0: munkatársával, Tóth Zsófia beszélgetett.
1: Mi a K-galériában, a Calvin tér mellett kortárs figurális művészettel foglalkozunk, abszolút befektetési szintű díjazott végzett művészekkel. Most már 6. éve, hogy megalakult ez a galéria, én 4 éve vagyok most itt, közel 4 éve, és nagyon sokszor belefutottunk már abba, hogy tehetséges és kreatív és lelkes, de nem végzett művészek keresnek meg minket, hogy hogyan lehetne megmutatkozni, hogyan lehetne betörni ebbe a egyébként viszonylag zárt képzőművészeti szférába, és akkor úgy gondoltuk, hogy ezzel kezdjünk valamit, mert hogy rengeteg művészi tehetség van, akikkel mi is találkozunk, de még sokkal-sokkal több ennél, és ez be is bizonyosodott. Van nekünk egy olyan vonalunk, vagy hát ementén lett egy olyan vonalunk, ami kifejezetten az autodidakta művészeknek a bemutatásával, felkarolásával, közösség építésével foglalkozik. Művészterem néven indult ez el, és az idei évtől lettünk ugye Artist Chamber. Szeretük volna azt, hogy ez egy nemzetközi alkotóközösség legyen, és még több felületet tudjunk az alkotóinknak adni. És ebből nőtt ki ez a tehetségkutató. Nekünk egyébként más pályázataink, kiállításaink is vannak. Évközben olyan 4-5 pályázatot hirdetünk, ahol lehet velünk zsűrizett kiállításokon részt venni. De ami minden évben a legnagyobb eseményünk, az ugye ez a tehetségkutató kiállítás, ami kifejezetten azért jött létre, hogy felkutassuk és megmutassuk azokat a nagyon tehetséges autodidakta alkotókat, akik ott vannak köztünk, mert hogy tényleg rengetegen foglalkoznak ezzel. Ez most már a 4. év. Augusztus 22 és 29 között látogatható ez a kiállítás a MOM Parkban. És ezt azért is tartjuk mi, illetve tartom én nagyon fontosnak, mert ez egy nagy 700, több mint 700 négyzetméteres kiállítótér, ahol a versenyre benevezett minden alkotást meg lehet tekinteni.
2: Azért ez viszonylag ritka, hogy ekkora térben képzőművészeti alkotásokat tekinthetünk meg, modern képzőművészeti alkotásokat.
1: Így van, és a tavaly előtti kiállításon már több mint 500 alkotás volt látható, ez egy ingyenes kiállítás, és azt gondolom, hogy ez egyrészt a művészeknek egy hatalmas lehetőség, hogy nem csak több ezer látogató előtt lehet megmutatkozni, hanem ugye egy szakmai zsűri előtt, aki díjazottakat is választ, akik később a galériában egy ilyen díjazottak kiállításon vehetnek részt, de ez nyilván valamilyen szinten szubjektív is, és egy nagyon szűk válogatás. Tehát én azt gondolom, hogy nem is azért érdemes mondjuk esetleg művészként itt kiállítani, mert hogy egy galériás kiállítás lehet esetleg a nyeremény, hanem az, hogy egy bevásárlóközpontba viszünk ezzel művészetet, amivel kapcsolatban rengeteg nagyon csodálatos visszajelzésünk, meg találkozásunk van minden évben, mert azt tapasztaljuk, hogy olyan emberekhez, több száz, több ezer emberhez jut el így a művészet, és az ő hangjuk, az ő világuk, az inspirációik, akik lehet, hogy nem látogatnak el egy kortárs galériába egyébként.
2: Igen, ez érdekes, hogy a kortárs művészet az hogyan tud otthonra találni egy olyan térben, ami hát hagyományosan egyáltalán nem erre a célra épült, és nem is erre a célra használjuk ugyanapi
1: Igen.
2: szinten.
1: Alkotóként is ez egy hatalmas lehetőség is, meg élmény is, illetve szakmai presztízs is, azt gondolom. De látogatóként is, tehát hogy több száz művel találkozni, festmények, grafikák, ugye rajzok, akvarellek, szobrok, fotók, mindennel
2: tehát akkor mindenféle
1: találkozik itt az ember.
2: Magát.
1: Igen, igen. És olyan szempontból is szeretnénk az alkotóinkat még jobban felkarolni, illetve ezt a párbeszédet megteremteni a közönséggel, hogy egyrészt nem csak a zsűri, szakmai zsűri értékel, hanem van egy közönségszavazás, tehát idén már online is, illetve a helyszínen is lehet szavazni a kedvenc alkotásra a kiállítás megnézése után, vagy támogatni azt a művészt, akit nagyon tehetségesnek gondolunk, illetve hogyha az alkotó úgy kívánja, akkor árral állítja ki a műveiket, és minden évben számos alkotás gazdára is talál.
2: Tehát akkor vásárolni is lehet, ez nem csupán
1: igen.
2: kiállítás.
1: Igen, igen, igen.
2: A zsűriről beszéljünk egy kicsit. Kik alkotják a zsűrit, kik döntik el, hogy mely művek lesznek helyezettek?
1: Most már ugye negyedik alkalommal rendezzük meg ezt a kiállítást, és egy olyan 3-4 tagú zsűrink van minden évben. Mi a K-galéria kapcsán rengeteg kortárs akadémikus művésszel vagyunk kapcsolatban, és közülük kerül ki minden évben a zsűri. Vannak visszatérő zsűritagok, Eifert János, Balog Rudolf Díjas fotográfus, fotóművész, aki most már negyedik éve tér vissza a fotósok képviseletében, illetve Csurka Eszter, Munkácsi Díjas összművész, ő is negyedik éve. Ő főleg mint szobrász, illetve festőket értékeli, de egyébként nincs ilyen elválasztás, hogy csak egy zsűritag dönt, csak szerettük volna, hogyha azért mindenkinek van egy szakterülete a zsűrin belül. És a kiállító alkotók között azért azt el kell mondani, hogy a festmények vannak mindig nagyon nagy többségben, ezért aki úgymond a festő zsűritagunk, minden évben más valakit kérünk fel, mert szeretnénk, hogyha másfajta stílus, figurális, absztrakt, más korosztály, új szemlélet jönne. Volt már például Sinkó István, a Festők Társaságának az elnöke, Baksai József festőművész volt tavaly, idén pedig Takács Márton, grafikus és festő, aki csatlakozik a zsűrihez.
2: Amikor a zsűri értékel, akkor ott a különböző műfajok elkülönülnek, vagy pedig az összes műfajt egyszerre értékelik, és itt nincs különbségtétel?
1: Általában úgy szokott a zsűrizés zajlani, hogy már a kész kiállításra ellátogat a zsűri együtt, mi pedig kísérjük, ugye őket, segítjük a munkájukat, és végignézik az összes művet, készítenek egy, úgymond egy szűkített listát, ami nagyon kiviláglik számukra, és ugye 4 kategória van alapvetően, festmény, grafika, szobor és fotó. Ezeken belül van első 3, első 5 helyezett, festménynél 5, mert nagyon sok a festmény, és ezen kívül még annyi kiegészítést tesznek, hogy összesen 30 legyen a díjazott művek száma. És akkor erről a listáról válogatnak. Mondjuk nyilván Eifert János, aki fotográfus, neki egy kicsit többet nyom alatban az ő véleménye mondjuk a fotókról, de egyébként együtt válogat a zsűri minden évben, igen.
2: Mik a visszajelzések? Ugye arról beszéltünk, hogy ez már a negyedik alkalom. Hogyan alakul, hogyan változik a tehetségkutató az idők során?
1: Legnagyobb változás, én azt gondolom, hogy egyre többen ismernek meg minket, egyre többen látják ezt a lehetőséget, mint művészként, mint látogatóként, és talán egyre bátrabban mutatják meg magukat az alkotók. Én most már 3. éve leszek ott ezen a kiállításon, nagyjából végig ott szoktam lenni, és nagyon-nagyon inspiráló találkozásaink vannak mindig. Egyrészt alkotókkal, akik jönnek, és nekik egy hatalmas élmény az, hogy egy ilyen kiállításon látják a saját művüket, vagy hogy a zsűri értékeli őket, meg hogy a közönség látja őket, és nagyon sokszor egyébként azt mondják, hogy új inspirációkat kapnak, ugye a többiek munkáit látva, vagy esetleg arra kapnak kedvet, hogy mondjuk egy technikát kipróbáljanak. És látogatói oldalról pedig ott is rengeteg nagyon jó találkozásunk van, mert mindenkinek más tetszik, annyira színes az egész kiállítás, és színes az is, ahogy ezt befogadják a látogatók.
2: Egyébként mik a tapasztalatok, hogy döntően azért jelentkeznek a művészek, mert szeretnék értékesíteni a munkájukat, vagy pedig azért, mert szeretnének egy kicsit kilépni a nagyvilágba? Ugye itt autodidakta művészekről van szó, tehát nem képzett képzőművészek azok, akiknek a munkáit látjuk, de hát persze ettől még azért a színvonaluk kellően magas.
1: Egyébként azt el kell mondani, hogy azért mi úgymond szakmai szemmel is mindig meglepődünk, hogy mennyi tehetséges alkotó van tényleg minden korosztályból, minden műfajból, tehát nem mindig az számít egyébként, hogy milyen kvalifikációja van valakinek, vagy milyen végzettsége. Nyilván az eladás is egy nagyon jó visszajelzés a művésznek, nagyon jó visszajelzés az, hogy valaki ajándékba választja az ő képét, vagy beleszeret és haza akarja vinni. Számos példa van erre. De mi is azt szorgalmazunk, illetve a művészeken is azt látjuk, hogy a legnagyobb elismerés, visszaigazolás, meg inspiráció alkotóként tényleg az, hogy egy ilyen nagyszabású kiállításon ennyi művésztársal és ennyi ember előtt lehet megmutatni az én alkotásomat, az én gondolataimat, az én lelkemet, mert hát végül is erről szól a művészet, hogy valami belső dolgot a világ elé tárok, és ehhez nagy bátorság is kell.
0: A The Artist Chamber tehetségkutatóról Koncsik Lilka művészet történésszel, a K Galéria munkatársával Tóth Zsófia beszélgetett. A kiállítás augusztus 22-e és 29-e között tekinthető meg a Mon Parkban díjmentesen.

0: Újrafordítások. Egy este magyarul, de idegen nyelven. Ezzel a címmel hallgathatják meg az irodalom kedvelők a Petőfi Irodalmi Múzeum Határátlépések című estjeinek második alkalmát. Az augusztus 27-i esten ismert színművészek olvassák fel kortárs írók és költők műfordításait. A repertoárban klasszikus versek és modern, ikonikus dalok magyarításai egyaránt helyet kapnak. Az irodalommal párhuzamosan a zene is főszerepet játszik. A fordítók és jelen esetben az est alkotói is hidat képeznek a különböző kultúrák között. Az esemény fókuszában ezúttal két örök téma, a város és a szerelem áll. A sorozat rendezőjével, Seres Tamással, Fazekas Gyöngyvér beszélgetett.
1: Mindenféle nyüzsgések közepette beszélgetünk most Seres Tamással, de ez nagyon illik is a beszélgetésünkhöz, hiszen a Sorstalanság Alakzatok című kiállításhoz, Petőfi Irodalmi Múzeumos kiállításhoz kapcsolódik egy, hát nem is tudom minek mondjam, előadás sorozat, de nem csak az, nem véletlenül Határátlépések a címe a sorozatnak, és sajnos az első alkalom éppen a beszélgetésünkhöz képest egy nap múlva lesz. Mire adásba kerül ez a beszélgetés, ez már elhangzott. A sorozatnak önmagának hogy alakult ki az ötlete? Hiszen maga a kiállítás az egy ilyen kisebb, egytermes kiállítás, viszont nagyon sok minden kerül már abba is bele, és az előadás sorozatban meg szerintem még ennél is sokkal, sokkal több. Hogy született meg ez a gondolat, hogy egy kicsi egytermes kiállításhoz egy nagy háromrészes előadás sorozat?
2: Szerintem ez egy összetett kérdés, kezdjük messzebbről. Nekünk a Petőfi Irodalmi Múzeummal elég komoly kapcsolatunk volt 10-12 évvel ezelőtt. Nagyon sok felolvasó színházi estét, premiereket csináltunk. Olyan előadások, amik kiállításokhoz is kapcsolódtak, de évfordulós évekhez is. Tehát a Gárdonyi évtől kezdve a Nyugatszázig rengeteg sok mindent csináltunk mindenféle szereplőkkel. Gyakorlatilag a magyar színházi élet krémét sikerült odahozni, de a magyar zenei életnek is a krémjén. És most, hogy egy picikét újra nyitás van, és ez nem feltétlenül politikai értelemben, vagy nem csak politikai értelemben, hanem kicsit szerintem a szemléletmódban is. És ez azért érdekes szerintem, mert három olyan előadásra van felkérés, amire ez legjobban azokat tudnám hasonlítani, amiket néhány évvel ezelőtt a múzeumok éjszakáján csináltunk. És ezek az előadások, ezek mindig valamiféle crossover előadásokat takartak. Tehát mindig hívtam két-három színészt, általában egy szerzőt, ha még élt, és mindig egy zenészt. Van, amikor olyan zenészt, aki színész is egyben, és akkor szövegét is vegyítettünk. Többek között ennek az egyik legjelentősebb ilyen pillanata az a Jónás Tamásos est volt, ami egy roma kiállításhoz kapcsolódott, de ott például konkrétan Beck Zoli írt egy olyan dalt, amit azóta is játszanak 30Y koncerteken Tamás verséből, amit ott Kamarás Iván olvasott föl. Na most azért kezdtem minden, mert például az Iván most is itt van, és nem véletlenül hívtam. Nekem az a stratégiám, vagy ez a koncepcióm, hogy általában olyan színészeket hívok, párhuzamosítok, akik ezeken az alkalmakon játszanak, vagy először, vagy nagyon ritkán együtt. És ezért van most például ebben az esben, amiben most már múltidőről beszélgetünk, Kamarás Iván mellett Máté Gábor és Kovács Adél, és hozzájuk aztán egy teljesen másik világból Csorba Lóci, aki a Lóci Játszik zenekarnak a frontembere, de őt Reisz Gábor filmjeiből lehet a legjobban ismerni. De hát csomó olyan, az Ó nincstől kezdve, a Te leszel a felesége, még olyan dolog, amiket az ember nem gondolná, hogy lehetne párhuzamosítani mondjuk egy sorstalan kiállításhoz. Nem véletlenül adtam ennek az estnek azt a címet, hogy Sorstalan esték, és a Határátlépések, ez a három estének a közös elnevezése. És az első, ez kifejezetten ehhez a kamara kiállításhoz párhuzamosítható, azokkal a szerzőkkel, Bodor Ádámtól Kertész Imréig. Ebben most nagyon mélyen nem érdemes belemennünk, mert már múlt időben van. Hogyha olyan lesz, vagy olyan volt, amire van igény később, akkor a szereplők már most megfogalmazták, hogy szívesen újra megcsináljuk, vagy bárhol az országban. Csak ezt most kifejezetten ide a PIM-re eszközöltük. Na most akkor a másik két előadásról. Három estére lett felkérés a Jánoséktól, Kristófiktól, a Petőfi Múzeumból. A másik két estének a tematikáját azt tulajdonképpen közösen találtuk ki, de az én javaslataim alapján állítottuk össze. Az első este ezek közül én első körben a műferdítések címet adtam neki, mert ezek nem klasszikus műfordítások, hanem olyan alkotások kerülnek elő, amik nem szó szerint értelmezve vannak fordítva. És most ezt a vannak fordítva, ez nem egy germanizmus, hanem ezt konkrétan most idéztem a Faluditól, mert például ott van a William fordítás, amit sok mindent lehet mondani, csak hogy túl sok közel lenne az eredeti Williamhoz, ez kevésbé. Ez most egy kiemelt példa a műfordításokra, de hát egyébként önmagában véve olyan dalok, versek fordításairól beszélünk, amik egyrészt részben a sorstalanság kiállításban is benne vannak, de például a Petőfi állandó kiállításban is, aminek a bejátszását, a kisfilmét, ezt én csináltam, és aztán ugye alakult, hogy alakult a világ, még ennek nagyon sok kifutási lehetősége van, de olyan Petőfi műfordítások lesznek például abban, amikre külföld és abból visszafordított szövegek, amiből kiderül, hogy teljesen más fordítottak külföldiek erre. Na most a PIM-nek elképesztő gyűjteménye van ezekből a műfordításokból is, nem beszélve a különböző olyan kéziratokból, amiknek a nagy valószínűséggel először való nyilvános megjelenése ezeken a koncerteken, félig koncertek, félig crossover előadásokon lesznek. Na most a műfordításoknak a koncepcióját, ezt próbálom egy picit a nyárra, a természetre, a borozásra, a szabadságra, és ezért jó, hogy egy ilyen kerthelyiségben ülünk most, mert ezt a hangulatot szeretném a színpadra is áttenni. Az első előadás most, ez a Kapuajban van, tudatosan. A második előadás az a Károlyi kert különböző pontjain lesz behangosítva mikroporttal a különböző színészek, és a harmadik az pedig igazából a zenészeknek egy ilyen, azt kell mondjam, hogy ilyen jam session-szerű örömeste lesz. Na most ez mind a három voltak éppen irodalmi határátlépés. És mind a háromban vannak sorstalan szerzők. Tehát akár Szerb Antalra gondolunk, de gondolhatunk ebből a szempontból a Lukács Lacira is a Tankcsapdából, de mondhattam volna bárkit, Lovasit, akárkit ebből, akinek szintén be lesznek építve a szövegei is. De ha mondjuk a Kollár Klemenc Laciról beszélünk, ugye ő maga író is egyben, és nem beszél, filmproducer, és mellette songwriter is, tehát dalszerző is. Tehát, hogy ő például egy olyan univerzális személyiség, aki át tud ezeken a határokon lépni. Tehát, amit kérdeztél, ez a határátlépés, ez tulajdonképpen ezt jelenti. És még egy valami, hogy ezek egy felvonásos esték, nagyjából másfél, 1 óra 20 perc, másfél órára hangolva, de mindegyikben van beépített visszataps verziók, mert látható lesz, hogy a közönség mit vesz, mit nem, mit énekel, mit nem. Tehát amíg például a Csorbalócinak az Ó nem című száma, ugye az nagyjából a koncertek záródala szokott lenni, de abban ugye oda-vissza reflektál a közönséggel. És akkor most még ennyit a formáról, hogy ahol meg tudjuk csinálni, és ahol már sötétebb lesz, például most a Kapuajban, ezzel nem spoilerezek, mert már lement, tehát hogy azért is van a Kapuajban az előadás, mert az volt a muzeológusoknak, az irodalomtörténészeknek az igénye, hogy olyan komoly krasznahorkai Bodor Ádám szövegek vannak, amiket a színészek felolvasásán túl hiába is olvassák bármennyire lassan, vagy nagyon figyelemközpontúan, vagy értelmezve, jó, hogyha olvassa a néző is. És ezért mindegyiknek csináltunk egy képet, ahol olvashatók lesznek a szövegek. Na most, hogyha ez működik most az elsőnél, és én ezt egyszer régebben megcsináltam egy múzeumok éjszakáján, akkor ez nagy valószínűség szerint át lesz emelve a másik két határátlépésnél is. Tehát azért mondom, hogy retina jutalom, mert azon túl, hogy ugye látja a különböző szereplőket, lesz egy olyan kivetítő, projektor és nem lett fal, ahol látjuk a különböző szövegeket megjelenni, különböző szövegekből szavakat kiemelve, amikre ugye rá lehet játszani. Na most, miután ez a színész mögött van, ő nem tudja, hogy mondjuk én mit vastagítok meg benne, hogy nekem mi az, ami fontos, hogy kiemelendő. Nyilván az ő példányába be tudom tenni, de mégis az egy jel a közönségnek, hogy milyen rímeket, összefüggéseket tud, vagy gondolatokat tud kiemelni. És mondjuk, hogyha idézünk egyet a Pokolbili Víg napjaimban, mondtam egy konkrétumot, azért az egy elég nehéz történet, hogy egy recski, komoly, nagyon komoly történet, hogy annak egy lazább feldolgozási módján, vagy a humorát megpróbáljuk bizonyos dolgokkal kiemelni, akkor nagyon segít az, hogy nem csak hallható, vagy nem csak zeneileg hallható, hanem olvasható is a szöveg.
1: Szóval summa summarum határátlépés, Petőfi Irodalmi Múzeum, és két alkalommal még találkozhatunk Seres Tamás rendezésében, ezzel augusztus 27-én, ha jól emlékszem, és szeptember 24-én. Hát nem tudok mást mondani, mint azt, hogy aki ezek után nem kapott kedvet, az magára vessen, én biztosan ott leszek. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
0: A Petőfi Irodalmi Múzeum Határátlépések című esseinek második alkalmáról Seres Tamással, az est rendezőjével, Fazekas Gyöngyvér beszélgetett. Az augusztus 27-i újrafordítások egy Este magyarul, de idegen nyelven című alkalmon a fordítás áll majd a középpontban.

0: Idén 22. alkalommal rendezik meg az Arcus Temporum Művészeti Fesztivált. Az esemény idén az iskola témáját járja körül a bencés rend 1500 éves jubileuma felé vezető, 3 éves készületi folyamat első állomásaként, Szent Benedek gondolata nyomán. Az Úr szolgálatának iskolája. Erről is kezdett beszélgetni Dejcsics Konrád pannonhalmi szerzetessel, a fesztivál igazgatójával, Fazekas Gyöngyvér.
1: Konrád atyával nem először beszélgetünk az Arcus Temporum Fesztivál pannonhalmi főapátságban, ismét csak lesz nagyon érdekes és izgalmas kulturális, meg mondjuk így, hogy történettudományi, meg hát természetesen spirituális vetülete is a bencések lassan elkövetkező évfordulójának, és ez az idei év egy kicsit előkészület erre, már úton vagyunk az évfordulóhoz, és éppen ezért úton vagyunk az iskolához. Szent Benedek szavaival egy monostor út iskola az Úrhoz, és az Úr követésének iskolája. Magától értetődő tulajdonképpen, hogy pannonhalmán iskola van, könnyedén nő ki egy iskola, egy folyton tanuló, folyton növekedő, folyton önmagát művelő közösségből, azt hiszem.
2: Idén a főapátságnak a kulturális és spirituális témáit az iskola fogalma határozza meg. Valóban Szent Benedek a regulájának rögtön az elején a prológusában azt mondja, hogy fel kell tehát állítanunk az Úr szolgálatának iskoláját. És annyira izgalmas ezen elgondolkodni, hogy az Úr szolgálatának iskolája, az eredeti latin kifejezés is rögtön két dolgot jelent. Egy olyan iskola, ahol azt tanuljuk, hogy hogyan szolgáljuk az Urat. Ugye Isten szolgálata, liturgia. De talán ennél fontosabb gondolat az, hogy nem csak az, hogy mi hogyan szolgáljuk az Urat, hanem azt is tanuljuk, hogy mi az a mód, ahogyan az Úr szolgál. És Jézus Krisztusnak, aki a szolgának az egész élete példája a szerzetes életének a testvérek szolgálatában. Szóval ezeket az aspektusokat keressük ebben az évben, és ez a kifejezés, hogy az Úr szolgálatának iskolája valóban egy 3 éves készületi folyamatot indított el, mert 2029-ben lesz 1500 éves a bencés rend, Szent Benedek regulája és a Monte Cassinoi anyamonostor, és az egész bencés rend a világon készül erre az évfordulóra, de a maga módján nem központi rendezvényekkel, hanem ott, helyben, minden monostorban. És a mi készületünk, ez a 3 éves készületünk az iskola évével kezdődik, a 2. év az a hivatás éve lesz, egyébként az egész katolikus egyházban idén, azaz, hogy jövőre 2027-ben a hivatás évére figyelünk Magyarországon, és a 3. év az pedig a szolgálat éve lesz, iskola, hivatás, szolgálat, ez vezet el bennünket majd a regula 1500. évfordulójára.
1: Ez a gondolat, ez a spiritualitás is megjelenik majd, például a lelkiségi programokban is, de hála Istennek nem csak azokban, hanem más programokban is nagyon sokféle módon megtapasztalhatjuk, megérinthetjük tulajdonképpen ezt a alázatosan tanuló lelkületet. És izgalmas az, hogy ez tulajdonképpen igaz minden időre, minden korszakra, két nagyon szignifikáns zeneszerző köré fog csoportosulni a zenei programoknak a nagy része. Az egyik egy hatalmas, elkerülhetetlen géniusz, Johann Sebastian Bach, és a másik is egy elképesztően izgalmas, a maga módján egészen másképpen zseniális alkotó, Kurták György. Van egyfajta első benyomása az embernek, ha nem ismeri mélyebben ezeket a zenei nyelveket, hogy hát mi köze lehet egy több száz éves szerzőnek egy kortárs alkotóhoz, és hogyha mégis rápillantunk ezekre a művekre, és majd arra, hogy a fellépő művészek hogyan fogják ezt a kettősséget magukkal hozni, akkor hirtelen feltárul az, hogy tulajdonképpen mindig csak ugyanazt a lelki, transzcendentális nyelvet tanuljuk újra és újra, Istennek a nyelvét és az embernek a nyelvét.
2: A fesztiválnak 4 pillére van, ahogy említettük, a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás. És a zene az azt jelenti, hogy 5 koncert van a fesztiválon, és a zenei művészeti vezetőnk Keller András valóban, ahogyan minden évben két meghatározó zeneszerzőnek, egy kortárs és egy klasszikus zeneszerzőnek a műveit állította egymás mellé. Idén, ahogy el is hangzott, a klasszikus zeneszerző Johann Sebastian Bach, kortárs zeneszerző pedig Kurták György. Kurták György idén 100 éves, és az egész világon játsszák, és talán a legnagyobb élő zeneszerzőnk, magyar zeneszerzőnk. Minden zeneszerző Bachnál járt iskolába, de gondolkodásmódjában, formavilágában Johann Sebastian Bach valóban konkrét mesterének tekinthető Kurták Györgynek. Az is nagyon érdekes, hogy Bach művein tanulnak a fiatalok zongorázni, és persze ezek az óriási, mondjuk a fuga művészete, vagy a Goldberg variációk, azok most el is hangzanak a fesztiválon, nagyon-nagyon kiemelkedő zenészek előadásában. A Goldberg variációkat egy fiatal művész, Berec Mihály fogja játszani a Boldogasszony kápolnában. Kurták György pedig, kevesen tudják róla, de olyan ember, aki egész életét tanulással is töltötte, amellett egyébként, hogy kiemelkedő zenepedagógiai vénával bírt, ő egészen napjainkig hetente egyszer Gregoriánt énekel és latinul tanul. Ebben is példa, hogy az élethosszig tartó tanulást hogyan lehet akár még egy nagy művésztől is ellesni.
1: Ez az élethosszig tartó tanulás ez azért is érdekes, mert ugye, ahogy említette is, négy pilléren alapul a fesztivál, és a másik két művészetinek nevezhető pillér is nagyon erősen fókuszál tulajdonképpen erre a kialakulásra, felépítményre, képzésre, képződésre. A képi világ is, a képi, festészeti, képzőművészeti oldal is, és hát természetesen aztán majd az irodalmi is. De a képzőművészettel kapcsolatban jutott eszembe az, hogy ugye ez a felépítkezés, akár önmagunkat építjük föl, akár segítőként kísérünk például valakit, hogy fölépítse önmagát, annyira szép vizuális kép, és olyan jól megragadható az, hogy tényleg hogy törekszünk az ég felé. Talán egy kicsit úgy, mint egy hegyre épült monostor, ami szintén valahogy próbál elemelkedni a földről, és törekszik az ég felé.
2: Annál is inkább, mert ezt az építkezés metaforát használjuk, akkor ugye Leó pápának most megjelent enciklikája, a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika, amely a egyház és a társadalom kihívásai a mesterség és intelligencia korában, ugyancsak egy építkezés képével, vagy két biblia építkezés képével kezdődik, a Bábel tornyának az építésével, a Teremtés könyvéből, illetve Nehemiás könyvéből, a Jeruzsálemnek az újjáépítéséről. És ha ma az iskolának valami sajátos vagy egyedi küldetése van, vagy kulcsszava van, az talán az építkezés köré építhető, tudniillik a közösség építése, illetőleg az egyénre, az emberre való odafigyelés. És ezt próbáljuk bemutatni egyébként az időszaki kiállításon, aminek az a címe, hogy Iskola a láthatáron. A fesztiválon egy kurátori vezetés keretében ezt az időszaki kortárs kiállítást fogják a látogatók megnézni, ahol valójában a modern pedagógiáknak is, meg hát a keresztény oktatásnak egy alapelvét mutatjuk be, az pedig az embernevelés. Máshogy úgy mondhatnám, hogy gyermekközpontúság, emberközpontúság. Ha ma a katolikus egyház valamit a társadalomnak adhat, akkor az emberre figyelés, az előítélet nélkül a másik emberre való odafigyelés. Ez az előítélet nélküli odafordulás az, ami aztán megnyitja a bizalmat meg az utat, és az iskola az csak ezt tudja tenni, hogy nagyon kompetens tanárok nem a saját elképzelésüket valósítják meg egy fiatal életében, hanem nagyon gondosan odafigyelnek arra, hogy a fiatal hol tart most, honnan érkezik, és rendkívül kompetensek abban, hogy hova lehet őt elvezetni az ő saját erőforrásaira épülve. Én azt gondolom, hogy ez végtelenül keresztény, és ezzel tudjuk a közösséget is felépíteni. Nos, ezt mutatja be a kiállítás.
1: Nagyon fontos gondolatok hangzanak itt el, miközben próbálunk a programokra koncentrálni, és mégis valamiféle módon meg is érteni azt, hogy mennyi mindent hoznak ezek a programok közel hozzánk. Az egyik gondolat, ami nekem mindig megakad a fejemben, ugye ez a vezetés, a kísérése az embernek, az ember növekedésének. A másik meg most ugye aktuálisan Leó pápának az enciklikája, amelyik nagyon erősen kiáll az emberi szó és az emberi alkotás és az emberi gondolkodás súlya mellett. Nem keresztény ismerőseim is mondták, hogy számukra óriási hatással volt az a gondolat, hogy mennyire erősen érvel a Szent Atya amellett, hogy az ember központusága lényeg, az ember gondolata, szíve, érzése, kreativitása van a teremtésnek a hajtómotorjaként a világ növekedésében. Nyilván nem feleltkezünk meg Isten kísérő és óvó és teremtő gondoskodásáról, újra és újra teremtő gondoskodásáról, de nem felejthetjük el azt, hogy nem egy porszem vagyunk a gépezetben, hanem felelősségünk van ebben. És azt hiszem, hogy ez az iskola láthatáron is ezt fejezi ki, de ugyanígy ezt fejezhetik ki az irodalmi programok is, hogy a szónak, a kimondott szónak mekkora ereje van.
2: Idén az irodalmi programjainkban egy 10 éve eltávozott mesterre, Eszterházy Péterre figyelünk, aki igazán katolikus szerző volt, a piaristáknál járt iskolába, és gyakorlatilag nincsen olyan műve, ahol az ő katolikus örökségével ne dolgozott volna, vagy arra ne mutatott volna rá, és valóban egy megkerülhetetlen, és valójában nagyon hiányzó hang volt ő. Az ő művészete mellé Parti Nagy Lajos művészetét állítjuk. Ez egy diptihon, ahol Bazsányi Sándor Parti Nagy Lajossal beszélget költészetről, Eszterházy Péterről és az irodalomról, mint iskoláról, illetőleg Bánfalvi Eszter és Mácsai Pál egy felolvasó színházi előadás keretében Eszterházy Péter műveiből mutat be szerelvényeket, elsősorban a Hasnyálmirigy naplóra összpontosítanak, illetőleg az ott megjelenő egyéb Eszterházy művekből hallunk majd részleteket.
1: Izgalmas lesz ez is, és akkor kanyarodjunk vissza megint a lélekhez. Ugye a lelkiség is ugyanúgy megjelenik, lesznek beszélgetések, lesznek akár mozgó lelki utazások is, akár csak gondolhatunk arra is, hogy most már létezik az Arkusz barátai kör, és az ő számukra is vezetnek programokat, Konrád atya is vezet programokat.
2: Nagyon örülök annak, hogy az Arkusz Temporum Fesztivál az nem egy 3 napos fesztivál önmagában, augusztusban, hanem egész évben, hát nem csak dolgozunk rajta, hanem van egy olyan közösség, aki figyelemmel és támogatásával kíséri a munkánkat, ez az emlegetett Arkusz Baráti Kör. És az Arkusz Baráti Kör tagjai számára különleges programokkal készülünk. Az egyik egy exkluzív séta a szerzetes közösségnek a barokk ebédlőjében. Nem olyan régen jelent meg Tóta Péter Benedek tollából egy nagyon komoly könyv a panahami barokk ebédlőnek a képi világáról, és Smohai András művészettörténésszel együtt ők ketten vezetnek egy sétát a barokk ebédlőben az Arkusz barátok számára, én pedig a fesztivál vendégek számára tartok ugyancsak egy sétát, a panahami felapátság orgonái, illetőleg a kortárs képzőművészeti gyűjteményünk alkotásai mentén.
1: Na hát akkor érdemes még egyszer átböngézni az Arkusz Temporumnak a programjait, mert nagyon sok mindenre nem jutott időnk, hogy megemlítsük, rengeteg izgalmas művész fog érkezni, nemzetközi kiváló művészek is lesznek, fiatal előadók is lesznek, idősebb előadók is, lesz séta a kertben is. Tehát a Pannonhalmi Főapátság vár mindenkit ez alatt a 3 nap alatt, és én pedig köszönöm Konrád atyának, hogy a gondolatait megosztotta velünk, és egy kicsit kedvet csinált ahhoz, hogy újból ellátogassunk Pannonhalmára.
2: Szeretettel várjuk a monostorba érkező vendégeket augusztus 21-e és 23-a között az Arkusz Temporum Fesztivál keretében a Pannonhalmi Főapátságban.
0: Dejcsics Konrád pannonhalmi szerzetessel, a fesztivál igazgatójával, Fazekas Gyöngyvér beszélgetett. Kedves hallgatóink, Akvarel című kulturális ajánló műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, technikai munkatársunk Csák Éva, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Fülöp Tamás volt. Köszönjük figyelmüket!

0: Wolfgang Amadeus Mozart C-dur zongora versenyének első tételét hallották. Előadta Anda Géza és a Camerata Academica Mozarteum.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra. Következik a művészbejárás.

Kedves hallgatóink, új sorozatot indítunk útjára a Művész bejáróban, amelyben Olá Zsolt színházi szakíró kollégámmal közösen elemzünk, értékelünk színházi eseményeket, jelenségeket, alkotókat. Most a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiváljának előadásairól beszélgetünk. Köszöntöm a hallgatókat, Ungvári Judit vagyok, a műsor szerkesztője. Tartsanak velünk a következő órában.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben ismét Olá Zsolt színházi szakíróval közösen értékeljük a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiváljának előadásait. A Szatmár Németi Északi Színház Haraggyőr Társulatának előadása, ugye a Szopró Suttogás a Sötétben című előadás kapta a Kisvárdai Fesztiválnak a fődíját, és ez hát megint csak egy az erdélyi színjátszásnak azt lehet mondani, hogy egy kimagasló figurája, ugye Bocsárdi László rendezésében volt látható, akitől szintén nagyon sok mindent láttunk már itt Kisvárdán. Két dologról szeretnék beszélni Bocsárdi Lászlóval kapcsolatban, arról, hogy érdekes, talán ez tavaly elhangzott a szakmai beszélgetések valamelyikén, hogy az a furcsa, hogy akármit csinál, ő tipikusan az a rendező, nem az, akinek a kézjegyét látod minden előadáson, hanem pont fordítva, majdnem minden előadása más. Más stílusban, más eszközökkel, más módon, másként látszik a színpadról, tehát másként születik meg. Ez tényleg így van, mert az elmúlt években itt volt ugye Marosvásárhelyről egy előadása, az is díjazott lett ugye a fesztiválon, tavaly az Angyal szállt le Babilonba szintén, két különböző társulat, mert ez meg a Sepsi társulat. Én mondjuk a most legutóbb az Oszton láttam egyébként a Rinocéroszokat, ami szintén a Sepsi Szentgyörgy, illetve a Gyergyói Figura közös produkciója volt, az is egy teljesen más stílus, és akkor itt pedig találkozunk egy, hát talán mondhatni, hogy egészen hagyományos történettel, viszont ez a színházról szól. Ez a Diego Rodriguez, ő egy portugál származású színész, rendező, tehát színházi alkotó, aki egyébként most az Avignoni Fesztiválnak ő a vezetője Franciaországban, és ő írt egy vele együtt dolgozó súgó hoz kapcsolódóan egy darabot, tehát ez egy konkrét figuráról lett mintázva, és ez a konkrét figura ráadásul az ő munkatársa volt, tehát rá lett írva kvázi ez a darab, és valahogy ezt találta meg Bocsárdi László, mert úgy érezte, én azt gondolom, hogy ez talán a színházról tud mesélni. És az előadásnak egyébként ez a legnagyobb erénye, hogy gyönyörű szépen mesél a színházról. Egy háttér szereplő, ugye a kulisszák mögött, vagy, nem is a mögött, hanem alatt, vagy nem tudom, hol helyezik el mostanában, ugye régen súgójuk volt. Tehát, hogy egy olyan háttér szereplőnek a szemszögéből, aki ugye minden előadást végig néz, és minden előadáson ott van, és aktívan van ott, hiszen neki kell figyelnie arra, hogy a színészeknek kellő pillanatban ugye mankót tudjon nyújtani, amikor mondjuk a szövegből vagy a szerepből éppen kiesik egy pillanatra. Tehát, hogy egy igazi színházzal együtt élő háttér dolgozónak a szemszögéből beszél a színházról, mindenféle emblematikus szerepekről, darabokról, Shakespeare-től, Csehovon át, nem tudom, de nagyon sokféle idézet megfordul ebben a darabban, de nagyon izgalmasan hozza be ezt a világot, és ugye hát azt hozzá kell tenni, hogy Méhes Kati, ugye, aki a főszereplő, ő egy egészen rendkívüli nagyasszonya, nem véletlenül életműdíjat is kapott ugye a fesztivál, az idei fesztiválon, igen. Egy egészen rendkívüli nagyasszonya a Szatmár Németi színjátszásnak, és hát ugye a Szatmár Németiekről szerintem most nem fogok belemenni, mert rengeteg regényeket lehetne mesélni, de azt azért itt is érdemes megemlíteni, hogy az utóbbi években egy óriási fejlődést mutató társulatról beszélhetünk.
1: Díjazottak is.
0: Nagyon sok díjat kaptak, így van. Tavaly Uniter díjat nyertek méghozzá kettőt is, ugye, mert rendező is, és az előadás is elnyerte a harmadik Richárdjukra, amit itt egyébként a Mitemen lehetett látni Budapesten. Aki látta, az egy egészen másféle előadást láthatott.
1: Ott is egy rockzenekar
0: volt. Ott is egy rockzenekar volt tulajdonképpen kitéve a színpadra. Szóval egészen elképesztő, amit ez a társulat tud. De egy pár évvel ezelőttire, hogy visszautaljak, ami megint egy másféle formanyelv, fogalmazás, színpadi megszólalási mód. Hát ugye a Szádá Tagirovszki, aki szintén kötődik azért a Kisvárdai Fesztiválhoz, és sokáig ő vezette a workshopot. Tehát az ő rendezésében ugye pár évvel ezelőtt a Putyin, szintén ugye a Szatmár Németi Társulattól valami elképesztő élmény volt, azt is lehetett egyébként Budapesten is látni, Debrecenben is játszották, szóval sokfele megfordultak vele, tehát egy egészen elképesztő társulatról beszélünk, hatalmas energiákkal rengeteg dolgot tudnak, és hát ugye itt a Szopróban pedig az is bebizonyosult, hogy tudnak hát ha úgy tetszik, hátul maradni, és egy kicsit ez egy ilyen, olyan, mint egy metafora, mert hogy tulajdonképpen ez a vallomás a színházról, Bocsádi László színházról alkotott vallomása ezen a darabon keresztül, a súgón keresztül, azt is megmutatta, hogy ez a társulat még arra is képes, hogy hátul maradjon, tehát akik játszottak azokban az epizódokban, amik megjelentek ugye az emlékezetében Méhes Kati súgónőjének, háttérben tudtak maradni a nagy színésznő kvázi mögött, az ugyanolyan nagy színészek, ha úgy tetszik. Tehát egy kicsit tudták ezt is demonstrálni, hogy milyen az az alázata, hogy ki kell emelni valakit magunk közül, és ezt megcsinálta most én úgy érzem a Szatmár Németi csapat. Tehát még ezt az oldalukat is nagyon szépen megmutatták, hiszen a legjobbjaik játszottak az előadásban. Egyébként nem véletlenül a Moldován Blanka kapott díjat a fesztivál végén. Ő játszotta egyébként a színház igazgatónőjét a darabban, akivel egy egészen különleges viszonyban van ez a súgónő. De hogy ami szerintem fantasztikus volt ebben az előadásban, az nem csak a rendezőnek köszönhető, hanem a társulatnak is, és ezért volt megérdemeltnek mondható ez a végső értékelés, hogy nem a rendezőt díjazták, tehát nem ez lett a legjobb rendezés a fesztivál végén, hanem magát az előadást, hiszen ez így egységként volt egészen rendkívüli élmény, azt lehet mondani. Érdemes megemlíteni egyébként azt is, hogy volt egy nagyon erős monodráma vonala ennek a fesztiválnak, és ezen belül nagyon sokféle verziót láthattunk, hiszen volt itt olyan, akit már szintén ismerősként köszönhetünk a fesztiválon. Az egyik ugye az Aradi Kamara Színház és Tapasztó Ernő rendezésében egy Kín címen, tehát a Kín nevű színész, ezt most azért a pontosítás kedvéért hozzáteszem, bár a darab címe az csak Kín, tehát a Kín nevű színészről szóló monodráma, amit Tapasztó Ernő rendezett, és Harsányi Attila játszott el. Erről nem akarok nagyon hosszan beszélni, de ez is volt egyébként az Országos Színházi Találkozón is, ez az előadás, és annyiban mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy nem véletlenül kapott, igaz, megosztva, majd erre kitérünk. Itt is a legjobb férfi színésznek járó díj egyik felét, azt Harsányi Attila vitte el ebben a Kín című darabban. Nagyon izgalmas megszólalásmód volt. Tulajdonképpen ez is olyan, mint egy performance, egy ilyen egészen érdekes, nagyon sokrétű, nagyon sok mindent beidéző, és közben fizikai cselekvés szintjén is egyfajta művészeti alkotó tevékenységet folytató aktus volt ugye a színpadon. Agyaggal, festékkel és egyebekkel is dolgozott a főszereplő, és hát, hogy az egész maga szintén a színházról, ennyiben köthető ugye a Szopróhoz is, hogy szintén a színházról, a színészről, a színész létnek a nehézségeiről, annak problémáiról, a fent és lent küzdelméről, nagyon sok, mert a végletességéről, a beleélés, a tudás, tehát arról a furcsa, extatikus és nagyon nehezen behatárolható állapotról, teljesen abszurd és tudathasadásos állapotról, amiben egy színész létezik. Az egyszerre legyünk tudatosak, és közben érezzünk, most nagyon leegyszerűsítve, és ennek a belső konfliktusairól, akkor ugye, hogy jelenik meg egy színész életében az, hogy sikere van, hogy éppen éhezik, hogy milyen kudarcok érik, milyen felemelő pillanatok, vagy milyen boldogsága lehet. Szóval ezeknek a buktatóknak, ezeknek a emelkedőknek és buktatóknak a különböző pillanatait tárják elénk egy ilyen nagyon rövidke kis egyórás monológban, ami közben, mondom, egy egész képzőművészeti performance-t rak össze Harsányi Attila az agyagból, a festékből és önmagából. Olyan, mint hogy egy ilyen színész szobrot készítene saját magából. Nagyon izgalmas volt ez az előadás is, és hát ugye volt egy másik, amiről viszont te beszélsz mindjárt, amely a Jórik stúdiónak a monodarabja, és ezt Galló Ernő prezentálta. Ez viszont egy teljesen más, ez egy megírt szöveg.
1: Igen, Székely Csaba a szerző, akinek a neve szintén nem ismeretlen, nem csak a fesztiválon, hanem a hazai és a nemzetközi színházi életben is, hiszen a Bányavirág, Bányavakság, mások mellett ez a két darab is ismerős lehet a rádióhallgatóknak, az egyik legjobb kortárs drámaíró, hallatlanul aktuális, maró gúnnyal, ironikus humorral bírnak az ő darabjai, de mindig van benne valami egészen mély, mélységesen mély igazság, ami akár az adott szituációra reflektál, társadalmi kérdésekre. Néhol érintve talán még azt is mondanám, hogy politikai életet, de nem annyira.
0: Nem aktuál politizál,
1: csak reflektál bizonyos jelenségekre. Ugye azt szokták mondani, hogy a társadalomkritikus színházat az aktuál politikai színháztól mások mellett az is megkülönböztetheti, hogy amíg az aktuál politikai színház a személyt tartja elsősorban fontosnak, a társadalomkritikus színház mindig a jelenséget. És én azt hiszem, hogy Székely Csabának a színpadi darabjai az utóbbi, ha mondjuk így kategóriába tartoznak. Ilyen az Egy diktátor születése is, ami szintén a versenyprogramban kapott helyet. Galló Ernő az előbb említettet megosztva elnyerte a legjobb férfi színésznek járó díjat, és tulajdonképpen arról van itt szó, hogy egy színész elmeséli a saját élettörténetét.
0: Érdekes, hogy színész, ugye?
1: Igen, az inspirációit, a felvételiét, a sikertelenségét, aztán sikeres felvételiét a színművészeti főiskolára, gyakorlatilag egy fejlődés történet rajzolódik ki a néző előtt. Ennek minden leágazásával, itt most a magánéleti történésekre gondolok, a be nem teljesült szerelem, az ezért érzett harag, düh és később bosszúvágy, ami ki is teljesedik, és tulajdonképpen ez a színész eljut odáig, hogy fölismeri saját magában azt, hogy milyen hatással tud lenni az őt hallgatókra és az őt nézőkre. És kialakul egy diktátor. És a diktátor itt ebben az esetben sokféle jelentéstartalommal felruházható, és sokféle jelentésréteg kapcsolódhat hozzá, úgy, mint a konkrét diktátor, akár mondjuk egy történelemfordító zsarnok, akár mint egy színházban egy igazgató, egy rendező, egy színész, egy szervezési osztályvezető, teljesen mindegy, hogy milyen munkakörű, de szintén diktátorként viselkedő munkatárs. Szóval abszolút szabadjára bocsátott a rendezés is, egyébként Sebestyén abba színrevitelében láthatta a nagy közönség ezt a kérdést, hogy kinek mit jelent az, hogy diktátor. Nagyon érdekes volt az elrendezés, egy arénaszerű, egy hosszított arénaszerű, majd hogy nem mondjuk a Circus Maximusra hajazó elrendezést láttunk, tehát egy ókori római aréna elrendezés. A színész az a nézők közül indul, az egyik oldaláról a játéktérnek, és ahogyan haladunk előre az előadás folyamatában, és a színész meséli a fejlődés történetét, kilép a nézők közül, és az arénaszerű térnek a három oldala ugye zárt, itt ezen a három oldalon ülnek a nézők, és a negyedik oldala, a hosszanti oldala, az egyik oldala, az így nyitott, ott egy emelvény látható, és ahogy haladunk előre az előadásban, a színész egyre feljebb és feljebb lép ezen az emelvényen, és egy idő után mikrofont is kap a kezébe. Na most abban talán egyetérthetünk a hallgatókkal is, hogyha valaki mikrofonban beszél, akkor az ritkán kérdez, természetesen a jelenlévők mindig kivételek, hiszen mi most egymást is kérdeztük. De hogy általában, hogyha egy történelmi szereplő mikrofont kap, akkor ott nagyon ritkán hangzanak el kérdések. Ott általában kijelentések, majdhogy nem axióma-szerű kijelentések, hangzanak el megkérdőjelezhetetlen mondatok, ami a diktátornak a sajátja. És érdekes az, hogy Galló Ernő és Sebestyén Aba a játékteret horizontálisan is, majd később vertikálisan is, vagyis magassági irányban is használta, és a színész az előadás végre egyre feljebb fizikálisan is, feljebb is feljebb került a nézőtér felé. A harmadik Richarddal indul az előadás, egy monológ részlettel. York napsütése rossz kedvünk telét tündöklő nyárrá változtatta át, majd utána elhangzik a legendás mondat, eldöntöttem, hogy gazember leszek, és sajnos minden diktátornak a sajátja a színházi diktátoroké is, és a történelemben szerepet vállaló diktátorokénak is a sajátja, hogy végül kénytelenek elbukni, és ahogy Shakespeare megírta, eljutnak odáig, hogy végül már csak egy lovat szeretnének kérni az országukért. Fantasztikusan erős és szövegcentrikus előadás volt, ami egyébként, ahogyan említette Judit, ugye itt számos összművészeti előadást látunk, mégis kettő számomra kiemelkedően fontos volt a szövegcentrikusság szempontjából, és az egyik az a diktátor születése volt, a másik a már említett Az a szép fényes nap Debrecenben. Olyan jó volt látni, hogy néha ebben a sokféle kavalkádban, amikor a színész zenél, táncol, énekel, természetesen játszik, erős fényváltások, erős hanghatások és effektek, igen. Így van. A díszlet és a jelmez gyakran parád és tényleg fantasztikus szín és forma orgiája közben. Egyszer csak elhangzik 10 olyan mondat, amiközben vizuálisan, mozgásban nem történik semmi. Ez így volt az a szép fényes napnál, bár ott mondjuk Szabó Magda írta az előadás, vagyis hát a színdarab végére egy nagy dialógust,
0: István és Géza között, ez a nagy vita. Beszéd, igen,
1: az, na de itt is visszatérve a Székely Csabának a darabjára, amikor elhangzik 10-15 olyan mondat, ami önmagában csupaszon, pőrére vetkezve érvényes. És ez olyan döbbenetes hatással volt szerintem, nem csak ránk, hanem minden nézőre, hogy nekem még most is borsózik a hátam tőle. Nagy élményem volt a fesztiválnál. Na de hogyha már itt tartunk, akkor hadd említsek már meg még egy monodrámát, vagy hát nem is monodráma ez, de mindenképpen egy személyes előadás. És ez pedig a Szakadás, ami a már általad is előbb említett performance irányába mutat. A Temesvári Csiki Gergely Állami Magyar Színháznak volt az előadása, Horváth Hunornak a rendezése, aki egyébként nemrég vette át a színház vezetését is, és Hunornak az az elképzelése, hogy minden társulati tag a saját életéből építkezve létrehozzon egy ilyen performance, mint egyébként a Szakadás volt, és amit Lajter Márkó Ernesto előadásában láthattak a nézők. Nagyon érdekes volt, mert tulajdonképpen itt a színész önmagát játsza. Még inkább önmagát játsza, mint a Kénben egyébként. Mert a Kén az egy megírt szöveg.
0: Meg egy másik figura.
1: De az bármelyik színész, úgymond idézőjelbe téve, bármelyik férfi színész, vagy hát női színész.
0: Úgy nevezte ezt a szakmai megbeszélésen Lőkös Ildikó, hogy autobiografikus színház. Uh-huh. És ez tényleg végülis ez az.
1: Tehát mit is ért ez alatt?
0: Hogy amikor a saját életéből, tehát az ön a biográfiájából dolgozik a színész, és ez állítólag ugye létezik. Hát ugye sok példát még azért nem feltétlenül láttunk, de ez pontosan ezt.
1: Ez a Szakadás az erről szólt, mert igen. Hogy a színésznek, vagyis a Lajter Márkó Ernesto által játszott Lajter Márkó Ernestónak az életében egy fontos történés volt, amikor a keresztszalagja a térdében elszakadt, mert hogy ő rajong a fociért, rajong a különböző futballcsapatokért, és műveli is ezt, a sportot, és elszakadt a keresztszalagja, és gyakorlatilag ez a szakadás, ez nem csak egy fizikális szakadás volt, hanem ez az ő pályáján is egy jelentős szünetet eredményezett, amikor fölmerültek benne olyan kérdések, hogy vajon érdemes-e neki folytatni ezt a hivatást. És ez az előadás, mint egy önbeteljesítő programként, azt az eredményt hozta számára, hogy igen, érdemes. Egyébként mennyire önbeteljesítő program, amikor díjat is
0: kapott.
1: Nyert.
0: Igen.
1: Tehát ez abszolút találkozott már, mint az alkotóknak a szándéka az eredménnyel, és nagyon érdekes volt látni, hogy ez az őszinte kitárulkozás, ez a primer, egyeszem első személyben történő kitárulkozás milyen érdekes színezetét adta a fesztiválnak, mint műfaj is.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Olá Zsolt színházi elemzővel, szakíróval a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljáról. Maradjanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben ismét Olá Zsolt színházi szakíróval közösen értékeljük a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiváljának előadásait. Kicsit most más szempont, most jön a női szempont, mert azért két olyan darabot említenék meg a fesztiválból, amely mind a kettő tulajdonképpen női történetnek mondható. Az egyik a már említett Sebestyén Aba rendezése, az Alaszka című darabból, ami egyébként Elize Wilk nevezetű, különben Romániában élő, és többnyire román nyelven alkotó, de német származású alkotónak a darabja. Elize Wilkkel egyébként Sebestyén Aba ugyanúgy nagyon hosszú ideje, legalábbis egy évtizede biztos dolgozik, ugyanúgy, mint ahogy Székely Csabával is. Ő is egy olyan kortárs szerző, akivel Sebestyén Aba régi kapcsolatot tápol, és régebb óta működik együtt a Jorik stúdiónak az égisze alatt. És az Alaszka című előadás az egy nagyon izgalmas, három generációs női történet, amely a Ceausescu éra idején indul, és aztán utána a második fázisa az ugye a rendszerváltás környékén játszódik, meg egy mai, tehát mondjuk így, hogy mai fiatal nőnek a történet. Ez három generáció, három, tehát nagymama, anyuka, lánya, és az ő, hát ilyen mostanában divatos szó ez a transgenerációs trauma, tehát az ő transgenerációs traumáikat helyezi a középpontba, abszolút női szemszögű az egész előadás. Történik egy baleset az egyik szereplővel, ez az anyukával, és a baleset részeként ez végig nehéz eldönteni, hogy most ő, nem tudjuk, kómában van, vagy elindult már a másik világba, ugye, vagy mi történik pontosan ezzel az anyukával, de egy angyalszerű lény, ez az Alaszka, ezt hívják Alaszkának, elkezdi vezetni őt, és segít neki visszanézni az életére, de nem csak a sajátjára, hanem az édesanyjáéra is, meg egy kicsit megismerjük ugye a lányának a nézőpontját is, és az a három nő eljátszik mindenféle más figurát is egyébként, ami ehhez a családhoz kapcsolódóan megjelent valaha. Nagyon izgalmas dolgok jönnek a felszínre, megelevenedik egy kicsit az a rendszer is, ugye, amit már, hál' Istennek, kezdünk elfeledni, meg annak a nyomasztó mindennapjai. Itt egy kicsit a németség is nyilván belejátszik abba, hogy éppen egy Romániában vendégeskedő, és onnan tulajdonképpen Nyugat-Németországba szökni próbáló házaspár is megjelenik ugye a történetben. Ugye Elize Wilknek van is egyébként más német témájú darabja is, amivel szintén dolgoztak egy együtt a Jorik stúdióban Sebestyén Abával. Ez a Eltűntek című darab volt, ami meg viszont az erdélyi szászoknak az eltűnése, meg hát ugye Németországban migrált német közösségnek a problematikája. Tehát nyilván ez se véletlen egy kicsit, hogy ez a német szál így belekerül, de valójában itt ugye azért a három nőnek a több generációs története bontakozik ki, hogy hogyan próbálják földolgozni, vagy nem földolgozni adott esetben azokat a traumákat, amik ugye a családból jönnek, a férjekből, elhagyásokból, szeretőkből, ilyen-olyan kapcsolatokból, és akkor hogy ez hogy megy tovább a lányaikon, ezek a problémák hogyan ívelnek át ugye ezeken a generációkon. Elképesztően hatásos és nagyon egyszerű, és valójában ez is egy szövegcentrikus előadás egyébként. A legjobb kortárs előadás díját kapta meg a fesztiválon ezzel egyébként Marosvásárhelyi társulat, így lehet mondani, bár ez koprodukcióba hozták létre a Jurik és a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, ez is már hosszú évek óta megy náluk ugye ez az együttműködés, hiszen Sebestyén Aba ugye Marosvásárhelyen színész is, márhogy a Nemzeti Színházban mellette műveli a Jurik stúdiónak ezt a kísérleti irányát, és hát így jött létre egy ilyen koprodukciós előadás, rendkívül erős színészi alakításokkal, például ugye a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház jelenlegi művészeti vezetője, Berekméri Katalin játssza ugye az egyik ennek a balesetet szenvedő anyának a szerepét, de hát B. Fülöp Erzsébet, Nagy Dorottya. Szóval, hogy olyan színészi erők mozognak ebben az előadásban, amik tényleg elképesztően erősek, és akkor, hogy ne húzzam nagyon soká, a másik női szempontú előadás szintén Marosvásárhelyi, ilyen érdekes. Ez a Santa Lolita címet viselte, ez egyébként egy, hát ha lefordítjuk magyarra, akkor megváltó szex címet viselő spanyol-mexikói filmnek a forgatókönyvéből adaptálódott színházzá. és hát ugye ebben szinte a teljes Marosvásárhelyi társulat benne van. Ennek az előadásnak a számomra az értékét az adta, hogy egészen rendkívüli módon játszik, és nagyon szépen és ízlésesen játszik a szent és a profán kérdéskörrel. Nem tudom, milyen a film, még nem sikerült megnéznem, de tervezem, hogy megnézem, mert nagyon kíváncsi vagyok így összehasonlítva, de olvastam különben kritikákat, amelyek összevetik a filmmel, és azt írják, hogy a marosvásárhelyieknek az előadása, hát nem is az, hogy jobb, mint a film, hanem hogy egész egyszerűen tudták színpadra úgy adaptálni, hogy nem érezzük azt, hogy ez egy filmforgatókönyvből íródott, vagy egy filmnek az adaptációja. Teljes mértékben átdramatizálták, és működik a színpadon. A története rendkívül egyszerű egyébként, hogy van egy jó asszony, akit azért hagy el a férje, mert túlságosan jó, és nem tud a jósággal mit kezdeni, és ezért elhagyja. És ez az asszony, hát hogy mondjam, ilyen örömszerzés céljából kapcsolatot létesít ugye a városkájának a férfi embereivel.
1: Tehát, hogy ingyen vállalja, hogy de ő úgy, boldogát a
0: szülőket. Úgy, pontosan, de hogy ő lényegében ezt úgy csinálja, hogy...
1: Őszinte jó cselekedet.
0: Abszolút, ő abból indul ki, hogy ő vétkezni szeretne, mert vissza akarja kapni a férjét. És a pappal való beszélgetésben ezt így megbeszélik, hogy mi a bűn. És akkor mondja neki a pap, hogy hát lépjen félre, és akkor az bűn, és akkor van mit meggyógyítani. Tehát, hogy ő neki ez a szándéka. De valahogy ez se sikerül neki, mert hogy végül, tehát hogy önmaga akaratán is túlmenően, végül ő mégiscsak jót tesz azzal, hogy ezt a pozíciót betölti a városkában, mert mindenkinek, aki abban a városban lakik, rendbe rakja az életét. És ugye elhangzik egy olyan mondat a darabban, hogy mit tud ez a nő, kérdezik ugye az arra jövő prostituáltak, akik ott ezt mindenféle szemrehányásokkal illetik ezt a tevékenységet.
1: Mert hát, hogy rontja a piacot.
0: Hát, hogy rontja a piacukat, és hogy mit tud ez a nő, és akkor elhangzik ez a mondat, hogy ő szeretetet ad. Tehát nagyon izgalmas egyébként, és utána eljutunk aztán oda, hogy a közösségnek a papja meg nem tud, megőrül abba, hogy ő hiába próbálkozott itt bármivel, nem tudott közösséget létrehozni, ennek a nőnek meg így sikerül. És akkor ez a nagyon finoman ironizál ezekkel a dolgokkal, tehát nyilván ezt nem úgy kell elképzelni, hogy úristen valami blaszfémikus, nem tudom én micsoda,
1: persze,
0: hanem ez nagyon finoman, nagyon szépen is, és viccesen ironizál ezekkel a jelenségekkel, és az ember azon kezd el gondolkodni, hogy tényleg most mi bűn, mi nem bűn, mi számít annak, mi nem számít annak, hogyan kell egyáltalán erkölcsileg viselkedni az embernek egy közösségben. Szóval nagyon izgalmas kérdéseket vett föl egyébként, mitől lehet valaki mondjuk például erkölcsi vezető egy közösségben, de akár ilyeneket is. De nagyon, nagyon érdekes, mert ez egy ilyen fordított megváltás történet, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Egyébként az alkotók is valami ilyesmit írnak, hogy ez nem egy istenné válás, hanem egy megemberülés történet. Tehát ezt így jelzik is, hogy ő kvázi emberré válik ezáltal az egész történet által a tiszta jóság megtartásával. Nagyon érdekes, nagyon érdekes. És a végén egyébként visszajön a férj, aki természetesen, hát ugye ez is megint ilyen groteszk szituáció, természetesen nem tud mit kezdeni ezzel a problémával, mert hát ugye azért az emberi léptékkel nézve azért ezek igencsak húsba vágó kérdések, de közben mondom, nagyon, nagyon érdekesen beszél erről az egész kérdéskörről. Egyébként nem véletlen, hogy spanyol-mexikói, én azt mondom, mert tényleg ez a...
1: mágikus realizmus égen, felé mutat
0: van,
1: ez.
0: Így van, ez a, amit mágikus realizmusnak szoktunk nevezni. Nagyon sok filmben, könyvben találjuk ennek a lenyomatát, és tényleg ez a latin-amerikai világnak a furcsa, szélsőségesen kettős, tényleg ilyen szent, mint a mexikói halott kultusz például. Igen. Hát ott is ez a szélsőségesen egyszerre szent és profán megközelítés, hogy a testnek és a lélek dolgainak. Na, itt is ez jelentkezik, csak egy picit más dimenzióban.
1: És az alkotókat illetően már megint Kiliti Krisztián és Bélai Marcell, tehát, hogy Kiliti Krisztián a rendező, illetve Kiliti Krisztián és Bélai Marcell és Takács Réka a szövegkönyvnek a szerzői, és a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulat előadása. Érdekes, hogy ez a produkció sem kapott díjat, de azért mind a ketten nagyon fontosnak tartjuk.
0: Igen.
1: És arra biztatunk mindenkit, hogy ha ideje kedve van, akkor kerekedjen fel. és nézze meg Marosvásárhelyet.
0: Nem mondjuk, hogy közel van Marosvásárhely, de
1: megéri kimenni.
0: De hát, ha egyébként mostanában azért már elég sokszor szerepelnek az erdélyi előadások, magyarországi fesztiválprogram, mit tudom én, Városmajortól, Gyulán keresztül, tehát nagyon sok helyen vélhető, hogy felbukkanhat, lehet figyelni az ilyen programokat, és akkor adott esetben meg lehet nézni nagyon sok ilyen produkciót. De most azt hiszem, hogy Gyulán az erdélyi héten nem lesz ugyan, de hát lesznek mások. Például ez egy diktátor születése, ha jól emlékszem, akkor Gyulán is szerepelni fog. És még akkor egy előadásról kellene végén beszélnünk, ami hát azért fontos, mert ugye végül is ez az előadás kapta a legjobb rendező díját. Ez nevezetesen a Komáromi Jókai Színház előadása, és hát a Mohács János rendezése, természetesen az adaptációt is, ahogy szokta, testvérével együtt jegyzik. Ez Závada Pálnak az Egy piaci nap című regényéből, egy regény, érdekes, hogy ez is egy regény adaptáció, mostában elég sok regény adaptációval lehet találkozni a színpadon. Mondjuk megjegyzem zárójelben, hogy filmadaptációval is nagyon sok esetben lehet mostanában találkozni a színpadon. De szóval ez egy regény adaptáció, és hát itt is ugye ki szokták emelni az erényei között, hogy maga az adaptáció is olyan, hogy elég rendesen belenyúl a, tehát nem úgy látjuk, ahogy a regényben olvassuk, hanem színpadra van, tehát kimondottan színpadra van kitalálva, tehát úgy írták át, úgy dramatizálták ezt a történetet, ami hát nem egy könnyű műfajú történet, mert itt is érdekes, hogy ez is ilyen keretes szerkezetűvé sikerült ez a fesztivál, hát azért itt is egy pogromnak a sztoriát írja le, ez valóban létezett egyébként, tehát a Kiskunságban történt meg a háború után közvetlenül, amikor a túlélő, auschwitzi és egyéb túlélő zsidók hazamentek a településre, és hát gyakorlatilag ugye már a házaikat elfoglalták az ott lakók, meg sok minden történt ugye időközben, és hát nem tudnak igazából visszailleszkedni ebbe a közösségbe, és ráadásul különböző helyzetek következtében elfajulnak ezek az egymás közti kapcsolatok, indulatok, és hát ennek a valós történetnek az ihletésére írta meg ezt az Egy piaci napot Závada Pál. Elképesztő történet, és megint csak a máról szól, tehát az, hogy hová tud vezetni egy-egy rosszul értelmezett gesztus, vagy egy-egy rossz indulat, mondjuk egy-egy emberben megjelenik, és megpróbál ugye az indulata mentén hangolni embereket. Elképesztő dolgok akik tud elfajulni, ugye ennek a története van felrakva ebben a darabban. Nagyon izgalmas egyébként a formája is, mert itt az egész társulat egyszerre jelen van végig az előadás alatt, ez azt hiszem 2 órás volt körülbelül, tehát végig jelen vannak a színpadon, és közben ők mindenféle effekteket szólaltatnak meg, egy ilyen vasakból, láncokból és egyebekből álló ilyen háttér, ilyen félkör alakú háttérdíszlet van, amin ők játszanak. Van egy zenekar is egyébként, tehát van egy zenekar is az előadásban, és akkor azt egészítik ki, tehát, hogy megfelelő pillanatban ilyen effekteket hoznak létre a díszlet segítségével, meg annak az ütögetése segítségével, meg ugye a zenével, tehát ez ad egy egészen különleges ritmust az előadásnak, egy egészen különleges ilyen effektus hátteret, és feszültséget is egyébként. És akkor hát ebben a közegben zajlik le ez a történet. Itt ugye főhősnek 2 női szereplő van kiemelve, akiknek ugye a konfliktusa az meséli el lényegében ezt a történetet, az ő párbeszédeik, az ő kettősük az, ami mozgatja ezt a szállat, mert nem lineárisan látjuk a történetet, hanem egyfajta ilyen visszatekintő, visszaemlékező módon, egy bírósági perrel is ráadásul ugye megspékelve, tehát ott egy ilyen közegben jelennek meg ezek. De egészen drámai, egészen döbbenetes hatás, és hát ugye azért mondtam, hogy keretes szerkezetű, mert hát ha úgy tetszik, akkor ez egy kicsit lehet a folytatása a Galóga történetének. Nem a Babilon dossziénak, hanem magának az auschwitzi túlélő történetnek, mert ugye ez egy ilyen közegben játszódik, hogy mi történt ezekkel az emberekkel.
1: Nem csak annak, hanem hogyha most végignézzük, és akkor kvázi összefoglalásként a kisvárdai színházi sereg szemléről, akkor nagyon sok olyan előadást láttunk, amely valamilyen módon egyfajta ideológiai irányvonalhoz, vagy egy pogromhoz, vagy egy diktatúrához kötődik, És számomra például ezekben az előadásokban közös, mármint az alapgondolatukat illetően, hogy mindenképpen megpróbálják valahogyan befolyásolni az egyén gondolkodásmódját, tehát azok az ideológiák, amik ezeknek az előadásoknak, vagy színpadi szövegeknek, vagy daraboknak az alapját képezik, és ez fölveti bennem annak a fontosságát, hogy a személyes gondolatok, a személyes érzések és a szabad létezés mennyire fontos a mai világban, amikor egyébként a mesterséges intelligencia vagy a különböző politikai irányzatok jelentősen megpróbálják befolyásolni a gondolatainkat és az érzéseinket. És eszembe jutott egy Schilleri gondolat a Don Carlosból, amikor Póza Márki azt mondja Fülöp királynak, hogy e kéz egy tolvonása, és a földet újjáteremti, adja meg nekünk a gondolat szabadságát. És ha valami az idei fesztiválnak az eszenciáját képezi számomra, az a szabad gondolat, a szabad érzés és a szabad létezés fontossága.
0: Nekem is ez jutott eszembe egyébként, tehát a gondolkodás szabadságát kell megadni. Tényleg ez az összképe, és egész pontosan az, hogy merjünk gondolkodni. Ha már említetted ugye a mesterséges intelligenciát, vagy az internetes közösségi oldalakat is, hogyha vesszük. Tehát, hogy ne programok legyünk, ne csatlakozzunk ahhoz a Matrixhoz, hogy nekünk megmondják, hogy mit csináljunk, hanem igenis merjünk gondolkozni. A másik pedig ugye itt az egyéni felelősség, az egyénnek is van felelőssége abban, és ez nem külsődleges most, amit mondok, tehát nem csak az, hogy most akkor kire szavazunk, vagy nem tudom mi, tehát nem ilyen jellegű dolgot gondolok, hanem az, hogy én, aminek tudok, a magam kis körében járjak utána, nézek utána, gondolkodjak el rajta, szüljek saját válaszokat adott esetben, és ne hagyatkozzak arra, amit nekem mondanak. Tehát ez egyébként nekem ez volt az a fő csapás irány, ami nagyon kirajzolt ez a fesztivál, hogy ne az legyen az embernek megmondva, hogy ne legyen számba adva, hogy mit gondoljak.
1: Milyen egyetértek?
0: Szóval ez majdnem szinte mindegyik előadásból picit így vagy úgy, de ki.
1: Akár komédia, akár
0: kiviláglott, dráma. Igen, hát különböző, így van, különböző stílusban, igen. Különböző módokon, tehát merjünk gondolkodni, és merjünk saját gondolatokat.
1: És merjünk jövőre Kisvárdára látogatni a rádióhallgatókkal együtt, mert hát minden bizonnyal jövőre is izgalmas előadások, alkotók, és találkozások várnak mindenkit.
0: Kedves hallgatóink, új színházi eseményeket, jelenségeket és alkotókat elemző beszélgetés sorozatunkban a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának 2026-os előadásairól beszélgettünk Olá Zsolt színházi szakíró kollégámmal.
2: Most a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Ungvári Juditot hallották. Viszont hallásra!

Elhangzott a művész bejáró. Itt vagyok el, hogy a műsor végén említett produkciót, a Komáromi Jókai Színház egy piaci nap című előadását, amelyen Mohácsi János a Kisvárdai Fesztivál legjobb rendezésért járó díját kapta, augusztus 25-én kedden 19:30-tól a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz programjában láthatják az érdeklődők.

0: Az elmúlt percekben Yehudi Menuhin, Stefan Grappelli, Diana Krall, Silverman és Antoine egy-egy felvétele szólt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Négy óra, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében, szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Itt élünk című műsorunkat hallják Papp Péter szerkesztésében. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Molnár András.
3: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Turi Sarolta és a technikus Bilincsik Márton nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma virtuálisan ellátogatunk Bamako-ba, majd utána pedig főzünk egy kis sokács babot. Korpás Károly fapados utazóval kezdünk, aki azért egy pár Guinness rekordot is fenntart. Hát én azt hittem, hogy valahonnan, onnan Afrikából, Nigerből jöttél ide, hát nem.
5: Ugye mindig mozgásban vagyunk, és ez nagyon fontos, minden évszakban utazási évszak van, nem csak nyáron, hanem tavasszal, ősszel, télen, és természetesen nyáron is. Igen, tehát ugye utazunk minden évszakban.
4: Igen, én amikor nyomon követtelek a Facebookon, interneten, azt se tudom már, hogy melyik fórumon, mert azért több helyszínen is megtalálható, vagy a telefonszámodat nem tudom, de azért legalábbis ezt tudtam, hogy érhetlek el ma. És akkor Bamako. Hú, mondom, hát ez egy kicsit messze van. Hát földrajszakos létemre utána kellett néznem, hogy hát az nem van vészes, hogy a Niger partján fönt 1700 méteren, kellemes idő van, ott el tudsz lenni, hát ez nem az, ami volt.
5: Igen, ugye ez az év, ez egy picit tényleg a Bamako-nak a jegyében zajlik, mert Afrikában is jártunk, de ugye alapvetően Afrikában, amikor a hagyományos Bamako rally ment, mi megnézni mentünk őket. Nyugat-Szaharába volt ugye a tankcsapdának is a nagy koncertje, a Bocskoréknak a műsora, és ott az egész feeling megtetszett, és akkor, ahogy megláttam ugye nyár elején, Bamako Summer, ha. Európában. Nincs nevezési díj, nincs regisztrációs díj. Hát ez ilyen fapados utazónak, mint én. Ez a Kánaán. Ádám barátomat meg is győztem. Nem kellett sokat győzködni, kb. Egy 3 perc alatt benne volt a buliban, hogy menjünk Bamako szammerezni, és akkor ugye a lengyelországi, szlovákiai és a magyar szakaszokon mentünk, ami ugye ki volt jelölve. Mi egy picit túl is teljesítettük, mert nagyon érdekes volt, hogy néztem a kiírást, azt mondja, hogy a Bamako szammer nem érintette Makó települést. Hát mi meg úgy voltunk vele, hogy egy kicsit ugye kitérőt tettünk az útvonalon, hogy már úgy bamakózzunk, hogy ha már voltunk Bártfán, ugye, ami az eleje az egésznek, a Makót is hozzátettük, és természetesen ugye ez Mohács volt egyébként a befutója ennek a Bamako Summernek, ez úgy kapcsolódik megint a következő Bamakóhoz, hogy a következő Afrikába futó Bamako majd Mohácsról fog indulni. Tehát az már nem Budapestről indul, és Mohácsra volt a célba érkezés. Rengeteg érdekes kalandunk volt, meg sok minden érdekességet láttunk, ugye amik kijelölve voltak pontok, amiket ugye érinteni kell a túra során, azt érintettük. Mi úgy mentünk, minthogyha Afrikába mentünk volna, teljes felszerelést vittünk magunkkal, tehát enni innivalót betárazva 40 liter vízzel, rengeteg ennivalóval, akkumulátorral, működtethető hűtőládával, ágyal, sátorral, tehát tényleg teljes felszereléssel, és nagyon jól összedolgoztunk Ádámmal. Mi úgy beszéltük meg, hogy naponta csak egyszer fogunk cserélni vezetés közben, és akkor megvolt, hogy kiviszi az elejét a szakaszoknak, kiviszi a végét, és akkor amikor az ember ugye letudta a szakaszát, akkor már nyugodtabban átülhetett a jobb egybe.
4: Akkor ebben nincs is semmiféle kihívás, olyan, mint egy nagyobb afrikai, szaharai útban, vagy azért a megkötések, a pontérintések azért olyanok, hogy bizony-bizony oda el kell jutni, ott pedig hát akkor nem mentetek be étterembe, meg szállodába, hanem sátorfelverés, sátor összeszedés, az egy jó túra, de azért mégsem Afrika.
5: Igen, igen, pont ez volt benne a szép, mert ugye amikor nézőként láttuk az Afrikát, és én mondtam, amikor Nyugat-Szaharába voltunk, és ott beszélgettem a versenyzőkkel, hogy mondom, azt tudjátok, hogy a java még majd csak ezután jön. Na hát mi azért úgymond a kényelmesebb verziót választottuk, tehát megvolt benne az élvezet, és így azért a Bamakónak egyébként a szellemisége bárki, bármivel, bárhogyan. Tehát ők ezt szokták mondani, hogy ugye bármivel lehet menni, bárhogyan, és itt ez a Bamako szamber, ez még szabadabb volt. Tehát tényleg nem voltak megkötések, minden este nagy buli az volt. Ha egyik este azért közel raktuk le az autót a nagy színpadhoz, hát kevesebb volt benne ugye az alvás, mert hát 5 óráig ment a zene, és ebből is tanult az ember, és akkor a következő napra már nem így csinálta, hanem jóval messzebb a táborhely, ugye az éjszakai táborhelyen már messzebb helyezkedtünk el színpadtól.
4: Tehát akkor itt buli volt, nem csak is. Menni kellett is, de azt a távot le kellett tudni. Az ösztáv az mennyi lett volna, hogyha felmentek Észtországig?
5: Igen, igen, igen, ugye mi nem mentünk fel Észtországig, az majd egy picit máshogy lesz megvalósítva, mert az egy ilyen repülős túrával lesz, de ugye a bárki, bármivel, bárhogyanba ez belefért. Egyébként voltak olyan hozzácsatlakozók a túrához, akik csak a magyar szakaszokon csatlakoztak. Mm. Tehát nem volt ebből kizárás senki számára, viszont azért nem egyszerű dolog volt, tehát egyetlen egy motor volt az, aki az egész távot teljesítette a motorosok közül, autósok közül voltak jó néhányan, tehát azért Tallintól Mohácsig ott vannak érdekességek, és érdekes, hogy a motorossal is, ahogy beszélgettünk, ő ugye, mert ajánlottak többféle útvonalat Észtországban, és ment a telep útvonalon, kétszer elesett, utána már az egyszerűbb útvonalat használta, és nagyon érdekes ugye, hogy vele egy csomó ellenőrzési ponton összefutottunk, mármint ellenőrzési pont, érintési pont inkább, így fogalmaznak, sok érintési ponton, Lengyelországban is, Felvidéken is, és Magyarországon is összefutottunk.
4: Így összeadódott akkor, most már újra kérdezem a kilométer szám, tudjátok pont hogy mennyit tettetek meg, nem Mohácsig, hanem Makóig.
5: Ja, az alapvető kilométer az 2800 kilométer volt. Mi ugye nem az egészet teljesítettük le, mi 1900 kilométert teljesítettünk ebből.
4: Ugyanolyan, mint egy kék túra itthon. Kihagytatok mondjuk a Bakonyi részt, és tovább mentetek, vagy nem mentetek el Kőszegig, de végül is azt repülővel is meg lehet, újra lehet, és még pecsételni is lehet, vagy érintési pontként venni. Nem fontos. Ugye?
5: Igen, tehát itt ez tényleg egy szabad volt. Én nekem fapados utazóként nagyon fontos, hogy ne fizessünk fölösleget. Tehát el lehet jutni, ugye az Őrfokira is nagyon olcsón tudtam eljutni, ez a Nyugat-Szahara is igen olcsón volt, de Tunéziát is bevonatoztam néhány hónapja, és tényleg ott is fillérekből megtudta az ember, ugye saját magam veszem a repjegyet, tehát nem utazási irodán keresztül, szállást lefoglalom. Ott vannak alapkritériumok, tehát a város központban legyen, legalább a 10-ből 7-es osztályzata legyen, és tehát az értékeléseket is el szoktam olvasni, kényelmes legyen, de legyen azért privát fürdőszobája, és az embernek is nagyon olcsó legyen. És ez létezik ilyen kombinációja ezeknek a szállás áraknak, szállás lehetőségeknek.

0: Azon mosolgok magammal, hogy ugye, hogy a zöld foki, hogyha most mennél, sokkal drágább lenne, a VB után most már megismerte a világ a zöld foki szigeteket, addig azt se tudták, hogy merre van az a sziget, meg miért zöld fok az Afrika zöld foka utáni szigetrendszer, de hát te előre tudtad, legalábbis érezted, hogy menni kell.
1: Ugye a zöldfoki az már hívogatott egy jó évvel korábban, már éreztem, hogy na most oda menni kell, és ahogy meghirdették az egyik faparos légitársaság, meghirdette az útvonalat, én rögtön le is foglaltam a repjegyet. Az egész nekem szállással, tokkal, vonóval, taxival, mindennel annyiból kijött, mint most a repjegy. És közben ugye egy helyi taxissal összebarátkoztam, és ő vitott mindenfelé, töredékáron, mint amit ugye az idegen turistáknak felszámolnak, és jó is járt ezzel, hogy hiába vitt engem olcsóbban, mert ugye Magyarországról, akik mennek ismerősök, vagy a Facebook csoporton belül, akkor alapvetően megadom az ő számát, és akkor ő tudja őket mozgatni, tehát neki ez egy nyereséges befektetés volt.
0: Tehát a reklám helye ott majd, hogyha arra járni, akkor majd megkérdezem én is, de valószínű, hogy nem nagyon szaladgálok minden nap a zöldfoki szigetek felé, de tulajdonképpen sok mindenről beszélhettünk volna, különleges számokról. Nem is tudom, 61., 70., 100., semmi. Tehát nem tudlak követni, hogy mikor, mi az, amit most újra elértél. Úgy mondhatóan a legnagyobb teljesítményeiddel, amikor bekerültél a Guinness rekordok könyvébe egy vagy két szinten.
1: Igen, nagyon érdekes, hogy most aktualitása is van ennek a beszélgetésünknek, nem csak az utazásokkal kapcsolatban, hanem az egyik magyar autós rekordom az 15 éves most így augusztusban.
0: És nem is mondja, hogy idős, azt mondják, jó, hát azt tudom azért, hogy mennyi idős vagy, de az már nagyon-nagyon sok.
1: Igen, ugye az autópálya hálózat, a teljes magyar autópálya hálózat szabályosan, leggyorsabban hitelesítve történő bejárása történt meg 2011 augusztusában, és remélhetőleg ez a rekord már nem javítható meg, mert a 17 óra 9 perces szabályos bejárás óta azért rengeteg autópálya épült. És ugye ez is azt mutatja, hogy már ha valaki szabályosan szeretné ezt megjavítani, akkor az nem lehetséges, csak ugye a sebességet túlélve, de nekünk, mivel velünk ott volt a rekordhitelesítő, ezért ugye úgy kellett menni, hogy mindenhol tökéletesen tartani kellett a szabályokat. Egyébként jövő évben egy elektromos autós hatótáv rekorddal készülök, meg hát ugye a másik rekord, ami még akár megjavítható, a 3,38 literes 100 kilométerenkénti dízelautós fogyasztás.
0: Ehhez már szakember is kell, de ahhoz, hogy valaki Guinness rekordot állítson fel, nem a falvédőről kell lelépni, hanem bizony mutatni kell valamit előtte, és megszervezni. Hát ott ugye oda hitelesítők kellenek, fel kell hívni őket, ők időpontot adnak, és akkor mentetek el, amikor lehetett, de forgalomban, ugye?
1: Igen, ez utcai forgalomban, hát például ugye az üzemanyagfogyasztási rekordnál alapvetően kötelező volt a régi rekordernek az útvonalán végigmenni, azokat a pontokat érintve, ahol ugye a régebbi rekorder haladt, és ugye azt az ő általa fölállított üzemanyagfogyasztás sikerült megjavítani. Egyébként már az üzemanyagfogyasztási rekordom is az 11 éves lesz. Tehát már az is bő 10 éve tartom már azt is.
0: Mi kellett ehhez? Az, hogy tényleg akkor gyorsíts, akkor engedd ki a gázt, akkor gurulj, amikor kell. Hát van, aki tud vezetni, van, aki megnyomja neki 1000-rel, aztán akkor ott megy ám, ott meg üzemanyagfogyasztási maximum lehetne, ugye?
1: Igen, tehát előrelátást igényel a dolog. Nekem szerencsém van, mert rengetegféle autót, motort vezetek, és ugye, ahogy említetted is ugye a számokat, ezekben is egy picit jubileumhoz érkeztem, mert most sikerült meghaladni az általam vezetett motor, tehát a motorgyártóknak az 50-et, mert az 51, és jövő héten már meg lesz az 52. motorkerékpárgyártó cégnek a motorjának a vezetése. Ez, hogyha típus nézek, motortípust, az már 100 fölött van. Az autónál pedig egy különleges modellel, az is egy nagy szerencsének köszönhetően, tehát az is egy igazán fapadosan összehozott élmény volt, sikerült elérni a 75. autógyártót, amit az autógyártónak a termékét vezettem. Ott, hogyha megint autótípusokat nézünk, akkor ott már 156 az összesítés alapján, de hát itt is még csak úgy van, hogy mit tudom, hogy például a Volkswagen Golfot is csak egynek számolom, hiába vezettem én többféle típusát.
0: Na most, hogyha én odaállítok, hogy szeretnék ilyet meg olyat vezetni, próbaútra menni, mert van, amikor úgy kérik, hogy lehessen, de már olyanokat, vagy különlegeseket, amiket néha-néha bemutatsz, hát az már tényleg nincs is jogsima motorra egyébként, de amúgy hogy megy ez? Hát azért ismernek téged, felkérnek, vagy te kéred fel?
1: Nagyon érdekes, mind a kettő van, mert van olyan ugye, hogy én is bejelentkezek akár egy tesztelésre, de volt rá precedens, hogy egy különleges motornak a tesztelésére bejelentkeztem, és ugye a szalon részéről lecsekkoltak úgymond, és látták a tevékenységemet, hogy mennyi minden autómotor, rekord, utazás, stb. És ahogy visszavittem a motort, rögtön fölkínálták, hogy mit szeretnél még itt kipróbálni a mi készletünkből. Mi a véleményed erről, mi a véleményed arról, és az lett belőle, hogy egész nap motorpróba lett belőle, és tehát vannak ilyen esetek, igen, hát nagyon sokszor az ismertség, ismerettség, ez két külön szónak is használnám.

0: ugye vannak kritikusok, színházkritikusok, irodalmi, stb. És akkor azok ott a szakmában helyet foglalnak. Akkor itt a motoroknál már a szakmának részese vagy bizonyos szintig?
1: Azért azt nem mondanám, én olyan vagyok, akinek elég széles rálátása van erre, de ugye nem úgy csinálom, mint aki ezért pénzt keres, igen, hanem nekem ez hobbim, és már nagyon széles rálátásom miatt, tehát van olyan, hogy egy autóról, motorról 2 kilométer után hosszú véleményt tudok már mondani, hogy hogyan viselkedik, mi az, ami előnye, mi az, ami hátránya. Mert ugye van egy jó adag összehasonlítási alapom, és ezért is szoktam azt mondani, hogy viszont tökéletes autót, motort még nem gyártottak, mert ugye, hogyha összehasonlítjuk 15-16 szempont alapján, akkor mindig lesz az adott típusnál jobb valamilyen összetevőben.
0: Tehát egy ilyen tesztelés után te neked nem csak az a feladatod, hogy leteszed, és akkor megnézed, mennyit fogyasztott, meg mit csoda, hanem el kell mondani, vagy leírni a véleményedet, tehát a tapasztalatokat?
1: Ez változó, ez nagyon változó. Van olyan, hogy nagy örömmel veszik, hogyha az embernek részletes véleménye van, de tényleg van olyan is, hogy egyszerűen az ember egy tesztnapon megjelenik, megnéz valamit, és semmilyen kötöttsége nincs ennek az egésznek. Van olyan, hogy regisztrációs díj van, és akkor az ember még a regisztrációs díjjal. De volt már olyan például, hogy jótékonysági tesztelés volt. És az ember azzal, hogy ott megjelent, azzal egy jótékony dologba hozzájárult, és azt támogatta pénzzel, és itt most megint nem nagy pénzre kell gondolni, hanem egy adott összeg, ilyenkor azt mondják, hogy 2000, 5000 forint, és akkor ugye szépen gyűlik az a jótékony célra is.
0: Dolgozol, rendesen dolgozol, normál munkahelyed
1: igen,
0: van,
1: igen, igen.
0: És akkor emellett még erre is van időd, vagy pedig a szabadidődnek a zömét erre használod, hogy kutatsz, keresel, vagy hát keresnek, mert azért ahhoz, hogy tudják, hogy mit csinálsz, ismernek már páran, megkeresnek, és akkor neked be kell azért ütni a naptáradba, hogy tudsz-e menni, vagy nem tudsz menni, és ezeket a dolgokat, hát bizony egyeztetni kell a családdal is.
1: Igen, igen, a családdal is egyeztetni, és nagyon érdekes, hogy például főiskolás csoport találkozónk lesz, és hiába mondtam nekik, hogy minél hamarabb állapítsunk meg időpontot, mert tele van a naptáram, mert ugye az ember a szabadidőt próbálja felhasználni, tehát ugye például mi is a múzeumból hétfőn zárva vagyunk, a hétfői napom az fullos mindig, tehát a hétfő az mindig teli van tolva, de már azért azt mondom, hogy novemberig nem sok szabad időpont van a naptárba. Tehát ezért jó, hogyha bármilyen esemény, ami adódik, azt minél hamarabb tudom, szabadon hagyja ugye az ember neki az időpontot, vagy pedig besúvassza két másik esemény közé, és akkor úgy tud ott megjelenni. Hány Istennek például a gimis osztálytalálkozónk az nagyon kreatív csapat, nagyon hamar kijelölte az időpontot, az már fix, arra a napra semmi egyéb nem lesz betervezve. Mert ugye pont egymás után esik ez.
0: Hát igen, kerestelek, e-mailbe visszaírtad, hogy motorozol, és majd jössz, nézd, nincs is motor, tehát biciklivel jöttél. Hát tulajdonképpen akkor van még olyan jármű, mondjuk a tajgában lévő szánon kívül, amivel nem utaztál?
1: Jó kérdés egyébként, mert volt egyébként olyan utazás is, amikor kifejezetten rámentem arra, hogy mindenféle járművel menjen az ember, ugye, hogy itthonról is ugye elindult, és akkor volt benne repülő, meg a tömegközlekedésnek minden verziója, sőt, még jégtörő hajóval is mentünk a Finnöbölbe, tehát az, amikor ez a... És érdekes volt, hogy pont akkor is érintettük Tallinn, tehát milyen érdekes visszacsatolás. Tehát Tallinn már nem első alkalommal lesz a tallinni látogatás, ami most majd ugye repülővel történik, de akkora, és ezt úgy is jelentettem meg az interneten, hogy minden járművel venni éjszakon.

0: te így születtél, hogy eleve kijelölted, hogy valamikor én Guinness rekorder leszek a világ majd minden országába, hát már a...
1: Európa minden országa az már megvan jó ideje.
0: Jó, de hát még azért nem vagy olyan öreg, úgyhogy még akár bár a húsvéti szigetekig is eljuthatsz karácsonykor is, vagy bármikor, de nem sport ez már neked, hanem egyszerűen életmód.
1: Igen, igen. Tényleg érdekes, hogyha az ember belegondol, hogy amikor ugye iskolás voltam, akkor még nem ezek vonzottak. Tehát amikor a fapados járatok beindultak olyan 2004 környékén, nekem akkor pörögtek föl ezek a dolgok, hogy minden elkezdett érdekelni, kultúrát, tehát nem csak amikor odautazok valahova, hanem egy kicsit kulturálisan is megnézem, nem csak a főváros nézem meg, hanem a tájat is megnézem. Igyekszem fotókat készíteni, pillanatképeket, hát a fotóknak meg a videóknak a archiválása, most is bennem kellett már külső Winchestert, mert egyszerűen ugye az ember tárhiánnyal küzd, és ez nagyon jó is, hogyha ugye megörökíti. Hát Milán fiam például, ő ugye olyan sokat jött velem, most már iskolából nem tudja az ember megtenni, hogy kiveszi állandóan, de amikor ugye óvodás volt, akkor bejártuk az ország összes megyéjét. Tehát ő is elmondhatná magának, igaz, hogy nem hivatalosan, hogy az a legfiatalabb magyar, aki a Magyarország összes megyéjébe járt, ugye, amikor velem jött. Most a neve sem véletlen, mert ugye Milán nekem az egyik kedvenc városom.
0: Na jó, de végül is akkor a fapados utazásaidkor döntötted el, hogy látni akarod a világot, nem fapadról, hanem tényleg a tájakat, a városokat, és fényképezni is, mert hát azért, hogyha találkozhatunk még veled a múzeumon kívül, azért a fényképeidet is lehet látni, sőt, hogyha kell, még kiállítasz is, hogyha muszáj, mert arra nem nagyon van időd, gondolom, összeszedni.
1: Hát ugye a kiállítások azok elég sok volt korábban, tehát ebből is, hogyha itt megnézem, hogyha itt mezőkövesdi viszonylatban kiindulunk, egyedül nekem volt olyan, aki a négy Matyó településen is kiállított, ugye Mezőkövesd, Szent István, Tard és hát a határainkon kívül Dója, még Dóján is volt fotókiállításom, és ugye a fotózás is megint egy időszak volt. A fotóklubbal most mostanság már jóval ritkábban szoktunk összejönni, nagyon régen ilyen havonta, két havonta, hát most már néha-néha egy-egy utat meghirdetünk, például fotóklubos tagokkal kint voltunk Észak-Írországba, de például fotóklub taggal voltam kint, amikor Madeirán voltam fotózni. Na azt tanácsolom még például, hogyha valaki szép helyre el akar menni, Madeirán is pont a legjobbkor voltunk, amikor még olcsók voltak a repjegyek, amikor még alig volt turista, tehát nagyon szépen be tudtuk járni az egész szigetet. Mostanság már azért magasabbak az árak, sokkal több a turista. Ahhoz a relatíve kis szigethez képest azért megözönött az a sok ember, sokan mennek oda, és hát ugye visszük a hírét is, hogy hát ez mennyire jó, hogy a szinte a földi paradicsom. Tehát az, hogyha valaki különleges utazásban gondolkodik, akkor az Zöldfok is nagyon fog neki tetszeni, Madeira is, bár nekem Szíria is tetszett. Kinek, hogy mind.
0: Ugye az, hogy valaki elmenjen, mondtad, fapados, nem túl drága, de azért valamint meg kell spórolni, tehát az természetes, cigaretta, ital, másfajta ruházat, stb. Tehát nem kell sorolni, nem kell neked csúcsautó akkor, hanem vezetsz te akkor is csúcsautókat, hogyha akarsz, meg hát a másik az, hogy egyébként úgy az emberekkel a kapcsolatot teremteni. Nyelveket, az alapnyelvet, pár szót, hogyha gügyög valaki a világba el lehet, még mondjuk ott távol is meg tudja mutatni, hogy éhes, vagy bármi más. Tehát ezzel soha nem volt problémád a nyelvvel, úgy veszem észre.
1: Érdekes egyébként, hogy nincs szükség igazából komoly nagy nyelvtudásra. A kommunikáció az pedig sokféle lehet, és a kommunikációnál a kitartás az nagyon fontos lehet, akár egy e-mailesnél, mert például ez a 75. automárka, az egy Lamborghini-t sikerült versenypályán vezetnem úgy, hogy alapvetően az nekem egy másik autóra befizetett nagyon olcsón befizetett élményvezetés lett volna, de a szolgáltató részéről ez nem állt rendelkezésre, és akkor mondták, hogy hát ez meg ez lehet, és akkor szépen az ember kommunikációval fölépítette, hogy nem pont így van ez, mert ugye, hogy a, nem az én hibámból nem valósul meg, hanem ilyenkor azért jó, hogyha magasabb kompenzációt adnak ezzel kapcsolatban, és szépen eljutottunk a Lamborghiniig, és mindenki elégedett volt, én elégedett voltam, ő nekik sem esett igazából, kicsivel több kört ment az az autó.
0: Megint tehát ez a fajta dolog, amit mondtál, hogy lemondtál egy utat, mert hát megengedted, hogy átfoglalják, és akkor ehelyett több lehetőséget is kaptál. És
1: drágább neked, lett volna, de olcsóbban hozzájutottam.
0: Akkor mindig szerencse is kell hozzá?
1: Hát persze szerencse mindenhez kell, de igazából, hogyha jók vagyunk az emberekkel, én azt szoktam mondani, hogy jót tegyünk, az nincs semmi erőfeszítés abban, az pár perc alatt, pár óra alatt tudunk jót tenni. És egyre több felé teszünk jót, egyre több embernek teszünk jót, ezek szerint akkor a másik irányból jár hozzá a szerencse, nevezzük így. Tehát sokkal, sokkal jobb dolog, és ezt nem értik meg sokan a világban, hogy tényleg, hogyha jót teszünk, az nagyon jó érzés, mindenkinek jó érzés, nagyon hamar van eredménye. Ha meg valaki rosszat akar csinálni, ahhoz meg lehet, hogy hónapokig, évekig kell valamiben gondolatoskodni. Hát mennyivel egyszerűbb akkor tényleg jót tenni. És meg is érdemeljük akkor a másik irányból a jót.

0: megjelensz valahol, és a teljesen idegen környezetben, sokszor egyedül utazol, tehát nincs mindig barát veled. Mi kell ahhoz, hogy úgy elfogadjanak? Mosolygás, vagy pedig hát egyszerűen az, hogy úgy vegyenek észre, hogy te kérsz és partner vagy, mert hát van, akit elutasítanak rögtön. Mondjuk nem vagy egy olyan ember, akit úgy el lehet, vagy nem lehet észrevenni, magasságod is megvan hozzá, nem vagy túl kövér, fiatal is vagy. Tehát kell a megjelenés is, és mellette meg az a sugárzó tekintet?
1: Hát mindig alkalmazkodni azért a lehetőséghez, helyzethez, kultúrához, adott szituációhoz, ez nagyon nagy kreativitásra is neveli az embert, hogy mindenhol, tehát van, ami egyik helyen működik, a másik helyen már nem működne. Tehát nem lehet azt mondani, ugye, hogy itt most sablonok vannak, teljesen más, hogy működik az utazás mondjuk egy Észak-Európában, teljesen más, hogy működik az utazás Ázsiában, Afrikában, és akkor ott az ember ahhoz igazodik, amit ott lát, érez, és ahogy ugye viszonyulnak hozzá, a hotelokkal is jó tapasztalataim vannak, pedig nagyon sokszor ugye csak egy címet látok, meg néhány értékelést látok ezzel kapcsolatban, és sikerül kifogni egész jó szállásokat is.
0: Mondjuk te már tanácsokat idegen helyről nem nagyon kérsz, vagy hát kérhetsz még, de olvasol utána interneten, felmész, kutatsz, és ha tőled kérnek tanácsot, tudsz adni, vagy pedig hát megmondod, hogy hát én ezt tapasztaltam, nézz utána egy kicsikét, mert nem biztos, hogy neked ugyanúgy jön be.
1: Hát azért elég sokan kérnek tanácsot, és én örömmel is adok tanácsot, mert megint itt van, hogy a jó dolgot átadjuk, más számára egy élményt tudunk, egy élményhez tudjuk hozzásegíteni, egy nehezebb lépcsőfokot könnyebben tud megugrani. Tehát én azt is szoktam mondani, hogy én is örömmel adok tanácsot. Eleve mindenki számára azért nagyon fontos, hogyha egy picit tudatosabban éli meg akár a hétköznapokat is, és hogyha ő tapasztalt valamit, akkor ezt is tovább tudja adni. Tehát volt már nekem olyan, hogy valahol először jártam, és akkor egy térkép volt nálam, és az országbeli lakosokat útba igazítottam az idegen országban, mert ők ugye, tehát számukra idegen volt a település, nekem is, csak hát ugye jobban fel voltam készülve, és nem függök a digitális dolgoktól sem, tehát nem használok digitális segítséget sem sokszor. Az, ami mostanában az elmúlt két évben csinálom, hogy van egy offline térkép a telefonon, hogy azért mégis legyen egy biztonságom, de sima papír alapú térképekkel is el lehet jutni bonyolultabb helyekre is.
0: Hogyha külföldre mész, ott valamiféle költekezés kell valamilyen szinten, ugye nemzetközi pénz a dollár, illetve itt Európában az euró, meg hát nem tudom, hát hogy Algériába, vagy
1: Tunéziába,
0: ott már volt gond néha a pénzváltásra?
1: Nem, de hát annyira olcsók, tehát ott például én Tunéziába, hogy vonatoztam jó pár helyre, annyira olcsók voltak a vonatjegyek, hogy az ember ugye visszaszámolt, tehát annyira nevetségesek voltak azok az árak, hogyha az ember hosszabb időt eltölt ilyen helyeken, akkor olcsóbban kijön, mintha itthon van. Tehát a szállásárak is sok esetben, mivel én ugye viszonylag kevés időt töltök a szálláson, tehát nincs értelme egyébként sem luxus szállást foglalni, nem is praktikus, mert így mindig van a következő meg a következő utazásokra is, és hogyha okosan csinálja az ember, például ugye nekem most van jó pár ingyenes repjegyem, ami abból adódott, hogy én korábban elfogadtam azt, hogy teli volt a gép, és akkor később, egy héttel később mentem, és ebből kifolyólag ugye a légitársaság adott összeget, amit repjegyre tudok csak fordítani, megfordítottam is már. És így ebből kifolyólag például Milánóban most olcsóban elmegyek a motorkiállításra, mint az itthonira, mert ugye a repjegy az ingyen volt, és az extra legakciósabb belépőt vásároltam meg a kiállításra.
0: No most azt hiszem, hogy minden oké, minden rendben van, csak hát azért ahhoz, hogy az ember utazni tudjon, kell egy bizonyos erőnlét, meg egy bizonyos egészségi állapot, meg hát valamilyen szinten egy olyan fajta, úgymond szerény költekezési lehetőség, amiből te a következőt meg tudod tenni. Tehát nem azt mondtam, hogy igénytelenség, de egy igényszintet azért le kell szállítani ahhoz. A luxusút, mondjuk egy éves hajóút, az többe kerülne, mint mondjuk Mezőköveznek az összes lakása. Tehát azért megválasztod, hogy mik a lehetőségeid, az egészséget hogy adja, meg hát ugye olyan helyre is kell menni, hol oltások is kellenek.
1: A racionális megválasztása az úti céloknak, tehát irális úti célra azért nem megy az ember, és ott, hogyha költ, tehát a pénz megint sokat rangú, mert sokkal fontosabb tényleg az egészség, a szabadidő, meg az utazási kedv. Én ezt sorolnám inkább az utazásnál a legelső három szemponthoz, hogy ugye, ha egészségünk van. Hát most például Kefalónián, ott is egy ilyen Uber akciós sikerült lefoglalnom, és épp néztem, hogy a szállásról nincs közvetlen buszjárat a reptére, hanem nem baj, mert úgyis meg akartam nézni ezeket a turista útvonalakat, és egy 19 kilométeres túrát még bevállal ugye teljes menetfelszerelése, ugye a repülőtérre, hogy mentem ki, bejártam. Igen, tehát mondhatom, hogy Kefalóniát is sikerült rendesen megnéznem, hát egy csomó helyen emberrel nem találkoztam olyan helyeket, és mehettem volna a rövidebb úton is, mert hogyha onnan a szállástól közvetlenül a legrövidebb úton megyek, akkor csak 14 kilométer lett volna az, ami 19 kilométer, de az érdekességeket már az ember hozzátette ilyenkor, és megálltam fotózni. Olyan volt, mint egy mini El Camino. Gyorsan lezavart az ember egy mini El Caminót, és ott a jó görögországi napsütésbe egy kellemes, egy nagyon emlékezetes, kellemes, jó tapasztalatokkal járó túrát sikerült tenni, úgyhogy a reptérre is kijutottam.
0: Mondjuk ezekhez a döntésekhez azért bízni kell magadban is, mert azért a 19 kilométer, pláne hogyha éppenséggel úgy sült a nap, mert a görögöknél ott a Kefalóniára felfelé, meg a hegyek közt, azért a vízmentes helyeken nem vittél 40 liter vizet magaddal.
1: De sok vizet vittem magammal.
0: De nem annyit, amennyi elég volt egyébként.
1: Igen, tehát itt úgy vittem, hogy 3,5 liter vizet vittem magammal, tehát a felszerelés jelentős részét a víz képezte, mert hát olyan egy liter maradt is még a túra végére.
0: Fürödni.
1: Igen. És ugye a víz a legfontosabb. Tehát, hogyha ilyen helyre megyünk, főleg nyáron megyünk, akkor egy sapka vagy kalap legyen az embernél, és víz. Ez a kiemelt fontosságú, hogy ne legyen az, hogy valahol messze a túrán van, és akkor dehidratáltság lép föl, mert ugye az egy probléma lenne.
0: Még a meccseken is vannak már jó szünetek, ugye a fejeden legyen, benned legyen, meg a talpad. Jó, igen. Cipő kell.
1: Ja, igen, a cipő az tényleg nagyon fontos, és én úgy szoktam, hogy amikor ilyen hosszabb túrákat csinálok a cipőben, mindig teszek bele ilyen puha talpbetétet. És nem is kell sima túra bakancs, egy sportcipő is megfelelő ilyenkor, csak az, hogy kényelmesen. Tehát mintha cipő se lenne a lábunkon, ne érezzük azt, hogy valami, amiben megyünk, és akkor az akadályoz bennünket. Egy nagyon kényelmes cipő, egy nagyon jó puha talpbetéttel az hálás tud lenni. Tehát én például, amikor motorozni megyünk, én a motoros csizmába is szoktam beletenni talpbetétet, mert ugye a haverok 100 méter tudnak menni a motoros csizmába, hogy leszállnak az alkalmatlan járásra. Én akár a hegyre is felmegyek, ha kell a motoros csizmába is.
0: Annyi mindenről beszéltünk, sok mindenről beszélhetnénk még, de azért...
1: Hagyjunk a következő alkalommal.
0: Igen, hagyjunk, de azért nem akarok elkeseríteni, meg saját magamat sem, meg sem, a hallgatót sem, de azért volt már olyan, amikor úgy gondoltad, hát túlvállaltam magam, fel kéne adni, és mégis volt annyi lelki erőt, hogy tovább menj.
1: nem vállaljuk túl magunkat. Tehát irreális dolgot nem szabad csinálni, ezt mindenkinek azért mondom, azért jó, hogyha az ember előre megtervezi, hogy így nem fogja túlvállalni magát. Nem tudok ilyet mondani. Kicsit neccesnek gondolta mindenki, amikor Szíriába mentünk. Óriási nagy élmény volt. Ugye a Damaszkus a földön a legrégebben folyamatosan lakott város, és egyszerűen azt is látni kellett. Akkor mentünk, pontosan abban a kis időablakban mentünk, amikor ott rend volt.
0: Nem volt háború.
1: Nem volt háború. Nem volt háború. És akkor megint nem lett volna semmi logika abban, hogy akkor megy az ember oda, amikor probléma van. Akkor nem megyünk oda.
0: És jóval is fejezzük be. Milyen hazaérni?
1: Hát a nagyszerű ez is. Én azért is szeretem inkább ezeket a sok rövidebb utazást, hogy imádok Magyarországon járni, kelni. A föld második legszebb országa, azt szoktam mondani, és mindig megkérdezik, hogy mi a legszebb. Hát mindenki döntse el saját maga, hogy mi az első.
0: Köszönöm, akkor hagyunk időt a következőre.
1: Köszönöm szépen, mindenkinek jó egészséget, jó utazásokat, jó kedvet kívánok!
0: Elhangzott riportunkban Korpás Károly papados utazóval beszélgettünk tevékenységéről, valamint utazásairól.

0: műsorunk folytatásában Vikár Csaba Busó nagykövettel sokácbabot főzünk.
1: Eddig 180-200 főre főztünk, most meg közel 300 főre.
0: Mondja, hogy a vikárok, azok nem csak énekelni tudnak akkor, hanem főzni is.
1: Hát igen, nagy nevű rokonunk, ugye Vikár Béla. Tehát ugye vikárium, ami az edényeken van, ugye az ragadvány név, és hát minden családnak ugye volt edénye, és régen ugye a sokacok egymás mellé rakták a családok egy közös tűz mellé az edényeket, és hát hogy fölismerhető legyen, úgynevezett ragadvány neveket írták, mert a sokacoknál is ugyanúgy, mint a magyaroknál a nagy, kis, hosszú családnév, ugye nagyon sokszor, nagyon sok családnál, akik abszolút nem voltak rokonságban megjelent, ugyanúgy náluk a Bubreg, Pavkovics hasonló nevek, így mindegyiknek volt egy saját ragadvány neve, tehát nem családnevet írtak rá az edényekre, úgyhogy a feliratok ezért. A másik oldalon meg ott van, hogy ki készítette, ugye Lakatos László fazekas népiparművész barátom, úgyhogy az összes edényt ő készítette itt.
0: Jó, talán 3 éve volt, amikor beszélgettünk itt, és akkor megcsodáltam ezt a cserép edény melletti füzet, ezek a drótozott, nem mindegyik drótozott fazék, de azért a nagyobbak igen, gondolom, hogy szét ne repedjenek. De ez munkás dolog.
1: Igen, hát a drótozás az célszerűség, mert már meg vannak repedve. Tehát csak azért, mert azok már többször voltak használatban, és rosszul. Tehát egyik barátom ugye az Ízek utcájába elment, és hát hiába volt 35 fok, de hát a tűz ugye azért hatalmas hőmennyiséget tud egy gyorsan adni az agyagra, és hát a hideg az étel bent, mert hát azért a tűz hőmérséklethez képest bent a 35 fokos edényben lévő étel, az elég nagy hőkülönbség, így hát óhatatlanul megpattant, megrepett, tehát lehet használni, még simán össze van drótozva, és hát ezt még évekig, évtizedekig lehet használni, hogyha óvatosan bánunk a tűzzel.
0: Ugye ez abszolút hagyományőrző jellegű, hiszen valószínű, hogy akkortól kezdve, hát mennyi lehet ez 300 éve?
1: Tehát ők gyalogosan jöttek a ferences rendi szerzetesek segítségével, második Mohácsi csata után, tehát 1695-97-től van írásos emlék, amikor az első sokat családok betelepültek Mohácsra, és ez még két hullám követte, és ugye 1720-as évekig még kettő hullámba jöttek át, és hát 1720-as évektől van, amikor már a teljes ma Mohácson található sokat horvát családnevek már előfordulnak.
0: Most kell valamit csinálni?
1: Nem, most csak ránéztem a tűzre, hogy az egyenletesen, folyamatosan legyen, aztán igazán most más egyéb dolgunk nincs.
0: Tehát akkor nem svábok, sokacok, de svábok is ott vannak, ugye?
1: Természetesen, ugye Mohács több nemzetiségű város, tehát a sokacok mellett ugye ott vannak a svábok, a betelepült németek, illetve hát ugye a legrégebbi nemzetiség, ugye, hogy mondjuk a szerbek, mert hát a szerb kereskedők nagyon hamar letepültek Mohácson.
0: A rácok.
1: Igen, és de sajnos most már nagyon kevés család van, aki szerbnek vallja magát, úgyhogy ha jól tudom, akkor egy ilyen 5-6 családról van szó. Régen még volt, amikor 30-40 család volt, akik Mohácson éltek.
0: Már nagyon-nagyon szeretnék elmenni az ottani helyre és a főzéshez, de tulajdonképpen ez ugye annyira úgymond már hagyományos, hogy mindent tudnak. Tudják, hogy mikor kell oda tenni, mikor lesz belőle valamiféle étel, és hát azt is tudják, hogy milyen ízű lesz. Nem lehet elrontani, azt mondom.
1: Nem, tehát abszolút nem lehet elrontani. Hogyha az alapanyagot mindenki beleteszi, akkor már nem lehet elrontani. Fűszerezés az minimális, tehát igazán, ha szükséges, akkor egy minimális sózás a végén, meg hát paprika természetesen. De azt kell mondanom, tehát igen, tehát sokacoknál, tehát sokacok hozták ugye magukkal ezt a főzési módot is. Ugye a kínaiak találták ki, mint minden mondjuk egy értelmes dolgot, ugye, és a rómaiak közvetítésével jutott el ugye a délvidéki területekre, és hát így jutott el délről ugye Mohácsra is a sokacok közvetítésével. Tehát agyag a legrégebbi főzőedényünk, ugye, és hát ugye kihasználja az agyag rossz hővezető tulajdonságát. Igazán, ha közvetlenül a tűz éri az edényt,
0: egyik
1: ott,
0: oldalát.
1: Igen, sőt egy pontján, minél közelebb, ahol a tüzet éri, nem az agyag körbe melegszik át, tehát az edény másik oldalát ugye meg lehet fogni, hanem ahol a tűz éri, ott benne az agyag, tehát az edényben lévő étel melegszik föl, és az étel melegíti át, aztán 2-3 óra múlva az egész edényt, tehát amikor már a tűz átellenes oldalán már úgy nem fognánk meg, vagy nehezen fogjuk meg, na akkor már nem a tűz melegítette közvetve, hanem az étel ugye az forgott át, és akkor az melegíti át az agyagot.
0: Nem kell forgatni?
1: Nem.
0: Ide tehetem én is a kezem?
1: Igen, persze. Ugye, hallgatók ezt nem látják, tehát most megfogtuk az edény átellenes oldalát, ott a tűz közvetlen közelébe, tehát a tűz felüli oldalon már látszik, hogy for az étel, ugye ott szépen bugyborékol, viszont az edény másik oldalát meg simán meg lehet fogni, mert ott még az étel nem melegített, tehát nem az, erre mondjuk azt, hogy nem az agyag, nem az edény melegszik át, hanem az étel melegszik az edénybe, és amikor már fél órája, órája teljesen for, akkor melegíti át lassan az edény átellenes falát is.
0: Na most ez úgy működik, mint minden más, ugye a nehézségi erő, vagyis a könnyebbségi erő, attól függ, hogy hogy vesszük, mikor alulról megmelegszik, akkor elindul fölfelé, és fölmegy, akkor meg süllyed le.
1: Igen, tehát így van, tehát amikor fölmelegszik az étel, ugye a meleg tel fölemelkedik, ugye a másik oldalon meg fokozatosan lehűl, és így alakul ki az úgynevezett egykörös forgás. Tehát a tűz felőli oldalon fölemelkedik, és a tűz átellen oldalán lemegy, tehát így alakul ki. Viszont mivel itt nincsen akadály, tehát egykörös forgás tud kialakulni, ezért nem kell úgymond kevergetni, mert nincs akadály. A hagyományos főzésnél ugye, amikor a háziasszony otthon a gáztűz helyen, vagy villanytűz helyen lábosba főz, ott is kialakul a forgás, de ott úgynevezett kétkörös forgás alakul ki, mert ahogy fölmelegszik, ott az alján, ugye oldal, az edény oldalfalán fölemelkedik, és középen találkozik, és középen visszahűl. Viszont ott a sűrűje ugye leszáll az aljára, és azért kell kevergetni, mert ott megáll a forgás, mert a másik oldalról meg lezárja, ezért nem tud kialakulni egy körös forgás. Tehát ott eleve két körös forgásról beszélünk. Itt viszont nincs akadály, egy körös forgásban van, és hogy szépen nyugodtan tudja magát, saját magát főzni.
0: Vikár Csabát, a Sokács nagykövetet hallották, mégpedig Sokács báb főzés közben. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Szarolta, zenei szerkesztő és a technikus Birincsik Márton nevében.

0: Mike Oldfield muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 5 óra. Körkép.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. A napokban elindult a tankönyvek kiszállítása az intézményekbe. A Vörös Marti Mihály általános iskolába a hétvégén érkezett meg a szállítmány. Természetesen a székhelyi intézmény mellett a tagintézményekbe, azaz a Cina Sándor tagintézménybe és a Rákóczi telepi tagintézménybe is ilyenkor szállították ki a tankönyveket, amiket évfolyamonként és tantárgyanként rendeztek az iskola dolgozói, majd ellenőrizték, hogy minden megrendelt könyv megérkezette az intézménybe. Előzetes jelzések alapján kapták az időpontot, hogy mikor érkeznek meg a tankönyvek. Az iskola dolgozói ilyenkor bemennek az iskolába és segítenek megszámolni, szétpakolni, valamint ellenőrizni, hogy minden rendben van-e. Idén is minden tankönyvük rendben hiánytalanul megérkezett, amit rögzítettek az alaprendelésben. 270 körüli tanuló létszámuk lesz az idén. Az egyik raklap ilyenkor tartalmazza az alsó tagozatos, a másik a felső tagozatos osztályok példányait. Ilyenkor évfolyam szinten rakják ki őket, majd szétválogatják, kiveszik belőlük a pedagógusi, valamint a könyvtári példányokat, mondta Oroszné Vas Ildikó, az intézmény pedagógusa és tankönyv felelőse. A TNT Spin Sport Egyesület Pécsi tíme a Széni Tibor és Gönci Tibor vezetésével a korábban nagy sikert arató sportolás éjszakája után ismét összefogta Orosház a sportos közösségeit. Ezúttal egy egész napos programmal várták az orosháziakat, hogy együtt legyenek az egészségért és megéljék a sport örömét. Az augusztus 8-án Gyopárosfürdőn rendezett sportnap során mindenki megtalálta a neki legjobban tetsző mozgásformát és elfoglaltságot. Az volt a tervük, hogy kicsit megmozgatják az embereket, bemutatják, hogy milyen sportolási lehetőségek vannak Orosházán, ezt pedig kihozták ide a szabadba, a természetbe. Próbálták összehangolni úgy, hogy az edzések váltásával is folyamatos legyen a mozgás, mondta Széni Tibor. A rendezvényre ellátogatott Raffai János polgármester is, aki még a kezdést megelőzően köszöntötte a vendégeket, és kíván nekik aktív pihenést, feltöltődést. Mint mondta, Gyopárosfürdő mindig is az aktív pihenés és a rehabilitáció gyógyászat központja volt városi, vagy akár régiós szinten. Egymást váltották a különböző edzésformák. Gönci Tibor kezdte meg az edzések megtartását, ő spinning foglalkozást tartott. Törtei László zumba csapata is tevékenyen kivette a részét a programból, ők a délelőtti és délutáni órákban is bevonták egy-egy alkalommal a résztvevőket, érdeklődőket foglalkozásaikba. Moharos Vivien is két alkalommal tartott edzést, ő pilates foglalkozással, Várhalmi Rék a gerinctornával várta a vendégeket. Crossfit edzésre is lehetőség nyílt, Váradi Gergő, Váradiné Csala Bettina és Várhalmi Rék a vezetésével. Pécsi Tímea és Széni Tibor folytatta a délutáni órákban a spinning foglalkozások megtartását, végül a késő délutáni órákban Szél Anna vezetésével egy jóga órával zárult a programok sora. Két helyszínen összesen 77 pár kanalasgém költött idén a Körösmaros Nemzeti Park Kissárét részterületén. A párok döntő többsége sikeresen felnevelte fiókáit. Mint az ibiszfélék családjának tagja, a kanalasgém is nyújtott nyakkal repül, ez jól megkülönbözteti a behúzott nyakkal repülő valódi gémektől. Nyugat-Európában, Kazaksztánon át Kelet-Kínáig, Kelet-Afrikában, valamint Indiában költ. Síkvidéki vizes élőhelyeken, mocsarakban és ártereken fészkel. Fészek alja 3-4 tojásból áll, melyekből 21-23 nap után kikelnek a fiókák, és ezt követően még közel egy hónapig a fészekben maradnak. A Körösmaros Nemzeti Parkban állandó telepei csak a Kissár réten találhatók, ezen belül az Ugrai réten, továbbá a Biharugrai és a Begécsi halastavakon. Mindkét élőhelyen avasnádasban alakultak ki telepei, egyéb gémfélékkel, néha kis károkatonákkal társulva. Itt a telepek körüli vízmélység mindig eléri az 1 métert, biztonságot nyújtva a szörmés ragadozók ellen. A kanalas gémek tápláléka igen változatos. Különféle vízirovarok, apró rákok, békák és halak, melyeket gázolható vízből jellegzetes oldalirányú csőrvágásokkal szerez meg. Egy-egy táplálékban gazdag területre képes nagyobb távolságokra is elrepülni. A Kissárréten a költőpárok száma az elmúlt évtizedekben 45-184 pár között alakult.
Ebben az évben 77 párat számoltak, melyből 68 a Begécsi halastavakon, 9 pedig az Úrai rétben fészkelt. Párok szinte kivétel nélkül fiókákat neveltek, amelyek már a nyár első felében elhagyták fészküket. Most szüleikkel együtt járnak a különböző táplálkozó területekre, elsősorban a sekélyebbüzű halastavakra, mocsarakra és a Körösmaros Nemzeti Park vizes élőhelyre konstrukciós területeire, melyek szintén hozzájárulnak a faj stabil állományának fenntartásához. Az elmúlt években az orosházi kézilabda szurkolók már megszokhatták, hogy az MB2-es férfi bajnokságok küzdelmei egy 8 csoportos alapszakasszal kezdődnek, majd tavasszal két csoportból kialakított felső és alsóházzal folytatódnak. Az elmúlt szezonban mind a Csikóra Szingese Orosháza, mind az orosházi kézilabda klub a H csoportban kapott besorolást, ahol a sikeres alapszakaszos szereplést követően a GH csoportból összevont felsőházi rájátszásban folytathatták szereplésüket. A héten mindkét együttes megkezdte felkészülését a 2026-27-es szezonra, ők is izgatottan várják, hogy nyilvánosságra kerüljenek az idei MB2-es lebonyolítás részletei. A Csikóra Szingese Orosháza és az Orosházi Kézilabda Klub együttese is a D-jelű csoportban harcolhat majd a minél előkelőbb helyezés eléréséért. Új elektromos autókat kapott a Békés megyei pedagógiai szakszolgálat és az esélypedagógiai központ. A járművek komoly segítséget jelentenek abban, hogy a gyógypedagógusok eljussanak a hátrányos helyzetű térségekben a fejlesztésre szoruló sajátos nevelési igényű gyermekekhez, akiknek lényegében így házhoz viszik a szolgáltatást, az ellátást. A sajátos nevelési igényű, tartós gyógykezelés alatt álló és a pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyermekeket tanulókat ellátó intézmények szakmai fejlesztésének támogatására nyújtott be eredményes pályázatot a Békéscsabai Tankerületi Központ. A megvalósításban pedig fontos szerepet kapott a Békés megyei pedagógiai szolgálat és az esélypedagógiai központ. A projektet egy nagyszabású konferenciával zárták le a közelmúltban. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Biztosítja a kabinet az idei működésükhöz szükséges összeget a debreceni, a sármelléki és a pécsi pogányi repülőtér számára, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Közlése szerint összesen 5,5 milliárd forintot rendeltek a magára hagyott és ezért súlyos likviditási gondokkal küzdő repterek támogatására, írja az MTI. Elmondta, a három légi kikötő számára az idei költségvetés eredetileg egyetlen fillér támogatást sem tartalmazott, márpedig így a többlet források nélkül a légi kikötő őket működtető társaságok fizetésképtelenné válnának. Átnevezik a Hajdúbihari Honvéd alakulatot, tudta meg a HAON. Szeptember 1-től visszakapják a korábbi nevüket a Magyar Honvédség alakulatai, ezt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelentette be a közösségi oldalán. Így a Magyar Honvédség Bocska István 11. páncélozott hajdúdandár régi új elnevezése, a Magyar Honvédség 5. Bocska István lövészdandár lesz. Emelte ki a többi között a Hajdúbihari alakulat nevét a miniszter, aki azt 2016-tól 2019-ig vezette. 60-an kaptak tanúsítványt a második hétvégén a debreceni nyári egyetemen, és 33 új diák érkezett a következő turnusra. A vizsga mindenkinek jól sikerült, az új diákok pedig sikeresen beilleszkedtek a csoportokba, ahol továbbra is szorgalmasan tanulják a magyar nyelvet, adta hírül az egyetem. Az ideérkezők azonban nem csak a magyar nyelvvel ismerkednek, hanem a gasztronómiával, a kultúrával és a helyi nevezetességekkel is. Akik pedig magyarul vagy angolul szeretnének beszélgetni a magyar nyelvről, kultúráról vagy történelemről, szerdánként megteltik az esti társalgóban Szavkó Péter igazgatóval. Töretlen a sikere évek óta a folklor programnak, amelynek keretében a hallgatók nem csak népdalokat és néptáncokat hallanak és látnak, hanem meg is tanulhatják azokat hétről hétre más tájegységgel ismerkedve. Az első héten a hajdúság mutatkozott be, hajdúsági énekkel, tánccal és töltött káposztával, a második héten somogy, a harmadikon a szatmári régió gulyáslevessel és káposztás pogácsával, a negyedik héten pedig a moldvai dalok és táncok vannak műsoron. A természet patikáját állítják a tudomány szolgálatába a debreceni egyetemen, míg a botanikus kertben új gyógy- és fűszernövény bemutató kert nyílt, a laboratóriumokban már a jövő természetes gyógyszereit tökéletesítik a kutatók. A nemzetközileg is elismert debreceni fejlesztések a bőrbarát rózsakrémtől, a normál vércukorszintet támogató étrend kiegészítőkig hamarosan a boltok polcaira is megérkezhetnek. Részleteket a debreceni egyetem M.Tóth Ildikó sajtóközpont saját gyártás tudományos sorozatának legújabb riportjában lehet látni, írja az Unideb. Az ehető és gyógyító növények világába kalauzol el a debreceni egyetem botanikus kertjének legújabb látványossága, a gyógy- és fűszernövény bemutató kert. A körkörösen elhelyezkedő 6 új ágyásban csaknem 70 növényfaj sorakozik tematika szerint. De hogyan válik a kerti virág vagy a népi gyógyászat receptje modern patika szerré? Ez derül ki ebből a magazinból. Urunk színeváltozása ünnepén a Bihar keresztesi római katolikus templomban gyűltek össze az egyházközség hívei. Az ünnepi alkalomra nem csak Bihar keresztesről, hanem az egyházközség több településéről, köztük mintegy 40 km távolságból is érkeztek résztvevők, hogy közösen ünnepeljenek, imádkozzanak és találkozzanak egymással. Az összejövetel különleges apropóját az immár több mint 40 tagot számláló Rózsafűzér Társulat rózsafűzéreinek ünnepélyes megáldása, az emléklapok átadása, valamint az új közös imaszándékok kiosztása adta. A szentmisét Sziklai Dávid atya mutatta be. A szentmisét követően szentségimádással folytatódott az ünnep, majd sor került a teljes egyházközséget magában foglaló, immár több mint 40 tagot számláló Rózsafűzér Társulat rózsafűzéreinek megáldására és az emléklapok átadására. Az év legsűrűbb csillagászati napján, augusztus 12-én éjjel tetőzik majd a Perszeidák hulló csillagraj, de ugyanezen a napon részleges napfogyatkozást is meg lehet majd figyelni, olvasható a De Híren. Augusztus egyik legismertebb csillagászati látványossága a Perszeida meteorraj, amely minden évben a nyári éjszakákon látható, emlékeztet a svábhegyi csillagvizsgáló. A legtöbb Perszeida meteor augusztus 12-én éjszaka, 13-án hajnalban várható. A hajnalra eső maximum idején
ideális körülmények között óránként akár 70-90 meteor felvillanását is lehet majd látni. A perszeidák megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, hiszen a meteorok szabad szemmel láthatók a legjobban. Érdemes olyan helyet választani, ahol az égbolt minél nagyobb része zavartalanul látszik, és lehetőleg távol esik a városok fényeitől. A legtöbb meteor keleti irányban lesz látható magasan, ezért az észleléshez érdemes fekvőhelyzetbe vagy nyugágyba helyezkedni. A perszeida meteorai aktivitása egyébként nem korlátozódik egyetlen éjszakára, a maximum előtti és utáni egy-egy hétben is érdemes meteorokat keresni az égen. Idén a hold sem zavarja megfigyelést, hiszen augusztus 12-én este részleges napfogyatkozás lesz, a hold a nappal együtt lenyugszik, így a meteorok megfigyelésére sötét égbolt várható. 150 virág keresi gazdáját, akik ápolják őket, hogy legszebb pompájukban díszíthessék a közösségi virágkocsit, írja a dehir.hu. Augusztus 12-én 18 és 19 óra között 150 cserepes virág keresi örökbefogadóját. A vállalkozó kedvűek a virágokat hazavihetik, néhány napon át gondozhatják, majd augusztus 18-án visszahozhatják a Dósa Nádor térre, ahol a növényekből közösen elkészül a közösségi virágkocsi díszítése. Az első 150 érkezőnek egy-egy cserepes virágot adnak át a debreceni virágkarnevál táncosai. A Vidám zenés táncos program egyben az idei Táncol a Város program sorozat nyitó eseménye is. Már hónapok óta készülnek, hogy bemutassák a szeretetet a debreceni táncosok, írja a Dehír. Pár nap is megkezdődik Debrecen leglátványosabb rendezvénye, a debreceni virágkarnevál. A Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület 187 táncosa vesz részt a felvonuláson, koreográfiájuk témája a szeretet lesz. A Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület 23. alkalommal vesz részt a virágkarneváli felvonuláson. Produkciójuk idén a szeretetről szól, ami összekapcsolja az embereket. A Feeling felkészülése a karnevára hónapok óta tart, már kész van a koreográfia és a menettánc. A most kezdődött egy hetes táborban áll össze a kész produkció. Augusztus 20-án 14 hazai tánccsoport mutatja be látványos előadását a karneváli menetben. A nézők igazi műfaji sokszínűségre számíthatnak, hiszen a néptánc épp úgy jelen lesz, mint a klasszikus vagy modern tánc és a hip-hop. A 60 éves virágkarneváról a külföldi fellépők sem hiányoznak majd, érkezik csoport például Mexikóból, Koreából és Olaszországból is. A helyi Civis Komplex Mérnök Kft. Nyerte azt a pályázatot, amelyet a Kiserdő utca aszfaltozásának, valamint a csapadékvíz elvezetésének tervezésére írt ki Debrecen önkormányzata. Derült ki a Civis Hír számára a közbeszerzés értesítő augusztus 7-i pénteki számából. A nyertes ajánlattevőnek az 563 méter hosszúságú Kiserdő utca kapcsán kell elkészíteni a szükséges engedélyezési és kiviteli terveket. A pályázaton nyertes cég 4 850 000 forintért vállalta a munka elvégzését. A Debrecen hazai pályán Dzsuzsák Balázs góljával 1-0-ra legyőzte a Nyíregyházát a labdarúgó OTP Bank Liga harmadik fordulójának vasárnapi keleti rangadóján, adta hírül az MT. A dán Köbenhavn elleni konferencialiga selejtező visszavágójára készülő hazaiak két vereség után az első győzelmüket aratták a bajnoki szezonban. Lendületesen kezdtek a csapatok, a kezdeti ismerkedés után a Debrecen került fölénybe. A hazaiak többet birtokolták a labdát, egy lesgólig el is jutottak, de veszélyes helyzet, ezt leszámítva, egyik kapu előtt sem alakult ki. A szünetben kettőt is cserélt a vendégcsapat, valamivel aktívabbá is vált a támadásban, mégis a Debrecen szerezte meg a vezetést. Déres jól tálalt az üresen érkező Dzsuzsákhoz, aki az öt és felesről fejjel továbbította a hálóba a labdát. A hajrához közeledve a Nyíregyháza került fölénybe, többször is veszélyeztetett, de egyenlítenie nem sikerült. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: José Curam, a világhírű argentin tenorista és Szamosi Szabolcs Liszt díjas orgona művész ad közös koncertet a debreceni református nagytemplomban augusztus 14-én a Filharmónia Magyarország szervezésében. Az orgona.pont koncert sorozat keretében megvalósuló nemzetközi milliójú koncerten Bach, Frank, Verdi és Liszt művek szólalnak meg. Az orgona művészt Szamosi Szabolcsot az orgona.pontokról és az augusztus 14-i eseményről kérdeztük.
1: Az orgona.pont sorozat még egyházán zenei szolgálatom során indult, amikor már ugyanúgy fontosnak tartottam a klasszikus zene népszerűsítését, azon belül akkoriban csak az orgona muzsikájét, mint a Pécsi Bazilika zeneigazgatója, orgona művésze. Igyekeztem különböző sorozatokkal megszólítani azokat az embereket, akik esetleg nem járnak rendszeresen templomba, nem találkoznak avval a muzsikával, amit a zorgona tud nyújtani, illetve hát természetesen azoknak is, akik máskor is szeretettel lépnek be a templom küszöbén, ők is azt gondolom, hogy örömmel hallgathatják ezt a hangszert a liturgián kívül. És ennek a sorozatnak volt korábban a címe Orgonapont sorozat, majd később, amikor Filharmónia Dél-Dunántúl igazgatója lettem, akkor ez kiszélesedett, ez a sorozat a Dél-Dunántúlra, és 2013 után lett országos a Filharmónia, és nem sokkal azután vált országossá az Orgonapont sorozat, ami mostanság az augusztusi orgonakoncertek táblája, cégtáblája az Orgonapont sorozat, és így van ez idén augusztusban is, amikor 21 helyszínen 24 koncertet rendezünk országosan, és hát ez az Orgonapont, ez igyekezett a címe is egy megszólító lenni. Hát most már ugye egy bő évtized eltelt azóta, de azt gondolom, hogy még mindig aktuális ez, hogy különböző pontokat jelölünk meg az életünkbe, ugye akkor inkább az internetpontok voltak és a hasonló tartalmú megszólítások, és erre is igyekezett rímelni ez az orgonapont, de egyébként ez az orgonapont egy zenei műszó is, azt a zenei pillanatot vagy történést jelenti, amikor az orgonista lábával a pedálon megszólaltat egy hangot, és onnan nem mozdul el a lába, és közben a kezében viszont nagyon sok mozgalmasság és történés zajlik. Ez a zenei orgonapont, és így igyekeztünk összekötni a 21. századot a zenei irodalommal, az orgona muzsikával. Egyébként ez az orgona pont leginkább a barokkba jelent meg, és ott volt nagyon sok virágzása, nagyon bő virágzása Bach idejében, Bachnak szinte minden művében megtalálható.
0: Mit kell tudni az augusztusi koncertről?
1: Augusztus 14-én pénteken ez lesz a magyarországi turnénknak a záróállomása. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit a debreceni református nagy templomba, ahol most alkalmam van a hangszert beállítani ehhez a koncerthez, mert hát ez egy nagyon nehéz feladat, hogy egy ilyen turnéra a hangszer jól elő legyen készítve. Talán nem tudják a hallgatók, hogy az orgona az nem nagyon hasonlítható semmilyen más hangszerhez, nem olyan, mint a hegedűs vagy a trombitás, hogy viszi a táskájában, de még csak a zongorához se hasonlít, ahol körülbelül az a változatosság a zongora művészek életében, hogy egy vadonatúj Steinway zongorán játszanak, vagy esetleg egy 20-30 évesen, aminek már kicsit más a billentése. Na most az orgonánál ez alap, hogy a billentése is teljesen más minden hangszernek, de nincs két egyforma orgona a világon. Tehát mondjuk a debreceni koncertre nem tudok Kecskeméten fölkészülni, vagy Nyíregyházán, az csak Debrecenbe tudom, mert olyan regiszterek, olyan sípok, olyan billentyűzet, olyan billentés csak ennek az orgonának van, és ahhoz, hogy itt beállítsam a koncertre, ehhez sok-sok óra kell, vannak művészek, akik több napot szánnak egy-egy koncert előkészítésére. Én is ennek a dolognak a pártján vagyok, így azt gondolom, hogy most fontos, hogy végigjárjam a helyszíneket, beállítsam a hangszert, és akkor azon a napon, amikor érkezünk, már csak az utolsó simításokra lesz szükség.

0: a Pete Project muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánunk! Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni védekezésre. Derül ki a magyar közlönyből. Az egyszeri forrást az Országos Vízügyi Főigazgatóság kárelhárítási és védekezési feladataira biztosítják a központi költségvetésből. 4-5 napon belül ismét kritikusan alacsony lehet a Duna vízszintje, ezért felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, közölte Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint tartósan kevés csapadék várható a vízgyűjtőkön. Az erőmű teljes kiesése havonta legalább 50 milliárd forintos terhet jelentene a költségvetésnek. Az idősekért, betegekért és az őket segítő szociális dolgozókért mutatott be szentmisét Berta Tibor tábori püspök Mátra Verebélyi Szentkúton, adta hírül a Magyar Kurír. A püspök az áldozatos segítségnyújtás és az emberi méltóság fontosságát hangsúlyozta. A szentmisén a betegek keretében is részesítették az arra felkészült zarándokokat. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, jelentette be szerdán Magyar Éva kormány szóvivő. Budapesten 10 helyszínen tartanak programokat, a hagyományos zászlófelvonástól a Szent Jobb körmenetig. Az esti tűzijáték idén 10 perces lesz, és egy félórás audiovizuális show részeként rendezik meg. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Megkezdte a 3-as metró meghosszabbításához rendelkezésre álló tervek átvizsgálását a BKK. Közölte szerdán a főpolgármesteri hivatal az MTI-vel. Első ütemben Rákospalota Újpestig hosszabbítanák meg a vonalat. A BKK most a kivitelezési időt, a költségeket és a beruházás kockázatait méri fel. A látássérültek közlekedését és egészségügyi ellátását javító javaslatcsomagot készített az útjelző országos hálózat, közölte a 40 civil szervezetet tömörítő együttműködés. Egyebek mellett tapintható jelzéseket és hangos utastájékoztatást vezetnének be a megállókban, valamint több digitális segédeszközt tennének társadalombiztosítási támogatással elérhetővé. Kritikus szintre csökkent a Duna vízállása a Csernavodánál, ezért csütörtök reggel megkezdik a romániai atomerőmű 2-es blokkjának fokozatos leállítását, jelentette be a román ügyvívő védelmi miniszter. Csernavoda normál esetben Románia villamos energia szükségletének mintegy ötödét biztosítja. Országos szolidaritásra szólított fel a kolumbiai püspöki konferencia a hétfői 7,4-es erősségű földrengés után, adta hírül a Magyar Kurír. A katasztrófában több mint 130-an meghaltak, és csak nem 600-an megsérültek. A helyi katolikus egyház élelmiszerraktárakat nyitott, és segítséggyűjtést indított a károsultak támogatására. Hazánk időjárásáról. Estére általában felhőtlen idő várható csapadék nélkül az északi a szél mérséklődik. Az éjszakai hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelemmel irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán. Szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta, és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte, és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak, elmentek és elbeszélték uruknak. Akkor az úr magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Amikor Jézus ezt a tanítását befejezte, elindult Galileából, és Júdea vidékére ment, a Jordánon túlra. Ezek az evangélium igéi.
1: Szent Máté evangéliumának 18. fejezetéből, a 21. verstől a 19. fejezet első verséig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel.

0: 5 óra 40 perc a Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise a liturgikus évről. Központjában a heti és az évi húsvét megünneplése áll. Leó pápa a cseh fiatalokhoz. Tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban. 14. Leó pápa részvéttávirata a kolumbiai földrengés áldozataiért. A Vatikán közzétette Leó pápa a San Marino-i és Rimini látogatásának programját.

0: 14. Leó pápa katekézise a liturgikus évről. Középpontban a heti és az évi húsvét megünneplése. Augusztus 12-én a Szent Péter Bazilikában tartott általános kiallgatáson 14. Leó pápa tovább folytatta a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciójának elemzését, és ezúttal a liturgikus évről tanított, hangsúlyozva, hogy az Úr napjának megszentelése vasárnaponként alapvető és elengedhetetlen a keresztény közösség minden tagja számára. Az egyháza liturgiában Krisztus misztériumának üdvözítő valóságát ünnepli, és így teszi lehetővé a hívők számára, hogy egyre mélyebben részesüljenek benne.
1: Il quinto capitolo della Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci.
0: A Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúció 5. fejezete a liturgikus évről szól, amelyről ma szeretnénk elmélkedni, hogy megvilágítsuk annak értékét minden hívő életében. Kezdte beszédét a Szent Atya. A keresztény ünnepek ciklusának elnevezése, mint liturgikus év, Isten szolgája, Prosper Geranger apátnak köszönhető, mert általa terjedt el a kifejezés az egyház nyelvezetében. A Mediator Dei kezdetű enciklikájában 12. Pius pápa kijelenti, hogy az egyházi év nem a múltbeli tények hideg és merev megjelenítése, vagy más idők valóságainak egyszerű felidézése. A liturgikus év sokkal inkább maga Krisztus, aki mindig az egyházában él, és aki tovább folytatja a fogyhatatlan irgalmasságának útját, amelyet ebben a halandó életben kezdett meg, azzal a céllal, hogy az emberi lelkeket kapcsolatba hozza misztériumaival, és azokon keresztül éltesse őket, amelyek örökké jelenvalóak és hatékonyak. A liturgikus évet tehát úgy kell értelmezni, folytatta a pápa, mint Krisztus történelemben végbevitt üdvözítő művének állandó megvalósulását. Ezen időbeli cikluson keresztül az egyház kapcsolatban marad az Úr megváltó művével, hogy minden hívőt betöltsön a kegyelme. Az értünk meghalt és feltámadt Jézussal való találkozás a cél, amelyet az egyház mindig követni akar, miközben a húsvéti esemény ünneplését helyezi minden pillanat középpontjába. Ezért a zsinati atyák a vasárnapot, az ősi ünnepnapot a liturgikus év alapjának és magjának tekintették. Több modern nyelvben, mint például olasz, spanyol, francia, a neve is bizonyítja, hogy a Dies Domini az Úr napja. Még azokban a nyelvekben is, mint például az angol Sunday és a német Sonntag, ahol a nap napjára való utalás marad fenn, felcsillan a Krisztussal való kapcsolat. Ő Krisztus, az igazi igazságosság napja, aki minden embert megvilágosít.
1: San Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Dies Domini, insegna che la domenica è giorno del Signore, giorno della Chiesa, giorno dell'uomo e infine giorno dei giorni.
0: Szent II. János Pál pápa a Dies Domini kezdeti apostoli levelében, amelyet 1998 májusában adott ki, azt tanítja, hogy a vasárnap az Úr napja, az egyház napja, az ember napja és végső soron a napok napja. Mivel a vasárnap a heti húsvét, amelyben felidézik és jelenvalóvá teszik Krisztus feltámadásának a napját, ez a nap egyúttal feltárja az idő jelentését is. A feltámadásból adódóan felosztja az emberi időt hónapokra, évekre, évszázadokra, mint egy irányt adó nyíl, amely áthalad rajtuk, és Krisztus második eljövetelének célja felé irányítja őket. A vasárnap elővételezi egyben az utolsó napot, a parúziát, a végidőt, amikor mindannyian feltámadunk. A vasárnap megszenteléséhez elengedhetetlen az eukarisztia ünneplése, állapította meg Leó pápa. Az ige hallgatása és Krisztus testében való részesedés a zsinati atyák szerint magában foglalja a convenire in unum, az egybejönni elnevezésű ünnepi összejövetelt. Ebben az összejövetelben a keresztény közösség láthatóvá teszi közösségét az Úrral, és tanúságot tesz Krisztushoz tartozása és az egyház iránti hűsége mellett. Ez az összejövetel nem helyettesíthető pusztán virtuális jelenléttel, és nem is redukálható pusztán passzív összejövetelre. A liturgikus összejövetel a testvérek aktív részvételében valósul meg, akiket egybe hívtak meg, hogy hálát adjanak Istennek, aki minket nagy irgalmából Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott.
1: A tale proposito esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro.
0: A Szentatya ezzel kapcsolatban arra buzdít mindenkit, hogy törekedjen a legjobb feltételek megteremtésére, hogy azok is részt vehessenek a szentmisén, akik vasárnaponként nem tudnak szabadságot kivenni a munkájukból. Kedves barátaim, folytatta a Szentatya. A vasárnapok tagolt a liturgikus évnek érdekes története van, amely összefonódik az egyház hitével és áhítatával. A Krisztus utáni második század óta a heti húsvét ünnepléséhez csatlakozik az évenkénti húsvét, a legnagyobb ünnep, amely az 50 napos legörömteribb időszakra terjed ki, amely a pünkösdel éri el a csúcspontját, és amelyre a nagybőj bűnbánati ideje készít fel. A karácsonyi ciklus későbbi kialakulása a húsvéti ciklus mintájára lehetővé tette számunkra, hogy újra átéljük Isten igéje megtestesülésének, születésének és a világ számára való megjelenésének misztériumait. Az egyház különböző időkben beiktatta a boldogságos Szűz Mária tiszteletét, aki elválaszthatatlanul összekapcsolódik fia üdvözítő munkájával, valamint a vértanúk és más szentek emlékét, akik a mennyben tökéletes dicséretet énekelnek Istennek, és közben járnak értünk. A liturgikus év így szentségi formában jeleníti meg az üdvtörténet pedagógiáját, elvezetve a hívőket a Mesiás várásától a húsvéti misztérium teljességéig és az eljövendő dicsőség erővételezéséig. Ebben az egyház Krisztus misztériumának üdvözítő valóságát ünnepli, lehetővé téve a hívek számára, hogy egyre mélyebben részesüljenek benne. Ezért a liturgikus év inspiráló elvet és lényeges keretet képez minden lelkipásztori tevékenység számára, zárta szerdai katekézisét 14. Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: Leó pápa a cseh fiatalokhoz. Tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban. 14. Leó pápa arra buzdította az augusztus 11-e és 16-a között Osztravában, Csehországban megrendezett országos ifjúsági találkozó résztvevőit, hogy forduljanak bizalommal Jézushoz, aki legyőzte a világot. Fogadjátok buzgón Krisztus élő jelenlétét és igéjének világosságát, hogy tanúságot tehessetek szeretetéről családotokban, a társadalomban és az élet, a munka és a tanulás különböző területein. 14. Leó pápa ezt a tanácsot adta az országos ifjúsági találkozó résztvevőinek, amely augusztus 11-én kezdődött a csehországi Osztravában, és augusztus 16-áig vasárnapig tart. Több mint 3000, 14 és 26 év közötti fiatal vesz részt a programon. A vatikáni államtitkár Pietro Parolin bíboros által aláírt és József Nuzik érseknek, a cseh püspöki konferencia elnökének címzett üzenetben Leó pápa szeretetteljes üdvözletét küldte minden résztvevőnek. Arra buzdította őket, hogy bizalommal forduljanak az Úr Jézushoz, aki legyőzte a világot. A megváltó továbbra is vezeti minden tanítványát az útjukon, reményt, örömet és békét adva nekik szívükben erősítette meg a Szent Atya. 14. Leó arra ösztönözte a fiatalokat, hogy tegyenek tanúságot Isten szeretetéről az élet és a társadalom minden területén. Biztosította atyai imájáról az összes résztvevőt, és apostoli áldását adta rájuk. Végül annak a reményének adott hangot, hogy az esemény eredményes lesz, és alkalom arra, hogy az Úrban új és hiteles barátságok szülessenek.

0: 14. Leó pápa részvét távirata a kolumbiai földrengés áldozataiért. A Szent Atya a kolumbiai földrengés másnapján, kedden délben, Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával táviratot küldött Francisco Javier Munera Correa érseknek, a kolumbiai püspöki konferencia elnökének, amelyben együttérzéséről biztosítja a károsultakat és imáiról biztosítja őket. A Szent Atya mély szomorúsággal értesült a tragikus földrengésről, amely Kolumbia számos területét súlyosan érintette, haláleseteket és számos sérülést okozva, valamint súlyos anyagi károkat eredményezve, itt ebbe kötött számos templom is megkásodott. A Szent Atya imádkozik az elhunytak örök nyugalmáért, és az Úrhoz fordul a tragédiában megsérültek mielőbbi felépüléséért. 14. Leó pápa szívből jövő részvétét fejezi ki azon családoknak, akik mély fájdalommal gyászolják szeretteik elvesztését. A pápa lelki közelségéről biztosítja őket, és háláját fejezi ki mindazoknak, akik nagy lelki odaadással dolgoznak az áldozatok felkutatásán, mentésén és megsegítésén. Ugyanakkor a boldogságos Szűz Mária közbenjárására arra kéri az Urat, hogy árassza el a szeretett kolumbiai népet, a lelki erő és a keresztény remény ajándékaival, és szívből adja rájuk apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírása a Vatikánban 2026. augusztus 11-én.
1: A Vatikán közzétette Leó pápa a San Marino

Riminiben a szeretet, amely a napot és a többi csillagot mozgatja címmel. Leó pápa várhatóan reggel 8 órakor indul a vatikáni helikopter leszálló pályáról. Egy órás repülés után a San Marinói köztársaságban található Torraccia repülőtéren száll le, ahonnan a Piazza della Libertára, a szabadság térre siet. A kormánypalotában találkozik az államtitkárokkal, majd zárt körű megbeszélést tart a régens kapitányokkal a 12-ük tanács termében. Ott aláírja a vendégkönyvet. Délelőtt 10 óra 40-kor a tanács teremben találkozik a nagy tanács tagjaival. Ezt követően a kormánypalota központi erkélyéről Leó pápa üdvözli a téren összegyűlteket és apostoli áldását adja rájuk. Ezután a San Marinói bazilikába megy, ahol Domenico Beneventi püspök, San Marino Montefeltro püspöke és Marco Mazzanti rektor atya fogadja. Szentségimádásra kerül sor, és a pápa lerója tiszteletét Szent Marinus erekéi előtt papok, megszentelt személyek és az egyházmegye egyházi élete képviselőinek részvételével. 12 óra 15-kor a téren üdvözli a híveket, és búcsút vesz a hatóságoktól. Szigorúan magánjellegű látogatás keretében 14. Leó pápa ezután meglátogatja az ágostonrendi apácák páduai Szent Antal kolostor közösségét is Pennabilliben. Pennabilli egy festői szépségű középkori hangulatú olasz kisváros Emilia-Románia régióban Rimini megyében. A település az Appenninek hegyei között a Marrecchia völgyben fekszik, és különleges művészeti, kulturális, valamint spirituális örökségéről híres. A II. Világháború idején a szerzetes nők a háború atrocitásaira reagálva megnyitották kapuikat két olyan szerzetes női közösség előtt, akiket a németek Németországba akartak deportálni, valamint a Riminiből kitelepített családok fiatal leányai előtt. Ma a közösség 11 ünnepélyes fogadalmat tett apácából, két ideiglenes fogadalmat tett apácából és egy novíciából áll. Robert Prevost, a mostani 14. Leó pápa, a rend akkori generális priória hagyta jóvá négy szerzetes nő áthelyezését a sienai Lecceto Ágoston rendi kolostorból Pennabilibe, ami még jelentősebbé tette ezeknek a szemlélődő szerzetes nőknek a jelenlétét a környéken. A pápai helikopter várhatóan 14 óra 45-kor száll le a Rimini Expo területén. Ezután 14. Leó két kiállítást látogat meg, az egyiket Szent Ágostonról, a másikat Leon Armelről. Leon Armel egy úttörő francia textilgyáros és római katolikus társadalmi reformer volt, 1829 és 1915 között élt. Teljesen megváltoztatta a munkások és a vezetők viszonyát azzal, hogy bevezette a munkahelyi demokráciát. Val-de-Bois-ban található gyárát keresztény szövetkezetté alakította, és közvetlen tanácsokat adott 13. Leó pápának a modern katolikus társadalmi tanítás megalapozásához. Leó pápa a kiállítások után megáll a gyermekfaluban is, ahol üdvözli a találkozó résztvevőit. Ezt követően délután 4 órakor egy találkozóra kerül sor a nagy auditoriumban. 14. Leó várhatóan 17 óra 30-kor érkezik a Rimini székesegyházba, ahol beteg emberekkel, fogyatékkal élőkkel és a Caritas által támogatott szegényekkel találkozik. Ezután a kikötő térre megy, ahol este 6:30-kor szentmisét mutat be. A látogatás este 8 órakor ér véget, és este 9 órakor a pápa visszatér a Vatikánba. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánunk! Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni védekezésre. Derül ki a magyar közlönyből. Az egyszeri forrást az Országos Vízügyi Főigazgatóság kárelhárítási és védekezési feladataira biztosítják a központi költségvetésből. 4-5 napon belül ismét kritikusan alacsony lehet a Duna vízszintje, ezért felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, közölte Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint tartósan kevés csapadék várható a vízgyűjtőkön. Az erőmű teljes kiesése havonta legalább 50 milliárd forintos terhet jelentene a költségvetésnek. Az idősekért, betegekért és az őket segítő szociális dolgozókért mutatott be szentmisét Berta Tibor tábori püspök Mátra Verebélyi Szentkúton, adta hírül a Magyar Kurír. A püspök az áldozatos segítségnyújtás és az emberi méltóság fontosságát hangsúlyozta. A szentmisén a betegek keretében is részesítették az arra felkészült zarándokokat. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, jelentette be szerdán Magyar Éva kormány szóvivő. Budapesten 10 helyszínen tartanak programokat, a hagyományos zászlófelvonástól a Szent Jobb körmenetig. Az esti tűzijáték idén 10 perces lesz, és egy félórás audiovizuális show részeként rendezik meg. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Megkezdte a 3-as metró meghosszabbításához rendelkezésre álló tervek átvizsgálását a BKK. Közölte szerdán a főpolgármesteri hivatal az MTI-vel. Első ütemben Rákospalota Újpestig hosszabbítanák meg a vonalat. A BKK most a kivitelezési időt, a költségeket és a beruházás kockázatait méri fel. A látássérültek közlekedését és egészségügyi ellátását javító javaslatcsomagot készített az útjelző országos hálózat, közölte a 40 civil szervezetet tömörítő együttműködés. Egyebek mellett tapintható jelzéseket és hangos utastájékoztatást vezetnének be a megállókban, valamint több digitális segédeszközt tennének társadalombiztosítási támogatással elérhetővé. Kritikus szintre csökkent a Duna vízállása a Csernavodánál, ezért csütörtök reggel megkezdik a romániai atomerőmű 2-es blokkjának fokozatos leállítását, jelentette be a román ügyvívő védelmi miniszter. Csernavoda normál esetben Románia villamos energia szükségletének mintegy ötödét biztosítja. Országos szolidaritásra szólított fel a kolumbiai püspöki konferencia a hétfői 7,4-es erősségű földrengés után, adta hírül a Magyar Kurír. A katasztrófában több mint 130-an meghaltak, és csaknem 600-an megsérültek. A helyi katolikus egyház élelmiszerraktárakat nyitott, és segítséggyűjtést indított a károsultak támogatására. Hazánk időjárásáról. Estére általában felhőtlen idő várható csapadék nélkül az északi a szél mérséklődik. Az éjszakai hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Johannes Brahms G-dur hegedű zongora szonátájának első tétele hangzott el. Előadta Arthur Grumio és Sebők György. 6 óra 15 perc. Anselm Grün és Linda Járos Éld, ami vagy a Nő útja önmagához című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Debóra, a bírónő. A bírónő archetipikus képe azzal a tulajdonságokkal hozza kapcsolatba a nőket, hogy képesek különbséget tenni jó és rossz, igaz és hamis között. A bírónő az a személy, aki helyére teszi a dolgokat úgy, hogy azok mindenki számára megfelelőek legyenek. Rendezi azt, ami összezavarodott. Felemeli a megalázottakat. Ő maga is igaz, igazként járja az élet útját. Intuitív módon dönti el, hogy mi segít az embernek, és mi az, ami a kárára van. A bírónő archetipikus képe a nők olyan erősségeire mutat rá, amelyeket ma nem szoktak észrevenni. Valójában jóval több férfi kap bírói hivatalt, mint nő. Jó lehet, a nőknek alapvető képességük a bíráskodás. Az Ószövetség Debóra alakjában mutatja meg a bírónő archetípusát. Története Izrael népének legkorábbi időszakára nyúlik vissza. Miután a nép sikeresen kivonult Egyiptomból és letelepedett az ígéret földjén, hamarosan szembesült a rideg valósággal. Állandóan külső ellenségekkel kellett küzdenie. Izraelnek nem sikerült meghódítania például a termékeny Jezreel-síkságot, mert azt a kánaániták tartották uralmuk alatt. A filiszteusok erős népe pedig elfoglalta a síkság sok jelentős városát. A kánaániták és filiszteusok újra és újra fenyegették a hegyek terméketlen talajával beérni kényszerülő izraelitákat. Ekkor Isten hősöket hívott meg népéből, hogy egy időre békét és jólétet hozzanak Izrael számára. A hősök egyben bírói szerepet is betöltöttek. Egész Izraelből őket keresték fel az emberek peres ügyeikkel. A helyi jogszolgáltatás az adott város kapujában folyt, a törzs véneinek gyülekezete előtt. Ugyanakkor természetesen megvolt a helyi jogszolgáltatás fölötti szint is. A vitázó felek ilyenkor olyan bírákat kerestek fel, akik egész Izraelben nagy tekintélynek örventek, tőlük remélték ügyük jogi tisztázását. Ilyen helyi szint fölötti bírónő volt a joghoz is értő Debóra. Sok olyan nő volt Izraelben, akihez azért mentek el az emberek, hogy jogi tanácsokat kapjanak, vagy tisztázzák peres ügyeiket. Abela városát is egy ilyen okos nő mentette meg Joáb vezérseregétől. Másutt azt írja le a Biblia, miként hív segítségül Joáb egy eszes asszonyt Tekoa városából. Okler szerint ez az asszony a következő szavakkal írja körül a bírói feladatkört. Jót és rosszat hallani, mint Isten angyala. Debóráról pedig ezt olvassuk. Debóra prófétanő, Lapidót felesége bíráskodott ebben az időben a nép felett. A róla elnevezett pálmafa alatt ült törvényt, Ráma és Bétel között. Efraim hegységén s hozzájártak fel Izrael fiai minden ügyük megítélésére. A férfiak és nők is felkeresték tehát Debórát, bízva abban, hogy igazságot szolgáltat, hogy felismeri az összefüggéseket, amikor ki-ki előadja a maga értelmezését. A bírónő olyas valaki, aki meg tudja különböztetni az igazat a hamistól, a valóságot a képzelgéstől, a jogosat a jogtalantól. Igazságot tud tenni. Debórát Izrael anyjának is mondja a Biblia. Olyan nő, aki a dolgok mögé lát, aki képes a megkülönböztetésre, aki dönt arról, hogy mi jogos és mi nem, mint egy édesanya, akihez mindennel oda lehet fordulni. Biztonságot és nyugalmat sugároz. Ám Debóra feladata nem pusztán abban áll, hogy igazságot szolgáltasson. Felszólítja ugyanis Bárákot, hogy 10 000 emberével induljon csatába a Sziszerával és annak 900 harci szekerével szemben. Bárák azt válaszolja, hogy csak akkor indul harcba, ha Debóra is velük tart. Debóra készen áll. Kívülről nézve meglehetősen reménytelen vállalkozásba kezdenek. Az egyik oldalon az alig felfegyverzett izraeliták, a másikon 900 harci szekér, ami abban az időben a haditechnika csúcsát jelentette. Az izraelitákat azonban megsegíti egy hirtelen támadt erős zápor, amely visszavonulásra kényszeríti Sisera harc és szekereit. Sisera is gyalog menekül, és Jáhelnek, Héber feleségének a sátrában rejtőzik el. A nő tejet ad neki inni, ám amikor a vezér álomba szenderül, egy sátort szövekkel megöli. A győzelmet tehát valójában egy nő érte el. E küzdelemnek nem Bárák, s nem Debóra, hanem Jáhel a hőse. Felhangzik Debóra éneke a harcról, értelmezve, hogy tulajdonképpen mi történt. A dal ecseteli Izrael reménytelen helyzetét. Majd Debóra önmagát buzdítja.
Kelj fel, Debóra, kelj fel, zengi éneket. Énekét Jahve dicsőítésével zárja, aki elpusztította ellenségeit. Így vesszen el, Uram, valamennyi ellenséged, de akik szeretnek téged, úgy ragyogjanak, mint ahogy tündöklik felkeltekkor a nap. Vagyis Debóra nem pusztán bírónő, hanem ott vonul a sereg élén is, Izrael egyik vezetője. Nem választották erre a szerepre. Ő veszi magára egy olyan helyzetben, amikor a nép veszélyben van, és senki sem akarja vállalni a vezetést. Még Bárák, a sereg főparancsnoka is fél szembeszállni az ellenséggel. Debórára hagyatkozik. A nő valószínűleg biztonságot és erőt sugároz, és éppen ennek van híján Bárák.

0: Tokos Zoltán muzsikált. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a hírtükör hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük, ha megtisztelnek figyelmükkel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál
0: a bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük hallgatóinkat, főpireink röviden. A vasárnap megszentelésének és az eucharisztia ünneplésének fontosságát hangsúlyozta 14. Leó pápa. Kaposváron már készülnek az idei katolikus társadalmi napokra. Néhány napon belül ismét kritikusan alacsony lehet a Duna vízszintje, ezért felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása. Leállítják a csernavodai atomerőmű utolsó működő blokkját. A vasárnap megszentelésének és az eucharisztia ünneplésének fontosságát hangsúlyozta 14. Leó pápa szerdai általános kihallgatásán, adta hírül a Vatikán News. A pápa a katekézisében arról beszélt, hogy a liturgikus év középpontjában Krisztus halálának és feltámadásának, vagyis a húsvétnak a heti és évenkénti megünneplése áll. A kolumbiai földrengés áldozataiért imádkozik 14. Leó pápa, miközben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke levélben köszöntötte Magyarország új köztársasági elnökét. Kaposváron már készülnek az idei katolikus társadalmi napokra, Szigligeten pedig állandó helyet kapott Boldog Bódi Mária Magdolna erekjéje. Az egyházi éreket Bartók Szilvia foglalja össze.
3: Részvétét és lelki közelségét fejezte ki a kolumbiai földrengés károsultjainak 14. Leó pápa. Számolt be róla szerdán a Vatican News. A Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával küldött táviratban a Szent Atya imáiról biztosította az áldozatokat és családjaikat. A földrengés Kolumbia több területén halálos áldozatokat követelt, sokan megsérültek, valamint lakóépületek és templomok is megrongálódtak. A katolikus egyház fő köszönetét fejezte ki azoknak is, akik részt vesznek a kutatásban, a mentésben és a károsultak megsegítésében. Közben levélben gratulált Baka András új köztársasági elnöknek, Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Adta hírül a Magyar Kurír. A főpásztor úgy fogalmazott, olyan időszakban veszi át az államfői szolgálatot, amikor különösen nagy jelentősége van a nemzetegységének és a közjó szolgálatának. Székely János Isten áldását kérte Baka András munkájára. Szeptember 18-a és 20-a között Kaposvár ad otthont a katolikus társadalmi napoknak. A Magyar Kurír beszámolója szerint az idei kattárs mottója igazságosabb és testvériesebb világot. A háromnapos rendezvény konferenciákkal, kulturális, valamint sportprogramokkal, szentmisékkel, fáklyás körmenettel és közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket. A szervezők hangsúlyozzák, nem csak katolikusokat várnak, hanem mindenkit, aki szeretne bekapcsolódni a programokba. Kiemelt figyelmet kapnak a társadalom kiszolgáltatott csoportjai, az önkéntesség és a teremtésvédelem is. Állandó helyet kapott Boldog Bódi Mária Magdolna erekjéje szülőhelyén Szigligeten. A Veszprémi Főegyházmegye tájékoztatása szerint a vértanú születésének 105. évfordulójához kapcsolódó ünnepi szentmisén Udvardi György veszprémi érsek adta át a csonterekjét a helyi plébánosnak. A főpásztor hangsúlyozta, az erekjék tisztelete Krisztusra és az életszentségre irányítja a figyelmet. Összegezte mindenről szólva a Magyar Kurír.
0: Nagyobb összefogásra lesz szükség a következő napokban és hetekben Magyarország biztonságának megőrzéséhez, közölte Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A paksi kormányülés után a kormányfő úgy fogalmazott, kevés idő áll rendelkezésre a korábbi mulasztások pótlására, ezért a kabinet vállalja a szükséges döntéseket és az azokkal járó felelősséget. Korábban azt is jelezte, hogy már pénteken megkezdik egy dunai fenéküszöb építését a paksi atomerőmű és Dunaszent Benedek között, mivel 4-5 napon belül ismét kritikusan alacsony lehet a Duna vízszintje, ezért felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni védekezésre, derül ki a Magyar Közlönyből. Az egyszeri forrást az Országos Vízügyi Főigazgatóság kárelhárítási és a védekezési feladataira biztosítják a központi költségvetésből. Elszámoltatást, de nem bosszút ígért Baka András az országgyűlésben, miután köztársasági elnökké választották. Az új államfő a társadalmi megosztottság felszámolását és a jogállam helyreállítását nevezte a következő időszak legfontosabb feladatainak. Az elhangzottakat Kövér Tamás ismerteti.
4: Elszámoltatás igen, bosszú nem. Ezt az elvet hangsúlyozta Baka András az országgyűlésben elmondott első beszédében, miután kedden Magyarország köztársasági elnökévé választották. Az új államfő úgy értékelt, az ország egy generációnyi időt vesztegetett el, miközben súlyos problémák alakultak ki a jogállam, a gazdaság, az államháztartás és a közszolgáltatások területén. Baka András szerint az elmúlt évek legsúlyosabb következménye ugyanakkor a magyar társadalom mély megosztottsága. Úgy fogalmazott, a politikai különbségek miatt egymással szembeállították Budapestet és a vidéket, a fiatalokat és az időseket, valamint a hívő és nem hívő embereket. Az államfő szerint a jogsértéseket fel kell tárni, a közpénzek felhasználását pedig ellenőrizni kell, de a bűnösség megállapítása kizárólag a bíróságok feladata. Hangsúlyozta, az új Magyarországot nem lehet bosszúra építeni. A köztársasági elnök az előttünk álló alkotmányozásról is beszélt. Kiemelte, egy új alkotmány csak akkor lehet tartós, ha azt a társadalom széles rétegei sajátjuknak érzik, ezért annak megalkotása nem válhat egyetlen politikai erő ügyévé. Saját államfői szerepéről azt mondta, pártpolitikailag semleges kíván maradni, ez azonban nem jelent érték semlegességet. Baka András Magyarország európai kapcsolatainak rendezését is nemzeti érdeknek nevezte, és hangsúlyozta a határon túli magyar közösségek kulturális és nyelvi jogainak védelmét. Az új köztársasági elnök beszédét azzal zárta, olyan országot kell építeni, amelyben a fiatalok itthon is látnak jövőt, a közszolgálatban dolgozók pedig megfelelő megbecsülést kapnak. Mint fogalmazott, az állam nem önmagáért, hanem az emberért van.
0: A sajátos nevelési igényű gyermekek befogadóbb oktatásáról egyeztetett a kormány a differenciált és inkluzív oktatásért, vagyis a DIO szakmai együttműködés képviselőivel, közölte Facebook oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A szerdai bejegyzés szerint a tárgyaláson az SNI köznevelési minimum javaslatait tekintették át, amelyek az oktatási feltételeket a gyermekek egyéni szükségleteihez igazítanák. A látássérültek közlekedését és egészségügyi ellátását javító javaslatcsomagot készített az Útjelző országos hálózat, közölte a 40 civil szervezetet tömörítő együttműködés. Egyebek mellett tapintható jelzéseket és hangos utastájékoztatást vezetnének be a megállókban, valamint több digitális segédeszközt tennének társadalombiztosítási támogatással elérhetővé. Egymillió háztartásban okozott áramkimaradást a heves vihar az Egyesült Államok közép-nyugati államaiban. Derül ki a hivatalos összesítésekből. Indiana és Ohio különösen súlyosan érintett, több térségben tornádó veszélyt is jeleztek. Chicagóban átmenetileg két repülőtér forgalmát is leállították, miközben az előrejelzések szerint péntekig fokozott árvízveszélyre kell számítani. Országos szolidaritásra szólított fel a kolumbiai püspöki konferencia a hétfői 7,4-es erősségű földrengés után, adta hírül a Magyar Kurír. A katasztrófában több mint 130-an meghaltak, és csaknem 600-an megsérültek. A helyi katolikus egyház élelmiszerraktárakat nyitott és segélygyűjtést indított a károsultak támogatására. 2 100 000 eurós sürgősségi humanitárius támogatást nyújt az Európai Unió a földrengés sújtotta Kolumbiának, közölte az Európai Bizottság. A földrengés az ország középső és nyugati térségeiben okozott jelentős károkat. Az uniós forrásból egészségügyi ellátást, ivóvizet, élelmiszert és ideiglenes menedéket biztosítanak a károsultaknak. Herszonban és Zaporizsjában is orosz támadások történtek, újabb diplomáciai egyeztetések zajlanak a háború lezárásáról. Nyíri Kata jelenti.
5: Újabb éjszakai orosz dróntámadások érték Ukrajna déli részét. Herszonban a város központi részét is támadás érte, melynek következtében 2 ember életét vesztette, további 2 pedig megsérültek. A sérültek között egy 60 éves nő és egy 26 éves férfi volt. Mindketten sérüléseket szenvedtek. A támadás ismét azt mutatja, hogy a fronttól távolabb fekvő városi területek és a civil lakosság is továbbra is veszélyben vannak. Zaporizsjában szintén jelentős károkat okozott az éjszakai orosz támadás. Egy magánház és egy nagyobb bevásárlóközpont, az epicenter épülete is megrongálódott, utóbbiban tűz is keletkezett. A támadás az infrastruktúrát is érintette. A károk miatt mintegy 1200 fogyasztó maradt áram nélkül. A 2 város elleni csapások újabb példája annak, hogy az orosz drón és rakétatámadások továbbra is rendszeresen veszélyeztetik a civil területeket és az alapvető szolgáltatásokat, írja az Ukrajinska Pravda. Ukrajna átadta az Egyesült Államoknak saját javaslatait a konfliktus befejezésével kapcsolatban, így Washington már hivatalosan is megismerte Kijev álláspontját a további tárgyalásokhoz. A kezdeményezés azonban egyelőre nem jelent áttörést. A békemegállapodás feltételeiről továbbra is komoly nézetkülönbségek vannak. Közben Nagy-Britannia is a kapcsolattartás erősítését fontolgatja. Londonban felmerült a közvetlen kommunikáció helyreállítása az orosz katonai vezetéssel. Ennek elsősorban az lehet a célja, hogy a katonai helyzettel és a lehetséges tárgyalásokkal kapcsolatban működő kommunikációs csatorna álljon rendelkezésre. A diplomáciai aktivitás tehát erősödik, miközben a fronton továbbra is folytatódnak a harcok.
0: A Dunavizének részleges átterelése ellenére mégis le kell állítani a Csernavodai atomerőmű második reaktorát is Romániában. Gáspár Sándor tudósít.
6: A román energiaügyi minisztérium bejelentette, hogy felfüggesztették a Csernavodai atomerőmű 2. számú reaktorának működését az alacsony vízszint miatt. Augusztus 13-án csütörtökön reggel 7 órakor kezdik a leállításhoz szükséges műveleteket. Szorin Röndású, a vízügy sürgősségi helyzetekért felelős igazgatója mutatott rá, hogy a Duna -230-as szintje esetében a reaktor leállítására kényszerülnek, de ez felügyelettel történik, nincs miért aggódni. A jelenlegi áramtermelés 10%-át biztosító reaktor teljesítményének pótlására az energetikai tartalékból működésre már is előkészítik az olténiai Rovinár 4-es számú agregátot. A minisztérium közleménye hangsúlyozza, hogy a lakosság energiaellátása nincs veszélyben. Korlátozás csak a nagyipari fogyasztókat fogja érinteni. Ezzel együtt a hatóságok mindenkit kérnek, hogy csökkentse a fogyasztását. Rádu Miruca, hadügyminiszter hangsúlyozta, nem kockáztatnak ellenőrizhetetlen nukleáris folyamatokat. A Bala Ágnál a sziklarobbantással nyertek néhány nap haladékot. A vízügy által felvetett megoldási lehetőséget a nukleár elektrika vezetősége örömmel nyugtázta, számításaik szerint már egyetlen nap haladék is nagyobb nyereséget jelent, mint a beavatkozás költségei. Christian Buszoi energiaügyi államtitkár szerint a helyzet még nem kritikus. Románia egyelőre nem kezdeményezi az uniós vészhelyzeti mechanizmusok életbe léptetését, de Románia a következő napokban jelentős villamos energia importra szorulhat. Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy a romániai hálózat mintegy 3200 megawatt villamos energiát képes fogadni a határkeresztező vezetékeken, ami szűken, de fogadhatja a külföldről importálandó villamos energiát.
0: Közlekedési hírekkel folytatjuk.
7: Jó reggelt kívánok! Budapesten mától a Budaörsi úton buszsávot alakítanak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Budakeszi úton a város határ közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltokozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. A Budakeszi úton közlekedő BKK autóbuszok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. Mától visszaállt az eredeti forgalmi rend a 20. kerületben a Virág Benedek utcában az Alsó Határút és a Pacsirta utca között, de folytatódik a felújítás a Köves úton, ezért az Alsó Határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál, mert javítják a gázvezetéket. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerületben a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél, mert átépítik a csatornát. Útszűkület nehezíti a közlekedést a 9. kerületben a Jókai utcában a határútnál vízvezeték javítása miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
8: Köszöntöm a hallgatókat! Éjszaka megfékezték a tüzet Öskünél, így újraindult a forgalom Székesfehérvár és Veszprém között. A Bakony és Göcse Intercity-k már teljes útvonalon közlekednek, pótlóbuszra nem kell átszállni. A nyári időszakban több vonalon is pályakarbantartást végzünk, ezért néhány helyen változásokra kell számítani. Péntekig sziklakitermelést végzünk a Dunakanyarban, emiatt a Z70-es és G70-es vonatok menetideje meghosszabbodik. Szopról a vonatok a megszokottnál korábban indulnak a főváros felé. Délután néhány G70-es vonat csak nagyvárosig jár, onnan pótlóbusszal utazhatnak tovább. Augusztus 19-ig pótlóbusszal kell szállni az S21-es vonatok utasainak. A vonatok a Vágányzár alatt csak Dabas és Lajosmizse között járnak. Dabas és a főváros között Z21-es jelzéssel gyorsjáratú pótlóbuszok, Kőbánya, Kispest és Ócsa között S21-es pótlóbuszok járnak. Az elővárosba utazóknak a pótlóbuszokon felül a Volán és a BKK járatait is ajánljuk. Felújítás miatt a Mátra interrégiók helyett pótlóbuszok járnak augusztus végéig Vámosgyörg és Gyöngyös között. A fővárosból a Mátra térségébe utazóknak a Vágányzár alatt a Volán járatokat javasoljuk. Dolgoznak a szakemberek Baja vasútállomásán, emiatt a személyvonatok helyett Bátaszék és Baja között pótlóbuszok indulnak. A Gemenc interrégiókat a korlátozás nem érinti. Az aktuális és az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mászcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Bogáti Bence, MÁV Inform.
0: Hazánk időjárásáról. Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, a nagyrészt felhőtlen vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett. Így csapadék sem lesz. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, északkeleti megyékben erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Főpélenk még egyszer röviden. A vasárnap megszentelésének és az eucharisztia ünneplésének fontosságát hangsúlyozta 14. Leó pápa. Kaposváron már készülnek az idei katolikus társadalmi napokra. Néhány napon belül ismét kritikusan alacsony lehet a Duna vízszintje, ezért felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása. Leállítják a csernavodai atomerőmű utolsó működő blokkját. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Rátvanyi Sára, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Lázár Csoba volt. Köszönjük figyelmüket!
9: Multidéző. Szikora Józsefet hallják.
10: 2026. augusztus 13-a csütörtök van. Isten értesen évnapjuk alkalmából Ipoly és Ibolya nevű hallgatóinkat. Ma boldog 11. Ince pápára emlékezünk. Odeszkálki Benedek, a későbbi pápa Kómóban született 1611-ben. Közismert volt példás élete, tisztasága, egyszerűsége, fáradhatatlan jótékonysága. 1670-ben a pápa választáson ő kapta a legtöbb szavazatot, de 14. Lajos francia király megakadályozta a megválasztását. 6 évvel később a választás újra Odeszkálkira esett. 2 hónapig tartottak a tárgyalások, míg 14. Lajos hozzájárult a koronázásához. A pápa Versailles erkölcstelen légkörével szemben Isten törvényeit képviselte, és útjáról sem hizelgéssel, sem fenyegetésekkel nem tudták letéríteni. Védte az egyház szabadságát a király önkényével és az állam mindenhatóságával szemben. A király a püspökjelölteket meg akarta esketni 4 törvénycikkre, a pápa erre megtagadta a kinevezéshez való hozzájárulást, így 35 püspöki szék betöltetlen maradt Franciaországban. 11. Ince pápa életének nagy célja volt, hogy megszabadítsa a moszlim töröktől a nyugatot. Kara Mustafa nagyvezír ugyanakkor meg akarta hódítani Pozsonyt, Bécset, Prágát, majd Németországot, Franciaországot, végül Rómát, ahol szultáni istállóvá alakította volna a Szent Péter templomot. 1683 tavaszán mintegy 160 ezer fős török sereg indult, hogy Tököli Imre csapatainak segítségével megdöntse a Habsburg birodalmat. A pápa, 11. Ince, a francia királlyal ellentétben a keresztény erők összefogásáért dolgozott, és próbálta megteremteni a hadviselés anyagi feltételeit. Az ő személyes odaadása, imádsága, amelyet a papság általános lelkesedése kísért, végül nem maradt eredménytelen. A török sereg 1683. júliusában ostrom alá vette Bécset, a császár, a lengyel király és a birodalmi rendek, valamint a királyi Magyarország egyesült serege 2 hónap múlva felszabadította a várost. A moszlim had fejvesztetten menekült. A győzelem alkalmából a pápa elrendelte, hogy szeptember 12-én Mária nevét ünnepeljék a keresztények a nyugat megszabadulása emlékére. 11. Ince pápa boldoggá avatását a franciák igyekeztek megakadályozni, így arra csak 1956-ban került sor. 150 éve. 1876. augusztus 13-án kezdődött az azóta a világ egyik legnagyobb zenei eseményének számító Bayreuthi ünnepi játékok sorozata. A II. Világháborút követően ketté osztott német fővárosban 1961. augusztus 13-án éjjel az NDK állam határának biztosítása céljából a kelet-német hadsereg és a rendőrség egységei 45 kilométer hosszúságban szöges dróttal, drót akadályokkal lezárták Kelet- és Nyugat-Berlin határát. 1896. augusztus 13-án született Csatkai Endre, Kossuth-díjas művészettörténész, Sopron és környéke kultúrtörténetének kutatója. 1906. augusztus 13-án született Nagyszebenben Borsos Miklós, Kossuth és Munkácsi díjas szobrász, grafikus, író. 105 éve született Sarkadi Imre, Kossuth és József Attila díjas író, a Körhinta és a Dúvad című írásából Fábri Zoltán készített sikeres filmet. 1886. augusztus 13-án halt meg Kovács Pál, orvos, akadémikus, az első magyar nyelvű győri újság a Hazánk alapítója. 1906. augusztus 13-án távozott a világból Sujánszki Antal, címzetes püspök, író. Az 1840-es és 50-es években ő szerkesztette az Őrangyalt, az első magyar katolikus almanachot, később pedig a Katolikus Néplapot. 1881-ben enapon halt meg Varsányi István, a lengyel nyelv és kultúra kiemelkedő érdemeket szerzett terjesztője, műfordító, tankönyvíró és szótárszerkesztő. 1986. augusztus 13-án távozott a világból Járic Józsa, grafikus festőművész. 2023-ban az 1916-ban készült Fekvő női akt című képe 12 millió forintért kelt el egy árverésen. 30 éve halt meg Hajman György, grafikus, könyvtervező, a magyarországi könyvművészet megújítója. 1849. augusztus 13-án a honvédsereg letette a fegyvert Világosnál. 1940. augusztus 13-án indult a német légi erőtámadás sorozata Anglia ellen. 1954. augusztus 13-án megalakult a Hazafias Népfront. 1987. augusztus 13-án a magyar kormány elfogadta az általános forgalmi adó és a személyi jövedelemadó bevezetéséről szóló tervezetet.
9: A multidézőt Szikora József készítette.
11: Szívem első gondolatja, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel, bűntelen. Vigasztaló jó szent lélek, vezérelj, hogy bölcs legyek, építsem a közösséget, terjesszem a szent hitet. Szűz Mária, Jézus

Kedves hallgatóink, hamarosan Szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szentmisét bemutatja Gergely Péter káplán, orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a jelenlévő és a közvetítéseken keresztül bekapcsolódó Krisztus híveket a mai napon, boldog 11. incepápa emléknapján. Jöttünk össze, és ezt a szent misét élő Veronikáért ajánlom föl. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk. Istenünk, te boldog Ince pápát csodálatos lelki erővel ruháztad fel, hogy egyházad szabadságát megvédje, és a keresztények erkölcseit üdvösen megújítsa. Közben járására ad, hogy erősek legyünk a hitben, a gonosz lélek cselvetéseit legyőzzük, és elnyerjük tőled az örök jutalmat, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. A Babilonba való elhurcoltatás előtt a prófétának ezt parancsolta az Úr. Emberfia, te ellenszegülő nép körében élsz. Van szemük a látásra, de nem látnak, van fülük a hallásra, de nem hallanak, mert hiszen lázongó nemzedék ez. Ezért most fogd a holmidat, készülj fel, emberfia. Költözködésre készülj, hadd lássák ezek, hogy fényes nappal elhagyod lakóhelyed, és más helyre indulsz. Hát, ha felfigyelnek erre majd, mert hiszen lázongó nemzedék ez. Szemük láttára fényes nappal vidd ki holmidat, mint ahogy költözködéskor szokás. Te pedig este a szemük láttára indulj el, mint aki költözködik. Üss rést a falon, azon keresztül távozzál. Hadd lássák, amint rést ütsz a falon, és azon keresztül távozol. Vedd válladra holmidat, és sötétedéskor indulj el. Arcodat takard el, hogy ne lásd a földet, mert én téged e népnek intő jelül adtalak. Úgy cselekedtem, amint megparancsolta az Úr. Költözködésre összeszedtem holmimat, kivittem nappal, este felé kézzel áttörtem a falat, és a sötétben vállamon kivittem holmimat a szemük láttára. Reggel pedig az Úr ezt a szózatot intézte hozzám. Emberfia, ugye Izrael háza, ez a mindig ellenszegülő nép megkérdezte tőled, mit csinálsz? Mondd nekik, így szól az Úr, az Isten. Ez a fenyegető jövendőlés a Jeruzsálemben levő fejedelemnek és Izrael egész házának szól. És így folytasd, én számotokra intőjel vagyok, amit én cselekedtem, az történik majd velük. Fogság és számkivetés lesz a sorsuk. A fejedelem, aki köztük van, a vállára veszi holmiát, a sötétben megy ki. Áttörik neki a falat, hogy ki lehessen menni rajta. A fejedelem pedig befödi az arcát, hogy országát többé ne lássák elsötétült szemei. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte: Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsájtanom neki? Talán hétszer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy hétszer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az Úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilyen csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelemmel irántam, mindent megfizetek. Az Úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsájtotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszélték uruknak. Akkor az Úr magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? És az Úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, még meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsájt mindegyiktek a testvérének. Amikor Jézus ezt a tanítását befejezte, elindult Galileából, és Judea vidékére ment a Jordánon túlra. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Ma is, mint ahogy a tegnapi evangéliumban, a bűnbocsánatról van szó. Ma persze egy kicsit más kontextusban, mint tegnap. A katolikusokat néha érik olyan vádak, hogy nem számít, hogy milyen rosszat vagy milyen bűnt követnek el, hiszen majd úgyis meggyónják. És bizonyos értelemben ez persze igaz, mert valóban az Istennel való kiengesztelődés lehetősége mindig a rendelkezésünkre áll. Viszont azért mégsem csupán erről van szó, hiszen az Isten az egy személy, és őt meg tudjuk bántani. Az, hogy ha bűnt követünk el, az neki fájdalmat, szomorúságot okoz, és persze meg tudjuk utána gyónni, meg tudjuk bánni, meg el tudunk szakadni a bűntől, de attól még az a fájdalom, amit ezzel okozunk, az van. És Jézus ebben az evangéliumban arra hív minket, hogy ezt a fájdalmat, ezt a másik oldalról mi is éljük át. Az Isten oldaláról éljük át ugyanezt az érzelmet. Milyen lehet az, amikor az Isten megbocsájt nekünk? Már ezredszer? Ezt tudjuk átélni akkor, amikor mi magunk is más embereknek megbocsájtunk 1000-szer. És ez nem csak azért a feladatunk, mert ez így igazságos, hiszen ugye annak a szolgának, akinek elengedték 10 000 talentum tartozását, annak mégiscsak igazságos, hogyha elengedi a szolgatársa 100 dénáros tartozását, hanem azért is, mert így tudunk az Istenhez hasonlóan cselekedni, az Istennel együtt működve cselekedni, belépni egy olyan közösségbe, ahol az Istennel együtt tudok munkálkodni. Nem csak az igazság miatt fontos ez, hanem a szeretet miatt. Azért, mert szeretnék én is úgy tenni, ahogy az Isten tesz. Szeretném azt érezni, amit az Isten érez. Ebbe hív bele minket Jézus, és ebben a mai misén, természetesen a mise szándék mellett, azért is imádkozunk, hogy tudjunk békében élni az Istennel, tudjunk kiengesztelődni az Istennel, és tudjunk békében élni az embertársainkkal, tudjunk nekik megbocsájtani, és tudjunk velük kiengesztelődni. Kérjük testvéreim Krisztus Urunkat, a jó pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket.
1: Urunk, Te vagy a pásztorok fejedelme, ne hagyd egyházadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül. Hallgass meg, Urunk, kérünk Téged, hallgass meg minket. Aki nyájadat Péterre és utódaira bíztad, add, hogy Leó pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse. Hallgass meg, Urunk, kérünk Téged, hallgass meg minket. Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt. Hallgass meg, Urunk, kérünk Téged, hallgass meg minket. Aki ismered Tieidet, ne engedd, hogy egy is elvesszen azok közül, akikért véredet ontottad. Hallgass meg, Urunk, kérünk Téged, hallgass meg minket. Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak Téged. Hallgass meg, Urunk! Szentmisénk szándékára imádkozzunk élő Veronikáért. Add meg neki a szükséges kegyelmeket. Hallgass meg, Urunk! Kérünk Téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Jézus Krisztus, hallgasd meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el néped áldozatát, hogy amit Szent Ince pápát tisztelve felajánlunk a te dicsőségedre, adja meg nekünk az örök üdvösséget Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, hogy neked, szentséges Atyánk, hálát adjunk. Te egyre tökéletesebb életet kívánsz tőlünk, és szüntelenül megbocsájtást kínálsz. A bűnösöket magadhoz hívod, hogy bizalommal hagyatkozzanak megbocsájtó szívedre, hiszen te vagy Istenünk az irgalmasság és a jóság. Bár sokszor megszegtük a szövetséget, amelyet kötöttél velünk, te mégsem fordultál el tőlünk, és felbonthatatlan új szövetséggel kapcsoltad magadhoz a világ népeit, Szent Fiad Jézus Krisztus, ami Urunk által. Most jóságodból a kegyelem és a kiengesztelődés idejét éljük, mert megadod népednek, hogy Krisztusban életre támadva hozzád térjen, és a Szentléleknek jobban átadva önmagát, az egész emberiség javát szolgálja. Mi ezért csodálattal eltelt szívvel az égi seregek hálaadó himnuszához társulunk, szeretetet hatalmát zengjük, és üdvösségünk boldog reményével valljuk.
2: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mind

Valóban szent vagy, Urunk Istenünk, aki a világ kezdetétől fogva azon munkálkodsz, hogy az ember szent legyen, miként Te magad vagy a szent. Tekints kérünk néped adományára, és árazd rá szent lelked erejét, hogy teste és vére legyen szeretett fiadnak, Jézus Krisztusnak, akiben mi is fiaid vagyunk. Mi ugyanis már elveszettek voltunk, és nem tudtunk közeledni hozzád, Te mégis nagy szeretettel szerettél minket, fiad ugyanis, aki egyedül volt igaz, halálra adta önmagát, és nem tartotta méltatlannak felfeszítetni magát értünk a kereszt fájára. De mielőtt a karjait ég és föld között kitárta, a Te szövetséged eltörölhetetlen jelét adva, meg akarta ünnepelni tanítványaival a húsvétot. Velük étkezve, kezébe vette a kenyeret, majd neked hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Hasonlóképpen a vacsora után, mert tudta, hogy a kereszten vérét ontva önmagában kiengesztel mindent, kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, és neked ismét hálát adva a tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk tehát Urunkról, Jézus Krisztusról, aki húsvéti bárányunk és Istennel való békénk záloga. Megünnepeljük halálát és feltámadását a sírból, és eljövetelének boldog napját várva felajánljuk neked, hűséges és igaz Istenünk, az áldozatot, mely az emberekre bőséges kegyelmet áraszt. Irgalmas Atyánk, tekints jóságosan azokra, akiket magadhoz kapcsolsz, és add meg nekik, hogy Krisztusnak ebből az áldozatából részesedve a Szentlélek erejével egy testbe gyűjjenek, amelyben minden megoszlás megszűnik. Tarts meg minket a szív és a lélek közösségében Leó pápánkkal és Péter püspökünkkel. Segíts minket, hogy együtt készüljünk országod eljövetelére addig az óráig, amíg majd eléd állhatunk, hogy szentek lehessünk a szentek között a mennyben, a boldogságos Szűz Máriával és apostolaiddal, valamint elhunyt testvéreinkkel, akiket a te irgalmadba ajánlunk. Akkor majd végre megszabadulva a romlás sebeitől, teljesen új teremtményé leszünk, és a te Krisztusod háláját örömmel énekelve örökké élünk. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése váljék a
2: szemben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hagyják önbe jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyulsz. Krisztus teste és vére, Krisztus.

0: Imádkozzunk azokkal, akik nem tudtak szentáldozáshoz járulni. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkem befogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. A jó pásztor életét adta juhaiért. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, add, hogy az áldozat, amelyben részesültünk, szítsa fel bennünk az odaadó szeretet lángját, amely szent incét képessé tette arra, hogy egész életét az egyház szolgálatára szentelje. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható, irgalmas és megbocsájtó Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szent Misét bemutatta Gergely Péter káplán, orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai Szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 31 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni védekezésre, derül ki a Magyar Közlönyből. Az egyszeri forrást az Országos Vízügyi Főigazgatóság kárelhárítási és védekezési feladataira biztosítják a központi költségvetésből. 4-5 napon belül ismét kritikusan alacsony lehet a Duna vízszintje, ezért felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, közölte közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint tartósan kevés csapadék várható a vízgyűjtőkön. Az erőmű teljes kiesése havonta legalább 50 milliárd forintos terhet jelentene a költségvetésnek. Az idősekért, betegekért és az őket segítő szociális dolgozókért mutatott be Szent Misét Berta Tibor tábori püspök Mátraverebély-Szentkúton, adta hírül a Magyar Kurír. A katonai ordinárius az áldozatos segítségnyújtás és az emberi méltóság fontosságát hangsúlyozta. A Szent Misén a betegek kenetében is részesítették az arra felkészült zarándokokat. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, jelentette be szerdán Magyar Éva kormány szóvivő. Budapesten 10 helyszínen tartanak programokat, a hagyományos zászlófelvonástól a Szent Jobb körmenetig. Az esti tűzijáték idén 10 perces lesz, és egy félórás audiovizuális show részeként rendezik meg. A program sorozat 4 milliárd forintba kerül. Megkezdte a 3-as metró meghosszabbításához rendelkezésre álló tervek átvizsgálását a BKK, közölte szerdán a főpolgármesteri hivatal az MTI-vel. Első ütemben Rákospalota Újpestig hosszabbítanák meg a vonalat, a BKK most a kivitelezési időt, a költségeket és a beruházás kockázatait méri fel. A látássérültek közlekedését és egészségügyi ellátását javító javaslatcsomagot készített az útjelző országos hálózat, közölte a 40 civil szervezetet tömörítő együttműködés. Egyebek mellett tapintható jelzéseket és hangos utastájékoztatást vezetnének be a megállókban, valamint több digitális segédeszközt tennének társadalombiztosítási támogatással elérhetővé. Kritikus szintre csökkent a Duna vízállása Csernavodánál, ezért csütörtök reggel megkezdik a romániai atomerőmű 2-es blokkjának fokozatos leállítását, jelentette be a román ügyvivővédelmi miniszter. Csernavoda a normál esetben Románia villamosenergia szükségletének mintegy ötödét biztosítja. Országos szolidaritásra szólított fel a kolumbiai püspöki konferencia a hétfői 7,4-es erősségű földrengés után, adta hírül a Magyar Kurír. A katasztrófában több mint 130-an meghaltak és csak nem 600-an megsérültek. A helyi katolikus egyház élelmiszerraktárakat nyitott és segélygyűjtést indított a károsultak támogatására. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék nem valószínű. A nappali hőmérséklet 29 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten, a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A befelé vezető oldalon lépésben lehet haladni. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. A Budakeszi úton közlekedő BKK autóbuszok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. Mától a Budaörsi úton buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. Lezárják a Gubacsi hidat pénteken éjféltől szombaton hajnali 4 óráig, és szombaton éjféltől várhatóan vasárnap reggel 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál, mert javítják a gázvezetéket. Mától visszaállt az eredeti forgalmi rend a 20. kerületben, a Virág-Benedek utcában az Alsó Határút és a Pacsirta utca között, de folytatódik a felújítás a Köves úton, ezért az Alsó Határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Lapszemle. Augusztus 14-e és 17-e között harmadik alkalommal rendezik meg Kolozsváron a Magyar Egyházzenei Biennálét, írta meg a romkat.ro. A fesztivál célja, hogy a kortárs magyar egyházzene ismét nagyobb szerepet kapjon a templomokban. Selmeci György művészeti vezető szerint az idei rendezvényen kiemelt figyelmet kapnak a gyermekeknek szánt egyházzenei művek és a templomi kamarazene. Az iskolakezdés költségei miatt ismét élénkülhet a lakossági hitelek iránti kereslet, derül ki a Telexen megjelent biztos döntés elemzéséből. Az áruhiteleknek egyre erősebb versenytársai az online is igényelhető személyi kölcsönök, közben az idei első fél évben 17 milliárd forintnyi áruhitelt vettek fel a magyar háztartások, kevesebbet, mint egy évvel korábban. Új robotsebészeti technológiát vezetnek be a Szegedi Tudomány Egyetemen. A HVG az intézmény közleménye alapján arról számolt be, hogy a sebész által irányított rendszert többek között daganatos, urológiai és nőgyógyászati műtéteknél alkalmazhatják. Az augusztusi üzembe helyezés és képzés után a technológia szeptemberben jelenhet meg a betegellátásban. A bíborfehér lett idén Magyarország tortája, míg a pilisi pityókást választották Szent István napi kenyérnek, adta hírül a Magyar Hírlap. A gyulai cukrászok győztes tortája erdei bogyós gyümölcsökből, mandulából, tejfölös muszból és rögös túróból készül. A díjazott tortákat augusztus 20-ától lehet megkóstolni országszerte. Összegezte a cikk. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: augusztus 13-a csütörtök van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A technikai munkatárs Csák Éva, valamint a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás. A zenés napköszöntő ma is 9 óráig tart, lássuk, hogy milyen témákkal várjuk Önöket. 8 óra 8 perckor a reggeli riportban Jónás Vivien Vax specialistával Balázs Zsanett beszélget, ebből következik most egy rövid részlet.
6: A tusolás előtt egy arctisztítással kezdem minden reggelemet. Langyos vízzel, egy gyengét kímélő lemosógéllel eltávolítom az éjszakai szennyeződéseket, utána hidratálok, felviszek egy könnyű nappali krémet vagy szérumot, esetleg mindkettőt, és a fényvédelem, ami a legfontosabb. Azt legalább egy ilyen minimum 30-as fényvédő krémet szoktam utolsó lépésként használni így a reggeli arcápolásnál, és szerintem ez így elég is.
0: A reggeli riport 8 óra 8 perckor kezdődik. 8 óra 22 perckor a mai házunk táján ajánlóját hallgathatják meg, fél 9-kor pedig ismét hírekkel, közlekedési információkkal jelentkezünk. 8 óra 40 perckor Nagy György András kollégámat várom ide a stúdióba, akivel a ma délutáni akvarell témáiról beszélgetünk. 8 óra 47 perckor pedig Venite című összeállításunkban a közeljövő egyházi programjairól hallhatnak. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a mai zenés napköszöntőben. Ha tehetik, kezdjék velünk a ma reggelt!

0: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
3: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A fenntartható turizmus fejlesztéséhez várnak ötleteket a helybeliektől Szegeden. A kampány célja, hogy segítse az érkező vendégek számára a város mélyebb, tartalmasabb megismerését, tájékoztatta az önkormányzat az MTI-t. A közlemény szerint a kezdeményezés mögött az idegenforgalomban terjedő új turizmus koncepciója áll. Ez a turistákat inkább látogatóként kezeli, olyan felfedezésre és új élményekre vágyó nyitott emberekként, akik nem csupán fényképet szeretnének készíteni a fő látványosság előtt, hanem kíváncsiak a meglátogatott hely identitására és történeteire, és kapcsolatot keresnek azokkal az emberekkel, városlakókkal, akik az adott helyet élővé teszik. Háromnapos rendezvény sorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, jelentette be szerdán Magyar Éva, kormányszóvivő. Budapesten 10 helyszínen tartanak programokat, a hagyományos zászlófelvonástól a Szent Jobb körmenetig. Az esti tűzijáték idén 10 perces lesz, és egy félórás audiovizuális show részeként rendezik meg. A pilisi pityókás kenyér lett az idei év Szent István napi kenyere, a gyulai kézműves cukrászda Bíbor Fehér Fantázia nevű édes

0: helyessége, Magyarország tortája, a Balaton-Györöki Promenád kávéház szilvafácska, desszertje pedig Magyarország cukormentes tortája. Hangzott el az augusztus 20-ai ünnepségekről a Belügyminisztériumban tartott szerdai sajtótájékoztatón. Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke elmondta, idén 26 pékség 80 kenyérrel nevezett a versenyre. A nyertes kenyérről szólva kifejtette, a pilisi pityókás a Pilis hagyományait és a magyar kenyér kultúra értékeit egyesíti. A győztes tortákat augusztus 20-ától lehet megkóstolni az ország számos cukrászdájában és Budapesten, a Magyar Ízek utcájában. Örömmel és közös imádsággal kezdődött meg Bodajkon a helyi ifjúsági tábor területén a 8. Egyházmegyei ifjúsági tábor, amelyet augusztus 11-e és 15-e között tartanak, adta hírül az Esztergom Budapesti Főegyházmegye a közösségi oldalán. A fiatalokat a Fábri Kornél Esztergom Budapesti segédpüspök által bemutatott Szent Mise indította el az 5 napos találkozáson, melynek mottója mindnyájan egy szívvel. A tábort 7 év kihagyás után szervezték meg újra, azokat a 14 és 19 éves fiatalokat várták rá, akik szeretnének lelki tapasztalatokat és közösségi élményt átélni, szeretnének mélyülni személyes Isten kapcsolatukban, és néhány napot együtt tölteni a közösség és a találkozások örömében. A táborban lesznek lelki programok, előadások, imaestek, kiscsoportos megosztások, vezetett imádságok, fakultatív zsolozsma, valamint lesz lehetőség lelki beszélgetésre és szentgyónásra. Új megbízatást kapott Németh László bíboros, belgrádi érsek. 14. Leó pápa a gazdasági tanács tagjává nevezte ki augusztus 11-én. A Szent Atya vele együtt 8 új tagot nevezett ki a Szent Szék gazdasági működésében fontos szerepet betöltő testületbe. Olvasható a Magyar Kurír cikkében. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, a nappali hőmérséklet 29 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8:30-kor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Katona Klári énekelt. 8 óra 8 perc van, kedves hallgatóink, a reggeli riport következik. A nyári napsütés, a meleg, a strandolás és a klóros vagy sós víz mind megviselheti a bőrünket, de vajon mit tehetünk azért, hogy a nyár ne csak barnaságot, hanem egészséges, ápolt bőrt is jelentsen? Milyen hibákat érdemes elkerülnünk, és hogyan segíthetjük a bőr regenerálódását a nyár végén? Jónás Vivien kozmetikussal, wax specialistával Balázs Zsanett beszélget.
1: Nagyon barátságos ez a kis kozmetikai helység, amelyben fogadod a vendégeket. Mit tettél annak érdekében, hogy ilyen fit és üde legyen a bőröd? Hogy indul egyáltalán a napod?
2: A tusvonás előtt egy arctisztítással kezdem minden reggelemet. Langyos vízzel, egy gyengét kímélő lemosógéllel eltávolítom az éjszakai szennyeződéseket. Utána hidratálok, felviszek egy könnyű nappali krémet, vagy szérumot, esetleg mindkettőt, és a fényvédelem, ami a legfontosabb. Azt legalább egy ilyen minimum 30-as fényvédő krémet szoktam utolsó lépésként használni így a reggeli arcápolásnál, és szerintem ez így elég is.
1: Fényvédelmet említetted.
2: Igen.
1: Egyszer kell, vagy többször kell a fényvédőt használni naponta?
2: Többször érdemes, mivel ez kophat akár az izzadás által, vagy hogyha törölgetjük az arcunkat útközben, úgyhogy nyugodtan, hogyha szükségét érezzük, kétszer-háromszor is nyugodtan kenjük be magunkat, inkább legyen rajta.
1: A fényvédő krémeken lehet látni ezeket az SPF,
2: igen,
1: meg UVA, meg UVB jelöléseket. Ezek mit jelentenek pontosan?
2: Az UV-sugárzás miatt minimum a 30-asat ajánlanám. Ennél kisebbek, ezek a 10 és 20-asok, ezek igazából semmit sem érnek. Ha strandra megyünk, akkor pedig inkább az 50-es faktorosat ajánlom, mert ezeknek magasabb a fényvédője, mint a kisebb számoknak logikusan.
1: Hogy látod, hogy tapasztalod, hogy a mai fiatalabb, vagy akár az idősebb hölgyek mennyire szánnak időt, energiát a bőrük ápolására?
2: Hát szerintem sajnos nem. Ez sokszor meglátszódik. Kozmetikusként én látom az arcbőrön az különböző elszíneződéseket, vagy a pirosodást, ami semmiképpen sem jó, vagy az vagy égésre vezethető, nap égésre vezethető vissza, vagy valamilyen más, milyen akár ilyen belső elváltozásra, úgyhogy ezt érdemes megfigyelni magunkon. Hogyha komolyabb ilyen arcápolási rutint nem is végzünk reggel vagy esténként, a fényvédőt viszont mindenképpen ajánlom, és nem csak nyáron, hanem ugyanúgy a többi évszakban is ajánlott használni.
1: Van kifejezetten férfiaknak ajánlott fényvédő is?
2: Én erről kifejezetten így nem tudok, szerintem ez egy unisex termék, úgyhogy, de esetleg drogériában lehet talán ilyen pasisabb illatúakat kapni, de magában így a faktorszámban szerintem így nincs különbség, hogy ki használhatja, vagy ki nem.
1: A gyermekeket, gondolok itt elsősorban mondjuk a kisbabákra, a csecsemőkre, az ő bőrüket hogyan érdemes óvni ebben a nagy melegben?
2: Hát a gyerekeket az 50-es faktorra alaphangon, az mindenképp, de pluszba, hogyha nyaralunk, akkor kis sapka, kendő a fejre, valami kis, meg hogy takarja a testüket igazából olyan, akár hosszú lyuk felsőbe, hogy védjük őket, de akkor is ezt a kritikus időszakban ez a 11 és délután 3 óra között, akkor talán a legerősebb az UV-sugárzás.
1: Milyen gyakran érdemes felkeresni kozmetikust?
2: Amennyire így időnk, illetve a pénztárcánk hagyja. Alapvetően én amit így tudok a vendégeimből kiindulva, ilyen 2-3 havonta járnak, ez egy ilyen általános. Amúgy, hogyha havonta eljárunk, de 2 hetente is lehet, attól függ, hogy mire. A kezeléseknek között azért el kell telnie időnek, hogy hassanak, illetve kifejthessék a hatásukat. Úgyhogy én azt mondom, hogy akinek mondjuk kevésbé problémás a bőre, 2-3 havonta, ha jár, az szuper, akinek meg problémásabb, az egyére egyeztetve 3-4 hetente, akár hogyha el tud menni, akkor az kúraszerűen az mindenképp tud segíteni.
1: A krémek választásánál is fontos szempont a bőrvédelem?
2: Igazából így a fényvédő miatt nem. És általában a nappali krémekben, hogyha van is fényvédő, az ilyen 10-es faktorú szokott lenni, ami viszont nem sokat ér, úgyhogy én amellett is mindig az arcápolási rutin legvégén a fényvédőt, azt ajánlom, azt külön vegyünk egyet, egy erősebbet.
1: Most már lassan beköszönt az ősz, augusztus vége van, közeleg a szeptember. Ilyenkor azért megváltozik a bőrünk minősége?
2: Mindenképpen megújul a bőrünk, szerintem a nyarat kipihenve. Kinek milyen volt a nyara, mennyit töltött a szabadban, illetve nyaralással, utazással. Érdemes ilyenkor egy hámlasztást tartani, és felfrissíteni a bőrünket, akár kozmetikus által, akár otthon szakszerűen. Fontos ilyenkor a regenerálódás mindenképp. Illetve hát még azért sokszor szeptember-októberben még elég jó idők szoktak lenni, úgyhogy ugyanúgy ajánlom továbbra is a fényvédőnek a használatát napi szinten, illetve a hidratálást éjszakára.
1: Olvasom a titulusodban, hogy wax specialista vagy. Ez mit jelent?
2: Így van, ez igazából gyantázást akar. Tartósabb szöltelenítés, mint a borotválás, ez több hétig is tart, nagyon kedvelik, kifejezetten ugye a jó melegebb nyári napokon, közvetlenül nem nyaralás előtt ajánlom, mondjuk előtte egy 48 órával, és akkor 2-3 hétig teljesen sima és szőrtelen marad a test, bármely testrésze. A tapasztalatom az, hogy általában ez a havonta egy alkalom az tökéletes, amúgy is ez a 3 és 5 hét közötti időszak arra tehető, mindenkinek másképp nő ugye a szőre más gyorsasággal, valakinek már a 3 heteset is nagyon szépet ki lehet szedni, van, akinek bőven elég a 4-5 heteset, és akkor ezzel tud játszani, de ugye általában ez a nyaralás előttre van időzítve, és akkor úgy kiszámoljuk, ha esetleg rövidebb, akkor is kijön, az egy kicsit fájdalmasabb, de mindenképpen a tartósabb, és ezt mindenki nagyon sokan nagyon szeretik, kortól, nemtől függetlenül.
1: Érkeznek hozzád különböző kérések, akár a modernebb kozmetikai eszközök használatát, vagy gépek használatát illetően?
2: Igen, a mai fiatalok sokkal érdeklődőbbek, mint például az én koromban, vagy én ennyi idősen, akár már ilyen 13-14 évesen is komplett arcápolási rutinjuk van. Kozmetikus szinten ismerik a felhasznált krémeknek az összetevőit. Nagyon az internetnek a gyorsaságával szerintem ez is nagyon gyorsan fejlődött.
1: Látod ennek a veszélyeit?
2: Igen, azért az otthoni arcápolás azért sose annyira professzionális, akár a környezetből, vagy a higiéniából adódóan is. Pici hámsérüléseket tudunk ejteni magunkon, olyat, ami akár nem is látszik, akár csak a körmünknek a végével, amit meg kozmetikus külön, mi ezekre külön figyelünk. És lehet ebből, nem rövid távon, de hosszú távon akár komolyabb probléma is lehet ebből, igen. És hogyha bármi problémát vesznek észre magukon, akkor forduljanak szakemberhez, hogy ne legyen ebből nagyobb probléma később.
1: A szakemberhez rövidesen érkezik a következő vendég. Hány vendéged lesz ma?
2: Mai nap még 2 vendégem lesz délután, most sokan nyaralnak, úgyhogy most ez egy ilyen nyugisabb időszak ebben a kellemes 38-40 fokban.
1: A szalomban nagyon kellemes az idő. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további jó munkát kívánok neked.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, további szép napot mindenkinek.
0: Jónás Vivien kozmetikussal, wax specialistával Balázs Zsanett beszélgetett.

0: George Michael felvétele szólt. 8 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, hamarosan a házunk tájánnal folytatjuk műsorunkat, amelyben az Inspirál Cirkusz Központ munkáját mutatjuk be. Vendégeink Adolf Diana, légiakrobata és foglalkozásvezető, Zsíros László akrobata és oktató, valamint Pál Elbende Gúz, aki a központ szociális és közösségi területeit vezeti. Arról beszélgetünk, hogyan működik ez az intézmény a gyakorlatban, és milyen szerepet tölt be ma a cirkuszpedagógia. Most a műsorból hallanak egy rövid részletet.
1: Én egy teljesen átlagos családba születtem. Civil munkát végeznek a szüleim, meg így a nagy családban sincs senki olyan, aki művészettel foglalkozna, vagy maximum szeret énekelni, zenélni, hasonló. De nem, nekem egyáltalán nem a családtól jött az, hogy akkor én most cirkuszolni fogok, hanem egyszerűen látták rajtam a szüleim, hogy mindig is szerettem mozogni, és hát kipróbáltam sok mindent, táncoltam is, és aztán látták rajtam, hogy ami leginkább megfogott, az az Inspirál Cirkusz Központnak az alapítói által tartott egyik foglalkozás, ami hetente került megrendezésre. És akkor abból szépen lassan kifejlődött, hogy elkezdtem külön is többet járni az egyik edzőhöz, és aztán, ahogy idősebb lettem, már magamtól is jártam edzeni, meg más edzőkhöz is elmentem, ami leginkább egyébként az Inspirál Cirkusz Központ berkein belül volt, külföldi artistáktól tanultam.
2: Laci az Inspirál Cirkusz Központ oktató munkatársa, és a mozgás eszközén keresztül próbáljátok meg bevonni a hozzátok érkezőket. Hogyan?
3: Én úgy fogalmaznék, hogy a cirkusz meg a látvány az, ami bevonja őket.
2: Elegendő ez.
3: És erre épít egyébként a cirkuszsuli is, ami nálunk az oktatásnak az egyik főszintere. Több lábon áll az Inspirálnak a pedagógiai munkássága. De hogy a cirkuszsuliban is ez a fő szemlélet, hogy a gyerekek jöjjenek be, játszanak, érezzék jól magukat, és hát így fű alatt, szépen a háttérben közben ugye fejlődik egy csomó készségük, ami az életben csomó területen hasznos. Tehát megtanulnak egymással együtt dolgozni, megtanulnak hát veszélyesebbnek tűnő dolgokat biztonságosan kivitelezni, megtanulnak kreatív folyamatokat együtt végigvinni, és ez csak néhány azok közül, a jótékony hatások közül, amiket így játszva meg lehet tanulni. És ez felnőttként is működik egyébként, mert a cirkuszsuli az gyerekeknek szól inkább. És ezt a cirkuszsulit 3 évvel ezelőtt kezdtük el, ennek én még az egyik alapító tanára. Elvégeztünk egy Erasmusos képzést, egy tesszaloniki és egy löveni cirkusziskolával együtt, és fejlődünk, mint iskola vagy suli. Van most körülbelül 40-45 diákunk, akikkel minden szombaton tanulunk, és ez az egyik főszintere az oktatásnak, a másik pedig hát nevezük szakóráknak őket, mondjuk amit Dia is tart, levegőakrobatika néven, ebből van több is, több változat, vannak sima akrobatika órák, parkour, gumiasztalóra, zsonglőrórák, felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt.
4: Én szeretném megjegyezni, hogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy végre van egy cirkuszsuli programunk, ugyanis amikor még 2016-ban megalapítottuk az Inspirál Cirkusz Központot, akkor azt képzeltük, hogy minél ömleni fognak a gyerekek, mert hát mégiscsak itt van egy óriási játszótér, 400 négyzetméter, 6 és 8 méteres belmagasság, mindenféle eszköz, amit ki lehet próbálni, és alig tudtuk behozni a gyerekeket. Ugye olyan szinten leterhelt tulajdonképpen ez a délutáni foglalkozás piac, mert ez már tényleg erről van szó, hogy itt folyamatosan a szülőknek, főleg itt a fővárosban rengeteg döntése és lehetősége van, hogy akkor az adott gyereket milyen délutáni foglalkozásra iratja be a saját és a gyerek igénye szerint, ugye abban a szabadidőben, és óriási szórólapos ugye kampányaink voltak, az összes környékbeli iskolával felvettük a kapcsolatot, de hát ugye a pedagógusok is nagyon le vannak terhelve, pedig felajánlottuk azt is, hogy akár nálunk ki lehet váltani a testnevelés órákat, hiszen tényleg van több olyan iskola. Tehát mi egyébként 11. kerületben vagyunk, és a környékbeli iskolákat egyszerűen nem lehetett megfogni a gyerekekkel, és éveken keresztül egyetlen egy foglalkozásra jöttek be a gyerekek, a parkour foglalkozásra. Ami meg ugye egy nagyon érdekes dolog volt, mert a parkour az meg hivatalosan nem cirkusz. Tehát ezért például pont a tradicionális cirkuszosok néztek rá furcsán, hogy mit keres egy cirkuszközpontnak nevezett helyen parkour. És innentől ugye ment az ötletelés, rengeteg kreatív energia, hogy hogy lehetne ugye megszólítani az iskolásokat, és hát nyilván úgy, hogy mi magunk is alapítunk egy iskolát. Csak ugye ehhez megfelelő szakemberekre volt szükség, akiknek pedagógiai végzettsége van, és akik egymással is képesek úgy dolgozni, hogy annak egy teljes, ezt mi multicirkusznak nevezzük, tehát a cirkusz minden ágát lefedő készlete legyen. És az óriási, mert 3 éven működik, és ez tulajdonképpen a tanévben, mert a szeptembertől egészen májusig.
0: A teljes beszélgetést 9:04-től a Házunk táján című műsorunkban hallgathatják meg.

0: 8 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, rövid hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A fenntartható turizmus fejlesztéséhez várnak ötleteket a helybeliektől Szegeden. A kampány célja, hogy segítse az érkező vendégek számára a város mélyebb, tartalmasabb megismerését, tájékoztatta az önkormányzat az MTI-t. A közlemény szerint a kezdeményezés mögött az idegenforgalomban terjedő új turizmus koncepciója áll. Ez a turistákat inkább látogatóként kezeli, olyan felfedezésre és új élményekre vágyó nyitott emberekként, akik nem csupán fényképet szeretnének készíteni a fő látványosság előtt, hanem kíváncsiak a meglátogatott hely identitására és történeteire, és kapcsolatot keresnek azokkal az emberekkel, városlakókkal, akik az adott helyet élővé teszik. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, jelentette be szerdán Magyar Éva kormány szóvivő. Budapesten 10 helyszínen tartanak programokat, a hagyományos zászlófelvonástól a Szent Jobb körmenetig. Az esti tűzijáték idén 10 perces lesz, és egy fél órás audiovizuális show részeként rendezik meg. Új megbízatást kapott Németh László bíboros, belgrádi érsek, 14. Leó pápa a gazdasági tanács tagjává nevezte ki augusztus 11-én. A Szent Atya vele együtt 8 új tagot nevezett ki a Szent Szék gazdasági működésében fontos szerepet betöltő testületbe, olvasható a Magyar Kurír cikkében. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen. A nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten, tart a helyszínen és Újpesten az Árpád úton befelé a Rózsa utcánál. Csak egy sáv járható. A Budakeszi úton a város határ közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelző lámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A befelé vezető oldalon lépésben lehet haladni, az érintett BKK autóbuszok a Széll Kálmán tér felé megnövekedett menetidővel közlekednek. Tart a villamos pálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. A Remiz utcától torlódásra kell készülni. Mától a Budaörsi úton buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. Szombaton az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya, Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál, mert javítják a gázvezetéket. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Lapszemle. Augusztus 14-e és 17-e között harmadik alkalommal rendezik meg Kolozsváron a Magyar Egyházzenei Biennálét, írta meg a romkat.ro. A fesztivál célja, hogy a kortárs magyar egyházzene ismét nagyobb szerepet kapjon a templomokban. Selmeci György művészeti vezető szerint az idei rendezvényen kiemelt figyelmet kapnak a gyermekeknek szánt egyházzenei művek és a templomi kamarazene. Az iskolakezdés költségei miatt ismét élénkülhet a lakossági hitelek iránti kereslet, derül ki a Telexen megjelent biztos döntés elemzéséből. Az áruhiteleknek egyre erősebb versenytársai az online is igényelhető személyi kölcsönök, közben az idei első fél évben 17 milliárd forintnyi áruhitelt vettek fel a magyar háztartások, kevesebbet, mint egy évvel korábban. Új robotsebészeti technológiát vezetnek be a Szegedi Tudomány Egyetemen. A HVG az intézmény közleménye alapján arról számolt be, hogy a sebész által irányított rendszert többek között daganatos, urológiai és nőgyógyászati műtéteknél alkalmazhatják. Az augusztusi üzembehelyezés és képzés után a technológia szeptemberben jelenhet meg a betegellátásban. A bíborfehér lett idén Magyarország tortája, míg a pilisi pityókást választották Szent István napi kenyérnek, adta hírül a Magyar Hírlap. A gyulai cukrászok győztes tortája erdei bogyós gyümölcsökből, mandulából, tejfölös muszból és rögös túróból készül. A díjazott tortákat augusztus 20-ától lehet megkóstolni országszerte. Összegezte a cikk. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 39 perc. Kedves hallgatóink, élő műsorajánló következik. Ha csütörtök, akkor többek között Akvarell élő műsorajánló, és ez azt jelenti, hogy Nagy György Andrást köszöntöm itt a stúdióban. Szia Gyuri, már rég találkoztunk így itt.
1: Így van, hát azért a nyári szabadságolások időszaka, a normál periódus néha-néha felülírja, de itt vagyok, és én is szeretettel köszöntök minden hallgatót, és természetesen neked is szervusz, szia. És hát szokás szerint három témát hozunk majd így délután 15 óra 4 perccel a hallgatóság elé, és zene, színház, történelem, nagyon sokféle dolog, nem azt mondom, hogy keveredik, de bizonyos szempontból igen, mert hogy azért kialakult egy olyan szokás egy idő óta, hogy hát feldolgozzák drámában, aztán később operában, manapság már musicalben, meg rock hangokkal keverten a történelemnek különböző fejezeteit. Hát ugye a legelső és a legismertebb Magyarországon az az István a király, és egy icike-picikét bevallottan erre, hát nem hasonlít, de talán ezt veszi alapul a Mohácsi csata 500. évfordulójára készült mű, ami gyakorlatilag ugye az Operett Színház, a Budapesti Operett Színház stábja vett elő, vagy hogy is mondjam, annak a megrendelésére készült, és hát amire még készülnek, az tulajdonképpen egy kettős bemutató. Egyrészt Mohács főterén augusztus 29-én lesz ennek a darabnak a premierje, és természetesen utána szeptember 11-én talán véletlenül esett erre a napra a dátum, mert ugye ez is egy történelmi legbevésődött időpont a Nagymező utcában, és hát ugye azért egy ilyen tragédia, vagy egy ilyen nagyon súlyos vereség, amit ki kell ezt nyíltan mondani, és mindenki számára így is él a történelemben. Ezzel egyébként ugye most nagyon sokat foglalkoznak a történészek, hogy ez mennyire volt súlyos, miért számított annak, mire lehetett egyáltalán felkészülni itt a Magyar Királyságon belül, de hát nyilván itt az emberekre tud koncentrálni, a sorsokra, a két fiatal is ugye van benne természetesen a szerelemre, ami történelmileg is legalábbis igazolható, hogy Lajos és Mária között ugye egy elrendezett házasság történik, ami a királyi családokban természetes volt, de ők felülírják, hiszen valóban kialakul egy mély és érzelmi kötődés kettejük között. Nem tudom, hogy mennyire lesz benne a darabba, te például amikor Lajos a holttestét feltalálják, hogy az egyik ismertető jel, ami a testen van, az a Máriától kapott eljegyzési gyűrű, amit ő még akkor visel, és ennek a párja Máriánál van, és később, amikor megkapja ugye immár a temetés után a feleség, aki ugye király nővé, nem király névé is lesz, ezt a gyűrűt haláláig a nyakában hordja egy láncon. Tehát, hogy valóban megvolt a két ember között ez a szorosabb kötődés, ami nem feltétlenül is mindig alakult ki így a királyi családokban. És ha már fiatalság és szerelem, akkor Debrecenben egy érdekes bemutatóra készülnek, Izzik a galagonya, ez a címe, és hát ha belegondolunk, persze hát tudjuk, hogy nem egy gyermekversről van szó, hiszen annak idején maga a költő is bevallotta, hogy hát azért ez egy szerelmes költeménynek született, és tudjuk is a történelemből, hogy kinek szólt, de nem is ez a lényeg, hanem ennek felülírásaként ugye kiderül, hogy ez a darab egy Fellini film, a zenekari próba újrajátszása egészen más körülmények között. Itt is a helyszín egy romos templom, de itt nem zenekarról, itt kórusról van szó, és egy drámatagozatos osztály, az Adi Gimnáziumnak az osztálya, az egyik főszereplő, tehát ők alakítják a kórus tagjait, és ugye hát a felnőtteket is kell szerepeltetni egy ilyen darabban, tehát ők a többet szereplő, és Mercs Jánossal az egyik ilyen felnőtt szereplővel beszélgettem, és róla meg tudni kell, hogy hivatalosan ő a színművészeti elvégzése után lett a Csokonai Színház tagja, de hát már sokkal korábban elkezdett játszani, 13 évesen már ő volt az egyik osztálytársa Nyilas Misinek a Légió mint halálig című, miben? Természetesen már az is egy musical volt, tehát az is egy ilyen zenés feldolgozás volt, mint amit az előbb ajánlottam az önök számára. És hát ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, hiszen nem pusztán arról szól természetesen a film sem, amiben aztán egészen más történelmi utalások is később szerepet kapnak, hogy itten a zenészek úgy fellázadnak a karmester ellen, hanem itt a politikáról, a hatalomról veszekedünk, együttműködünk, minek mi az ára, hogyha ezt vagy azt az utat járjuk. Hát nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy egyébként egy ilyen darab abban a színpadon mire lehet jutni, és hát szerintem aki színész meg színművészettel foglalkozik, annak meg egy külön kihívás adott esetben. A filmen kevésbé sikerült egyébként mondjuk hitelesen játszani zenészeket, énekeseket egy kicsit talán könnyebb, meg hát ez egy nagyon nagy izgalom, hogy ennyi szereplőt kell úgymond legalább egy villanás erejéig megmutatni, hiszen minden karakternek kell, hogy legyen valami fontos, meghatározó szerepe a történésben, a történetben. Ez az írón is múlik, meg a színészeken is.
0: Illetve hát ifjabb Vinyánszky Attilán a rendezőn, aki majd ezt megkomponálja.
1: Hát igen, és ez egy különleges dolog, hogy azt hiszem, hogy 10 év után tér vissza ő Debrecenbe, mert már rendezett ő egyszer a Hajdúbírai megyeszékhelyen, most már így mondom, de hát ez egy izgalmas kérdés akkor minden esetre. És hát maradván Debrecennél, a Virágkarneváli forgatagnak, programsorozatnak rendszeres szereplője a Klasszikusok éjszakája, és mindig izgalmas kérdés, hogy vajon mi hangzik el ezen a, hát az ültetett helyekért fizetni kell, de egyébként aki meg oda megy a helyszínre, a Kossuth térre, az meg ingyenesen meg is meg tudja hallgatni ezeket a koncerteket, tehát azért ez egy érdekes dolog, és az egész Virágkarneválnál egyébként ez a koncepció, itt a felvonulást lehet nézni, de hogyha valaki be akar jutni a bizonyos helyszínekre, természetesen az ültetett hely, meg ilyesmi, ez mindig fizetős. Na nem is ez a lényeg, hanem az, hogy itt két különleges darabot fognak össze itt a Filharmónia keretében, ugye ami a kórus meg a zenekarnak a ernyő szervezete. Hát az egyik az Rachmaninov zongora versenye, és hát tudni kell, hogy ez Rachmaninov életében egy nagyon-nagyon érdekes időszak volt, amikor ez született, az első szimfóniája kudarcot vallott, ő alkotói válságba került. Életének más területén azért voltak sikerek, de mégis 3 éven keresztül képtelen volt írni valamit. Tehát ugye ő zongoraművész volt, karmester, stb. Sőt, a szerelem is talán ekkor jelentkezett az életében. A lényeg, hogy hát úgy gondolta, hogy ez így nem mehet tovább, és egy akkoriban új ilyen hipnoterápiával dolgozó orvoshoz fordult, és nem tudni, hogy a terápiának köszönhetően a zenebarát orvossal való beszélgetéseknek, de mindenesetre kijött ebből a válságból, képes volt újra alkotni. Ekkor született meg ez a mű, és természetesen hát ilyen tén módon ennek a kezelőorvosnak lett írva az ajánlásra. Tehát ezért van az a furcsaság, hogy van egy zenekari, tehát egy ilyen zongora verseny, aminek az ajánlása egy orvosnak szól. Hát a másodikat meg nem kell bemutatni, mert ugye ezt úgy szoktuk hívni, hogy a Sors szimfónia. És hát természetesen, hogyha valakit megkérdeznek arról, hogy hát szerintem miért pont ez meg, hogy az első papapapám, az micsoda, hát mindenki vagy az iskolában tanulva, vagy valahol olvasva mondja a szokásra szöveget, hát a Sors kopogtat az ajtón. Na most ez egy nagyon szép gondolat, csak hogy aki erről írt, Beethovennek a titkára, hát ő egy kevésbé szavahihető úriembernek bizonyult a történészi kutatások alapján, és leírja, hogy hát ezt neki elvileg valóban Beethoven mondta. Egy probléma van, hogy egy évekkel korábbi saját tanulmányában ő már ezt a gondolatot megpendítette, ott meg sem említette, hogy ez Beethovennel való beszélgetésben derült volna ki, tehát inkább arról van szó, hogy neki volt egy magyarázata arra, ami elég nyilvánvalóan tűnik, hogy kop, és azt adta tovább. De egyébként Beethoven valóban beszélt arról, hogy hát ebben az időszakban tényleg egy kicsit őt szorongatta a sors, hiszen azért a süketségének a jelei elkezdtek jelentkezni, ugye nem tudott már társaságba járni, stb. Tehát, hogy valóban szembenézett komoly problémákkal, és esetleg tényleg valamilyen módon azért ez kivetülhetett arra, amit megalkotott. Ez szerintem természetes. Aki foglalkozik művészettel, alkotással, azt tudja, hogy ilyesmi előfordul. És hát, hogyha minden igaz, talán nem sokára ezeket a híres zenei motívumokat hallhatjuk is itt a Katolikus Rádióban. Nem csak 15 óra 4 perctől a beszélgetést, hanem most magát a muzsikát.
0: Kedves hallgatóink, Nagy György András számít figyelmükre.

0: 8 óra 51 perc. Kedves hallgatóink, Benite című összeállításunkban a közeljövő egyházi programjait Hámori Kinga és Nagy György András ajánlja szíves figyelmükbe.
1: Köszöntjük hallgatóinkat! Székesfehérvár fogadalmi szentmiséje holnap, augusztus 14-én, este 6 órakor kezdődik. A koncelebrált ünnepi szentmisét Spányi Antal megyés püspök mutatja be a Székesegyházban. Előtte 17:30-kor a püspöki palotából körmenetben viszik a magyar szent család, Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre erekjéit a Székesegyházba. A szentmise végén az erekjéket tovább viszik a nemzeti emlékhelyen található Szent István király és Szent Imre herceg sírjához, ahol elimádkozzák a felajánlási imát. Az imádság után az erekéket körmenetben kísérik vissza a püspöki palotába.
2: Augusztus 15-én szombaton lesz Szűz Mária mennybevételének fő ünnepe, ami kötelező ünnep. Ez a nap a Mátyás templom búcsú napja is egyben. Este 7 órakor kezdődik az ünnepi mise, melynek fő celebránsa Nagy Sándor, a templom volt káplánja, aki idén ünnepli pappá szentelésének 10. évfordulóját. A szentmisén az Esperes kerület papsága koncelebrál, és a templom ének és zenekara Mozart koronázási miséjét adja elő. A szentmise előtt 6:30-kor litánia kezdődik.
1: Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony főünnepén, a belvárosi plébánia templom búcsúnapján a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisén kiszolgáltatják a betegek szentségét. Az ünnepi búcsúi szentmisét este 6 órakor Kovács Zoltán esperes mutatja be.
2: Ercsiben a Nagy Boldogasszony kegytemplom búcsúnapján augusztus 16-án vasárnap délelőtt 10 órakor Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök tart ünnepi szentmisét. Különösképpen is hívják az egyházmegye házasságra készülő jegyeseit és családtagjaikat, akik a szentmise keretében külön áldásban is részesülnek. A fogvatartott volt óbudai polgármesterért és családjáért mutatnak be szentmisét a Szent Péter és Pál templomban augusztus 16-án az este 6 órakor kezdődő szentmise keretében. Azt követően este 7 órakor a templom előtti téren imádságot mondanak érte. A templom Budapesten a 3. kerület Lajos utca 168 szám alatt található.
1: A Keresztény Édesanyák Szent Mónika közössége augusztus 22-én, jövő szombaton, tartja idei országos találkozóját Pakson a Jézus Szíve templomban. Reggel 9 órakor Kürtösi Krisztián atya a közösség lelkivezetőjének köszöntése után a dicsőséges rózsafüzért és az édesanyák litániáját imádkozzák el. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a központi papnevelő intézet rektora lesz. Délután pedig Forrai Tamás jezsuita szerzetes tanítását hallhatják a szív, a család és a világ békéjéről. A találkozót szentségimádás és szentségi áldás zárja 15 órakor.
2: A Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. A Váci Egyházmegye területén élő leendő önkéntesek jelentkezését augusztus 31-éig várják a kórházlelkészség@váciegyházmegye.hu e-mail címre.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket! Egyházi programajánlóval legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.
0: Egyházi programajánlónkat Hámori Kinga szerkesztette.

Kedves hallgatóink, mai zenés napköszöntőnk végén Fóris Rita felvételével búcsúzunk. Köszöni figyelmüket a zenei szerkesztő Bögös Henrietta, valamint a hangtechnikus Csák Éva nevében is a műsorvezető Fülöp Tamás. Minden kedves hallgatónknak további szép napot és kellemes rádiózást kívánunk!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
3: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
4: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Augusztus végén indul a kőszegi intermodális közlekedési csomópont kivitelezése, amelynek részeként új autóbuszpályaudvar épül, és megújul a 87-es főút egy szakasza, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön a közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, a minisztérium aláírta a mintegy 2,5 milliárd forintos beruházásról szóló szerződést a közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezővel, így a kivitelezés augusztus végén indulhat, a vasúti munkák pedig az októberi vágányzár idején kezdődnek. A fenntartható turizmus fejlesztéséhez várnak ötleteket a helybeliektől Szegeden. A kampány célja, hogy segítse az érkező vendégek számára a város mélyebb és tartalmasabb megismerését, tájékoztatta az önkormányzat az MTI-t. A közlemény szerint a kezdeményezés mögött az idegenforgalomban terjedő új turizmus koncepciója áll. Ez a turistákat inkább látogatóként kezeli, olyan felfedezésre és új élményekre vágyó nyitott emberekként, akik nem csupán fényképet szeretnének készíteni a fő látványosság előtt, hanem kíváncsiak a meglátogatott hely identitására és történeteire, és kapcsolatot keresnek azokkal az emberekkel, városlakókkal, akik az adott helyet élővé teszik. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, jelentette be szerdán Magyar Éva kormány szóvivő. Budapesten 10 helyszínen tartanak programokat, a hagyományos zászlófelvonástól a Szent Jobb körmenetig. Az esti tűzijáték idén 10 perces lesz, és egy félórás audiovizuális show részeként rendezik meg. A pilisi pityókás kenyér lett az idei év Szent István napi kenyere, a gyulai kézműves cukrászda Bíbor Fehér Fantázia nevű édessége magyar

Magyarország tortája, a Balatongyöröki Promenád Kávéház Szilva Fácska desszertje pedig Magyarország cukormentes tortája. Hangzott el az augusztus 20-ai ünnepségekről a belügyminisztériumban tartott szerdai sajtótájékoztatón. Sebte József, a Magyar Pékszövetség elnöke elmondta, idén 26 pékség 80 kenyérrel nevezett a versenyre. A nyertes kenyérről szólva kifejtette, a pilisi pityókás a pilis hagyományait és a magyar kenyér kultúra értékeit egyesíti. A győztes tortákat augusztus 20-ától lehet megkóstolni az ország számos cukrászdájában és Budapesten a Magyar Ízek utcájában. Örömmel és közös imádsággal kezdődött meg Bodajkon a helyi ifjúsági tábor területén a 8. Egyházmegyei ifjúsági tábor, amelyet augusztus 11-e és 15-e között tartanak. Adta hírül az Esztergom Budapesti Főegyházmegye a közösségi oldalán. A fiatalokat Fábri Kornél Esztergom Budapesti segédpüspök által bemutatott Szent Mise indította el az 5 napos találkozáson, melynek mottója mindnyájan egy szívvel. A táborban lesznek lelki programok, előadások, imaestek, kis csoportos megosztások, vezetett imádságok, fakultatív zsolozsma, valamint lesz lehetőség lelki beszélgetésre és szentgyónásra is. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön a napsütésé lesz a főszerep, a nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Kilenc óra 4 perc. Következik a házunk táján.

0: Magyarországon. A cirkuszhagyomány itt az egész közegen belül kimagasló.
1: Volt ilyen, hogy a Dák-Ferenc-téri óriás kerékről lógtunk, ami egy ilyen 30 méter a közepe, ahonnan én lógtam, a többiek meg felmentek egészen a tetejére, és az meg 60 méter, azért ez szerintem valahol mindenkit megijeszt. De különben meg annyit gyakorlom, amíg biztonságban nem érzem magam, és egészen addig nem viszem színpadra azt a bizonyos elemet, amíg nem érzem azt, hogy 110%, hogy meg tudom csinálni.
2: Üdvözlöm a házunk táján hallgatóit, Balázs Zsanett vagyok. Van egy hely Budapesten, ahol a cirkusz nem csupán tanulás, hanem játék, közösség és belső erőforrás. Ez az Inspirál Cirkusz Központ, ahol művészek, pedagógusok és segítők együtt hozzák létre a csodát. Vendégeink pedig három különböző oldalról mutatják meg, mit jelent ma a cirkusz. Pál L. Bendegúz az Inspirál Cirkusz Központ egyik alapítója, az Inspirál szociális és közösségi programjainak felelőse, Adolf Diana, légi akrobata és cirkuszi foglalkozás vezető, a művészi oldal képviselője, valamint Zsíros László, szintén akrobata, a cirkusz suli egyik tanára, a pedagógiai oldal szakértője. Kezdésként arra kérem vendégeinket, idézzék fel, mi volt az első élményetek a cirkusz világával kapcsolatban, amelyik először megérintett benneteket?
0: Én gyerekkoromban nem kötöttem a cirkuszhoz. Egyetlen gyerekkori emlékem van, amikor édesanyám mondogatta, hogy ne cirkuszolj. Ennyi. És nincs is arról semmi emlékem, hogy én ránkattam volna az ő, bármilyen szüleimnek ugye a kezét, hogy menjünk cirkuszba. Én először 2012-ben a Millenárison volt megtartva a sokadik magyar zsonglőr találkozó, és Gaja Svernika, a Magyar Zsonglőr Egyesületnek a vezetője. Ő vele már akkor összebarátkoztam, és egy barátilag elhívott egy gála műsorra. És én erre a gála műsorra csak úgy beestem, így pont már nem volt ülőhelyem se, és akkor ott a első sor mellett voltam a színpadnál egy oszlop, nekidőltem, és elkezdtem nézni életem első új cirkuszi előadását, amit Veronika konferált föl, és a világ minden tájáról különböző olyan előadókat hozott, akik egy teljesen új szemléletben mutatták be, hogy mi is ez a cirkusz. Ugye, és nekem is ugyanaz volt a cirkusz a képen, mint az átlag embereknek, hogy akkor ezek elefántok, meg ugye ott van a manézs, amiben ott össze-vissza rohangálnak emberek, előadják nagy világszámokat, és nekem különösebben nem izgatott. Viszont, amikor megláttam, hogy itt milyen művészi koncepciókkal, milyen elképesztő kreativitással, és ugye az állatszámokon már túllépve az emberi kreativitást helyezve a központba lehet itt alkotni, és az emberek a saját lényükkel, a saját testüknek az egész elképesztő, meg a körülöttük lévő ugye eszközöknek a nagyon kreatív felhasználásával milyen csodákat művelnek, akkor ott nekem tényleg leesett az állam. És mivel ez egy zsonglőr találkozó volt, én ott maradtam ezekkel az emberekkel tulajdonképpen lógni még hajnalig. És nekem ott, én ott vesztem el.
2: Dia, te mikor vesztél el a cirkusz világában? Elvesztél egyáltalán?
1: Hát én pont az érem túloldala vagyok, mert hogy én már gyerekkoromban elvesztem. Pontosan nem is tudom mikor, de még kiskoromban a szüleim kivittek egy rendezvényre, ahol egyébként az Inspirál Cirkusz Központnak az alapítói voltak ott, és már akkor elkezdtem, kipróbáltam egy csomó cirkuszi eszközt, nagyjából 8 éves koromban kezdtem el ezzel foglalkozni.
2: László ugye ma már tanítja is a cirkusz művészetét. Hogy talált rá erre a nagyon érdekes hivatásra?
3: Én mindig kerestem az életben az extremitásokat, hogy hogyan lehet kihasználni játékosan azt a teret, ami körbevesz minket, és hát a cirkusz az ennek egy fő színtere. Engem így talált meg, ez biztos. És hát azóta is úgy keresem ezeket a wow élményeket az életben, és a cirkusz ez sokszor megadja az embernek. És nem csak úgy, mint néző, hanem úgy is, mint résztvevő. Tehát itt az Inspirálban is nagyon sokszor sokan kapnak olyan élményt, amiben úgy megélik azt, hogy meghaladják önmagukat. Kicsit vagy nagyon. Ugye, mivel gyerekkoromtól kezdve sportoltam, meg volt a fizikai erőm ahhoz, hogy gyorsan megtanuljam ezeket a dolgokat. Nem csak az erőm, hanem a koordinációs képességeim és minden olyan alap, amiből a cirkusz táplálkozik.
2: Az Inspirál Cirkusz Központban melyek azok a főbb elemek, azok a mozgatórugók, amelyekből táplálkoztok? Honnan indul ez az egész?
0: A gyökere az Inspirál Cirkusz Központ létrejöttének, az a cirkusz létrejöttével azonos. Most honnan ered a cirkusz? Ugye a cirkusz, mint név, a kirkosz görög szóból ered, ami egyébként kört jelent. És a cirkusz az ezért is azonosítható, ugye egy körszínpadon megjelenő csodával. Maga az elnevezést ugye már rómaiak is használták. Circus Maximus, elképesztő, micsoda sokat csináltak ott, akár lovakkal, akár gladiátorokkal, stb. Stb. Meg hát ugye innen jön a kegyelet és a cirkuszt a népnek elnevezés. De aztán ugrunk egy óriásit az időben, és eljutunk Angliába, ahol 257 évvel ezelőtt, hogyha jól számolom, megszületett az a műfaj, amit jelenleg a cirkuszként azonosítunk. Ezt ugye modern cirkusznak nevezzük, ugyanis ez már a modern világban jelent meg, és itt pedig egy lovas színházból született a cirkusz. Egy lovas színházban egy Ashley nevű figura, aki ezt vezette, rájött, hogy amikor ugye levonul az egyik lovas szem, és jön be a következő, ott van egy holtér. És akkor ilyen céhekben működtek a különböző előadóművészek, és felkereste ezeket a céheket, és ebből gyakorlatilag összerakott egy olyan műsort, hogy a kieső időt fel lehessen mindenféle érdekes mutatvánnyal tölteni, és óriási siker lett. Mindenki teljesen oda volt, mert gyakorlatilag 3-4 órán keresztül folyamatosan szórakoztatva voltak a látogatók. És ezt elkezdték őt másolni. Ő még nem cirkusznak nevezte az ő saját sóját, de aki levásolta őt, ő visszanyúlt ehhez az ősi elnevezéshez, és ő pedig cirkuszként hivatkozott magára, hiszen ugye a lovasszínháznak is ugye körszínpada van. És így született meg a porond, így született meg a manézs, és így született meg az a kulturális alap is, hogy a cirkuszban vannak állatok. És akkor megint ugrunk egyet az időbe, és megérkezünk a 20. század közepére, ahol pedig a 68-as diáklázadásokhoz tudjuk leginkább kötni, hogy akkora már a cirkusznak egy nagyon bejáratott világa volt. És akkor ez elkezdett kinyílni. Tehát ugye addig a cirkusz, ugye általában a dinasztiákkor öröklődött ugye a apáról fiúra, generációról generációra ez a tudás, illetve ez ugyanúgy, például a bűvészeknél is megjelent, ugye, hogy egy titkos tudás volt. Nem volt érdekes senkinek a cirkusz tudást megosztani. És a diáklázadások után az akkor rebellis artisták, azok elkezdték megosztani a tudást, elkezdték bevonni másokat ebbe az egész dologba, anélkül, hogy például felvételt nyertek volna egy artista képzővel, vagy ilyesmi, ugye vitték ki a fesztiválokra, vitték ki a megmozdulásokra, és elkezdtek cirkuszolni olyan emberekkel is, akiknek ez egy nem szakmája. És ez gyűrözött egészen tovább, hogy megszületett az úgynevezett új cirkusz. És az új cirkusz az a műfaj, meg az a kezdeményezés, ami szakít tulajdonképpen a tradicionális modern cirkusznak a hagyományaival, és ezen belül az állatoknak a bevonásával is, hiszen ez már nem lovas színházból eredeztethető, és most már abban vagyunk itt közel 50 éve, és például a Cirque du Soleil-ről biztos mindenki hallott, ők tulajdonképpen a 80-as években alapultak Kanadában, ők lettek az első ilyen előadó művészeti zászlós hajója ennek a megmozdulásnak, hogy egy összművészeti termékként, egy összművészeti alkotásként valósult meg náluk a cirkusz. Őnekik is van egyébként olyan kezdeményezésük, egy alapítványt létrehoztak, ahol az a céljuk, hogy mindenkivel megosszák ezt a tudást, és innentől számítható az, hogy ez úgymond nyílt forráskódúvá vált. Tehát a cirkuszi disziplinának a megtanulása már nem függ attól, hogy te beleszületsz egy ilyen családba, vagy kisgyerekként valahogyan felvételez egy cirkusziskolába, ahol ugyanúgy egy balettiskolába nagyon szigorú a felvétel, vagy ugye erre is szemtelen például, hogy az utcáról összeszednek téged, mert látják, hogy tehetséges vagy, azok az emberek, akik cirkusszal foglalkoznak, és innentől az új cirkuszi megmozduláson belül eljutunk Magyarországra, és itt létrejött a Magyar Zsonglőr Egyesület, 2002-ben lett bejegyezve, mint civil szervezet, és a Magyar Zsonglőr Egyesület az amúgy nagyon nagy hagyományú magyar cirkuszi életbe bekerült, ugye egy ilyen oldalákként, mert ezt nagyon fontos látni, hogy Magyarországon a cirkuszhagyomány itt az egész közegen belül kimagasló. Az, hogy van egy fővárosi nagy cirkuszunk, azt mondja, hogy több mint 130 éve van egy központi hely, egy kőcirkusz, amiből ugye akár az Ötvös család, akár a Richter család, akár a Rippelék, akár ugye ezek a nagymúltú cirkuszi emberek itt vitték ennek a kultúráját szerte a világba, ez egy nagyon-nagyon jó alap. És mi pedig ezzel az új cirkuszi szemlélettel, mint civil kezdeményezés elkezdtünk foglalkozni, és rengeteg rendezvény, például ezek a magyar zsonglőr találkozók elindultak, és ennek lett az otthona az Inspirált Cirkusz Központ, hogy nekünk is lett végre egy kőcirkuszunk. Nekünk is lett végre egy fix helyünk 10 évvel ezelőtt, ahol a Magyar Zsonglőr Egyesület és az ehhez tartozó ilyen úgymond szabadabb szellemű cirkuszi megmozdulások, csoportok végre egy otthon találtak maguknak.
2: Az Inspirált Cirkusz Központ rendezvényeiről is beszélünk majd. Előtte Diát hadd kérdezzem meg, hogy cirkusz családba született, vagy később jött ez a szenvedély az életedben?
1: Én egy teljesen átlagos családba születtem. Civil munkát végeznek a szüleim, meg így a nagy családban sincs senki olyan, aki művészettel foglalkozna, vagy maximum szeret énekelni, zenélni, hasonló, de nem, nekem egyáltalán nem a családtól jött az, hogy akkor én most cirkuszolni fogok, hanem egyszerűen látták rajtam a szüleim, hogy mindig is szerettem mozogni, és hát kipróbáltam sok mindent, táncoltam is, és aztán látták rajtam, hogy ami leginkább megfogott, az az Inspirált Cirkusz Központnak az alapítói által tartott egyik foglalkozás, ami hetente került megrendezésre. És akkor abból szépen lassan kifejlődött, hogy elkezdtem külön is többet járni az egyik edzőhöz, és aztán, ahogy idősebb lettem, már magamtól is jártam edzeni, meg más edzőkhöz is elmentem, ami leginkább egyébként az Inspirált Cirkusz Központ berkein belül volt, külföldi artistáktól tanultam.
2: Amikor a levegőben akrobatizálsz, nem félsz? Mert lentről úgy tűnik, hogy félelmetes.
1: Az, vagy hogy megesett már, hogy így én is ránéztem egy helyszínre, és így oké, ez egy kicsit mondjuk magas. Volt ilyen, hogy az Indies Together projekttel a Deák Fenesztéri óriás kerékről lógtunk, ami egy ilyen 30 méter a közepe, ahonnan én lógtam, a többiek meg felmentek egészen a tetejére, és az meg 60 méter, azért azt szerintem valahol mindenkit megijeszt. De különben meg annyit gyakorlom, van egy 8 méteres terem, és ott lehetőség nyílik rá, hogy addig gyakorlom, amíg biztonságban nem érzem magam, és egészen addig nem viszem színpadra azt a bizonyos elemet, amíg nem érzem azt, hogy 110%, hogy meg tudom csinálni.
2: Minden tiszteletem a tiéd, és azoké a művészeké, akik ezt meg tudják csinálni, fantasztikus látvány egyébként, akrobatizálni, mozogni. Laci, az Inspirált Cirkusz Központ oktató munkatársa, és a mozgás eszközén keresztül próbáljátok meg bevonni a hozzátok érkezőket. Hogyan?
3: Én úgy fogalmaznék, hogy a cirkusz meg a látvány az, ami bevonja őket.
2: Elegendő ez.
3: És erre épít egyébként a cirkussuli is, ami nálunk az oktatásnak az egyik főszintere. Több lábon áll az Inspirálnak a pedagógiai munkássága. De hogy a cirkussuliban is ez a fő szemlélet, hogy a gyerekek jöjjenek be, játszanak, érezzék jól magukat, és hát így fű alatt, szépen a háttérben közben ugye fejlődik egy csomó készségük, ami az életben csomó területen hasznos. Tehát megtanulnak egymással együtt dolgozni, megtanulnak már veszélyesebbnek tűnő dolgokat biztonságosan kivitelezni, megtanulnak kreatív folyamatokat együtt végigvinni, És ez csak néhány azok közül, a jótékony hatások közül, amiket így játszva meg lehet tanulni. És ez felnőttként is működik egyébként, mert a cirkusuli az gyerekeknek szól inkább. És ezt a cirkusulit 3 évvel ezelőtt kezdtük el, neki még az egyik alapító tanára. Elvégeztünk egy Erasmusos képzést, egy Thessaloniki és egy Löweni cirkusziskolával együtt, és fejlődünk, mint iskola vagy suli. Van most körülbelül 40-45 diákunk, akikkel minden szombaton tanulunk, és ez az egyik főszintere az oktatásnak, a másik pedig hát nevezzük szakóráknak őket, mondjuk amit Dia is tart, levegő akrobatika néven, ebből van több is, több változat, vannak sima akrobatika órák, parkour, gumiasztalóra, zsonglőrórák, felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt.
0: Én szeretném megjegyezni, hogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy végre van egy cirkussuli programunk, ugyanis amikor még 2016-ban megalapítottuk az Inspirált Cirkusz Központot, akkor azt képzeltük, hogy minél ömleni fognak a gyerekek, mert hát mégiscsak itt van egy óriási játszótér, 400 négyzetméter, 6 és 8 méteres belmagasság, mindenféle eszköz, amit ki lehet próbálni, és alig tudtuk behozni a gyerekeket. Ugye olyan szinten leterhelt tulajdonképpen ez a délutáni foglalkozás piac, mert ez már tényleg erről van szó, hogy itt folyamatosan a szülőknek, főleg itt a fővárosban rengeteg döntése és lehetősége van, hogy akkor az adott gyereket milyen délutáni foglalkozásra iratja be a saját és a gyerek igénye szerint, ugye abban a szabadidőben, és óriási szórólapos ugye kampányaink voltak, az összes környékbeli iskolával felvettük a kapcsolatot, de hát ugye a pedagógusok is nagyon le vannak terhelve, pedig felajánlottuk azt is, hogy akár nálunk ki lehet váltani a testnevelés órákat, hiszen tényleg van több olyan iskola. Tehát mi egyébként a 11. kerületben vagyunk, és a környékbeli iskolákat egyszerűen nem lehetett megfogni a gyerekekkel, és éveken keresztül egyetlen egy foglalkozásra jöttek be a gyerekek, a parkour foglalkozásra. Ami meg ugye egy nagyon érdekes dolog volt, mert a parkour az meg hivatalosan nem cirkusz. Tehát ezért például pont a tradicionális cirkuszosok néztek rá furcsán, hogy mit keres egy cirkuszközpontnak nevezett helyen parkour. És innentől ugye ment az ötletelés, rengeteg kreatív energia, hogy hogy lehetne ugye megszólítani az iskolásokat, és hát nyilván úgy, hogy mi magunk is alapítunk egy iskolát. Csak ugye ehhez megfelelő szakemberekre volt szükség, akiknek pedagógiai végzettsége van, és akik egymással is képesek úgy dolgozni, hogy annak egy teljes, ezt mi multicirkusznak nevezzük, tehát a cirkusz minden ágát lefedő készlete legyen. És az óriási, mert 3 éve működik, és ez tulajdonképpen a tanévben, mert a szeptembertől egészen májusig.
2: Rövid zene után folytatjuk a házunk táján adását.

0: A zene után folytatjuk a házunk táján adását. Vendégeink az Inspirál Cirkusz Központ munkatársai Pál L. Bendegúz, Adolf Diana és Zsíros László. Laci, mindenki alkalmassá válhat arra, hogy a különböző gyakorlatokat elsajátítsa, itt nyilván a gyerekekről lévén szó? Minden gyerekből ezt ki lehet hozni?
1: Szerintünk igen. Szerintünk mindenki valamiben tehetséges, és meg tudja találni. Lehet, hogy kell neki egy kis guidance, egy kis vezetés a tanárok vagy a facilitátorok részéről, de mindenki meg tudja találni azt, tehát van elég sok oldalú a cirkusz, ahhoz, hogy mindenki ráleljen arra, amit ő szívesen csinál, és van hozzá tehetsége is, és akkor ezzel el tud indulni, tud benne még tovább fejlődni, ő is meg tudja élni azt, hogy milyen, amikor valamiben ügyes, és meg tudja tanítani a többieknek, meg tudja élni azt is, hogy milyen, amikor valamiben nem annyira ügyes, és meg tudja tanulni a többiektől. Tehát van egy ilyen energiaáramlás, és ez az, ami magával ragadja a gyerekeket főként. Vannak, akik nehezebben vonulnak be itt is, de előbb vagy utóbb, hogyha kialakul egy kapcsolat, mármint egy emberi kapcsolat, vagy a tanárral, vagy valamelyik diákkal, akkor bevonódnak, és akkor elkezdi érdekelni őket a dolog.
0: Mi az, amit az Inspirál Cirkusz Központban kaphatnak, és aztán majd később kamatoztathatnak a gyerekek, a diákok? Miért érdemes hozzátok menni?
1: Hát ezt még mi is tanuljuk, de azért van egy-két dolog talán, amit meg tudunk említeni, így ha összedugjuk a fejünket. Az biztos, hogy a mai kornak az egyik legnagyobb kihívás az az, hogy fizikálisan passzív életmódot folytatunk, és nagyon sokat ülünk. És a cirkusz ad egy csomó eszközt, ami kapcsán megmozdulhatunk, és ez nem csak az akrobatika és a legextrémebb fizikális megpróbáltatások, hanem ügyességben is a zsonglőrködés nagyon sokat fejleszt a készségeken. Máshogy fog hozzányúlni egy ajtókilincshez is, hogyha zsonglőrködök és fejlődök benne, de ha fölmászok néhányszor a tisúra, akkor még könnyebben emelem meg, nem tudom, a kisbabámat is, vagy bármit. Tehát, hogy ilyen szempontból is fejleszti a fizikai létnek a megélését a cirkusz gyakorlása.
2: Ez nem a másik, ami nagyon fontos nálunk, az maga a közösség, és egy közösséghez való tartozás. És ez mind a gyerekeknél, mind a felnőtteknél érzékelhető, mert például a cirkussulisoknál is látom, amikor elmegyek mellettük, hogy mennyire szeretnek ide járni és egymással találkozni, hogy minden szombaton akkor megvan, hogy ez a közösség, ez összegyűlik. De mondjuk az én óráimon is érzékelem azt, hogy kialakultak olyan baráti társaságok, akik az órán kívül is összejárnak és találkoznak. És szerintem ez egy csodálatos dolog, illetve mi is művészekként többször szoktunk találkozni, megsegíteni egymást a munkánkban.
0: Ha már a művészetet említetted és a mozgást, akkor Dia egy nagyon érdekes módon is kapcsolódik ehhez a különleges formához.
2: Azért most már kinőttem magam eléggé, és van két fix társulat is, akikkel együtt dolgozom, akikkel az Inspirál Cirkusz Központban szoktunk próbálni, illetve szabadúszóként is dolgozom. Alapvetően szélkesként kezdtem, légtornászként, ami nagyon hasonlít egy függönyre, és akkor azon csinálok különböző zuhanásokat, meg pózokat, és egy pár évvel ezelőtt volt egy új cirkuszi táncos darab, amibe bekerültem, ahol meg kellett tanulnom gólyalábazni. És idővel pont a közösség egyik tagja, akivel egy másik társulattal együtt dolgoztam, ő felkért, hogy akkor az ő gólyalábas társulatába is becsatlakozhatnék, ez a kreatív kráterkör, és velük azóta akrobatikus gólyalábas előadásokat csinálunk, illetve lassan most már 2 éve vagyok a Flock Projekt társulatnak a tagja, ami pedig egy vertikális tánctársulat, aminek szintén az az izgalmas része, hogy nagyon magasan dolgozunk, csak mondjuk nem 8-10 méteren, mint az Ariel Silkkel, hanem itt akár 50 méteres falakról lógunk le. és úgy táncolunk.
3: Nem szintesen, tehát itt ugye úgy képzelje el, aki most hallgatja a rádiót, hogy van egy épület, annak van ugye egy, mondjuk egy tűzfala, és az épület tetejéről lógnak le a táncosok kötélen, és tulajdonképpen az épület tűzfala, ami ugye függőleges, mintha az lenne a padló, azon ugye, hogy egy, tényleg akár 10-20 méter hosszú kötélen lógnak le, egy beülőben ott sétálnak, de úgy, hogy a testük az teljesen vízszintesen van a földhöz képest, és úgy tudnak egymáson átugrani, meg egymással táncolni, meg egymással akrobatikus mozdulatokat csinálni. Egészen varázslatos, ez is például egy ilyen új területe a cirkusznak, hogy ezt fordítsuk meg, minden 90 fokkal nézzük meg, hogy úgy mi lesz belőle.
0: Varázslatos, nagyon különleges. Dia, mi az a gólyalábazás?
2: Gólyalába az alapvetően, hát ez is szerintem már elég régóta működik, de a lényege, hogy egy ilyen, hát mi 60 centis gólyalábakon dolgozunk, de van akár 1 méter, 1 méter 20 centis gólyalába, aminek annyi a lényege, hogy meg vagy magasítva, tehát egy szerkezeten rajta állsz, és akkor úgy tudsz lépkedni, és sokkal magasabb vagy a többieknél, és ez adja az izgalmat.
0: Mennyi időt kell gyakorolnod? Milyen gyakran gyakorolsz?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert igazából annyi mindent csinálok, hogy az egész életemet is nem tudnám szentelni, amire mondjuk nincs idő, mert néha mást is kell csinálni, és néha a gép előtt ülni és e-mailezgetni, ami nem annyira izgalmas, de szerintem gyakorlatilag minden nap mozgok, ami egy csodálatos lehetőség, de van olyan, hogy nem éppen az inspirálban, hanem azt érzem, hogy arra van szükségem, hogy elmenjek futni. De maga a próba, meg a konkrét eszközön való edzés, ez szerintem ilyen két naponta történik meg.
0: Tanítod is ezt a különböző órákon. Milyen tapasztalataid vannak?
2: Hát én leginkább felnőtteket szoktam tanítani, esetleg nyáron még az inspirálban táboroztatni szoktam gyerekeket, de hát nagyon más a két stílus. Egyrészt a tábor az olyan, hogy egy hét intenzív tudásátadás a gyerekeknek, miközben próbálunk ugye folyamatosan játszani is velük, de azért ez egy elég fárasztó dolog tud lenni nekik. Még felnőtteknek meg az a különbség, hogy ők inkább egy hobbit választanak, ami tényleg az, hogy ők játszani jönnek, vagy hogy kikapcsolódni egy 8 órás ülő munka után nagyon jól tud esni a testnek, egy kicsit megmozgatni.
0: És nagyon érdekes az, hogy felnőttként egyáltalán egy ilyen típusú formát választani, vagy kipróbálni. Gyerekeknek is mutatjátok ezt az utat, és Laci korábban említette, hogy nagyon szép eredmények is születnek ezekből. Dia, te a Tisúval példát is mutatsz. Mi ez pontosan, ez az eszköz?
2: Ez az a függöny, amiről beszéltünk, az Ariel-sziak más néven. Egy viszonylag hosszú anyag, 8-10-20 méter hosszú, 2 szál van, és abban lehet kapaszkodni, és arra lehet rácsavarodni.
0: Rácsavarodni.
2: Hát meg bele, meg hasonlók.
0: Különböző mutatványokat végezni. Különböző eredményeket ért el az Inspirál Cirkusz Központ, ahol hátrányos helyzetű fiatalokat próbáltok megszólítani?
3: Így van. A Magyar Zsonglőr Egyesület, amikor elkezdett tevékenykedni, akkor a legelejétől kezdve megjelent az a rész, hogy szociális cirkusz. Szakmailag ezt így nevezzük. A szociális cirkusz az egy olyan kezdeményezés, ahol a cirkusz az nem cél, hanem egy eszköz arra, hogy tulajdonképpen szociális munkát végezzünk. És ez lehet a társadalminak hátrányos helyzetűekkel való foglalkozás is, meg lehet az egészségügynek hátrányos helyzetűekkel való foglalkozás is. Ennek ez mindegy ilyen gyűjtő fogalma. És a Zsonglőr Egyesület már az Inspirál konkrét megalapítás előtt ebben nagyon komoly munkát végzett. Mi utaztunk különböző helyekre, és mind a mai napig megyünk és tartunk ilyen foglalkozásokat. Én személy szerint is voltam például Karancslapújtőn, Sajókazán, Borsodban, és tényleg szerte az országban, meg volt például most az Európa Kultúrális is főváros programsorozat kapcsán, hogy ez a Veszprém 2023 kapcsán is egy ilyen közösségi cirkusz projektünk, a cirkollektív névre kereszteltük el, csak hogy legyen valami neve a gyereknek, és ott is például a helyi Jutas-Juti lakótelepnek a kulturális életét ezt a cirkusszal tudtuk a Főváros program sorozatának a keretében így felvilágoztatni, mert volt egy tanulmány, ami szerint bizonyított volt, hogy arról a lakótelepről egyszerűen emberek nem jutnak kultúrához, és ezért mi oda vittük nekik. És ott konkrétan egy klubot alapítottunk heti rendszerességgel, és ráadásul ugye 20-23-ban volt maga a programsorozat, a fő programsorozat, mi ezt már 20-20-ban elkezdtük, tehát 3 éven keresztül képzéseket tartottunk a helyi szakembereknek, majd pedig az ő bevonásukkal, és bebizonyítva nekik, hogy nem kell artistának lenni ahhoz, hogy a cirkusz eszközeit a saját munkádba, akár mint pedagógus, akár mint szociális munkás, akár bármilyen gyerekekkel szívesen foglalkozó személy ezt használni tud. Ővelük együtt egy olyan csapatot alkottunk, akivel egyébként azóta, hogy lement a programsorozat, mind a mai napig van egy együttműködés. És ennek a szakmailag legizgalmasabb kihívása az az úgynevezett terápiás cirkuszpedagógia. Ugyanis itt arról van szó, és azt kutatjuk, és azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet a cirkuszpedagógiának a megfelelő részeit a konkrét fejlesztő munkába, akár gyógypedagógiai munkába is belevinni. És
0: vannak erről tapasztalataitok?
3: Van, hál' Istennek nagyon-nagyon sok, ugyanis több olyan módszertan is létezik, és itt külön kiemelném egyébként a funkcionális zsonglőrködést, ami a zsonglőrködést fordítja le egy fejlesztő munkára alkalmas, még egy matematikai nyelvvel is leírható, és emiatt akár bármilyen eszközre átfordítható eszközként. Amit például, most nagyon izgalmas, mert épp a héten adtuk le a feleségemnek a szakdolgozatát, aki gyógypedagógiát végez éppen Egerben az egyetemen, és ő ezt az úgynevezett inkluzív zsonglőrködésből írta, ahol ezt vizsgálta, hogy a gyógypedagógiában alkalmazható-e ez a módszertan, bevonható-e, ez volt a hipotézis, és a kutatások alapján úgy néz ki, hogy igen. És erre már van egy 101 oldalas dokumentum, de ezen kívül már teljes szakirodalma van, tehát maga szakdolgozat is ebből tud születni, hogy ez hogyan működhethető. De ez az elméleti része. De például ő is úgy tudott ebbe bevonódni, hogy az Inspirált Cirkusz Központban volt erre képzés. Ide jönnek, mert itt óriási nemzetközi összefogásról van szó. Ide jönnek szakemberek, akár külföldről, meg most már a hazai példámon is van rengeteg, és egymásnak adjuk át a tudást. És az egészben az a legszebb, hogy ez nyílt forráskodó, nem célunk nekünk olyan eszközöket fejleszteni, amik ilyen szabadalmakkal le vannak védve, és akkor kikiáltjuk, hogy ez a totum faktum, és majd ebből csinálunk biznisz meg üzletet. Mi abban hiszünk, hogy ez egy kreatív vonal, és a kreativitásban nagyon fontos, hogy maguk az ideák azok tudjanak terjedni szabadon, mert azáltal tud bárki bevonódni.
0: A cirkusz mindenkié, azoké is, akik valamilyen hátránnyal élnek. Hogy jutnak el hozzátok ezek az emberek? Tehát ugye ez nagyon fontos, hogy azért nem bekopogtatnak általában.
3: A cirkusz mindenki, egyébként van is egy ilyen kezdeményezésünk, így nevezzük a szociális cirkusz projektünket, és mi ennek keretében, igen, nagyon jó a kérdés, nem várhatjuk el, hogy a különböző speciális igényű emberek csak így besétáljanak egy cirkuszközpontba. Eszükbe se fog jutni. Tehát nekünk innentől küldetésünk azokat a szakembereket megkeresni, és azokat a helyszíneket, intézményeket megkeresni, akik ilyesmivel foglalkoznak. És az egyik legszebb ilyen együttműködésünk az a Bárczy Gusztáv gyógypedagógiai iskola, ami a klinikáknál van, ugyanis ott, amikor őket megkerestük, akkor 2018-ban az igazgatónő kérdésére az egész tantestület elvégezte a mi 20 órás terápiás cirkuszpedagógiai képzésünket, és azóta az ottani nagyon tető középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékos és mozgáskorlátozott emberekkel cirkusz foglalkozás zajlik most már lassan egy évtizede, óriási sikerrel. És ők most az egyik legjobb példa arra, hogy még egy ilyen intézményben is ennek van helye, és mi rendszeresen járunk konferenciákra, pedagógiai napokra, ahol mutatjuk, hogy igenis az ilyen helyzetben lévő gyógypedagógusok, szakemberek, azok bátran keressenek meg minket, mi nagyon szívesen átadjuk a módszertannak az alapjait, és nagyon szívesen segítünk nekik abban, hogy ez hogyan lehet az ő szakterületeken alkalmazni.
0: Rövid zene után folytatjuk a házunk táján adását.

0: A zene után folytatjuk a házunk táján adását. Vendégeink az Inspirál Cirkusz Központ munkatársai Pál L. Bendegúz, Adolf Diana és Zsíros László. Hogyha 5 év múlva találkozunk egymással, mit szeretnétek, mi az álmotok az Inspirál Cirkusz Központtal kapcsolatban?
1: Húha, nagyon-nagyon sok álmom van ezzel kapcsolatban, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyetem még az én életemben ebből mi fog megvalósulni.
0: Hát az 5 év azért nem olyan sok.
1: Az 5 év az még egészen visszafogott, igen, akkor nézzük kis részletekben. Én úgy látom, hogy az Inspirál Cirkusz Központ az túlélte a pandémiát, ami egy óriási dolog, és rengeteg más kultúr és egyéb helyhez képest mi ezért nagyon-nagyon hálások vagyunk a Jóistennek, az égieknek, mindenkinek, hogy ez így megvalósulhatott. Ugye nálunk ez a 3 ág létezik, tehát van ugye a művészet, van az oktatás, és van a szociális részünk, és ennek a 3 résznek nagyon szorosan szükséges volt együttműködni ahhoz, hogy mint fizikai hely, ahova egyébként az emberek ugye gyakorolni járnak be, egy ilyen 1,5-2 éves időszakot túléljen, viszont ez nagyon megerősítette a mi közösségünket abban, hogy van létjogosultsága a mi küldetésünknek, és van létjogosultsága annak, hogy ezt a világban képviseljük. Én úgy látom, hogy az Inspirál Cirkusz Központban még rengeteg fejlődési lehetőség van, ami a nemzetköziséggel kapcsolatban még ott van, hogy mi abba bízunk, hogy azt a nemzetközi kapcsolathálót, amit mi kialakítottunk, mert például nálunk van rezidencia program, ezt úgy érdemes elképzelni, hogyha van egy előadócsoport, akinek szüksége van térre, hogy valamit alkosson, akkor oda jöhet hozzánk, akár egy teljesen idegen országból is, és biztosítunk nekik 1 hétre, 2 hétre, bármennyi időre, amit kérik, teret, hogy ők létrehozzanak egy előadást. Ez egy nagyon szép kollaboráció. És ugyanezt ugye mi is meg tudjuk, a mi előadóink is meg tudják csinálni máshol. És ez a nemzetközi kapcsolathálózat, ez egy biztos pontot ad arra, hogy egy nagyon intenzív vérkeringése legyen a mi közösségünknek. Én szeretném, hogy minél több olyan képzést tudjunk tartani, ahol az eddig megszerzett 25 éves tudást, azt át tudjuk adni. Tehát nekem az a vízióm az 5 évvel későbbre, hogy az emberek tudjanak arról, hogy mi egy tudásképző központ is vagyunk. Nem csak cirkuszolni lehet bejárni, és nem csak lemozogni a feszültséget, hanem nálunk egy nagyon értékes tudás van, amit nagyon szívesen megosztunk bárkivel.
2: Én a cirkuszsuli vonatkozásában azt látom magam előtt, hogy most ebben az 5 évben szépen továbbfejlődünk a srácainkkal, és mi is tanárként, és remélem, hogy kialakul egy olyan párbeszéd, mondjuk testnevelő tanárokkal, ami által ez a módszer be tud kerülni akár a közoktatásba, és egy kicsit tágítja a perspektívát, ami így a gyerekeknek a testnevelésről, vagy a fizikumról alkotott képüket színesíti. Én erre látom a tesi óráknak a fejlődését, hogy egy kicsit haladjuk meg azt a beszűkült nézetet, hogy csak a sportról és a fizikai egészségről szóljon a tesi óra, és szóljon egy kicsit arról is, hogy a gyerekek hogyan tudják megélni a testüket, mint az önkifejezésük egyik legfontosabb eszközét.
0: Testtudatosság, ugye?
2: Pontosan, igen. Igen. Vagy a kreativitásnak az egyik eszköze. És hát tényleg a testünkkel vagyunk itt a világban, úgyhogy ha már itt vagyunk, akkor tanuljuk meg jól használni, bővítsük a lehetőségek tárházát, ahogyan megélhetjük a fizikai valóságot, és ebben szerintem a cirkusz az egy nagyon páratlanul jó eszköz. Úgyhogy én szeretném, hogyha 5 év múlva erre lenne egy kis nyílás, egy kis fejlődés.
0: Dia, neked, te, aki több társulatban tevékenykedsz?
3: Nekem pont egyébként az előadó művészet jutott eszembe, és hát természetesen a különböző előadások megalkotása az Inspirálban, és az Inspirál segítségével, ugyanis szoktunk tartani a művészeknek ilyen scratch night-ot, ahol az alkotók bemutathatják, hogy éppen mi az, amivel készülnek, és akkor a művészek kicsit kritizálják, építő kritikákat adnak egymásnak, amivel emelik utána az előadásnak a színvonalát. de egyébként pedig 5 éven belül leginkább engem is a rezidencia programok érdekelnének, hogy minél több külföldi előadót meghívni, akik workshopokat tartatnának az előadó művészeknek, és akkor ezzel az inspirált tagjainak a színvonalát is emelhetnék még tovább.
1: És ha már itt a Magyar Katolikus Rádióban vagyunk, akkor nagyon szeretném kiemelni Néri Szent Fülöpnek a munkásságát, ugye az oratóriumoknak a megalapítását. Én úgy látom, hogy az ő szellemisége is pedig az már ugye sok-sok évszázadra visszamenő
0: 16. század.
1: Igen, hogy ő is ugye egy olyan központot hozott létre az oratóriumokkal, amiben a gyerekek felszabadultan jól érezhetik magukat, és egészséges életre nevelődnek. És nekünk is van egy ilyen szemléletünk, hogy látjuk, hogy a mai gyerekek ugye tényleg ebben a digitális korban, digitális benszülöttként olyan erőknek vannak kiszolgáltatva, ami teljesen eltávolítja őket a lényüknek a valódi középpontjától. Pont most voltam egy konferencián, ahol így elhangzott, hogy a Z generáció az egy PTSD-s generáció, tehát az azt jelenti, hogy folyamatos traumában van, hiszen 5 életterületen osztott már meg a figyelme. Nem csak a munka, a család, mint az ő esetekben, hogy az iskola, a család és a szabadidő, a barátok, hanem még ott vannak a digitális ugye, játékok, mert az is ugye egy külön szubkultúra, egy külön kör, és még külön az online jelenlét és az online világ. Ez már 5 életterület, ami elképesztően felörli az idegrendszerüket. Most az alfák, ugye a még fiatalabb generáció, ott ők most már ki vannak szolgáltatva az AI-nak, ugye a mesterséges intelligenciának. Náluk még komolyabb feszültségek lesznek, és ha nem tanulják meg, hogy a saját lényükkel, a saját Isten adta testükkel és lelkükkel hogyan bánjanak egészséges módon, tisztelettel, szeretettel, együttműködve a többi emberrel, akkor itt tényleg nagyon-nagyon nehéz lesz látni azt, hogy milyen pszichés problémák és milyen gondok alakulhatnak ki a társadalomban, és nekünk küldetésünk, hogy erre egy alternatívát biztosítsunk.
0: Van-e, és ha igen, akkor milyen az együttműködésetek a hagyományos, a tradicionális cirkusszal?
1: Ugye említettem már, hogy Magyarországon nagyon komoly cirkusz hagyomány létezik. Mi tényleg a óriások vállán állunk. Tehát nem az a célunk, hogy mi egy teljesen elkülönülve egy külön kikiáltsuk magunkat a cirkusz megváltóinak, mert nem ez a helyzet. Az a helyzet, hogy van egy óriási cirkuszhagyomány, és mi is annak az alapjain, azt az alapjait gondoltuk csak tovább. És számunkra például a Fővárosi Nagy Cirkusszal való együttműködés, a cirkusztársulatokkal való együttműködés, az kulcsfontosságú. Még ez a pandémia előtt jelent meg, de voltak szakmai beszélgetéssorozataink, amikre hívtuk őket, és mi is mentünk az övékre. Folyamatosan nézzük az előadásaikat, és őket is invitáljunk a mi előadásainkra, mert ez a fajta együttműködés kulcsa annak, hogy a magyar cirkuszvilág, a magyar cirkusz élet, az egy egészséges együttműködő módon valósuljon meg. Számomra a cirkusz világa Magyarországon egy nagyon fejlődő dolog. Én nagyon örülök annak, hogy például a Fővárosi Nagy Cirkuszban is most már egy összművészeti szemlélet jelenik meg, és látom az előadásoknak azt a fajta fejlődését, ami előremutató. Az elmúlt 10 évben rengeteg nagy cirkusz szűnt meg, amiatt, mert túlságosan beleragadtak a tradíciókba, és a világ egyszerűen elfejlődött mellettük. És én nagyon büszke vagyok a magyar cirkusz művészeinkre, akik mernek túllépni ezeken a tradíciókon, és mernek nyitni az új megoldások felé, például az, hogy az állatszámokat visszafogni, és összművészeti alakítani a fellépéseiket, akár egy témára felhúzni egy egész műsort, mert ez a jövő, és ebben én egy nagyon gyümölcsöző kapcsolatot látok a az új cirkusz és a tradicionális cirkusz között.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltünk a múltról, a jelenről, és néhány gondolat erejéig érintettük a jövőt is. A munkátokhoz további sok sikert és jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen az elhangzottakat Pál L. Bendegúznak, az Inspirációs Központ egyik alapító tagjának, zsonglőr oktatónak. Köszönöm szépen Adolf Diánának, aki légi akrobataként volt jelen a műsorban, valamint Zsíros Lászlónak, aki pedig az Inspirációs suli pedagógusának, hogy itt voltatok velünk. Köszönöm szépen az elhangzottakat.
1: Mi is köszönjük a meghívást, és tényleg a cirkusz mindenkié.
0: Összeállításunk ezzel véget ért. Búcsúzom Önöktől, Balázs Zsanettet hallották.

0: Pharrell Williams énekelt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: Reklámot hall.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Szent Klára életének középpontjában az oltári szentségben jelenlévő Krisztus állt, ezért nekünk is érdemes olyan életteret kialakítanunk, ahol közelebb kerülhetünk Istenhez, hangsúlyozta Albert Leander ferences szerzetes csíksomlyói házfőnök prédikációjában a csíksomlyói Szent Klára ház búcsúján augusztus 12-én, írta meg a Magyar Kurír. A ház a Clarissa nővérek volt monostora, most lelki gyakorlatos házként funkcionál. Az ünnep szónoka Szent Klára példáján keresztül a klauzúra jelentéséről beszélt, hangsúlyozva, hogy az nem a világtól való elzárkózást jelenti. A szerzetesek ugyan közösségben a világtól elkülönülve élnek, imádságukban azonban magukhoz engedik és Isten elé viszik az emberek gondjait. Örömmel és közös imádsággal kezdődött meg Bodajkon a helyi ifjúsági tábor területén a 8. Egyházmegyei ifjúsági tábor, amelyet augusztus 11-e és 15-e között tartanak, adta hírül az Esztergom Budapesti Főegyházmegye a közösségi oldalán. A fiatalokat a Fábri Kornél Esztergom Budapesti segédpüspök által bemutatott Szent Mise indította el az 5 napos találkozáson, melynek mottója mindnyájan egy szívvel. A tábort 7 év kihagyás után szervezték meg újra. A táborban lesznek lelki programok, előadások, imaestek, kis csoportos megosztások, vezetett imádságok, fakultatív zsolozsma, valamint lesz lehetőség lelki beszélgetésre és szentgyónásra is. Augusztus végén indul a kőszegi intermodális közlekedési csomópont kivitelezése, amelynek részeként új autóbuszpályaudvar épül, és megújul a 87-es főút egy szakasza, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid csütörtökön közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kiemelte, a minisztérium aláírta a mintegy 2,5 milliárd forintos beruházásról szóló szerződést a közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezővel, így a kivitelezés augusztus végén indulhat, a vasúti munkák pedig az októberi vágányzár idején kezdődnek. A fenntartható turizmus fejlesztéséhez várnak ötleteket a helybeliektől Szegeden. A kampány célja, hogy segítse az érkező vendégek számára a város mélyebb, tartalmasabb megismerését, tájékoztatta az önkormányzat az MTI-t. A közlemény szerint a kezdeményezés mögött az idegenforgalomban terjedő új turizmus koncepciója áll. Ez a turistákat inkább látható.

látogatóként kezeli, olyan felfedezésre és új élményekre vágyó nyitott emberekként, akik nem csupán fényképet szeretnének készíteni a fő látványosság előtt, hanem kíváncsiak a meglátogatott hely identitására és történeteire. A pilisi pityókás kenyér lett az idei év Szent István napi kenyere, a gyulai kézműves cukrászda Bíborfehér Fantázia nevű édessége Magyarország tortája, a Balaton-Györöki Promenád Kávéház Szilvafácska desszertje pedig Magyarország cukormentes tortája, hangzott el az augusztus 20-ai ünnepségekről a belügyminisztériumban tartott szerdai sajtótájékoztatón. A győztes tortákat augusztus 20-ától lehet megkóstolni az ország számos cukrászdájában és Budapesten a Magyar Ízek utcájában. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, a nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

0: A Lokomotív GT-s lágere szólt. 10 óra 8 perc. Közel 20 éve működik Ráton a családi típusú Szent Mihály gyermekotthon, ahová nemrég új nevelő család költözött annak a helyére, melynek gyermekei már felnőttek és kirepültek a fészekből. A prodanyuk házaspár a két saját mellett még 4 gyermeket fogadott be. Nyíri Kata összeállítása.
1: A szeretetteljes családi légkör és az egyházi szellemű nevelés segít a korábban átélt traumák feldolgozásában. Vallja prodanyuk Mária és László, a Ráti családtípusú gyermekotthon legújabb nevelőszülői.
2: Ezeket a gyerekeket nehezebb nevelni, mint a sajátjainkat, mivel a sajátjainkat kicsikortól neveljük. Most például kapunk egy olyan gyereket, aki már egy természete, egy bizonyos háttérre jön, nehéz sorsokból, tehát az ilyen gyerekeket meg kell tanulnunk nevelni. Nehéz őket, de mindegyik gyerekhez meg lehet találni az utat. Tudjuk, hogy melyik a hisztisebb, melyik a nyugodtabb, de sikerül. Nem lehet félig szeretni egy gyereket. Ugyanúgy meg lehet szeretni, mint a saját gyermekedet, mert hozzászokol és vele vagy napi szinte.
3: Mivel keresztény családban nőttünk fel, nagyon sok éven át szerettünk segíteni másokon, idősebbeken, akik rászorulnak bármilyen segítségre. Isten áldásával, sok barátok segítségével elvállaltuk ezt a nehéz feladatot, nem könnyű. Voltunk 7, egy kisfiút örökbe fogadtak a családunkból, elvittek, egy új családba került, nehezen váltunk el tőle, de viszont nagyon boldogok vagyunk, hogy új családba került, egy jó családba került, kell lesz vállalnunk még ilyen gyerekeket.
2: Egyelőre nagyon nehezen nyílnak meg, de így, amikor megkezdünk beszélgetni, akkor szép lassan nyílnak, de az elején nagyon nehezen. Még most is vannak olyan dolgok, amiket csak most derülnek ki. Például, hogy nagyon bántalmazták az egyik kisfiút, tudom, hogy most már ennyire csendes, mert nagyon bántalmazta az apukát, de nagyon értékeli azt, hogy most ide került, és teljesen változik pozitív irányba. Az ismerkedésnél már mindenki úgy mondta, hogy ez az én apukám, ez az én anyukám, és a kicsik is első perctől anya, apa, és így hívnak minket.
1: Bíró Mária, a Ráti családtípusú gyermekotthon vezetője elmondta, 2 évtized alatt 25 befogadott gyermek már felnőttként távozott. Jelenleg ugyanennyi gyermek számára 4 család nyújt biztos menedéket.
4: A Jóistennek nem tudom, milyen nagy hálát kell adni azért, hogy mindig van egy házas pár, aki bevállalja ezt a nehéz feladatot. Mindig akadnak jó emberek, akik azt teszik, amit kevesen a nehéz sorsú, a rászoruló gyerekeknek otthont adnak. Nagyon nagy ünnep, nagyon nagy öröm nekünk ez, hogy ma a 6. házat nyitottuk meg, és reméljük, hogy folytatás következik, hogy itt nem a vég van, hanem egy nagy jövő kezdete, hogy itt, amíg a falak állnak, mindig gyermek otthon lesz, és lesz, aki benne dolgozik, lesznek befogadó szülők, lesznek itt lakók, és van jövő, lesz élet. Úgy történik egy-egy házaspárnak a kiválasztása, hogy megnézzük, hogy a házaspár hogyan él együtt, hogy nevelik a saját gyerekeiket, milyen a házasságuk, és csak azokat fogadjuk be nevelőszülőnek. Ez a házaspár ezeknek a feltételeinknek megfelelt. A többi nagy feladat rájuk van bízva, mi elvárásaink feléjük ennyi.
1: A nehéz sorsú gyerekek részben állami árvaházakból, részben pedig a gyereknevelésre képtelenné vagy alkalmatlanná vált családokból érkeznek a Ráti gyermekotthonba, az ukrán állami gyermekvédő szolgálat közvetítésével. A Ráti családtípusú gyermekotthon megalapításának ötlete Majnek Antal nyugalmazott római katolikus püspöktől származik.
5: Az, hogy éppen én kaptam ezt az álmot, hogy itt is meg lehetne teremteni azt a szép kezdetet, amit Nagy-Dobronyba elkezdtek a református testvéreink. Őtőlük kaptam az ihletet, sőt a bátorítást is, hogy annak a párját mi is az egyházunkba valósítsuk meg. És bizony itt Ráton az Úristen megtalálta azt a házaspárt, akik teljesen a szívükbe fogadták ezt a gondolatot, és elindították az első gyermekotthont, és ma pedig már a 6. gyermekotthon indulhat el. 2006-tól, tehát így ebben a szűk 2 évtized alatt valóban az Úristen nagy csodákat mutatott. És a kiröpült fecskék, az elment fiataloknak az életét is nézve, halva, látom az volt, semmi nem volt hiába. És pillanatra kitekintek a többi gyermekotthon életére is, hiszen több mint egy tucatnyi működik még most is jó néhány egyházmegyénkbe. Mindez bizonyítják, hogy érdemes volt vállalni a következőt, mert az Isten országát fogadták be, és adták tovább ezek a szülők, és aztán a gyermekek. Adja Isten, hogy ez folytatódjon.
0: Nyíri Kata összeállítását hallották.

0: Eric Clapton és Sheryl Crow felvételei szóltak. 10 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, a 17 órai híreket követően egyház történeti sorozatunkban a Gyömrő és környéki gyilkosságokról, azoknak az egyházi és világi áldozatoknak a történetéről lesz szó, akiket 1945-ben meggyilkoltak. A műsor szerkesztője Sós Viktor Attila, vendége Török Ádám történész.
1: Egy ilyen brutális gyilkosság sorozatot megpróbáltak-e feltárni? Történtek-e erre vonatkozóan kísérletek 45 tavaszát követően, illetve miután az elkövetők nagyon markánsan és jelentősen a kommunista párthoz kötődtek, hogyan és miként próbálta a kiépülő kommunista diktatúra eltusolni ezt a gyilkosság sorozatot?
2: Természetes ugye az, hogy itt eltűnnek emberek, nem tudunk róluk semmit, az áldozatoknak a hozzátartozói, ezért egy idő után ugye elkezdenek mozgolódni. Egy idő után a hozzátartozók megtalálják egymást, és hát úgy gondolják, hogy hát hogyha együttesen lépnek föl, akkor talán mégiscsak megtudják, hogy mi történt ugye a szeretekkel. Ezt mind úgy teszik, hogy egy hatalmas megfélemlítésben vannak, hiszen tudjuk azt, hogy magukat, a hozzátartozókat is folyamatosan megfenyegették, hogy amennyiben sokat mozgolódnak, ők is a szeretteiknek a sorsára fognak jutni. Egy asszony küldöttség azonban mégis felkeresi ugye a kisgazdapárti Futó Dezsőt, aki újságíróként felkarolja az ügyet. Azt tudjuk, hogy már 45 április végén miniszteriális szinten van tudomás arról, hogy Gyömrőn emberek tűnnek el. Ekkor már van, akinek a holtteste elő is kerül, tehát tudnak arról, hogy Gyömrőn mi történik.
0: A 17 órai híreket követően arcok és sorsok, fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből egyház történeti sorozatunkban a Gyömrő és környéki gyilkosság egyházi áldozatainak történetéről lesz szó, akiket 1945-ben meggyilkoltak. Vendégünk Török Ádám történész.

0: Brahms F-moll szonáta a klarinétra és zongorára című művének második tételét Szatmári Zsolt és Fülei Balázs játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10:30. Varázsdoboz. Mesés irodalom.

0: Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. Tizennyolcadik rész. Füstös csak másnap kora hajnalban ébredt fel a görényvadászat után. Nagyon éhesnek érezte magát, és mohón falta be a tányérjára készített ételt. Milyen jó, hogy asszonyka ide tette. Most várhatna, amíg felkelnek. Vissza akart feküdni, mert tagjait olmosaknak érezte. Persze a megerőltető harca görénnyel nem tűnt el nyomtalanul. No, egy kicsit sétál azért, s aztán visszafekszik. De a kert olyan üde harmatos volt, hogy elfeledkezett olmos tagjairól, és mire a kertbe ért, már vidáman ugrándozott Fekete Rigó barátja fészke felé. Csörtetve furta át magát a magasra nőtt füvön, és egy új hang ütötte meg a fülét. Eddig még ezt nem hallotta. Ó-ó! Ó-ó! Kukú! Kukú! Egyenlő időközökben szép sorjában hangzottak fel a kiáltások. Vajon ez madár vagy béka? Mert némelyik békának is olyan erős hangja van, mint egy madárnak. És némely béka is szeret fára mászni. Fel kellene kutatni ezt az ismeretlent. Most közelebbről hallatszik, mintha a nagy kajszifán ülne. Füstös arrafelé sompolygott, és erősen nézegetett fölfelé. A levelek megrezdültek, biztosan ott van. Csak el ne repüljön, mielőtt megszólítja. Most egy másik gajra ugrott át, és újból kiáltozni kezdett. Kukuk! Kakuk! Hú-hú! Hirtelen egész teste kifordult a lombok közül, s Füstös jól megnézhette. Valamit szedegetett a fáról, és egy darabig így maradt. Szép, hamvas, szürke madár volt. Akkora, mint egy galamb, de jóval hosszabb farkkal, és így karcsúbbnak tűnt. Csak a szárnya alsó része és a farka volt fekete. A hasa pedig világos szürkén csillámlott elő, és fekete hullámvonalak tarkították. Csőre fekete volt és hegyes, lába pedig szép sárga. Csinos madár volt. Nagyon elmerült a reggelizésben, és nem vette észre, hogy figyelik. Csak akkor rezdült meg egy kicsit, amikor Füstös megszólalt.
1: Jó reggelt! Jó étvágyat kívánok!
0: A madár megfordult és letekintett.
1: Te vagy az, kiskutya! Köszönöm a jó kívánságodat! Mi szél hozott ide hozzám? Meghallottam a hangodat, és kíváncsi voltam rád, mert kertünkben még nem hallottam ilyen kiáltást. Milyen szép madár vagy! Hogy hívnak? Én vagyok a kakuk. Errefelé bizony még nem jártam, de most majd gyakrabban jövök, mert jó falatokra akadtam.
0: Mik azok a jó falatok, amiket olyan nagyra becsülsz? A szőrös hernyók. Az ostobák ezeket elkerülik, pedig nincs finomabb falat a szőrös hernyónál. Füstös összerázkódott, és így szólt. Váljék egészségedre.
1: Hol laksz? Honnan jöttél a mi kertünkbe? Messziről jöttem. Melegebb országból, és most végigjárom régi vadászterületeimet. Itt nálatok még nem jártam, de úgy látom nem foglalta le senki, mert kiáltozásaimra nem jelentkezett más gazda, így hát itt is fogok vadászni. És ha lett volna gazdája, akkor mit csinálnál? Akkor nem vadásznék itt, mert ha valaki egyszer lefoglalt egy területet, oda más nem teheti be a lábát. Ez a törvény.
0: Érdekes. Gondolkodott el Füstös.
1: És hol van a fészked?
2: Nekem nincs fészkem.
0: Nincs, csodálkozott Füstös.
1: Hát hol keltitek ki a fiókákat? Ahhoz fészekkel, nem?
2: Mi nem keltünk ki fiókákat, ilyesmivel nem foglalkozunk,
0: mondta fensőbségesen a kakukk. Ezt nem értem.
1: Akkor hogyan lesznek utódaitok? Tojást sem rak a párod?
2: Dehogy nem. Csak hogy a tojást kiadja dajkaságba más madarakhoz. Ők nevelik fel a fiókákat.
0: Na de ilyet, ámult el Füstös. És amikor fölnevelte az a másik madár, akkor visszaadja nektek?
2: Ugyan, szó sincs róla. hiszen nem is tudja, hogy az nem az ő fiókája. Fölneveli, és mikor a fióka már megáll a lábán, szárnyára bocsátja.
0: Hát akkor ti nem is ismeritek a fiókáitokat?
2: Nem bizony. Miért csodálkozol ezen? Előbb-utóbb minden fióka a saját lábára áll, és a szüleihez akkor már semmi köze sincs. Nem is ismerik egymást.
0: No, de mégis nektek lenne kötelességtek fölnevelni őket.
2: Hogyha, lárifári, felnő az amúgy is. És nekünk könnyebb az életünk, nincs gondunk rájuk. Nem kell lóhalálában hordani a táplálékot, és idő előtt belevédülni a sok munkába.
0: Akkor nálatok nincs is családi élet? Motyogta Füstös.
2: A párod hol van?
0: Nincs itt a közelben?
2: Nincs hát. Nekem nincs állandó párom. Minek is az? Jobban élek így egyedül. Legalább nem veszekszik velem senki, mint ahogy a Rigóéknál szokott lenni.
0: Te nagyon szívtelen lehetsz. Senkit sincs, akihez ragaszkodhatnál, akit szerethetnél. Hát hogy lehet így élni?
2: Amint látod, egészen jól. Sőt, talán jobban és szabadabban, mintha volna párom, családom, fiókáim. Mi ezeken régen túl vagyunk. Az a fő, hogy legyen elég táplálék, mert abból élünk, és a többi mind csak üres fecsegés.
0: Lehet, hogy ez neked jó, mondta Füstös lesújtva, de én nem tudnék így élni, hogy ne legyen senkim, és ne szerethessek senkit.
2: No, de megyek. Most már tudom, ki vagy, és láttalak is. Minden jót. Minden jót neked is, felelte a kakuk, és folytatta a reggelizét.

A kiskutya lehangoltan ballagott Rigó égfészke felé. Már messziről hangos perpatvar zaja ütötte meg a fülét. Rigó mama megint házsártoskodik, gondolta magában, és ebben a percben igazat adott a kakuknak. De ahogy közeledett a bokorhoz, idegen hang is kicsendült a szokásos Rigó pár veszekedéséből. Te szégyentelen, te utolsó, kiáltotta Rigó mama. Engem akarsz becsapni? Takarodj de tüstént, és vidd innen az ajándékodat, mert úgy a földhöz csapom, hogy 1000 darabra törik. A következő pillanatban szétcsapódtak a magyaróveszők, és egy olyan forma madár, mint a kakuk törtetett ki a bokorból, és szájában valami fehérséget szorongatott. Az almafa ágára szállt, és ott gondolkodva áldogált egy darabig. A kert összes madarai hallották a lármát, és mindjárt tudták, miről van szó. Előjöttek rejtek helyükről, és sivítozva körülröpködték a nőstény kakukkot. El akarták űzni onnan. Mikor nem mozdult, neki támadtak, és ütni, csípni kezdték. Végre felrepült, és ott hagyta a kertet. Füstös kezdte sejteni, mi történt. Megzörgette a bokrot, és Rigó papa kidugta a fejét. Jó reggelt, pajtás, köszönt Füstös. Látom, nem a legjobbkor jövök, ne haragudj, de éppen ezekről a madarakról szeretnék tőled felvilágosítást kérni. Jó reggelt, köszönt barátságosan Rigó papa. A párom már ellátta a baját ennek a nőszemélynek, még meg is tépte. Mit csinált ez a madár? Kíváncsiskodott Füstös. Még eddig sohasem hallottam a kertünkben a hangjukat. Hogy kerültek ide? Hát ezek mindenfelé csavarognak, és megtaláltak bennünket is. Ismerjük már őket régebről, de itt még nem találkoztunk velük. Ezek csak esznek, isznak, szórakoznak, s a tojásaikat másokkal akarják kiköltetni és fölneveltetni a fiókáikat. És hogyan csinálják ezt? Hiszen minden madár ismeri a saját tojásait. Ismeri, ismeri, de a kakuk mégis belecsempész egyet-egyet a sok közé. Az én párom most másodszor rakott tojásokat, éppen teljes a fészek alja. Hát nem ide jön ez a nő személy. Azt hitte, távol vagyunk, mert a feleségem még nem kezdte meg a kotlást, és elment reggelizni. Én is itt voltam a szomszédbokorban, de szemmel tartottam a fészkünket. Besurrant, és ráült a fészketekre. Igen, ráült a fészekre, és a többihez a saját tojását is lerakta. De én kiáltozni kezdtem, és a bokorhoz siettem. A párom meghallotta a hangomat, és ő is rohant haza. Aztán mi történt? Kérdezte Füstös izgatott kíváncsisággal. Feleségem és én a fészekhez rohantunk, és akkor értünk oda, amikor ez a nőszemély éppen leszállt róla. Eligazgatta a tojásokat, és mivel látta, hogy teljes a fészek alja, s az ő tojásával már sok lenne, a mieinkből vett ki egyet, és el akarta vinni. Képzelheted, milyen méregbe jöttünk erre a szemtelenségre? El is hiszem. Mit csináltatok vele? Elzavartátok? A párom először a fejére koppantott jó erősen, mire visszatette a mi tojásunkat, és az övét kapta fel. Igyekezett eliszkolni szép szerével, de azért nem köszönte meg, amit kapott tőlünk. Meg is érdemelte. Előfordult már nálatok ilyesmi? Igen, egyszer. Akkor még fiatal házasok voltunk, de még nem laktunk ebben a kertben. Ahol azelőtt laktunk, ott sok kakuk volt, és tojásaikat különböző madarak fészkébe csempészték. Némelyik madár olyan ostoba, hogy nem veszi észre az idegen tojást. Nem mondom, hasonlít a mieinkhez, de azért nálunk ez nem történhetik meg, mert mi megismerjük. És ha kikelnek a fiókák az idegen fiókával együtt, akkor sem tűnik fel a madaraknak, hogy ez másnak a tojásából kelt ki. Ha egyszer kiköltötték, akkor már nem veszik észre, pedig szörnyű baj csinál az idegen fióka. Milyen baj tud csinálni egy olyan tehetetlen kis madár? El sem képzeled. Alig bújik ki a tojásból, már elkezd fészkelődni, izegni, mozogni. Becsúszik a fészekben levő többi fióka alá, és széles hátára veszi őket, aztán addig csúszkál, míg a fészek széléhez ér, és ott lehajítja a szerencsétleneket a mélybe. Ilyenkor pedig még nem is lát, csak ösztönösen teszi ezt. Addig nem nyugszik, amíg mindent ki nem dobál a fészekből, akár tojás az, akár fióka. S a végén csak ő maradott egyedül. Hát ez hihetetlen, kiáltott fel Füstös, s a nevelő szülei ezt nem veszik észre.
Nem, az ostobák. Sőt, talán még örülnek is neki, hogy nem kell 4-5 fiókát etetni, hanem csak egyet. Igaz, hogy ez az egy annyit teszik, mint 5 másik, és sokkal nagyobbra is nő meg. Arra nem gondolnak, hogy ilyen formán kipusztul a nemzetségük, mert nincs utánpótlás. Na de ilyen szörnyűséget. És én még megcsodáltam az előbb a hímet, hogy milyen szép madár. Igaz, amikor kezdte mondogatni, hogy nincs nekik fészkük, és nem nevelnek fiókát, hanem mással költetik ki, már megvolt a véleményem róla. El kellene zavarni ebből a kertből, hogy ne háborgasson benneteket. Azt hiszem, nem lesz kedve itt maradni, mert amint láttad, minden madár gyűlölés kergeti. Olyan madarak pedig nincsenek a mi kertünkben, amelyek ostobán elfogadják a tojást. Vigye csak máshová. Füstös! Füstös! Hol vagy, kiskutyám? Asszonyka kiáltott. Biztosan készen van a reggeli. Füstös ugyan nem volt éhes, mert nem régette meg a tegnapi vacsoráját, de azért rohant a ház felé. Csak útközben kiáltotta oda a Rigónak. Viszont látásra! És már ott sem volt. Füstös jókedvűen körülugrálta asszonykát, aki boldog volt, hogy a kutyának semmi baja sincs már. Na, gyere be, te sportkutya! Köszöntsed gazdit is! Füstösnek mindig nagy örömet okozott, ha behívták a lakásba és játszottak vele. Most is úgy sietett be a szobába, hogy majd belebotlott a saját lábába. Nekirontott gazdinak, rángatta a nadrágját, a kabátujját. Szeme ragyogott és olvadozott a játék gyönyörűségétől.

0: Csuka Edit, Kiskutya a nagyvilágban. A 18. részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.
1: A boldog család. Magyar népmese.

0: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy boldog család. A férj és a feleség soha nem bántotta egymást, még csak hangos szó sem esett köztük. Nagyon szerették egymást. Az ördögnek nem tetszett a család boldogsága. Mindig ott settenkedett a férfi és az asszony körül, leste, mikor viheti valamelyiket kísértésbe. Hiába való volt azonban az ördög minden mesterkedése, nem tántorodott meg sem az asszony, sem a férfi. Élt a faluban egy vén boszorkány. Egyszer elhatározta az ördög, hogy szövetkezik a boszorkánnyal, hát ha neki sikerül megrontani a család boldogságát.
1: Egy pár szép csizmát kapsz, ha megrontod a boldogságukat,
0: mondta az ördög a boszorkánynak. A boszorkánynak éppen sárga csizmára fájt a foga. Elfogadta hát az ördög ajánlatát. A férfi kint szántogatott a mezőn, éppen szántás ideje volt. Felesége minden délben vitte neki a jó ebédet. Oda megy a boszorkány a férfihoz.
1: Mit csinálsz, jó ember?
0: Kérdezte tőle. Csak szántogatok, felelte a férfi.
1: Nem éheztél még meg?
0: Most már mindjárt hozza a feleségem az ebédet, válaszolta az ember, és nézett a falu felé, ahonnan ilyenkor szokott feltűnni a felesége a kosarával. A boszorkány gyorsan elillant, felült söprűjére, s gyorsan berepült a faluba. Egyenesen az asszonyhoz ment.
1: Mit csinálsz, jó asszony?
0: Kérdezte tőle. Megfőztem az ebédet, most készülök a mezőre az uramhoz. Kiviszem neki az ennivalót, felelte az asszony.
1: Nem kell ma ebédet vinned, épp most jövök tőle. Azt üzeni, hogy mindjárt végez. Még egy-két fordulója van, aztán már jön is haza,
0: hazudta a boszorkány. Az asszony nem hitt a boszorkánynak, és csak rakta bele az ételt a kosárba, hogy vigye az urának a mezőre. A boszorkány azonban csak beszélt neki, bizonygatta, hogy úgy van, ahogy ő mondja. Közben elővett egy szép kendőt, meg egy szép mellényt, és bíztatta az asszonyt, hogy próbálja fel ezeket, meglátja, milyen szép menyecske lesz bennük. Az asszony először nem akarta, de aztán csak felkötötte a kendőt, a mellényt is felvette. A boszorkány akkor tükröt vett elő, és mutatta az asszonynak, hogy nézze csak meg magát, mennyire igaz, amit ő mondott. Ilyen szép menyecske nincs is a környéken. A kendő is, meg a mellény is igen jól állt az asszonynak. Elnézegette magát sokáig a tükörben. Észre sem vette, hogy lassan eltelt a fél délután. A boszorkány, amikor elérte célját, újra felült a seprűjére és kirepült a mezőre. A férfi már régen megetette, megitatta a teheneit. Nem tudta, miért nem jön a felesége. Éhes volt nagyon, a szeme szikrázott az éhségtől, de hajtotta a munka. Hát befogta újra a teheneket, és szántott tovább.
1: Na, jó ebédet hozott a feleséged?
0: Kérdezte a boszorkány az embertől.
2: Nem hozott ma bizony semmiet, felelte a férfi.
0: Biztosan valami fontos dolga akadt. Sietek is este haza, hát ha valamiben segítenem kell neki. Nevetett éles hangján a boszorkány.
1: Nem kell annak semmi segítség, csak útban lennél, ha most haza sietnél. Én tudom, miért nem kaptál ma ebédet, te jó ember. Vendége volt az asszonynak, egy deli fiatal ember. Kendőt és mellényt kapott a feleséged tőle. Most is nézegeti magát a tükörben.
0: Elsötétül a világ a boldog ember előtt. Ilyet mondani a feleségéről. Kapta is mindjárt az ostorát, hogy végighúz a csúnya vénasszonyon, de az már messze repült az erdő felett. Nem ment tovább a munka az embernek. Nem hitte el, amit a boszorkány mondott, de azért mégiscsak kezdett gyanakodni, hiszen a gyomrán érezte, hogy valami rendkívüli történhetett a feleségével, mert eddig mindig pontosan hozta az ebédet. Felrakta az ekét a szekérre, és indult nagy sebesen haza. Szegény fáradt teheneit egész hazáig ostorozta. Otthon a felesége még mindig a tükör előtt nézegette magát.
2: Hát, mégis igazat mondott a boszorkány, mondta keserűen az ember, és jól elverte a feleségét.
0: meglett köztük a harag. A boszorkány megkapta a sárga csizmát. Fel is húzta, és egyenesen a boldogtalan családházához sietett. Látta, hogy az ördög megelégedve leselkedik be az ablakon. Az ördög és a boszorkány elkezdett táncolni örömében, csak úgy döngött alattuk a föld. Mikor az asszony kisírta magát, megkérdezte az urától, miért nem jött haza ebédre, ha megüzente, hogy hazajön. Ekkor tudták meg mindketten, hogy a boszorkány vezette félre őket. Az rontotta meg a boldogságukat. Az asszony mindjárt bele is dobta a kemencébe a kendőt meg a mellényt, aztán megfogadta, hogy soha semmilyen csábításnak nem enged. Szent lett a béke közöttük, újra boldogok lettek. Még most is élnek, ha meg nem haltak.

A boldog család. A magyar népmesét Szemerédi Bernadett olvasta fel. Hangmester Gera Csilla, zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, rendező Gerbe Anita.

0: Az elmúlt percekben az Eszterhéj, valamint az Aranykapu zenekar muzsikát. A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Visszafogott maradt az albérletek havi drágulása, mind Budapesten, mind országosan a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése miatt főszezonnak számító júliusban. Derül ki a ksh.ingatlan.com lakbérindexének csütörtökön közzétett legfrissebb adataiból. Éves összevetésben pedig 5-5,5%-os bérleti díj emelkedés történt a fővárosban és országos szinten. Az MTI-nek küldött elemzés szerint, bár a nyári albérletpiaci főszezon kezdetével ismét emelkedésnek indultak a bérleti díjak, a havi drágulás a korábbi évekhez képest szerénynek mondható. A ponthatárok kihirdetését követően pedig meg is torpant az áremelkedés. Az áraknál fontosabb szempont a minőség, az iskola kezdéshez kapcsolódó vásárlásoknál. A szülők többsége műszaki eszközt venne a gyermekének, közölte a MediaMarkt csütörtökön az MTI-vel. Az áruházlánc felmérése szerint a megkérdezettek 46%-a tekinti a minőséget és a megbízhatóságot a legfontosabbnak, így idén ez lett a legfontosabb vásárlói szempont. A legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon, az okos óra, ami arra utalhat a közlemény szerint, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Hozzátették, majdnem minden második megkérdezett gyermeke okos eszközön tanul, és körülbelül ugyanekkora az aránya azoknak is, akik szerint lemaradáshoz vezet a megfelelő eszközök hiánya. A fenntartható turizmus fejlesztéséhez várnak ötleteket a helybeliektől Szegeden. A kampány célja, hogy segítse az érkező vendégek számára a város mélyebb, tartalmasabb megismerését, tájékoztatta az önkormányzat az MTI-t. A közlemény szerint a kezdeményezés mögött az idegenforgalomban terjedő új turizmus koncepciója áll. Ez a turistákat inkább látogatóként kezeli, olyan felfedezésre és új élményekre vágyó nyitott emberekként, akik nem csupán fényképet szeretnének készíteni a fő látványosság előtt, hanem kíváncsiak a meglátogatott hely identitására és történeteire, és kapcsolatot keresnek azokkal az emberekkel, városlakókkal, akik az adott helyet élővé teszik. Szent Klára életének középpontjában az oltári szentségben jelenlévő Krisztus állt, ezért nekünk is érdemes olyan életteret kialakítanunk, ahol közelebb kerülhetünk Istenhez, hangsúlyozta Albert Leander ferences szerzetes Csíksomlyói házfőnök prédikációjában a Csíksomlyói Szent Klára ház búcsúján augusztus 12-én, írta meg a Magyar Kurír. A ház a Clarissa nővérek volt monostora, most lelki gyakorlatos házként funkcionál. Az ünnep szónoka Szent Klára példáján keresztül a klauzúra jelentéséről beszélt, hangsúlyozva, hogy az nem a világtól való elzárkózást jelenti. A szerzetesek ugyan közösségben a világtól elkülönülve élnek, imádságukban azonban magukhoz engedik és Isten elé viszik az emberek gondjait.

Végül a várható időjárásról. Csütörtökön a napsütésé lesz a főszerep, a nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 11 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, 66. születésnapját ünnepli Gál Gábor gitáros. A hangolóban most az ő felvételeiből válogatunk.

Gál Gábor felvételeiből válogattunk. 1655. augusztus 13-án született Johann Christoph Denner, a klarinét feltalálója. A hangolóban most erre a hangszerre írt művekből válogatunk. Hallgassák meg Carl Maria von Weber második Es-dur klarinét versenyét, előadja Savin Mayer és a Dresdai Szimfonikus Zenekar.

0: Miért? A hangolót Bögös Henrietta szerkesztette.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: Kedves hallgatóink! Hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadás Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya. Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Szent Klára életének középpontjában az oltári szentségben jelenlévő Krisztus állt, ezért nekünk is érdemes olyan életteret kialakítanunk, ahol közelebb kerülhetünk Istenhez, hangsúlyozta Albert Leander ferences szerzetes, csíksomlyói házfőnök prédikációjában a csíksomlyói Szent Klára ház búcsúján augusztus 12-én, írta meg a Magyar Kurír. A háza Clarissa nővérek volt monostora, most lelki gyakorlatos házként funkcionál. Az ünnep szónoka Szent Klára példáján keresztül a klauzúra jelentéséről beszélt, hangsúlyozva, hogy az nem a világtól való elzárkózást jelenti. A szerzetesek ugyan közösségben a világtól elkülönülve élnek, imádságukban azonban magukhoz engedik és Isten elé viszik az emberek gondjait.

Visszafogott maradt az albérletek havi drágulása, mind Budapesten, mind országosan a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése miatt főszezonnak számító júliusban. Derül ki a KSH ingatlan.com lakbérindexének csütörtökön közzétett legfrissebb adataiból. Éves összevetésben pedig 5-5,5%-os bérleti díj emelkedés történt a fővárosban és országos szinten. Az MTI-nek küldött elemzés szerint, bár a nyári albérletpiaci főszezon kezdetével ismét emelkedésnek indultak a bérleti díjak, a havi drágulás a korábbi évekhez képest szerénynek mondható. A ponthatárok kihirdetését követően pedig meg is torpant az áremelkedés. A pilisi pityókás kenyér lett az idei év Szent István napi kenyere. A gyulai kézműves cukrászda bíborfehér fantázia nevű édessége Magyarország tortája. A Balaton-Györöki Promenád kávéház szilvafácska desszertje pedig Magyarország cukormentes tortája. Hangzott el az augusztus 20-ai ünnepségekről a belügyminisztériumban tartott szerdai sajtótájékoztatón. Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke elmondta, idén 26 pékség 80 kenyérrel nevezett a versenyre. A nyertes kenyérről szólva kifejtette, hogy a pilisi pityókás a pilis hagyományait és a magyar kenyérkultúra értékeit egyesíti. A győztes tortákat augusztus 20-ától lehet megkóstolni az ország számos cukrászdájában és Budapesten a Magyar Ízek utcájában. Az áraknál fontosabb szempont a minőség az iskola kezdéshez kapcsolódó vásárlásoknál, a szülők többsége műszaki eszközt venne a gyermekének, közölte a MediaMarkt csütörtökön az MTI-vel. Az áruházlánc felmérése szerint a megkérdezettek 46%-a tekinti a minőséget és a megbízhatóságot a legfontosabbnak, így idén ez lett a legfontosabb vásárlói szempont. A legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon, az okosóra, ami arra utalhat a közlemény szerint, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Hozzátették, majdnem minden második megkérdezett gyermeke okos eszközön tanul, és körülbelül ugyanekkora az aránya azoknak is, akik szerint lemaradáshoz vezet a megfelelő eszközök hiánya. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön a napsütésé lesz a főszerep, a nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket, addig is köszönjük figyelmüket!

0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akar számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelemmel irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán. Szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta, és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte, és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak, elmentek és elbeszélték uruknak. Akkor az úr magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Amikor Jézus ezt a tanítását befejezte, elindult Galileából, és Júdea vidékére ment, a Jordánon túlra. Ezek az evangélium igéi.
1: Szent Máté evangéliumának 18. fejezetéből, a 21. verstől a 19. fejezet első verseig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
2: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise a liturgikus évről. Központjában a heti és az évi húsvét megünneplése áll. Leó pápa a cseh fiatalokhoz: Tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban. 14. Leó pápa részvédtávirata a kolumbiai földrengés áldozataiért. A Vatikán közzétette Leó pápa a San Marino-i és Rimini látogatásának programját.

0: 14. Leó pápa katekézise a liturgikus évről. Középpontban a heti és az évi húsvét megünneplése. Augusztus 12-én a Szent Péter Bazilikában tartott általános kiallgatáson 14. Leó pápa tovább folytatta a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciójának elemzését, és ezúttal a liturgikus évről tanított, hangsúlyozva, hogy az Úr napjának megszentelése vasárnaponként alapvető és elengedhetetlen a keresztény közösség minden tagja számára. Az egyháza liturgiában Krisztus misztériumának üdvözítő valóságát ünnepli, és így teszi lehetővé a hívők számára, hogy egyre mélyebben részesüljenek benne.
1: Il quinto capitolo della Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci.
0: A Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúció 5. fejezete a liturgikus évről szól, amelyről ma szeretnénk elmélkedni, hogy megvilágítsuk annak értékét minden hívő életében. Kezdte beszédét a Szent Atya. A keresztény ünnepek ciklusának elnevezése, mint liturgikus év, Isten szolgája, Prosper Geranzsib apátnak köszönhető, mert általa terjedt el a kifejezés az egyház nyelvezetében. A Mediator Dei kezdetű enciklikájában 12. Pius pápa kijelenti, hogy az egyházi év nem a múltbeli tények hideg és merev megjelenítése, vagy más idők valóságainak egyszerű felidézése. A liturgikus év sokkal inkább maga Krisztus, aki mindig az egyházában él, és aki tovább folytatja a fogyhatatlan irgalmasságának útját, amelyet ebben a halandó életben kezdett meg, azzal a céllal, hogy az emberi lelkeket kapcsolatba hozza misztériumaival, és azokon keresztül éltesse őket, amelyek örökké jelenvalóak és hatékonyak. A liturgikus évet úgy kell értelmezni, folytatta a pápa, mint Krisztus történelemben végbevitt üdvözítő művének állandó megvalósulását. Ezen időbeli cikluson keresztül az egyház kapcsolatban marad az Úr megváltó művével, hogy minden hívőt betöltsön a kegyelme. Az értünk meghalt és feltámadt Jézussal való találkozás a cél, amelyet az egyház mindig követni akar, miközben a húsvéti esemény ünneplését helyezi minden pillanat középpontjába. Ezért a zsinati atyák a vasárnapot, az ősi ünnepnapot a liturgikus év alapjának és magjának tekintették. Több modern nyelven, mint például olasz, spanyol, francia, a neve is bizonyítja, hogy a Dies Domini az Úr napja. Még azokban a nyelvekben is, mint például az angol Sunday és a német Sonntag, ahol a nap napjára való utalás marad fenn, felcsillan a Krisztussal való kapcsolat. Ő Krisztus, az igazi igazságosság napja, aki minden embert megvilágosít.
1: San Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Dies Domini, insegna che la domenica è giorno del Signore, giorno della Chiesa, giorno dell'uomo e infine giorno dei giorni.
0: Szent II. János Pál pápa a Dies Domini kezdetű apostoli levelében, amelyet 1998 májusában adott ki, azt tanítja, hogy a vasárnap az Úr napja, az egyház napja, az ember napja és végső soron a napok napja. Mivel a vasárnap a heti húsvét, amelyben felidézik és jelenvalóvá teszik Krisztus feltámadásának a napját, ez a nap egyúttal feltárja az idő jelentését is. A feltámadásból adódóan felosztja az emberi időt hónapokra, évekre, évszázadokra, mint egy irányt adó nyíl, amely áthalad rajtuk, és Krisztus második eljövetelének célja felé irányítja őket. A vasárnap elővételezi egyben az utolsó napot, a parúziát, a végidőt, amikor mindannyian feltámadunk. A vasárnap megszenteléséhez elengedhetetlen az eukarisztia ünneplése, állapította meg Leó pápa. Az ige hallgatása és Krisztus testében való részesedés A zsinati atyák szerint magába foglalja a convenire in unum, az egybejönni elnevezésű ünnepi összejövetelt. Ebben az összejövetelben a keresztény közösség láthatóvá teszi közösségét az Úrral, és tanúságot tesz Krisztushoz tartozása és az egyház iránti hűsége mellett. Ez az összejövetel nem helyettesíthető pusztán virtuális jelenléttel, és nem is redukálható pusztán passzív összejövetelre. A liturgikus összejövetel a testvérek aktív részvételében valósul meg, akiket egybe hívtak meg, hogy hálát adjanak Istennek, aki minket nagy irgalmából Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott.
1: A tale proposito esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro.
0: A Szentatya ezzel kapcsolatban arra buzdít mindenkit, hogy törekedjen a legjobb feltételek megteremtésére, hogy azok is részt vehessenek a Szentmisén, akik vasárnaponként nem tudnak szabadságot kivenni a munkájukból. Kedves barátaim, folytatta a Szentatya. A vasárnapok tagolt a liturgikus évnek érdekes története van, amely összefonódik az egyház hitével és áhítatával. A Krisztus utáni második század óta a heti húsvét ünnepléséhez csatlakozik az évenkénti húsvét, a legnagyobb ünnep, amely az 50 napos legörömteribb időszakra terjed ki, amely a pünkösdel éri el a csúcspontját, és amelyre a nagybőj bűnbánati ideje készít fel. A karácsonyi ciklus későbbi kialakulása a húsvéti ciklus mintájára lehetővé tette számunkra, hogy újra átéljük Isten igéje megtestesülésének, születésének és a világ számára való megjelenésének misztériumait. Az egyház különböző időkben beiktatta a boldogságos Szűz Mária tiszteletét, aki elválaszthatatlanul összekapcsolódik fia üdvözítő munkájával, valamint a vértanúk és más szentek emlékét, akik a mennyben tökéletes dicséretet énekelnek Istennek, és közben járnak értünk. A liturgikus év így szentségi formában jeleníti meg az üdvtörténet pedagógiáját, elvezetve a hívőket a Mesiás várásától a húsvéti misztérium teljességéig és az eljövendő dicsőség erővételezéséig. Ebben az egyház Krisztus misztériumának üdvözítő valóságát ünnepli, lehetővé téve a hívek számára, hogy egyre mélyebben részesüljenek benne. Ezért a liturgikus év inspiráló elvet és lényeges keretet képez minden lelkipásztori tevékenység számára, zárta szerdai katekézisét 14. Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: Leó pápa a cseh fiatalokhoz. Tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban. 14. Leó pápa arra buzdította az augusztus 11-e és 16-a között Osztravában, Csehországban megrendezett országos ifjúsági találkozó résztvevőit, hogy forduljanak bizalommal Jézushoz, aki legyőzte a világot. Fogadjátok buzgón Krisztus élő jelenlétét és igéjének világosságát, hogy tanúságot tehessetek szeretetéről családotokban, a társadalomban és az élet, a munka és a tanulás különböző területein. 14. Leó pápa ezt a tanácsot adta az országos ifjúsági találkozó résztvevőinek, amely augusztus 11-én kezdődött a csehországi Osztravában, és augusztus 16-áig vasárnapig tart. Több mint 3000, 14 és 26 év közötti fiatal vesz részt a programon. A vatikáni államtitkár Pietro Parolin bíboros által aláírt és József Nuzik érseknek, a cseh püspöki konferencia elnökének címzett üzenetben Leó pápa szeretetteljes üdvözletét küldte minden résztvevőnek. Arra buzdította őket, hogy bizalommal forduljanak az Úr Jézushoz, aki legyőzte a világot. A megváltó továbbra is vezeti minden tanítványát az útjukon, reményt, örömet és békét adva nekik szívükben erősítette meg a Szent Atya. 14. Leó arra ösztönözte a fiatalokat, hogy tegyenek tanúságot Isten szeretetéről az élet és a társadalom minden területén. Biztosította atyai imájáról az összes résztvevőt, és apostoli áldását adta rájuk. Végül annak a reményének adott hangot, hogy az esemény eredményes lesz, és alkalom arra, hogy az Úrban új és hiteles barátságok szülessenek.

0: 14. Leó pápa részvételtávirata a kolumbiai földrengés áldozataiért. A Szent Atya a kolumbiai földrengés másnapján, kedden délben, Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával táviratot küldött Francisco Javier Munera Correa érseknek, a kolumbiai püspöki konferencia elnökének, amelyben együttérzéséről biztosítja a károsultakat és imáiról biztosítja őket. A Szent Atya mély szomorúsággal értesült a tragikus földrengésről, amely Kolumbia számos területét súlyosan érintette, haláleseteket és számos sérülést okozva, valamint súlyos anyagi károkat eredményezve, itt ebbe között számos templom is megkárosodott. A Szent Atya imádkozik az elhunytak örök nyugalmáért, és az Úrhoz fordul a tragédiában megsérültek mielőbbi felépüléséért. 14. Leó pápa szívből jövő részvétét fejezi ki azon családoknak, akik mély fájdalommal gyászolják szeretteik elvesztését. A pápa lelki közelségéről biztosítja őket, és háláját fejezi ki mindazoknak, akik nagy lelki odaadással dolgoznak az áldozatok felkutatásán, mentésén és megsegítésén. Ugyanakkor a boldogságos Szűz Mária közbenjárására arra kéri az Urat, hogy árassza el a szeretett kolumbiai népet, a lelki erő és a keresztény remény ajándékaival, és szívből adja rájuk apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírása a Vatikánban 2026. augusztus 11-én.
1: A Vatikán közzétette Leó pápa San Marinói és Rimini látogatásának programját. A Szentszék sajtóirodája augusztus 12-én közzétette 14. Leó pápa augusztus 22-i lelkipásztori látogatásának hivatalos programját a San Marinói köztársaságba és Riminibe. Az egynapos pápai út rövid, de tele van találkozókkal a San Marinói köztársaságban és Riminiben. Leó pápa részt vesz a népek barátságának találkozóján, amely a Comunione e Liberazione egyházi mozgalom által szervezett hagyományos közéleti találkozó az olaszországi Románia régió városában. Idén augusztus 21-e és 26-a között rendezik meg Riminiben a Szeretet, amely a napot és a többi csillagot mozgatja címmel. Leó pápa várhatóan reggel 8 órakor indul a vatikáni helikopter leszálló pályáról. Egy órás repülés után a San Marinói köztársaságban található Torraccia repülőtéren száll le, ahonnan a Piazza della Libertára, a Szabadság térre siet. A kormánypalotában találkozik az államtitkárokkal, majd zárt körű megbeszélést tart a régens kapitányokkal a 12-ők tanács termében. Ott aláírja a vendégkönyvet. Délelőtt 10 óra 40-kor a tanács teremben találkozik a nagy tanács tagjaival. Ezt követően a kormánypalota központi erkélyéről Leó pápa üdvözli a téren összegyűlteket, és apostoli áldását adja rájuk. Ezután a San Marinói bazilikába megy, ahol Domenico Beneventi püspök, San Marino Montefeltro püspöke és Marco Mazzanti rektor atya fogadja. Szentségimádásra kerül sor, és a pápa lerója tiszteletét Szent Marinus erekélyi előtt, papok, megszentelt személyek és az egyházmegye egyházi élete képviselőinek részvételével. 12 óra 15-kor a téren üdvözli a híveket, és búcsút vesz a hatóságoktól. Szigorúan magánjellegű látogatás keretében 14. Leó pápa ezután meglátogatja az ágostonrendi apácák páduai Szent Antal kolostor közösségét is Pennabilliben. Penabilli egy festői szépségű középkori hangulatú olasz kisváros Emilia-Románia régióban, Rimini megyében. A település az Appenninek hegyei között a Marrecchia völgyben fekszik, és különleges művészeti, kulturális, valamint spirituális örökségéről híres. A II. Világháború idején a szerzetes nők a háború atrocitásaira reagálva megnyitották kapuikat két olyan szerzetes női közösség előtt, akiket a németek Németországba akartak deportálni, valamint a Riminiből kitelepített családok fiatal leányai előtt. Ma a közösség 11 ünnepélyes fogadalmat tett apácából, 2 ideiglenes fogadalmat tett apácából és 1 novíciából áll. Robert Prevost, a mostani 14. leópápa, a rend akkori generális priória hagyta jóvá 4 szerzetes nő áthelyezését a sienai Lecceto Ágoston rendi kolostorból Pennabilibe, ami még jelentősebbé tette ezeknek a szemlélődő szerzetes nőknek a jelenlétét a környéken. A pápai helikopter várhatóan 14 óra 45-kor száll le a Rimini Expo területén. Ezután 14. Leo 2 kiállítást látogat meg, az egyiket Szent Ágostonról, a másikat Leon Armelről. Leon Armel egy úttörő francia textilgyáros és római katolikus társadalmi reformer volt, 1829 és 1915 között élt. Teljesen megváltoztatta a munkások és a vezetők viszonyát azzal, hogy bevezette a munkahelyi demokráciát. Val-de-Bois-ban található gyárát keresztény szövetkezetté alakította, és közvetlen tanácsokat adott 13. Leó pápának a modern katolikus társadalmi tanítás megalapozásához. Leó pápa a kiállítások után megáll a gyermekfaluban is, ahol üdvözli a találkozó résztvevőit. Ezt követően délután 4 órakor egy találkozóra kerül sor a nagy auditoriumban. 14. Leó várhatóan 17 óra 30-kor érkezik a Rimini székesegyházba, ahol beteg emberekkel, fogyatékkal élőkkel és a Caritas által támogatott szegényekkel találkozik. Ezután a kikötőtérre megy, ahol este 6:30-kor szentmisét mutat be. A látogatás este 8 órakor ér véget, és este 9 órakor a pápa visszatér a Vatikánba. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 12 óra 30 perc. Mai guzsolyasunkban a Csűrrendtő együttes felvételei szólnak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 13 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására tervezett fenékküszöb gyors megoldást jelenthet az alacsony vízállás problémájára, ugyanakkor a részletes tervek ismerete nélkül nem lehet megítélni, hogy ez hogyan oldja meg a Dunamedrének évtizedek óta tartó mélyülését, mondta Gruber Tamás, a WWF Magyarország szakértője az MT-nek csütörtökön. Gruber Tamás szerint a jelenlegi rendkívül alacsony vízállás miatt számítani lehetett a vízszint emelését célzó beavatkozásra, ugyanakkor egy évtizedek óta fennálló összetett problémára rövid idő alatt nehéz megfelelő megoldást találni. A szakértő hangsúlyozta, egy Duna méretű folyón a hosszirányú átjárhatóságot nem szabad elzárni, így biztosítani kell a hordalék, a halak és más élőlények mozgását, miközben a hajózás szempontjait is figyelembe kell venni. Visszafogott maradt az albérletek havi drágulása, mint Budapesten, mind országosan a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése miatt főszezonnak számító júliusban. Derül ki a KSH ingatlan.com lakbérindexének csütörtökön közzétett legfrissebb adataiból. Éves összevetésben pedig 5-5,5%-os bérleti díj emelkedés történt a fővárosban és országos szinten. Az MT-nek küldött elemzés szerint bár nyári albérletpiaci főszezon kezdetével ismét emelkedésnek indultak a bérleti díjak, a havi drágulás a korábbi évekhez képest szerénynek mondható. A ponthatárok kihirdetését követően pedig meg is torpant az áremelkedés. Saját forrásból mintegy 2 millió eurós beruházással csaknem kétszeresére növeli csomagfeldolgozási kapacitását a Fox Post, közölte a csomagküldő szolgáltató csütörtökön az MT-vel. A Fóti Logisztikai Központba telepített új automatizált gépsor gyorsabbá és pontosabbá teszi a csomagfeldolgozást, csökkenti a téves szortírozások kockázatát, biztonságosabbá teszi a csomagkezelést és csökkenti a küldemények sérülésének esélyét. A 101 méter hosszú gépsor óránként 12-14 ezer csomag feldolgozására képes, szemben a korábbi mintegy 7200 csomagos óránkénti kapacitással. Az áraknál fontosabb szempont a minőség az iskola kezdéshez kapcsolódó vásárlásoknál. A szülők többsége műszaki eszközt venne a gyermekének, közölte a MediaMarkt csütörtökön az MTI-vel. Az áruházlánc felmérése szerint a megkérdezettek 46%-a tekinti a minőséget és a megbízhatóságot a legfontosabbnak, így idén ez lett a legfontosabb vásárlói szempont. A legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon, az okosóra, ami arra utalhat a közlemény szerint, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Hozzátették, majdnem minden második megkérdezett gyermeke okos eszközön tanul, és körülbelül ugyanekkora az aránya azoknak is, akik szerint lemaradáshoz vezet a megfelelő eszközök hiánya. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék nem valószínű. A nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szóban összefoglalom, hogy mit is hallhatnak az elkövetkező mintegy 50 percben. Elsőként a szerzetesek fél órája hangzik el, a szerkesztő Papp Ildikó, majd a cseperedő következik, melyben Csató Tiborral, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnökével beszélget Berec Renáta. A téma a környezeti nevelés lesz, összeállításunk végén pedig egy rövid imával búcsúzunk. Ha tehetik, maradjanak velünk!
0: Szerzetesek fél órája.
3: Kedves hallgatóink, most Zsódi Viktor piarista tartományfőnök ismerteti, a piarista rend lelkiségi és ifjúsági

0: ifjúságnevelésre vonatkozó törekvéseit.
1: Mai töredezett társadalomban észre kell vennünk azt, hogy senki sem lehet sziget. Az egészséges ember az közösségben él, közösségi lény. A kereszténységünk, a hitünk az alapvetően egy közösségi cselekmény. Ahogy maga az Isten is közösségként tárta fel a saját létének titkát, úgy észre kell vennünk, hogy mi magunk is egy közösség részeseként tudjuk valóban kibontakoztatni önmagunkat. És a mai világ nagyon sokszor a széttöredezettségével, olykor a sebzettségével inkább ezt az atomizálódást erősíti. És Kalasanci Szent József válasza nagyon is közösségi jellegű volt. Közösséget szervezett a tanárokból, egy szeretes rendet. És nem egyéneket tanított, hanem a fiatalokat is közösségbe szervezte, hiszen akkoriban ez igazából újdonság volt, maga az osztálykeret is, hogy különböző korosztályok szerint osztályokba szervezni a fiatalokat, ez egy kalasanciusi novum volt. Tehát a válaszában is nagyon sokszor a közösség jelenik meg. Mi is keressük azt a módot, hogy hogyan tudunk az iskoláinkban teret adni a különböző közösségeknek, és mi magunk is a kalasancius mozgalmon keresztül, amely a piarista rend egyetemes válasza a fiataloknak, egy olyan teret nyit, amelyben kortárs segítők figyelnek az iskolában jelenlévő fiatalokra egy hét valamelyik délutánján, és őket a tanulásban, a játékban és az imádságban próbálják vezetni. Azt hiszem, hogy mi tanárok is tapasztaljuk azt nagyon sokszor, hogy teljesen más az ereje annak a mondatnak, amit én mondok tanárként, és más az, amit egy kortárs mond a fiatalnak. És ezért a nevelő munkának ez egy nagyon hatékony formája tud lenni, hogy kortárs vezetőket képzünk arra, hogy igazán fontos dolgokra, az együttélés, az együttműködés szabályaira, az önismeret formáira, az imádság és a közös játék megfelelő, fejlesztő formáira megtanítsák az érdeklődő fiatalokat. Természetesen az is fontos a kalasancius mozgalomban, hogy lehetőséget nyit a fiatalok számára, hogy a középiskola befejeztével is kapcsolatban maradjunk velük, hiszen nagyon sok olyan csoportunk van, ahol már egyetemisták vannak jelen, vagy fiatal felnőttként vesznek részt ebben a közösségi életben.
2: Ugye itt hit átadásról beszéltünk az elmúlt 20 percben gyakorlatilag. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról a tényről, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felkérésére ön részt vesz abban a bizottságnak nevezhető, ez nem biztos majd kijavít, akik a hittani érettségi tételeket összeállítják. Van egy icipici diszonancia, hogy a hitet most átadjuk, vagy ha már érettségi tételekről beszélünk, akkor nagyon komoly tárgyi tudást is át kell adni a fiataloknak.
1: A kérdés érthető, de nagyon egyszerű és világos válaszunk van rá, hogy van egy kulturális tudás, amely a kereszténység sajátja és nagy ajándék az egész világ számára, amelyről bizonyos értelemben a hittan tantárgy keretében beszélünk. És van a hit aktusa, amely egy szabad válasz mindarra a meghívásra, amelyet a Jóisten ad nekünk. Hittan oktatás. Elsősorban talán azt mondhatnám, hogy a katolikus iskolák hittan oktatása, ahol heti két órában, általában heti két órában tanítják a hittant, ott természetesen van a hittannak egyfajta közösségi szerepe is. Bizonyos értelemben van katekumenális jellege is, amely a hit átadására vonatkozik. De nem szabad elfelejtenünk, hogy az új kateketikai direktórium is arról beszél, hogy a hittannak, a hittan tantárgynak, annak olyan súllyal kell jelen lennie az iskola életében, mint az összes többi közismereti tárgynak, azzal a rendezettséggel és azzal a szigorral. És pont ezért, pont ez alapozza meg azt, hogy egyébként ez egy választható érettségi tantárgy is, ahol bizony nagyon sok esetben van komoly tárgyi tudás is, amelyel rendelkeznie kell az érettségére jelentkező fiatalnak. Persze, ebben az érettségben is megjelenik a felelet végén egy olyan rész, amit aktualizálásnak nevezünk, hiszen a felelőnek beszélnie kell arról, hogy mindaz a tartalom, az a tudásanyag, amelyről éppen akkor beszélt, az a keresztény életben hogyan aktualizálható, és hogy kell lennie egy rövid, egyperces reflexiójának arra, hogy ez a keresztény életben mit is jelent gyakorlatban. De alapvetően az a kulturális kincs, amely a kereszténység évezredeiben létrejött, az egy olyan érték, amely valóban nagyon sok adatot és nagyon sok tudást tartalmaz, és feladatunk, hogy ezt át tudjuk adni a növendékek számára. Hiszen gondoljunk bele, hogy az ember történelmét úgy tudjuk igazából megérteni, hogyha bizonyos adatok felhasználásával egy történelmi képet rajzolunk ki az emberiségről, és hogy ez a felelősségvállalásunkat igazából erősíti. A kereszténységről szerzett tudásunk az nem hátráltatja hitben való elmélyülésünket, hanem alapja lehet. Oly sokszor tapasztaljuk azt, hogy vannak felnőtt emberek, akik nagyon sokszor hitük megfogalmazásában talán egyszerű vagy gyermeki formákkal élnek. Pont azért, mert nem volt lehetőségük, nem volt alkalmuk, hogy a hitükről sokkal mélyebben tanuljanak. Önmagában a hitnek a megtanulása az nem jelenti a hitben való, a hit aktusában való elmélyedést, de egy nagyon jó alapot adhat. És kell is, hogy ezt kihasználjuk erre, hogy észrevetjük, hogy melyek azok a tudásanyagok, amelyeknek az elmélyítése, amelyeknek a megtanulása valóban alapot adhat arra. Nagyon sokszor szerettünk távolságot venni a memoriterektől, mert hogy ez már nem egy modern oktatási eszköz. A régi direktórium, katekatikai direktórium egyébként fölhívja a figyelmeit a itt tanároknak, hogy bizonyos dolgokat azért érdemes megtanulni, de nagyon érdekes, hogy a modern pedagógia ismét fölismeri azt, hogy bizony a memória fejlesztése memoritereken keresztül nagyon is alapja a tanulásnak, és itt megint arról van szó, hogy a tanulás folyamatát akarjuk középpontba helyezni. Természetesen csak egy apró szegmense lehet a memoriterek tanulása, a tudás, a hittan tudásnak átadásának, de egy izgalmas része lehet, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy az egyházban való jelenlétünk, az nagyon sokszor abból fakad, hogy bizonyos szövegeket közösen ismerünk, hogy közös élménynek, egy pápai szentmisén való részvételnek igen erősen az egy meghatározó pillanata, amikor sok-sok nemzet tagjai közösen latinul tudják imádkozni az Úr imádságát. Ezt csak egy példaként hozom, hogy bizonyos esetekben egy imádságnak, egy latin imádságnak az ismerete, az alapja lehet annak, hogy olyan hit tapasztalatunk születik, amely aztán erőt adhat az egész életünk folyamán.
2: De ha valaki nem rendelkezik ilyen ismeretekkel, akkor sincs kizárva a Jóistennel való szoros kapcsolatból. Piaristák Magyarországon nagy hagyománnyal, hosszú életúttal rendelkeznek, de azért a rend tagjai szerte a világon jelen vannak. Mennyire lehet a magyarországi működést, jó gyakorlatot átadni, akár a külföldön, Amerikában, Ázsiában, az ottani jó gyakorlatokat mennyire lehet a magyarországi helyzetre, állapotokra átültetni?
1: Hát nyugodtan mondhatjuk Afrikát is. Nyáron Rómában voltam tartományfőnöki konferencián, ahol pont afrikai előjáró atyák is jelen voltak, és hogy abszolút megértettük egymást. Nagyon nagy élményem ezzel a képzéssel kapcsolatban, hogy igazából a kihívások, feladatok, azok nagyon hasonlóak. Bármennyire is más a társadalom, másik földrészen élünk, az előjárók akár Dél-Amerikában, akár Afrikában, akár Ázsiában, vagy itt nálunk Európában hasonló kihívásokkal küzdenek. Azt tapasztalom, hogy nagyon sok rétű az együttműködés, nagyon sok formája van ennek. Talán az egyiket, hogy említsem meg, egy fiatal rendtársam, aki egyszerű fogadalmas, most egy évet Limában tölt. Egyrészt ő spanyolul tanul, másrészt megismeri, hogy ott hogyan működtetnek a rendtársak egy iskolát, hogyan élnek közösségben. és hogy ezek a tapasztalatok már most egy-két hónap távlatából nagyon izgalmasak mindannyiunk számára, hogy ezeket megosztja. És az is nagyon fontos, hogy ő mit tudott átadni. Arról beszél, hogy hát persze itt Magyarországon mi bizonyos informatikai hálózatok kiépítésében, talán az ő érdeklődése is valami ilyen környékén van egyébként, de hogy ő mennyi mindent tud adni pont ezért, és hogy oda került, és hirtelen ő lett az iskolai tableteknek a gondnoka. Mert hogy más szisztémában látja, más rendszerben látja ezt az egész feladatot, ami ott igazán hatékonyságnövelő tud lenni. De ahogy mi átvettük a kalazancius mozgalomnak az építését, meg működtetését, az pedig egy olyan akció volt, ami elsősorban a spanyol rendtársaknak volt a gyakorlata, amit aztán mi tudtunk adaptálni a magyar körülményekre. Számos ilyen együttműködés van, és számos közös gondolkodás, ami tud bennünket segíteni, és hogy nagy élmény az számunkra, hogy a világ minden részéről testvérként köszönhetjük egymást.
2: Csak a szerzetesek számára jelent ez ilyen nemzetközi kapcsolatot, vagy az iskolák között is van esetleg hasonló kapcsolat?
1: Korán sem szerzetesi. Nekem még a szegedi osztályomból már ott akkor sok diák ment Erasmus pályázat keretében Andalúziába, és hogy való igaz az, hogy ebbe a nemzetközi kapcsolatrendszerbe részesek a diákok is, és a tanárok is, sőt azt mondhatom, hogy nagyon sok esetben ők ennek a motorjai.
2: Ha már itt magyarországi és a budapesti piarista rend tagjairól is szó esett, és tartományfőnök atya megemlítette pár perccel ezelőtt a pápa látogatás élményét, a közelmúltban megjelent egy kiadvány a piaristák gondozásában. Miről szól ez a kiadvány? Kiknek segít a szent atya gondolatait tanulmányozni, feldolgozni jobban?
1: Az volt az érzésünk, hogy abban a pár napban a szent atya jelenléte az nagyon intenzív volt. És hogy ezek a találkozások nagy érzelmi töltettel rendelkeztek. Én nekem lehetőségem volt pénteken és szombaton is és vasárnap is részt venni olyan eseményen, ahol a Szentatyával közösen imádkozhattunk. Tudom nagyon jól, hogy ezek a beszédek ott hirtelen fölkeltették az érdeklődésemet, de olyan gyorsan jöttek egymás után ezek, hogy szinte csak az utolsóra vagy annak az utolsó mondatára emlékeztem. És nagyon fontosnak gondoltuk, hogy a diákok számára is az egész magyarországi tartózkodás ideje alatt elmondott beszédeket valahogy hozzáférhetővé és feldolgozhatóvá tegyük. Mert hogy ezek apró kincsek mindannyiunk számára, és ezeket a beszédeket próbáltuk úgy ellátni feladatokkal körbeépítve, odaadni a pedagógus kollégáknak, diákoknak, hogy ez segítse őket abban, hogy akár ezekben a hetekben, hónapokban, tanévben föl tudják ezeket a beszédeket dolgozni. Azt gondolom, hogy nem jó az, hogyha egy ilyen találkozás csak egy pontszerű esemény, hanem az teszi ezt igazából teljessé, hogyha egy hosszabb folyamat keretében tudunk belőle igazából táplálkozni.
2: Önnek személy szerint a Szent Atya magyarországi látogatása mit jelentett?
1: Én azt éltem meg, akár a papokkal való találkozásnál a Szent István Bazilikában, akár a fiatalokkal való találkozásnál a Pap László sportcsarnokban, akár aztán a záró szentmisén, hogy a Szent Atya atyaként van köztünk, és hogy az ő közelsége, az atyai szeretete az Isten szeretetét tudja egészen személyesen kifejezni. És azt hiszem, hogy ezen szövegeknek az olvasása ezt tudja erősíteni, vagy újra föléleszteni bennünk.
2: Sok-sok dologról beszéltünk így az elmúlt percekben. Egy fontos dologról úgy gondolom, hogy nem. Az ember látva azt, hogy felelős egy közösségért, legyen az egy szerzetes közösség, legyen az egy intézmény, mit tart legesleg fontosabbnak? Mi a cél?
1: Azt hiszem, hogy ha a rendalapítóra gondolok, akkor ő úgy jelenik meg előttem, mint aki jelen tudott lenni a legnagyobb kihívások között is, a legszegényebbek életében. A gondoskodásával, vagy azzal, hogy kitalált egy jó módszert arra, hogy mit is lehet tenni a világ jobb átételéért. De jelen volt. A kihívások vagy a nehézségek elől nem menekült el, hanem ott tudott lenni. Az iskola nem egy gyors megoldás a problémákra, hanem reményteli hely, amely a tühelmet is magában hordozza, hogy a kitartás és a jelenlét az megtermi a maga gyümölcsét. És ez nagyon mélyen az Isten hitben gyökerezik. A mi feladatunk jelen lenni. A magányosságot a jelenléttel áttörni. Jelen lenni a diákok számára, jelen lenni szülők számára, a szeretesrendben jelen lenni egymás számára, és a most világban jelenlévő magányosságot a közösség erejével fölváltani. Kicsit szól ez arról a kommunióról, arról a közösség élményről, amelyről Ferenc pápa is sokat beszél, és arról, ahogyan mi az egyházat kibontakozni látjuk.
2: Nyilván visszajelzések az elvégzett munkát illetően jöhetnek sok szintéről, de talán a legnagyobb elismerés az, hogyha a legmagasabb szintről jön visszajelzés, és hát egy ilyen visszajelzés érkezett az augusztus 20-ai naphoz kapcsolódóan tartományfőnök atya részére is, amihez ezúton is szeretettel gratulálok. Mit jelent ez az állami kitüntetés önnek?
1: Egyrésztről nagy hála van a szívemben mindenfajta visszajelzésért, a jókért is, és a rosszakért is, és hogy erőt ad mindenfajta jó szó az embernek a munkában, a munkának a hétköznapok terhének a viselésében. Azért az igazi visszajelzés számomra, majd végső ítéletnél érkezik, és hogy ezzel nem valami közeli célra gondolok, de azt gondolom, hogy mindannyian, én mindenféleképp is tudom, és hiszem azt, hogy a rendtársaim is és a munkatársaim egymás és a saját örök üdvösségünkért küzdünk a hétköznapok forgatagában, és teszünk meg mindent azért, hogy a társadalmat azt egy keresztény közösségé tudjuk formálni.
2: Sok-sok mindenről beszéltünk, Kalazanci Szent József elgondolása, hogy a piarista rendet és az iskolát azt hogyan alakítja egészen a napjainkig, hogy most hogyan működik itt Magyarországon a rend és az iskola. Jövőképről nem beszéltünk. Nem egy nagyon könnyű helyzetben vette át tartományfőnök atya a rendnek az irányítását. Már most azért eltelt egy kis idő. Innovációt említett. Hogyha így a következő pár évre tekint, akkor milyen célok lebegnek a szeme előtt, hogy mi az, amit szeretne mindenképpen megvalósítani?
1: Azt hiszem, hogy joggal reménykedünk abban, hogy a rendünk, a piarista rend és a magyar tartománya az tud egy virágzó közösség lenni. Azért mondom ezt, mert azt tapasztalom, hogy a rendtársaim és a munkatársaim, akik a tartományfőnökségen és minden iskolában velünk együtt dolgoznak az ifjúság nevelésén, ők nagyon elkötelezetten és nagy erőbedobással küzdenek a közös céljainkért, amiben mi elsősorban azt látjuk, hogy újra és újra a rendalapítóhoz kell kapcsolódni, hogy bele valamilyen élő viszonyban legyünk, amely jelenti azt is, hogy az ő szemével szeretnénk látni a világot, az idők jeleit észrevenni és figyelni, hogy kalazanciusi válaszokat szeretnénk adni, ahogy mondtam ezt a közösségiségben, és hogy Kalazanci Szent József bátorságával szeretnénk jelen lenni ebben a világban, mert az evangélium átadásához erre nagyon szükség van, hogy az idők jeleire figyelve tudjunk közösségi válaszokat adni reménnyel és bátorsággal. És újra és újra azt tapasztalom, hogy ezen az úton nem magányosan járunk, hanem közösen, és ez valóban olyan reménnyel tölt el, amely mindenféleképpen bizakodásra ad okot.

0: Elhangzott műsorunkban Zsódi Viktor piarista tartományfőnökkel Pap Ildikó beszélgetett.
1: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunk vendége Csató Tibor, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnöke, akivel a környezeti nevelés témakörében beszélgetünk. Szó lesz a programjaikról, a generációk közötti különbségekről, és arról is, miért érdemes már egészen kicsi gyermeket is megismertetni mindezzel. Ha tehetik, tartsanak velünk! Azt szokták mondani, hogy nem lehet elég korán elkezdeni a környezetvédelemmel foglalkozni, és hát itt a remek példa is arra, hogy itt vagy velünk, hiszen te tudsz arról mesélni, hogy hogyan és miért érdemes elkezdeni a gyerekeket tudatosabban nevelni, és mennyivel fogékonyabbak ők egyébként, mint egy felnőtt. Úgyhogy köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és tudunk erről beszélgetni. Az első kérdésem inkább arra vonatkozik, hogy mikor kell ezt elkezdeni?
3: Hát tényleg minél korábban. Bölcsödébe is ültettünk gyerekekkel fát, és akkor bejöttek persze a szülők is, és segítettek, mert hogy ezekkel a kis műanyag lapátokkal ez nem igazán ment. Az öntözés az már jó volt ezekkel a fél literes kis műanyag öntözőkupákkal, a gyerekek hordták a vizet, ilyen nem tudom, egy fára 300-szor fordultak, hogy meg legyen öntözve, de csinálták rendületlenül. És tényleg ilyen, hát hogy mondjam, egyszerűen nem találkozol a gyerekeknél negatív emberrel. Nincs olyan a X korosztály alatt, mondjuk ötödikes korig, akitől nem kapnál környezetvédőként valami plusz energiát. Aztán följebb ez persze elkezdődik. A unatkozó felső söket nehezen meggyőzni a környezetvédelemről, de hát ott is próbálkozni kell, meg ott is próbálkozunk. Nyilvánvalóan ott már sokkal kisebb a merítés, vagy kevesebb százalék fog lelkesedni, de igen, nagyon korán el lehet kezdeni. Tehát én bölcsitől tudom azt mondani, hogy már foglalkozunk gyerekekkel.
2: Ha a bölcsöd és óvodás korúakról beszélünk, akkor mit jelent az ő esetükben a környezeti nevelés? Mi az, amit megtanítotok nekik?
3: Hát ugye túl sok szakmai ismeretet nem adunk ilyenkor, meg nem is lehet. De hát ezt külön meg kellett tanulni, hogy nem úgy tartunk előadást, mint a gimnáziumban vagy az egyetemen. És nem is kell túl sokat papolni, beszélni ilyenkor. Tehát amit csinálni kell, az, hogy meg kell fogni a munkát, el kell kezdeni valami zöld dolgot csinálni, nekik a kezükbe kell adni tényleg sárgolyót gyúrni, vagy a komposztot én szoktam vinni az előadáshoz, és lehet persze beszélni róla, mire jó, hogy működik ez, mire lehet használni. Rengeteg lesz a bekiabálás. Tehát, hogy nem úgy folyik egy ilyen óra vagy foglalkozása, hogy azt az ember eltervezi, soha nem. Viszont a szemléltetés, meg a kézzelfoghatóság, meg a kipróbálhatóság nagyon fontos. Tehát ez kell a gyerekeknek, ez a minden érzéküket ki kell foglalkoztatni kell egy ilyen órán. Csak a végére nevet adnak a komposztban a pajoroknak, meg tekergetik a gilisztát, sajnos azt inkább hagyjuk, hogy hány állat éli ezt túl egy ilyen órát, de hát ezt rá kell szánni. És mondom, olyan közvetlen tapasztalatuk van a világgal, amit még akár, de tényleg így mondja, hogy egy vidéki óvodába elmegyek, és ez így működik. Tehát, hogy ott is egy csomó gyereket látok, aki ott győzi le például a gilisztafóbiáját, vagy a rovarfóbiáját.
2: Miért jó az, hogy a gyerekekkel ti elkezdtek foglalkozni? Hova, meddig terjedhet el az ő megszerzett tapasztalatuk, tudásuk?
3: Hát megint egy olyan példát mondok akkor, hogy ez be lett most bizonyítva, hogy a gyerekek ilyen nem tudom hány százalékban aktívan vettek részt abban, hogy most az ország mennyit takarékoskodott a paksi atomellátásban. Tehát, hogy a családoknál a gyerekek voltak azok, akik nagyon komolyan vették ezt, és a szülőket rászorították a takarékoskodásra. Ezt mi látjuk. Tehát volt már ilyen ökolábnyom csökkentő programunk, amúgy több is, tehát hogy hármat is lefolytatott így az életfa, ahol arra jöttünk rá, hogy ha egy családhoz hozzá akarunk nyúlni, egy családon belül akarunk változást elérni, akkor a gyerekekkel kell elkezdeni. Egyrészt körülöttük forog a világ, nyilván egy családon belül is hallgatnak rájuk, és igyekeznek kielégíteni a vágyaikat, és ha egy kisgyereknek az a vágya, hogy ő most védje a környezetet, akkor ez működik, és most ha feljebb megyünk, akkor most ráerősíthetnénk itt a klímaszorongással, meg egyebekkel. Tehát, hogy van az a korosztály már, aki nagyon tudatos ebben. Tehát azt mondom, hogy ilyen 10 év fölött és 20 év alatt ez annyira megváltozik, és annyira tudatos szintre lép, hogy már aki foglalkozik vele, de ott is nagy százalék foglalkozik ezzel, ott meg erre tudunk hatni. Tehát, hogy el tudjuk érni a gyerekeknek azt, hogy az a változás igénye ez kézzelfogható dolgokba vagy eredményekbe megjelenjen, de mondom, alatta viszont a kisgyerekeknél ez nem is tudom, hogy ösztön, vagy mi lehet ez, vagy milyen szintje a tudatosságnak egy 5 éves gyereknél az, hogy ő most le akarja oltani a villanyt, mert takarékoskodni kell, nem tudom. Tehát, hogy ehhez én nem vagyok elég jó gyerekpszichológus, de mégis működik. És sokkal jobban működik, mint hogyha az apukát próbáltuk volna meggyőzni.
2: Érdekes, amit mondasz, mert pont erre a tendenciaváltásra szerettem volna rákérdezni, hogy mi lehetett vajon az oka, csak ha egy kicsit elmerülünk ebben a gondolatban, hogy valami megváltozott a gyerekek fejében. Egy bizonyos korosztálytól függően, vagy hát onnantól kezdve bizonyosan. Tehát, hogy volt egy váltás, hogy a generáció váltás volt az maga, hogy egy új generáció lépett ki, felismerve azt, hogy nagy problémák vannak, és ők állnak ebbe bele.
3: Vagy mi van, mert ez én is elgondolkodtam én már többször, hogy ha ez korosztályfüggő, de úgy, hogy 5 éves korodtól 10 éves korodig tökéletesen jó vagy ebben, 10 és 20 között már elkezdesz máshogy gondolkodni, vagy más érdekel, és 25 év fölött meg csak nagyon ritka százalékban maradtál úgy, hogy mondjuk környezetvédőnek vald magad. Tehát, hogy mi van, ha egyszerűen az ember felnől, és felnőttként más dolgok kezdik el foglalkoztatni, vagy más, hogy áll a természethez, más, hogy helyezi magát bele a természetbe. Tényleg ilyen lélekfejlődési szakaszokat is bele lehetne akár tenni. Tehát nem is biztos, hogy korosztályos, de most ezt tegyük félre, tehát ezen, nyilván nagyon sokat lehetne ezen okoskodni, meg konferenciákat csinálni gyermekpszichológusoknak, meg ilyesmit, de ha visszakanyarodunk arra, amit mondtál, hogy mi van, hogyha történtek olyan változások a múltban, ami hát igen, tehát hogy mondjuk tegyük a párizsi klímaegyezmény a 1,5 fok filozófia megjelenése, stb. Tehát, hogy itt azért a németországi zöldek, zöld pártok, a Greta Thunberg most hány ilyen hatást hozzak föl, vagy jelenséget. De, igen, olyan, hogy félnek hozzá az információhoz. Mennyire hallgatnak a szüleikre, vagy mennyire veszik máshonnan az információt már most ugye a 20 év
2: igen,
3: alatti
2: hát
3: generáció. Mennyire tágult ki a világ. Azt látom, hogy nekem is van 20 év alatti gyerekem, igazániból nyugtatnunk kell, és pozitív energiákkal ellátni ez ügyben, mert nagyon negatívan látják, vagy láthatják éppen akár a saját helyzetüket, és mondom, nekünk az a dolgunk, hogy minél többet megtegyünk azért, hogy ez ne így legyen. Környezetvédőként is, apukaként is, anyukaként is, de majd nekik gyerekként is. Én ezt szoktam nekik mondani, hogy a ti dolgotok lesz az, hogy nagyjából rendbe tegyétek azt, amit mi elrontottunk, vagy nem is mi, hanem mondjuk a mi nagyszüleink vagy szüleink, és ebben mi is fogunk nekik segíteni, mert hogy mi még ott akkor a következő 20 évben aktívak leszünk, meg most is aktívak vagyunk, és ezért nagyon sokat tehetünk ez ügyben. Igen, tehát azt kell mondjam, hogy nyilvánvalóan volt az elmúlt 20 évben, és ez nem egy ilyen egyszeri alkalom, hanem egy ilyen 20 éves átfordulás volt, ami miatt a mai 20 év alatti korosztály egészen más tudati vagy a kapcsolatban van a környezetvédelemmel, meg a természetpusztítással.
2: Ők ennyire kinyitották a szemüket? És próbálnak ez ellen tenni akár, vagy csak inkább azt érzik, hogy itt a vég?
3: De ezt már mi nézzük úgy, hogy ők kinyitották a szemüket, tehát ezt a mi generációnk próbálja szemkinyitásnak látni, holott náluk meg ez a normális nézés vagy látás, ugye érted ezt? Tehát nem fogjuk megérteni a 20 év alattiakat, mert egyszerűen máshogy látják a világot. Én csak ennyit tudok ebből fölfogni, mondom azért, mert nekem is vannak generációs korlátaim. Persze igyekszek nyitott lenni, meg változni, de egyszerűen nem tudom úgy nézni a világot, ahogy ők nézik. És ebben a nézésben mondom, ahogy ők néznek, ebben benne van az, hogy nem feltétlenül látványos eredményekkel, de mégis környezetvédőbbek. Tehát ha egy kormányzat eljut oda, hogy mit tudom, éppen víz visszatart a Kárpát-medencében, akkor ők rá fognak erre bólintani, és lehet, hogy menni fognak önkénteskedni.

0: Te, mint szülő, mit próbáltál meg átadni a kezdetektől a gyerekeidnek?
1: Sok mindent. Sok mindent, aztán, hogy mennyit lehetett. Hát gondolj bele, hogy én környezetvédő vagyok, tehát, hogy nekem mind a három gyerekem milyen alapvető szinten ki van ez ügyben képezve, de mégis nincsenek nagy elvárásaim velük szemben, vagy nem lehet. Tehát ne legyek maximális és ne legyek követelőző, amit megtesznek. Tehát azt látom, hogy mondjam, jó alapjaik vannak. Tehát még a generációjukon belül is ugye ezért csak sokkal többet tudnak erről. És tudják, hogy mikor, mit, hogy kellene csinálni jól, aztán persze nem mindig csinálják jól. Hát mondom, az egyéni, az, hogy egyénileg mennyit kell tenni a környezetvédelemért, meg társadalom szinten mennyit kell, ezt is máshogy gondolják, mint mi. Tehát, és ebben én nekem is örök kérdésemben, hogy tényleg hangsúlyozni, meg erőltetni kell ezt, hogy az egyén szintén mindent tegyünk, meg a környezetélés közben, meg mit tudom én, akkumulátorgyárakat teszik tele az országot, meg Baks 2-t építünk ahelyett, hogy szélenergiát épp. Na, szóval egy csomó olyan kérdés van, ami sokkal fontosabb szerintem, mint hogy most mennyire gyűjti valaki szelektíven a hulladékot, és mennyire nem. Főleg úgy, hogy ugye 20 évig gyűjtette az ország úgy szelektíven a hulladékot, hogy aztán nem szelektíven hasznosították. Akkor na, ezek a gyerekeket, ezt már nem lehet ezzel átverni. Ilyen szempontból is sokkal tudatosabbak, mint mi voltunk.
0: Ha mondjuk a szelektív hulladék gyűjtéssel nem is, de mivel próbáljátok a fiatalokat megfogni? Mit próbáltok nekik átadni? Akár programokon?
1: Mondom, nekünk nagyon fontos egyrészt, hogy a gyerekek találkozzanak a kertészkedéssel. Tehát az, hogy amiről beszéltünk már itt többször is, hogy a saját magunk által termelt zöldséggyümölcs mennyivel többet ér, ezt próbáljuk át. Oltónapjaink vannak. Én soha nem gondoltam volna, hogy 5-6-7 éves gyerekeket, vagy általános iskolás első, második, harmadikos gyerekek tátott szájjal fogják 20-30-al hallgatni, hogy mi hogyan oltunk és miért. Tehát ez teljesen lekötötte őket. Azt hittem, nem. Tehát ez egy hatalmas tanulság volt. Nekem fotóim vannak róla, tehát tudom bizonyítani, hogy nagyon sok gyereket akkor délelőtt azon az oltónapon, ami iskolai napon volt, ilyen 120 gyereknek oltottunk. És valóban tátott szájjal figyelték, és próbálkoztak, és érdekelte őket. Úgyhogy igen, van fogékonyság erre. Nagyon jól megértették az egésznek a lényegét, de ha most azt mondom neked, hogy mi hát, ha összeszámolnám, azt mondanám, hogy olyan 10 és 12 ezer gyereknél tartunk, körülbelül annyinak adtunk már tájfajta paradicsommagot, és ültettünk kis iskolai poharakba, tehát iskolák vannak, nem egy, nem kettő, akik nekünk gyűjtik a teljes dobozokat százával, az illetve nem olyan tudja hol raktározni, tehát hogy több szekrény ilyen tejfölös dobozunk van, amit aztán ki kell vagdosni, ki kell lukasztani az alját, el kell vinni egy másik iskolába, ahol mondjuk egy délelőtt 6-800 gyerek találkozik velünk, és akkor valamiféle paradicsomot, tököt, napraforgót, mindegy, csak valami tájfajta mag legyen, szoktunk vinni ilyenkor 10-20 féle magot, és lehet választani a gyerekeknek, hogy mit akarnak, hát nagyon sokan akarnak paradicsomot hazavinni. Úgyhogy ez is se gondoltam, hogy ennyire jól működik, de működik. Minden gyerek imádja, nem is feltétlenül viszik haza a technika órán, nézik, hogy hajtanak, hogy csíráznak, és erre biológiai órát meg stb. Lehet építeni, és aztán mondom, nyáron haza lehet vinni a gyerekeknek, és lehet tovább nevelni. Amit most idén elkezdtünk, és a Banyatanyának, a Máté Orsinak a ötlete alapján, tehát láttam én ezt, meg mindenki megtalálhatja ezt a neten, ez a gerilla kertészkedésnek, az levezzük egy alkategóriájának, amikor egy sárgolyót gyúrunk, teszünk bele valamilyen magot, és ezt bárhol eldobjuk a városban, vagy az út mellett, és a jóistenre bízunk, hogy kikeljen. Amúgy egész erdőket ültettek így Afrikában. Tehát egy repülőről szórták meg, gyerekeknek adták oda ezeket az előre készített műtrágyával, dúsított stb. Maguk, vagy magbombákat. És ilyen magbombát kezdtünk most mi is gyúrni, hát jó szóláti vályok talajjal, meg a saját tájfajta gyűjteményeinkkel, meg körömvirágmaggal, meg büdeskével, meg virágmagokkal lehetett összegyűrni. Na, ez is egy olyan dolog, amit azonnal értenek a gyerekek. Tehát belenézel a szemükbe, és mondod nekik, hogy ezt bárhol eldobhatod a városba, vagy a faludba, és ő már tudja, hogy ő itt ilyen fél illegális módon, de elültethet valamit valahol. És az csak újra van bízva. Eleve, nem tudom, tehát mi gyerekként ugye sajnáztunk, tehát, hogy akárhova eldobáltuk ezeket a sárgolyókat, akkor még nem volt benne mag. de ez most egy ilyen nevezük továbbfejlesztett verziónak, és mondom, nagyon szeretik, a fiúk tényleg elhaingálják, a lányok megviszik a zsebbe, és majd valahol eldobják. Sokan hazavitték, és otthon ültették el. Ezekkel a programokkal mi mindig átadunk valami, tehát hogy nem is beszélünk róla, de a gyerek egyszerűen csinált valamit, amitől van egy olyan készsége, kialakult benne egy olyan dolog, hogy mondjuk életet adok egy növénynek, elültetek egy kisfát, megkóstolhatok egy saját magam által termesztett paradicsomot, és ez lehet, hogy 20 év múlva vissza fog jönni abba, hogy mondjuk nehogy Isten saját kertje lesz otthon.
0: Visszakanyarodnék ahhoz a gondolatodhoz, amikor egy picit elfilozofáltál azon, hogy, hogy a gyerekeknek a generációja vagy a korosztálya. Mert hogy azt gondolom, hogy ez az ő bennük elültetett mag, hogy ilyen szép képpel éljek, valahol biztos, hogy ott marad. Tehát ezt valahogy, nem tudom, te látod ezt a fiatalokban, a gyerekeiden akár, hogy persze. Azért aki ezzel foglalkozott egyszer, talán azért az elő fog jönni később.
1: Igen. És mondom, nem kell ezt nekünk erőltetni. Tehát, hogy nekem 3 különböző korú lányom van, és én biokertészkedtem nagyon sokáig, ugye nekem van egy kis 4 hektáros birtok, és azért mind ült traktoron, mind pakolt szalmabálát, etettek jószágokat, gondoztak jószágokat, benne voltak egy kicsit ebbe, és ezzel én már egy olyan mintát adtam nekik, amit mondom, nem is feltétlenül tudatos, de bármikor elő tudják húzni a képességeikből, már ott szúnyadnak valahol lent, és mondom, ki tudja, mi lesz a vége. Tehát, hogy a saját gyerekeinkben is, vagy hát így az élet van, nagyon sok olyan gyerkőccel találkozik, akinek tényleg lehet, hogy egy paradicsomot ültettünk el együtt, vagy egy ilyen sárgolyót gyúrtunk együtt, de valami megtörtént, valami olyan dolgot beletettünk az ő kis lelkükbe, ami később vissza fog tudni jönni. Tehát az én 3 lányomból is, mondom, mind a 3 akár mind a 3-at képesnek látom arra, hogy mondjuk átvegye a birtokot, vagy hogy ő is vidéken éljen, vagy vidéki életet éljen, mert megvannak ezek a belé programozott tudások, bár most nem is látszik, mert 2 Pesten él, meg irodában dolgoznak, meg home office-ba, meg ilyenek, de közben nem tudom, kecskét is tudnak gondozni, ha arról van szó. Úgyhogy igen, tudod, mi most ezen az egészen még az járt az eszembe, hogy oké, sok gyereket elértünk, de mennyit és hányszor, és hogy mennyit lehetne ebből csinálni. Azt, hogy például Franciaországban milyen civil szervezeteknek van odaadva a gyerekek délutánja. És a szervezetek nagy része bepályáz az iskolákhoz, programok ezreit adják be az iskoláknak, és azok válogathatnak, hogy most varró tanfolyamot akarnak, vagy kecskesajt készítési tanfolyamot, vagy faültetést, vagy faoltást, vagy paradicsomgondozást, és a gyerekek ilyenekkel találkozhatnak szinte minden nap. Tehát, hogy mennyit ér el az életfa is, hány gyereket, és hogy egy gyerkőccel hányszor találkozunk az életében. Jó, ha egyszer, vagy egyszer-kétszer. És hogy milyen jó lenne ebből sokkal, de sokkal több alkalmat csinálni, ez megint ugye pénz kérdése, szabályozás kérdése, az iskolarendszerbe való belelátás, vagy belenyúlás kérdése, és hogy több ilyen szabad idejük legyen a gyerekeknek. Vagy olyan osztály, most általában osztályfőnöki órákra tudunk bemenni környezetvédelmi témákkal. Miért nem lehet ezt a biológia, a környezetismeret, stb. Órákba is betenni? Megmondom, nem csak az órai munkában, hanem délutáni foglalkozásban is akár. Úgyhogy igen, lehetne sokkal jobban csinálni, és sokkal több eléréssel. Ha lehetne jobban, akkor mondom, a gyakoriságot kéne növelni.
0: Ha a szülőknek tudnál adni egy pár gondolatot, jó tanácsot, hogy mi az, amit feltétlenül érdemes átadni, az mi lenne?
1: Több offline idő. Az nagyon látom, hogy rengeteget vannak képernyő előtt a gyerekek, és ma szerintem szülőként az egyik legfontosabb dolgot, hogy ki tudod-e vinni úgy a bükkbe, egy biokertészetbe, egy bármilyen zöld programra, vagy csak egy kirándulásra simán, vagy egy tópartra, úgyhogy hogy nem viszi a mobilját, vagy képes letenni egy óráig. Na úgyhogy ez egy nagy kihívás, ezt mindenképp ajánlom szülőként, tehát hogy be kell vezetni, nyilván ha az emberiségnek majd több össze lesz, akkor ezt nagyon tudatosan fogjuk csinálni, hogy legyenek ilyen offline idők, és ne a közösségi médián lógjunk egyfolytában. Úgyhogy ez fontos lenne, ezt szerintem nekünk zöld szervezetként is ezen dolgozni kell, mi nagyon sok ilyen feladatot csinálunk. Tehát az, hogyha a gyerekek hozzánk eljönnek faültetésre, akkor ott nincs mobil használat. Nem is feltétlenül mi mondjuk, hanem a tanárok szólnak rájuk, mert ott is kialakulnának ezek a csoportok, akik csak ülnek és nem csinálnak semmit, csak a telefonjukat nyomkodják, csak ez nincs hagyva. És akkor lapátot kell ragadni, meg öntözőkannát, és dolgozni kell. És amúgy nem, tehát ha a gyerekek leteszik, és eltelik 5 perc, akkor megtörténik az a csoda, hogy ijesztők élvezhetik is akár. De nem feltétlenül csak a telefonképernyőn keresztül lehet örömhormonokat szerezni, és erre rá szoktak jönni a gyerekek, de még csak nem is kell hozzá az élet program. Tehát én látom itt a ház, civil közösség háza munkája során is, hogy bármilyen civil programban, hogyha önkéntesként ott vannak például gimnazisták, akkor sokszor megvan az az élmény, hogy ja, hát ez akár még jó is lehet. De és ez nem is kell, a civil szervezetnek lenni, könyvtár, önkormányzat, stb. Ott is megvannak ezek, de mondom, nálunk a faültetéseknél is ez működik. Úgyhogy minél több offline élmény, hajrá, ki kell kapni a gyerekeket a képernyők elől.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Csató Tiborral, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnökével a környezeti nevelés témakörében beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Kvasinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: A nap imája.
2: Krisztusnak nincs keze, csak a mi kezünk, hogy munkáját ma elvégezzük. Lába sincs, csak a mi lábunk, hogy az embereket az ő útjára vezessük. Krisztusnak nincs ajka, csak a mi ajkunk, hogy az embereknek róla beszéljünk. Nincs más segítsége, csak a mi segítségünk, hogy az embereket neki megnyerjük. Mi vagyunk Isten rejtett üzenete, ahogy azt tetteinkkel és szavainkkal megírjuk. Krisztusnak nincs más keze, csak a miénk, hogy művét végrehajtsa. Krisztusnak nincs más lába, csak a miénk, hogy az embereket Isten útján vezesse. Krisztusnak nincs más ajka, csak a miénk, hogy az embereknek Istenről beszéljen. Nincs más segítsége, csak a miénk, mely az embereket Istenhez segíti. Mi vagyunk az egyetlen Biblia, melyet az emberiség még olvas. Mi vagyunk Isten végső üzenete, szóval és tettekkel írva. És ha az írás hamis és olvashatatlan, ha kezünk mással foglalkozik, mint az ő dolgaival, ha a lábunk oda visz, ahová a gonosz vonz, ha ajkunk arról szól, amit ő elvetne, azt hisszük, szolgálhatunk neki, anélkül, hogy követnénk őt.

0: Kedves hallgatóink, elköszönök. Mai összeállításunk ugyanis ezzel véget ert. Készítői voltak Papildikó és Berecz Renáta. És most a szerkesztő Vasvári Detti nevében, valamint a holnapi viszonthallás reményében bízva kívánok mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást. Tikovics Ernőt hallották.
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Ötvös Gábor felvétele szólt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.

0: nyúlik vissza. Mária mennybevételét pedig 12. Pius pápa 1950-ben hirdette ki hittételként. Nagyboldogasszony Magyarországon kötelező ünnep, így a katolikus híveknek szentmisén kell részt venniük. A napnak különleges magyar vonatkozása is van, Szent István király ezen az ünnepen ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába, ezért tiszteljük őt Magyarország égi pártfogójaként, emelték ki a közleményben. További apadás várható a Dunán, ezért a vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklésére kérte a fogyasztókat szerdán a fővárosi vízművek. A következő időszakban várható átmeneti, néhány centiméteres emelkedést, a vízgyűjtő terület csapadék hiánya miatt további apadás követheti. Figyelmeztetett a szolgáltató a Facebook oldalán. Hozzátették, Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet. A település vízfogyasztása tovább emelkedik és megközelíti a rendelkezésre álló kapacitás 100%-át. Vagyis a további fogyasztás növekedés, vagy egy váratlan műszaki esemény veszélyeztetheti a folyamatos ivóvízellátást, közölte a fővárosi vízművek. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyermekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Az idei tanévben az adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló felzárkóztatását. A gyűjtést elindító sajtótájékoztatón Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, a 1353-as adományvonal tárcsázása híváson vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. A www.segélyszervezet.hu oldalon pedig tetszőleges összeget lehet adományozni. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után is visszafogott maradt az albérletek havi drágulása mind Budapesten, mind vidéken, derül ki a KSH ingatlan.com lakbérindexének csütörtökön közzétett legfrissebb adataiból. Éves összevetésben 5,5%-os bérleti díj emelkedés történt a fővárosban és országos szinten. Az MTI-nek küldött elemzés szerint, bár a nyári albérletpiaci főszezon közelettével ismét emelkedésnek indultak a bérleti díjak, a havi drágulása korábbi évekhez képest szerénynek mondható. A ponthatárok kiirdetését követően pedig meg is torpant az áremelkedés. A fenntartható turizmus fejlesztéséhez várnak ötleteket a helybeliektől Szegeden. A kampány célja, hogy segítse az érkező vendégek számára a város mélyebb, tartalmasabb megismerését, tájékoztatta az önkormányzat az MTI-t. A közlemény szerint a kezdeményezés mögött az idegenforgalomban terjedő új turizmus koncepciója áll. Ez a turistákat inkább látogatóként kezeli, akik nem csupán fényképet szeretnének készíteni a fő látványosság előtt, hanem kíváncsiak a meglátogatott hely identitására és történeteire. Hazánk időjárásáról. Túlnyomóan derült, napos időben lesz részünk. Csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 27 és 31 Celsius fok között alakul. Késő estére 16 és 25 Celsius fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradással 15 órakor jelentkezünk.
1: 14 óra 4 perc. Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és ahogy ígértük, folytatjuk a zenés kalandozást, megemlékezést, tisztelgést Halper Laci barátommal, a kiváló univerzális gitárossal, Jimi Hendrix munkásságának jazzbeültetőjével, saját jogon kiváló zenekaraival és szerzeményeivel, örvendeztet meg minket évtizedek óta, de most alázattal hátrébb vonult, és mint író, interjú, műsorvezető, könyvkiadó van jelen, hiszen csodálatos három kötetet jelentetett már meg eddig, a legkiválóbb muzsikusokkal készült izgalmas interjúk, hiteles beszélgetések formájában. Kőszeg Imre a mai emlékezésünk alanya, Isten éltesse örök lelkét, Bluesful Abigailt hallhattuk, jön még a Drummer's Dream és a Live Legend, de természetesen Laci a szó, aki nagyon jó kapcsolatot ápolt természetesen művészileg, barátilag, és hát a könyvben is izgalmas blokkot foglal el Kőszeg Imrével készült baráti beszélgetés, úgyhogy mesélj, szia, Isten hozott.
1: Szia, ugye Abigail a lánya, akit imádott, neki címezte ezt a dalt, a Blues for Abigail. Ugye ez a Drums Poetica című lemezéről hallgatjuk ezeket a felvételeket, amin csak saját kompozíciókat játszott kiváló zenész társaival. Nekem Kőszeg Imre nagyon sok szempontból nagyon fontos ember az életemben. Amikor én jazztanszokos voltam, én 91-ben végeztem, és láttam, ugye voltak ilyen bemutatók, hol a jazztanszakra járó növendékekből alakult zenekarok évben háromszor játszottak a tanároknak, és akkor ott megkritizálták a tanárok a zenekarokat, elmondták, hogy mi volt jó, mi nem volt jó. Erre nem járt osztályzat, ez egyszerűen így zajlott, csak hogy véleményezték a tanárok, amit játszottunk. Arra bárki beülhetett egyébként, és én láttam, hogy ott ül Kőszeg Imre, és Babos Gyula, aki a mesterem volt a jazz tanszakon, úgy megnyugtatott, mielőtt fölmentem játszani a színpadra, ami amúgy is izgi volt, tehát a tanároknak játszottunk, azért ez nem egy annyira kényelmes szituáció. Hogy azért van itt az Imre, azért már téged hallgat, mert tetszik, hogy játsz, és úgy néz ki, hogy elhív a zenekarában. Hát most nyilvánvalóan nagyon megnyugodtam, de el is hívott tényleg, tehát lediplomáztam, és már azon a nyáron már a Kőszeg Imre zenekarban játszottam. És hát ugye megismertem nem csak egy hihetetlen nagy muzsikust a személyében, hanem egy nagyon nagy személyiséget. Tehát ha valakire igaz az, amikor elmegy ugye ebből a világból, hogy nélküle szegényebb lett a világ, hát rá mindenféleképpen, mert ő ugye egyrészt volt egy hihetetlen muzsikus, hihetetlen dobos, hihetetlenül jó zenekarvezető, ugye nagyon több formációja volt, amik nagyon sikeresek voltak, ugye Nyugat-Európában rendszeresen játszott már a 70-es, 80-as években, illetve a legnagyobb humor.
0: Egy stílus.
1: Igen, tehát ha ő valahol megjelent, akkor az a humor, az pótolhat. Tehát az hihet. Most csak egy példa, elmondok egyet csak. Hogy volt egy idő, hogy a Pozsonyi úton, Újlipótvárosba, annak a környékén lakott ő, nem tudom, így emberek valóban szereztek légpuskákat, és ott próbálták eladni az utcán, hogy honnan szereztek, nem tudom, lényegtelen történet. Szóval, hogy oda mentek emberekhez, hogy akarnak. És őhozzá is oda ment ez az egyik ilyen illető, és a halka, mert hogy kvázi fegyverről van szó, hogy oda sukta, hogy puska nem érdekli? Ugyanilyen halkan visszaválaszolt, hogy tankra gyűjtök. Tehát, hogy ilyen volt ő, hogy abban a pillanatban jutott eszébe, és egy ilyen hasonló, egyszer Orszácki Jackie jött Magyarországra, szegény már beteg volt, eljött minket meghallgatni, és ültünk egy ilyen kerekasztalán hasonló, mint ahol most ülünk. Mi játszottunk a Kőszeg Imrével a zenekarban, és oda jött hozzánk Jackie, és akkor én hallottam a nővéremtől, aki Sydney-be elő, hogy három fantasztikus koncertje volt a Sydney Operaház kistermében, így tért vissza az első kemos kezelések után, és mondtam, hogy Jackie-kém nővéremtől hallottam, milyen nagyszerű koncertjeid voltak az opera, Sydney Operádban, és megszólalt az Imre, hogy ja, azt engem is hívtak itt a Trubadurba egy dobszólóra, de nem értem rá, annyira sajnálom az opera. És akkor erre mondta a Jackie, hogy látjátok, ez a jazz. Mert ez a poén előre nem lehetett meg. Ugye vannak, akiknek vannak ilyen bejáratott poénjaik. Most az Imrében azóta, és a zenében is, abban a másodpercben reagálta le, ami ott történt. Tehát egy olyan hihetetlenül érzékeny, ötletgazdag ember volt, ami kijött a zenében, kijött a humorában, ez egészen kivételes személyiségről volt szó.
0: Úgy látszik, ezek a dobosaink ilyen király stílusúak, mint ugye a Kovács Gyula.
1: Igen, és ő imádta Kovács Gyulát.
0: Ugye ez most beugrott a Pefitagatyás drága Kovács Gyula.
1: És egyébként itt volt egy folytonosság, mert ő dobolás szempontból is nagyon sokat tanult tőle, nem volt tanítványa, de úgy, hogy rendszeresen fiatalon járt hallgatni, az abban is, és ugye a Jazz Tanszkolónkhoz Szegény Kovács Gyula meghalt, azt hiszem 92-ben valahogy így, ő vette át a Jazz Tanszakon a pozícióját, tehát ő lett. Tehát ők tényleg valahogy a közszegényre valahol a Kovács Gyula és közöttük egy ilyen érdekes viszony volt, hogy gyakorlatilag a Kovács Gyula zsánerét úgy zenében, mint személyiségében nem másolta, csak
2: nem.
1: Szó legnemesebb értelmében vitte tovább, és tökéletesítette még a nyilvánvalóan egy új generáció, az még egy lapáttal rátesz a tudásra is, stb. Tehát, hogy is imádták egymást, ők leveleztek egy sarokra laktak, de leveleztek. És ha tud, tehet, és főleg a Kovács Gyula rímekbe. Mitől vett egy cintányérálványt Kőszegi Imrétől, és akkor részletre, mert nagyon szeretett a Gyula bácsi részterte venni dolgokat. És akkor írtanak, hogy szeretlek, tisztellek, mint egy bálványt, elsőjén fizetem ki az állványt. Tehát, és akkor ők egymás, és ez egy nagyon érdekes barátság volt két fantasztikus személyiség között.
2: Hát azért jutott eszembe egyébként, bár nyilván te igazán, mint kollégájuk jobban ismered őket. Én még az egyetemen vezettem a jazzklubot, 80-at írunk, 81-et, 2-t, és hívtuk meg ott akkor ugye a fiatal, még bongyorhajú Dresmisit a bandájával, Binderkarcsi kvartettjét, ugye Kovács Gyula zenekarát, és ott tűnt fel, hogy mekkora fazon, úgy egyáltalán megjelenésre, stílusra, nem csak amikor a színpadon volt, hanem előtte, alatta, közben, ahogy ugye megnyilvánult, beszélgettünk.
1: Nem, hát ugye volt az a dobsó, amit hárman csináltak.
2: Igen.
1: Hát semmilyen más hangszer nem volt, 3 darab dobszerkó. Igen. És olyan, így turnéztak Magyarországon, és olyan hihetetlen siker volt, mert mind a 3-nál nagyon nagy humor is volt, nagyon nagy dobol, és akkor mondta akkor a Gyula bácsi, hogy mindig jobb oldalán ült a Kőszegi, bal oldalán hogy jobb oldalról jött a por, hogy olyan technikásan dobó bal oldalról, és aztán nálam megvolt mind a kettő. Tehát húzták egymást, poénkot, ez egy csoda volt ez a hármajuknak a barátsága és együttjátéka.
2: És érdekes, ha dobnál jut eszembe utolsó szó, mert jöhet a zene, Víg Tomi.
1: Igen.
2: Lehet
1: igen.
2: Rátenni még a
1: így van.
2: Dobogóra.
1: Így van.
2: Úgyhogy úgy látszik ez a dobvilág, ez valahogy igen. Kihozza. Vagy csak most ugye eszünkbe jut, hiszen tehetséges nép vagyunk, igen. Úgyhogy ugyanezt gitárnál is elő lehetne hozni. Halper Laci, köszönöm szépen, és akkor Kőszegi Imrére emlékezve jöjjön a Drummer's Dream és a Live Legend. Visszavárunk, és természetesen köszönöm. Folytatjuk a saját muzsikáiddal is, meg a könyved. Jó pár interjú alanya még szerencsénkre hátra van, úgyhogy színes sorozat lesz. Köszi.
1: Köszönöm.

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Sütő András. Gyermekkorom tükörcserepei. Szabadrablás az énemben.

10 éves lehettem, kicsi növésű és nagy képzeletű a világ titkainak feszegetésében. Minek örvendezel, gyermek? Ha a semmibe megyek is, az valami más lesz. Tágasabb, szabadabb. Megyek a másba. Nem dunsztolódom tovább az itthoni közös pokróc alatt. A téli hidegek négyünket szorítottak a közös ágy deszkái közé, a szalmazsák hepehupáira. Egymás arcába, nyakába, hátába fújtuk a meleget és a kását. Úgy aludtunk egymás ellen, és egyik a másikra utaltan, hogy nem csak kezünk, lábunk, az álmunk is összegubancolódott. Reggelenként osztozkodni kellett, hogy melyikünk látta az ablakon beszálló csillagot. Nem te láttad, mert én láttam. Hazudsz, álomtolvaj, engem rúgtatok vakszemen, a csillagot csak is én láthattam. Anyám szegény, aranykéve kötünk az oldódás ősi hajlamában. Azt sem tudta, melyiknek miként tegyen igazságot, akármilyen soványat is. Osszátok már el azt a vacsora csillagot, vagy mit láttatok, ügyesen, testvérjesen, és ne bakalódjatok. Lyukas a talpatok, vizes a kapcátok, és csillagokon akadtok fenn. Még együtt vagytok, viseljétek el a közösködést. Ne suppákold az öcsédet, Isten átka. Áldjátok a sorsotokat, hogy amit álmodtok, a tietek marad. Készül a háború. Majd eljön az idő, és reggelenként az álomhivatalban fogtok jelentkezni, hogy akár a tiltott fegyvert adjátok le, amit huny szemmel látni mertetek. Akkor visszasírhatjátok a mai osztozkodást. Jó magam, ha nem tülekedtem, mert ébren is ábrándok sújtottak, amitől a járásom is néha öreges volt. Gárvallott maradtam. Anyám vigasztaló kacsintására szorultam. Magához intett. Elsimította a homlokomat. Törött mécses, én szebbet álmodtam, legalábbis hasznosabbat, édenkerti Szent János kenyeret. Ha szabadjára ereszted a szemöldöködet, elmesélem neked felefeliben, vagy kétharmadában. Nekem csak annyi maradjon, hogy holnapra is jusson, magnak valónak. Enyhültem már is a fellegűző kacagásától. Adventi hangulatban, midőn arra készülődtünk, hogy kántáló tarisznyával házról házra járva gyönyörködjünk saját szavainkban. Boldogan hallgattam őt, s mondtam le rúgásból erett álomporciómról. Hiszen az éden gyümölcsfáit zúgatta meg anyám. Míg odakint szinte zenélve hult a hó, s milliónyi fehér körhinta csábított. Mehetnékemet felejtve, aranyalmát, Szent János kenyeret, fügét szedegettem az arcomba hajló ágakról. A tudás fáját, a tiltottat szorongással kerülgetve. Ahhoz ne nyúj! Anyám volt annak a 300. őrző angyala. Mi van azon a fán? Isten szokott az árnyékában megpihenni. Mennyivel izgalmasabb látomás volt ez a bajt keltő csillagnál. Színjátékszerű és szófüzérekkel díszített. Mintha csak aznap reggel történt volna, oly bizalmasan súgta meg anyám. Miután Ádám Évát eltemette, majd ő is elkeveredett a földdel, visszaadván neki a kölcsönbe kapott maréknyi anyagot, egyedül Énok nyert a kertbe bebocsátást. Későbben Izsák és kedvesebbik fia Jákob is megfordult benne, de egyikük sem merte elmondani, mit látott az elveszett paradicsomban? Annál kecsegtetőbbnek látszott a szabadrablás az édenben. Amihez ilyen formán hozzányúlnom szabad nem volt, még ha el is szunyókált volna Isten a fa alatt, kimondva és hirtelenében magam elé dúdolva, apró dallamokba göngyöltem, kármin ragyogású szerzeményem lett. Ínyemen a szabadság Szent János kenyér ízévé. Mi tagadás? A létjogában sokszor kétségbe von belső szabadság, csupán a szívbe és az éjszakába költözötté. De nélküle, hisz megtanulhattuk, hajítófát sem ér a látványos rikkantás. Amilyen könnyen jött a vigasz, oly gyorsan született meg az egyesség is. Ám botolja le más az éden gyümölcsfáit, így aki fenékig olaj és méz folyamait. Minden vedelésnek és zabálásnak eljön egyszer a böjtje. Mi a magunk részéről elégedjünk meg azzal, hogy metaforikus ékszereit nyelvünk kincses kamráiba menekítjük.
tudatlanságomban a mítosznak sem értelmét, sem értelmetlenségét föl nem foghattam. Teljes épségében és ragyogásában a genezis kötpáráiból kiemelkedve, haszontalanul keringett előttem. Ádámék kiüzetésének fájdalmát nem éreztem. Az eredendő bűn beteges terhesen kínzott. Saját egyszemélyes édenem, puszta és boldog létem a halál tudata nélkül, megkímélt attól, hogy tiltott fájával a másikat, a kétszemélyeset, a kegyetlen felmondás színhelyét csöppet is fájlaljam. Romjaiban új szavaim gyöngyhalmazaként úgy is az enyém volt. Elosztogathattam. Mire való egy paradicsomkert, ha nem arra, hogy az ember a testvéreivel osztozkodjék rajta? A világ testvériség értelme szerint. Dúsgazdag melléknév tulajdonosként el is fogott menten a jótékonykodás. Rösteltem valósággal aznapi váratlan nyereségemet. Talán szombat lehetett, anyámat Edelstein úr valamelyik lánya újra átszólította tüzet rakni, a kútból vizet meríteni, vagyis az üdvösségüket folytatólagosan megóvni a cselekvés bűnétől. Mi, bakalódó gyermekek, magunkra maradtunk. No, mit kaptál? Törött mécses? Fölényes mosolyjal csörgettem meg az ékszereimet. Gyémánt, zafír, opál, smaragd! És legyen kiki boldog az egy szál csillagával. Gyalogpaszúj az én hebronvölgyi ékszereim között. S ha már volt miből, serényen költekezni kezdtem, új színekbe öltöztetve magam körül a világot. A szennyes égboltot, előleg nyárral is megajándékozva, azúr kékbe vontam. A vedlet konyhaszekrényt rezed a zöldbe. Anyám borongós arcát eljövendő napjaival együtt hamvas barackosba. Haját a gesztenye ragyogásút telehintettem líbiai ametiszttel. Aranynyakláncát igaz gyöngyökkel díszítettem föl. Kedvem szerint csillámló fülbevalót is keresve hozzá. Zafírt hétköznapra, kukoricakapáláshoz, a hirázi türkiszt ünnepi viselés végett. Apámnak drága köves zsebórát ajándékoztam, ezüstláncosat, amihez már csak mellényt kellett volna csináltatnia. És volt egy szomszédfalusi, egyszer látott szerelmem is. Rebekának hívták. Én kedveskedve Rubinak szólítottam, időlegesen persze, míg rendes nevébe, ingecske gyöngyszem a gombházba, belenő. De ebből sem lett semmi, hogy belenőtt volna. Valaki, akinek ölelése erősebb volt az én szavaimnál, letarolta őt időnap előtt. Anyám után pedig a legbensőségesebben Rubit ajándékoztam meg. Olyannyira, hogy a zsenge nevéhez illesztett N betűvel galagonya ékszert viselő lánykából ölbevalónyi ékszeremmé varázsoltam őt. Rubin. Rubinom. Fűzögettem neki kedveskedéseim gyöngysorát azután is, hogy hiába kerestem őt tavaszi bürök síppal és a rongylabdáimmal.

Szavaink kaptárzúgása. Az édenbeli bódorgás gyümölcseivel gazdagon indulhattam tehát a Kiskút völgyi semmibe, ahol nagyapám fogadott engem az alkalomhoz illő ünnepi beszéddel. Tömören szólt, legfontosabb mondandóit összegezve, mert azt mondta: no, és megsimogatta a fejemet. A fogadó beszéd után a tárgyszerű fejtegetés hangján közölte, hogy először le kell ülnöm a tejbelaska mellé, majd ezután fölkelünk, és elkezdünk dolgozni. Közben számba vett alaposan a tekintetével. Eszmecserénk befejezéseként megállapította: látom, növögetsz. Jól teszed. Én azt mondtam: mást amúgy sem tehetek. Szavakból, amelyek úgy ültek benne, akár a kövek, kápolna romok. Ennyi volt az aznapi kiutalása. Frontszigorában enyhülve egy cibak mosolyt is mellékelt hozzá, ami ritka ajándék volt, egész nyárára szóló. Mit jó helyre tettem el magamban. Azóta is őrzöm. Ugyanis repetára, miként az édes tejbelaskából, túrós puliszkából nem számíthattam. Ahogy fölém hajolt, és egyiptomi csapásokból kimentett arcán a ráncok szerte futottak, s bajusza megrebbent, lakatlannak vélt szemében, mintha gyertyát gyújtottak volna. Létének megtalált értelme, a magány küldte vele apró jelzéseit. Menedéke az özvegyi sorban, az ő Kiskútvölgyi rodostója. De ha mosolya csak gyufalobbanásnyi volt is, annál bővebben juttatott nekem fekhelyet a tornácon, a gyümölcsös kertben, a tágas udvaron, de még a háztetőn is. Választhatok, mondta. Ott jó lesz-e, mutatott a magasba. Egy Chagall könnyedségével költöztetett fel engem a kémény tetejére. Igen messzire kerültem volna tőle, ezért azt mondtam: jó lenne, ha ő is mellém telepedne a kupás cserepekre laskát kanalazni, esetleg Bibliát olvasni. Meghökkentem vetette föl a fejét, s egy ostoros pillantással tiszteletre intett, a Biblia miatt főképpen, aminek olvasásához nem csak inget váltott, széket is cserélt. A földön maradtunk hát. Így is tágas volt a szabadságom. Az otthoni kényszerkucorgások után egymagamban aludhattam az áhítatosan kérődző tehén, az örökkön ásítozó kutya és az eperfán tollászkodó gyöngytyúkok társaságában. Kelementű sátra alatt. Takarón, álmokon osztozkodnom senkivel sem kellett. Sarjú ágyamon kedvemre nyújtózkodtam, akár egy birodalomban, az égtáj minden irányába. Hajnalonta csupa harmat volt a hajam, s midőn a kutyával együtt, aki a szalmakazalból ugyancsak özvegyi szomorúságban szokott eléjönni, a maradék álmot rázogattam ki magamból, fénykarikákat vetett a fejem. Ilyenkor elsőnek vele, bundással óhajtottam szót váltani, de nagyapám mellett s a visszhangtalanságban nemhogy beszélni megtanult volna, ugatni is elfelejtett. Kiheppent a hivatásából. Reggelinél nagy boldogságomban, hogy tejporciómat a tányérban, középen határvonalat húzva, nem kellett kétfelé osztani. Eddig az enyém, addig a tiéd, vidáman szaporítottam a szót. Az éjszaka látványait és neszeit meséltem, miszerint három csillag futott le az égről, kilenc alma koppant a földön, a kéményen kuvik szólt. A halás ettenkedik tehát körülöttünk, Kelement pedig álmában is zúgott, ágaival a távoli fenyves irányába csapkodva. Megszólalt azonban a mezei bölcselet: magyar ember, mikor eszik, nem beszél, hanem csak előtte s utána, az asztali imának eleget téve. Harmadik magyar ember nem lévén a házban, az axióma az én számra került föllakatnak, s ilyen formán letácsolva, egy nagy bottal a kezemben, szavaimmal a bögyönben indulhattam az ugyancsak hallgatag csendes nevű tehén után, egész napi legeltetés végett. A feladat eleinte önérzetemet növelte. Keserű lapiból készített tiarám, pásztori botom, vagyis csorda terelő hatalmam, ha egyszemélyes volt is az a csorda, elfeledtette velem a beszélhetnéket. Kerek hétig hallgattam, és kormányoztam. Főpásztori jelvényemmel tetemes távolságról is eltaláltam a tilosba nyúlkáló tehenet, jól tudhattam pedig, hogy alattvalót horpaszon vágni helytelen dolog. Azután énekelni kezdtem. Csak hallaná valaki. Csendes vissza-vissza nézett rám.
Villás fejének unott mozdulata a legyeknek szólt, nem az énekemnek. Elharsogtam az egész otthoni dallam készletünket. Kicsi volt, de helyet szorítottam benne mindennek, ami legfontosabb. Az édestejnek, mivel engem édesanyám fölnevelt, a halának, kitől azt kértem, hogy ha eljön értem, szellő lehessek. Járókelő holdvilágos mezőben, emberektől elbújdosott fájdalom. És az átkozott gyötrelemmé nyilvánított szerelemnek, a százszor elismételt kérdéssel, miért nem virágoztál minden fa levelen? Dalaimból kifogyva, a pacsírta hangját is elunva, mert ugyanazt a néhány trillát fújt a naphosszat, a hallgatást kezdtem újra gyakorolni. Hallgattam ülve, áldogálva és hasmánt feküdve. Hallgattam, miközben otthoni beszélgetések emlékétől bizsergett a fejem. Szemem lehúnyva, befelé figyelve próbáltam kihalászni onnan anyám hangját, az öcséim cigány vásár zsivajából. Az egyedüllét dáridója után visszakívánkoztam hozzájuk. Tudtam pedig, hogy otthon kisebb csuporból ihatom a tejet, de ott találok valamit, ami nélkül csak kín az emberi lét. Szavaink kaptárzúgását. Kettesével jöttek a reggelek s az esték. A kis kútvölgyi szótalanok kézen fogva hozták valósággal az otthoniakat is, a beszédeseket. Te hová mész már megint? Beszélgetni. Hol tekeregtél, gyermek? Beszélgettem. Vacsora utáni kopogtatásra boldog megilletődöttséggel röppent apám szájáról a fogadtatás. Tessék, tessék, jön valaki. Beszélgetni. Valamely rokon vagy jó barát a hétközben felgyülemlett mondandóival állított be hozzánk. Csak amúgy ugrott alája a kötény törülte szék, fülének a kérdés. Mesélne valamit a világ dolgairól. A csorgóra ballagó veder úgy szólván minden kapu előtt lehuppant a földre menet is, jövet is, hogy a gazdája az utcabeliek rögtönzött rendi tanácskozásán kifejtse reformeszméit, a jegyzőség működése és a nyelvhasználat dolgában. Nyelvhasználat. Mikor szivároghatott be emberi fogalmaink közé ez a teljességgel abszurdnak tetsző, és mégis elevenbe vágó kifejezés? Kinek jutna eszébe például akármifajta szabályozási joggal azt mondani, kézhasználat, lábhasználat, fülhasználat, tüdőhasználat? Tisztázása más korra marad. Más korra, talán. A minden esztendei kamarási cseresznyevásáron éppenséggel cseresznyét nem árult senki sem. Csengős lovakkal, virágos szekereken összesereglett falvak napestig zajló, táncos ismerkedésében. Szavaink vására volt az. A nyelvi ruházkodás parolás alkalma. Hóna alávágott új pár bocskorával, jobbik esetben bakancsával a boldog atyafi a nagyszájú kereskedő szellemes mondásait, az egyezkedés kacajt fakasztó fordulatait is hazavitte. Családja körében mindjárt elosztogatta. Jó magam a körhintás embertől, csekély összegért, piros sörényes főnévre tettem szert. Egy falovacskára. Táltos volt persze, akár a somostetői kőparipa. Körberepültünk a sátrak fölött, majd azután, hogy a lebontott falubolondító csodát nagy társzekereken elhurcolták, napraforgó száron lovagolva simogattam szerzeményem emléksörényét. Falovacska. Falovacskám. Szavaim ménesében ő volt akkor a legszebb viháncolás. De még a szerelem is a szavaktól kapta fényét s létjogosultságát. Egy későbbi korral szemben, amikor a végtagok ingerjátéka oly gyakran kivonta őket az ősi forgalomból. A szép tevés változatait a mindent számon tartó közvélemény jóváhagyólag így összegezte. A bódult pár beszélget. Vasárnapi táncban, újévi bálokon a fölkérést is az egymásra talált szavak szabályozták. Ki kivel beszélget? Férfi bakalódások villámló kérdése. Nem én beszélgetek véle? Aggódó szülők veszélyt jelző figyelmeztetése az ablak alatt vagy a kapuban enyelgő fiatalok gyanús szótlanságát észlelve. Édes lányom, beszélgessetek is. Némely családban életre szóló csapás volt, midőn a megszöktetett lány a pártájával együtt otthoni szavait is levetette. Véle, többet nem beszélgetünk.

Sütő András, gyermekkorom tükörcserepei. A negyedik rész hangzott el. Felolvasta László Zsolt, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendező Taréva, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Csajkovszki Ámol trió zongorára, hegedűre és csellóra című művének harmadik tételét az Auer trió játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson. Az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van, elkezdődött a kövek beépítésének előkészítése, közölte a miniszterelnök

9-én elkezdődnek az események. Budapesten 10 ünnepi helyszín lesz, többek között a Margit szigeten, a Szabadság téren, a Várkertben, illetve a Szent István téren és a Bazilikában. Augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül látogatható a parlament. A Szent Jobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi Szent Mise után 19 órakor a Bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték egy félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. 7 szénhidrogén terület koncesszió keretében történő kutatására, kitermelésére és hasznosítására írt ki nyilvános pályázatot 2026. februárjában az akkori szakminiszter. A meghirdetett 7-ből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a kutatás. A nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek és termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A magyarországi mezőkből származó kőolaj mennyisége az elmúlt években 1 millió tonna felett alakult, földgázból pedig közel 2 milliárd köbméter termelte ki belföldön 2025-ben. Szűz Mária mennybevételét, vagyis Nagy Boldogasszony napját ünnepli augusztus 15-én a Katolikus Egyház, közölte rádiónkkal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Az ünnep hagyománya az 5. századig nyúlik vissza, Mária mennybevételét pedig 12. Pius pápa 1950-ben hirdette ki hittételként. Nagy Boldogasszony Magyarországon kötelező ünnep, így a katolikus híveknek szentmisén kell részt venniük. A napnak különleges magyar vonatkozása is van, Szent István király ezen az ünnepen ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába, ezért tiszteljük őt Magyarország égi pártfogójaként, emelték ki a közleményben. Megkezdődött a Csernavodai atomerőmű 2. blokkjának ellenőrzött leállítása csütörtökön a Duna vízszintjének folyamatos és jelentős csökkenése miatt, közölte az üzemeltető Nuklár Eltrika román állami vállalat. A vállalat közleménye hangsúlyozta, hogy a 2 reaktor leállítása teljesen biztonságos, a környezetre, a lakosságra és a dolgozókra sem jelent veszélyt. Nukleáris energiaforrás nélkül Románia jelentős 2000 megawattot meghaladó importra szorul az esti csúcsidőben. Az időjárásról. Túlnyomóan derült, napos időben lesz részünk, csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 27 és 31 Celsius fok között alakul. Késő estére 16 és 25 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradást 16 órakor hallhatják. Tizenöt óra négy perc.

Itt az Akvarell. Izzik a galagonya Debrecenben. Virágkarnevál filharmonikusokra hangolva. Mohács az operetben. Ezeket a témákat kínálja a mai műsor. A szerkesztő Nagy György András. Technikai munkatársunk Urbán Péter, a mikrofonnál Harcsik Róbert.

0: hogyan kerül egy Fellini film a Csokonai Színházba? Miért utal a darab címe egy Vörös Sándor versre? Meg kell lefejteni minden titkot. A lényeg, hogy a drámatagozatos gimnáziumból egy osztálynyi fiatal kap lehetőséget, hogy megmutassa a tudását. Nagy György András az egyik felnőtt szereplőt, Mercs Jánost kérdezte telefonon a közelgő bemutatóról.
1: Épp a napokban rendezgettem régi papírokat otthon, és a debreceni Csokonai Színház egyik plakátját találtam meg, ahol Mercs János Gimesit alakította a Légy jó, mint halálikban.

0: Milyen emlék ez?
1: Hát ez rendkívül meghatározó, mert nagyon rég volt, és tulajdonképpen most is ugyanott járkálok föl alá, ahol ezelőtt.
0: 35?
1: Több mint 35, köszönöm, évvel ezelőtt, és akkor ez néha eszembe jut. És itt ez az épület, ez az ikonikus felújított debreceni Csokonai Színháznak, ez a nagy épülete, vagy most teátrumnak hívjuk a Kossuth utcán. Ez ugyanaz, ahol annak idején, hát egy délelőtt folyamán a szomszédos földhivatalból áttelefonált a színházba, hogy a gyerekek a tetőn magukhoz tartoznak. Kiderült, hogy hozzájuk tartozunk, én voltam az egyik, aki hát a szabad időben, vagy a próbának azon a részén, ahol éppen nem kellettünk, fedeztük magunknak a színház nagyon izgalmas épületét, és akkor itt kezdődött igazából a kapcsolatom a színházzal, bár nézőként nyilván már voltam előtte is. De hát onnantól kezdve valami szorosabb, vagy valami más indult el. Úgyhogy ez gyakorlatilag nekem ott a sorsomat legalábbis ez idáig megpecsételte. És egy jó emlék, 24-en voltunk abban a Légyó mint halálikban, és sokan színészek is lettünk a gyerekek közül, és hát annyira jól éreztük magunkat a tetőn is, meg alatta is, hogy én azóta is itt mászkálok.
0: Úgy tűnik, hogy gyerekszínész, aztán majd felnőtt színész, csak hát azért folyamatos volt ez a kapcsolat, mert hogy volt Vörösmalomtól kezdve, ha jól emlékszem, valami japán musical, ahol kis ördögeket alakítottatok Tokai Csabával.
1: Igen, valahogy nem engedtük el egymás kezét ezzel a színházzal, vagy a színházzal, de hogy nekem egyértelműen ez jelentette a fejembe a színházat. Arra például ma is emlékszem, hogy gimnáziumban, amikor felutaztunk, ide az Adi gimnáziumba jártam, ami a színház mögött van. Természetesen már akkor drámatagozatra. Tehát amikor felutaztunk Budapestre, és elmentünk más színházokba, és láttam olyan színházat, ami mondjuk egy bérház aljában van. Tehát, hogy nem egy önálló színházépület, ami 1865-ben annak épült, vagy önálló, de nem csak egy színház van egy épületben, egy nagyvárosban ugye gyakran előfordul, vagy ugye később alakítanak ki színház termeket előtte más funkciót ellátó épületeből. Hát ez nekem nagyon-nagyon furcsa volt, és először érthetetlen is, hogy hát nem minden színház olyan, mint a miénk, hogy ez hogy van, de eltértem a tájtól. Tehát igen, jött egyik feladat a másik után, és én itt ebben a színházban nőttem föl gyakorlatilag. Aztán érettségi után, hogy ne legyen olyan sima az élet, természetesen nem vettek föl a színművészetire elsőre, másodikra, harmadikra sem. Tehát szép lassan kellett visszatalálnom a színházhoz, vagy megtartani magamban a színházat. És aztán egy véletlennek köszönhető az, hogy én Budapesten jártam, ugye akkor még 20 éve nem is nagyon, vagyis hát Kaposvár már elindult, de egy évvel később, mint ahogy engem fölvettek végül Budapestre a Színművészeti Egyetemre, és akkor, amikor végeztünk, akkor pedig egy új igazgató és egy új társulat alakult itt Debrecenbe, és akkor ide lekerültem ismét az osztálytársaimmal, de annak, hogy én debreceni vagyok, azt hiszem, hogy nem sok köze van ahhoz, hogy ide kerültem, csak aztán inkább abban játszott más szerepet, hogy itt is maradtam.
0: De ez 2006-ban volt.
1: Így van.
0: És nagyon érdekes a mostani feladat, hiszen ez egy kicsit visszatekintés egyrészt arra az időre, amikor te is még az Adibe jártál, mint gimnazista, meg aztán hát tanítottál is.
1: Igen, sőt, most is elég sokáig nem tanítottam ott, és most pont nyár elején hívott az igazgató helyettes nő, vagy a művészeti vezetője az Adi gimnáziumnak, hogy nem lenne kedvem visszatérni. És most érdekes módon lett, vagy most van, úgyhogy ismét fogok gyerekekkel, vagy fiatalokkal foglalkozni a gimnáziumban. És igen, a 20 év is óhatatlanul arra készített, hogy így átgondoljam, hogy mi volt eddig, meg mi lesz ezután, hogy mi lehet. Egy számvetés is, pláne, hogy most is, nem tudom pontosan, de hogy elég sok adis fiatallal töltöm a napjaimat, mert együtt fogunk játszani, együtt próbálunk az Izzik a Galagonya című készülő produkcióban, aminek szeptember 11-én lesz a bemutatója.
0: Nagyon izgalmas darab, mert hogy eredetileg ez egy Fellini film, ami ugye azért felnőttekkel játszódott annak idején, viszont az Izzik a Galagonya meg hát egyértelmű utalás amit meg nagyon sokan úgy értelmeznek, hogy az is több rétegű, hiszen nem egyszerűen csak egy gyermek költeményről van szó, hanem eléggé áthallásos.
1: Igen, ez azt hiszem, hogy a rendezőnk is a Vindjánszky Attilának a találmánya, hogy fordítsuk át valahogy a zenekart kórussá, amit a fiatalokból építünk föl, és valahogy transformáljuk ezt, ahogy a Fellini filmben van. Tehát megpróbálja megtartani, ahogy most elkezdtünk ismerkedni egy hete ezzel az anyaggal, az alap problémát, vagy az alapszituációt, csak a forma, amit választ, a hogyanja a dolognak, az lesz mégis egészen más, és nem hangszeres zenészek leszünk, hanem én például egy énektanár a fiataloknak, és mindenkinek lesz természetesen egy szerepe a kórus életében, és akkor így közelítünk az alapszituációhoz.
0: Azért ez nem pusztán a zenéről szól, hanem a hatalomról, a szabadságról. És hát ugye ez egy nagyon furcsa helyzet, hogy 20 évvel ezelőtte még lehet, hogy a lázadók között lettél volna, most pedig lehet, hogy azok között vagy, akik megpróbálják kezelni azokat, akik föllépnek.
1: Abszolút, ez így van. Én már az idős generáció tagja vagyok, legalábbis ebben az előadásban, vagy leszek, és a tanár pozíciójából próbálom a fiatalokat megérteni, kezelni, korrában tartani, és mindenféle módon velük kapcsolatot építeni. A B oldalt szokták mondani, és hát magam is az élet közepi válság környékén tartok, vagy legalábbis ha kívülről nézzük, akkor simán lehet, hogy csókolomoznak a fiatalok, hogy nem tudják, hogy mit mondjanak.
0: Közben pedig a saját gyermeked is most már kiskamaszkorban van, tehát apaként is megéled a lázadás kezelésének a muszáját.
1: Minden tudsz, így van. Ez napi problematika, hogy a kiskamasz fiamat hogyan kell kezelni, vagy hogy ő hogyan kezel engem, hogy hogyan igazítjuk, tereljük egymást az életben, és hogy mit lehet, és mit nem, de hát közben nincsenek olyan referenciapontok, amik ma már vannak, tehát mondjuk nálunk most a mobiltelefon kérdés. Hát ugye nekünk nem volt, tehát nem kellett ezzel foglalkozni, hogy akkor most hogyan, mit lehet egy 11 évesnek, vagy mit nem. És ezek a civil életemben is jelen való kérdések. Az előadásban meg természetesen egy nagyobb világ bontakozik ki. Lehet egyszerűen egy zenei próbának is látni majd, meg annál többnek is egy társadalmi kérdésnek, ahogy nézem a próba folyamatot, tehát mondom, még az elején vagyunk, de hát természetesen sok rétege lesz, ha minden jól megy ennek az előadásnak is, és nagyon érdekes kérdéseket feszeget.
0: Ugye azért azzal is kell egy kicsit törődni, nehogy az egész gimnázium osztály egyszer csak kint találja magát mondjuk a tetőn.
1: Talán már nem pont ezekkel a helyzetekkel fogunk találkozni, de egyszerre kell őket biztatni, ahogy látom, hogy szabadon éljenek, vagy találják meg a helyüket a színpadon, és közben még tanulják is azt, hogy mit lehet, meg mit nem, és hát nehéz feladatuk van, mert a színpadon egy szabadságot keresünk velük, de a színpadon kívül viszont gyakorlatilag munkavállalóként vannak jelen, és próbára meg kell érkezni, és meg kell tanulni a szöveget. Szóval mindenféle táncolnak, nagyon sokat, nagyon jó mozgásokat találnak ki nekik, úgyhogy nagyon jó kis próba folyamatban vagyunk éppen.
0: Egyébként, hogy a sokszínűség mennyire ott lehet az ember életében, hát neked is ott volt a diótörő annak idején, és hát ott azért táncolni kellett.
1: Igen, nagyon sajnálom egyébként, mikor szembesültünk vele, hogy én már ebben az előadásban nem fogok úgy táncolni, mint ők. Vártam, hogy majd komoly táncpróbáink lesznek, de mivel hát a korunknál idősebbeket kell játszanunk, ezért én nem táncolhatok ott a fiatalokkal, de hát majd a következőben.
0: Egy interjúban egyszer azt mondtad, hogy nincsen szerepálmod, illetve hogy ha volt is, lehet, hogy azt más eljátszotta, és hogyha jó volt benne, akkor meg nem bánod, hogy ez így történt. Azóta változott a helyzet?
1: Nem változott. Bár az is igaz, hogy a másik szerepét könnyebb kívülről vizsgálni, és jobban látja az ember, hogy azt azért, én azt játszottam volna inkább. És amikor a magáéval küzd, akkor mindig nehezebbnek találja, mint a másikét, de valójában nincs az bennem továbbra se, hogy ha én akkor azt megkapom, akkor mi lett volna. Nem gondolkodok ilyenekben.
0: A civil életedben mit jelent debrecenének lenni, hiszen azért ez az, ami nem is változott soha.
1: Hát érdekes módon ez is az öregedés, vagy azzal függ össze, hogy változik az ember, és érdekes módon egyre fontosabb. Ahogy mondtam, hogy régebben én azt hittem, hogy hajlamos voltam úgy nézni erre, hogy egy véletlennek köszönhető az, hogy ismét visszakerültem a szülővárosomba, mármint a diploma után. Most már egyre inkább úgy látom, hogy valahogy nekem itt van dolgom, és egyre jobban szeretem a várost. Pedig régebben azért sok bajom volt vele, vagy nehezebben fogadtam el bizonyos hiányosságait, de most már valahogy egyre jobban kötődöm hozzá, hogy egyre jobban látom azt is, hogy mi az, amit nagyon szeretek benne, és nem vágyom már el úgy, mint ezelőtt 20 évvel.
0: Akkor összefoglalva az eddig elhangzottakat, korosztálynak ajánlható ez az új előadás? Annak, aki lázad, annak, aki megpróbál egy lázadást elfolytani, vagy bárki másnak?
1: Nyilván azt szeretnénk, ha bárki más. Én azt hiszem, hogy egy nyitott 60 éves is, vagy 70 éves is látni fogja benne azt, hogy a szerzők mit szerettek volna. Szerintem lehet minden élethelyzetből, minden korosztályból azonosulni majd bizonyos szereplőkkel, vagy problematikával. Nyilván közben pedig van egy olyan, hogy a fiatalokat nagyon várjuk az előadásra, vagy azt gondoljuk, hogy nekik könnyebb lesz bizonyos dolgokat megérteni, vagy együtt menni az előadásra. Ha sikerül behúzni őket, és felkelteni az érdeklődésüket, akkor szerintem lehet majd többet is felfedezni a régére. Nekem valahogy, ahogy a Fellini felteszi a kérdést, hogy létrejöhet-e még a zene, az nekem társadalmilag, országosan, Európában, tehát nagyon egy érvényes kérdésnek tűnik. Hogy szétesünk-e, vagy ha szétesünk, tudunk-e újra összefogni bizonyos kérdésekben, hogy mennyire tudunk együtt dolgozni, együtt gondolkodni. Ezek szerintem nagyon aktuális kérdések ma Debrecenben, vagy bárhol máshol.
2: Tehát izzik a galagonya a Debreceni Csokonai Színházban. A premier tervezett időpontja szeptember 11-e.

0: A sors és a szenvedély, Beethoven és Rachmaninov. Két zenetörténeti remek művet kapcsol majd össze a klasszikusok éjszakáján a Kodály Filharmonikusok együttese augusztus 18-án a Hajdú-Bihari megye székhelyen. Az est karmesterét, Somogyi Tóth Dánielt Mikos Ákos kérte beszélgetésre.
1: A klasszikusok éjszakája az nevéből fakadóan is egy olyan rendezvényünk, ahol a közönség sokkal szélesebb köréhez nyitunk, mint ahogy szoktunk minden este játszani a Költségi Központban bérletes koncerteket Debrecenben, hiszen a Virágkarnevál kapcsán ez egy jelentős nagy színpad, a város főtere tele van emberekkel, aminek egy jelentős méretű nézőtere van kialakítva, amin egy olyan színpad van, ahol egy szimfonikus zenekar bőven helyet kaphat, nyilván ez az egyik eleme a Virágkarneválnak, nekünk a legfontosabb, de ezen olyan szimfonikus zenéket szoktunk játszani, amelyek az időpróbáját a legmagasabb szinten állták ki, tehát amik a legnépszerűbbek, hogy egyszerűen akarom megfogalmazni. Ezen az estén ennek a központi eleme a Beethoven 5. szimfóniája lesz, tehát a Sors szimfónia, ami hát az a helyzet, hogy a népszerűsége meg a beágyazottsága ellenére pont ezen gondolkodtam, hogy rettenetesen ritkán hallható. És milyen érdekes, hogy hova jutottunk, hogy akár még 10-20 éve is az lett volna talán erre a mondás, hogy jaj, megint a Beethoven 5. szimfónia. És ez kicsit átfordult, hogy már mindent játszunk, vagy ahogy mostanában csúnyán szokták mondani, hogy mindent is játszunk, de hogy valahogy a legnépszerűbb művei a klasszikus irodalomnak, amelyek a leginkább eljutottak a tömegekhez, azok sokszor háttérbe szorulnak, és talán így van az 5. szimfóniával is. Mi is régen játszottuk, és a debreceni közönség is régen kevésszer hallotta, és hát most fogja hallani, méghozzá nagyon sok ember. Ennek nagyon örülünk, és erre készülünk.
2: Nagyon nehéz lehet meghatározni azt, hogy mi az, hogy népszerű, vagy mi az, hogy populáris. Lehet-e egyébként ilyenkor feladat esetleg tágítani is az ismeretségi kört?
1: Az a baj, hogy nagyon sokan nem ismerik a Beethoven 5. szimfóniát. Tehát most már az a cél, hogy azt legalább azt a pár művet valahol meg kéne fogalmaznunk a következő éveknek a legfontosabb kulcs feladatát, akkor, hogyha kitekintünk a mindennapi üzemből, amit csinálunk, meg a mindennapi küzdelemből, meg a koncertről koncertre haladásból, ha a stratégiai egyetlen célt meg kéne fogalmazni most itt a klasszikus zene terén, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy legalább legyen 10 olyan mű, amit ismernek az emberek. Tényleg ismernek. És tényleg tudják, hogy melyik az, nem keverik össze mással, tudják hova tenni. Persze mit jelent az, hogy emberek, tehát ez is egy nagy kérdés, hogy meddig gondolja ezt az ember, hogy el kéne, hogy jusson, meg mit jelent manapság az alapvető műveltség, mit jelent ez, meddig tart, milyen spektrumot ölel föl. Hát egy 5. szimfónia a Beethoventől mindenképpen, hogy bele kéne, hogy tartozzon. Ehhez most mi így állunk ehhez a koncerthez, ezért választottuk ezt, és hát egy másik nagyon népszerű mű van mellette, a Rachmaninov 2. zongora verseny, a kiváló olasz zongora művész barátunk, aki már az egyetemen is, a Kodály Filharmonia koncertjén is visszatérő vendége Debrecennek, Giovanni Bertolazzi, aki gyönyörűen játssza ezt a művet, és ez is az egyik legnépszerűbb műve a zenetörténetnek. Tehát a kérdésre a válasz, hogy ilyenkor most lesz-e valami, ami a legnépszerűbbektől eltér, nem lesz. Tehát két nagyon népszerű mű lesz. Tehát ennek a koncertnek valahol ez is a mottója. Ennek a fő koncertnek ugye az estén, hiszen ezt kíséri két további hangverseny is. Az egyik az a Kodály Filharmonikusok kamarazenekarának a koncertje, Bényi Tibor kollégám vezetésével, akik szintén népszerű művet, Mozarttól a kíséri zenét fogják játszani éjfélkor, illetve a Szent Efrém férfi kar is Debrecen vendége lesz, vagy a mi vendégünk is a klasszikusok éjszakája keretében, akik Debrecenhez 1000 szállal kötődnek, és ennek van egy olyan technikai oka is, hogy közben pedig a Kodály Kórus a Zempléni Fesztiválra kapott meghívást. Kodály Kórus amúgy se tudna itt lenni, meg különben pedig nagyon sűrű nyár volt nekik is, a zenekarnak is, tehát hatalmas mennyiségű munka van, de ennek ellenére szeretnénk, hogyha ez a klasszikusok éjszakája igazán kerek és sokszínű rendezvény lenne.
2: Azért is különleges a klasszikusok éjszakája, mert egyszerre, hogy mondjam, ismerős maga a közönség tér, az ember leül, élvezi a koncertet, és hát vannak állóhelyek, ami tulajdonképpen körbeöleli ezt, olyan, mintha két különböző, de mégis egy koncerttér lenne.
1: Igen, sőt, lehet, hogy inkább három rétege van, tehát van egy ültetett rész, akik előre megveszik a jegyüket, ez is egy nagyon mennyiségű néző, akik már nagyon várják ezt a koncertet, és tervezik is, hogy ott lesznek, és akkor van egy következő réteg, akik a kordonokon kívül állnak, de ők végignézik a koncerteket kívülről, és abszolút a koncert közönségének fix részesei, és akkor van egy harmadik réteg, akik pedig valamennyit látnak belőle, az lehet, hogy egy átsétálás alatt kapnak egy benyomást, vagy pedig akár végig hallgatnak egy tételt, vagy az egyik művet, vagy csak egy percet, de mégis kapnak egy olyan erőteljes benyomást, ami ott mégiscsak a hangfalakból és a kivetítőkön át azért lényegesen több emberhez jut el, mint akik előre megváltották a jegyet. Debrecen főtere, mint kontextus, a nagy templom, mint háttér, az egy gyönyörű és a klasszikusokhoz nagyon méltó közeg. Természetesen a szabadtéri koncerteknél a hangosítás szokott lenni a legnagyobb kulcs. Tehát ez egy örök probléma, hogy hogy lehet a klasszikus zenét úgy hangosítani, hogy az plasztikusan és a zeneiségét tekintve is méltóan szólal meg, mert ez is egy külön műfaj, ami teljesen más hangosítást igényel, mint a populáris vagy a könnyűzene. Úgyhogy amikor oda kerülünk ebbe a gyönyörű térbe, akkor hirtelen a próba az nagyon kevéssé a zenei részről szól, hanem nagyon erősen szól már a hangosításról, ami már a mi kezünkön kívül van, tehát mi csak esetleg valamennyit tudunk beleavatkozni, de az egy hangosítási próba. Tehát ennek a gyönyörű kontextusnak megvan a maga nehézsége is, ezt hozzá kell tennem.
2: Kénytelen vagyok feltenni egy technológiai kérdést is, főleg akkor, amikor most olyan napokon vagyunk, Zula, amikor jócskán 40 fokot nyaldosuk. Az emberi tényező is érdekel, hogy biztos nehéz mondjuk egy ilyen estét végigcsinálni, de hogy gondolom a hangszerek szempontjából is hangszere válogatja, de hogy azért ez egy komoly próbatétel.
1: Abszolút. Ugye alapvetően a hideg szokott probléma lenni, tehát egy szimfonikus zenekar fellépésének az alsó hőmérsékleti küszöbét ismerjük. Az mondjuk 16 fok. Az oboák fogottok. Szóval ott elkezdenek egy olyan állapotba kerülni, ami az alatt, tehát annál hidegebb templomba télen nem lehet játszani. Az a helyzet, hogy a kérdés nagyon jó, mert ezen a nyáron megtapasztaltuk azt, hogy bizony felmerül a kérdés, hogy van-e felső határa a rendezvényeknek. Nyáron Celsius fokban mérve, mert elviselhetetlen környezetbe kerülhet sajnos nem csak az előadó, hanem a néző is. Tehát ugye ez benne volt a sajtóban is, azért több könyvzenei rendezvény kapcsán fölmerült, hogy meg szabad-e tartani. Ez a nyár most ilyen szempontból egy tesztüzem szerintem, mert ilyen nyár azért nem volt. Azzal persze mindig szembesülünk, hogy egy vihar bármikor jöhet, legalábbis régen mindig jöhetett, hogy elmarad-e a koncert, vagy nem marad el, akkor lesz-e eső, vagy nem lesz eső, de az, hogy a hőmérséklet önmagában megakadályozza a koncertet, ez eddig nem jött szembe, ez ezen a nyáron jön először szembe, és hát küzdünk vele, koncertet most emiatt lemondani még nem fogunk, de biztos, hogy átgondolást igényel az egész szakmánk részéről ennek a kérdése.
2: Ez egy jutalomjáték valamennyire, vagy lehet jutalomjáték így az elmúlt évekre visszatekintve is, hogy az itt kapott lelkesítő tapsok és nem tudom, egyebek ezek tudnak egyébként.
1: Persze, szóval az, amikor nagy sikert aratt egy koncert, és abból a visszajelzésből, amit egy ekkora tömeg tud adni, hosszú ideig tud élni egy művészeti közösség, ez biztos. Mert hiába ezek az együttesek, meg minden hivatásos együttes küzd azzal az ellentmondással, hogy a zene ez önmagában egy örömforrás, és hogyha ez a mindennapi munkának, a terhelésnek a része, akkor ez egy ellentmondásba ütközik, de mégis aki zenész, aki igazán zenész, mindenképpen él a pillanatnak, és él annak az örömnek, amit átad a közönségnek, és azzal együtt örül, sőt, ugye hát nyilván a zenélés öröme jó esetben azért megszületik. És erre a közönség igen intenzíven tud reagálni, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ezúttal is nagy örömet fogunk adni a közönségnek, és ők is nekünk, úgyhogy ez egy nagyon fontos pontja az egész estének természetesen.
0: Tehát Rachmaninov második zongora versenye és Beethoven Sors szimfóniája egy estén csendül fel Debrecenben a Virágkarneváli programsorozat keretében augusztus 18-án. Hallgassuk most Szergej Rachmaninov numero 2-es C-moll zongora versenyének harmadik tételét. Előadja Kocsis Zoltán és a San Franciscói szimfonikusok. Vezényel Edo de Vart.

0: Elhangzott Szergej Rachmaninov numero 2-es C-moll zongora versenyének harmadik tétele. Előadta Kocsis Zoltán, valamint a San Franciscói szimfonikusok. Vezényelt Edo de Vart. Arról már hallhattak itt a Katolikus Rádióban, hogy a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából Szomor György Mindig itt leszünk című rock musicalét mutatja be a Budapesti Operett Színház. Nemrégiben a második Lajost alakító Tassonyi Balást, most pedig a Habsburg Máriát játszó Nagy Alma Virágot kérdezte Ungvári Judit.
1: Mennyire volt bonyolult ezt a szerepet egyáltalán megközelítened?
2: Számomra az mindig egy kicsit nehezebb feladat, amikor valós személyeket kell alakítani. Mert ugye, ha egy kitalált karakter vagyok, akkor elolvasom a szövegkönyvet, kicsit utána nézek, hogy mi alapján találhatták ki azt az adott karaktert, és a többi része igazából rám hárul, tehát én írhatom köré a kis történetet, az ő életét, és hogy mindent keresztül. Nyilván Habsburg Mária, mivel egy létező személy volt, egy történelmi személy, így rettenetesen sok kutatómunkát igényel, hogy egyáltalán az ő személyiségét, az ő karakterét, mivel nem nekem kell kitalálni, ezért tényleg utána kell olvasnom, és utána kell járnom, hogy milyen nő volt ő. Úgyhogy ebből a szempontból nehezebb, viszont nagyon izgalmas, mert egyébként én nagyon szeretem ezt a kutatómunkás fázist, amikor utána tudok olvasni a karaktereknek, és tényleg meg tudom őket ismerni. Én úgy képzelem, most nyilván én még nem vagyok túl tapasztalt színésznő, idén diplomáztam júniusban, úgyhogy még csak éppen, hogy fél lábbal benne vagyok a szakmában, de nekem eddig könnyebb volt az, amikor ugye én találhattam ki igazából a karakternek az életét, a történetét, és hogy amikor igazából a darab az alapkoncepció, hogy milyen egy karakter. Itt jó sok kutató munkát igényel ez, de haladok vele, haladok, és azt hiszem, hogy egyre közelebb tudok hozzá kerülni.
1: Ilyenkor hogy működik ez a kutató munka? Tehát mennyire vagytok önmagatokra utalva? Hogy kell ezt elképzelni? Hogy működik ez az egész? Tehát, hogy te saját magadtól kezdesz el mondjuk könyvtárazni, vagy utána járni ennek a figurának, vagy a rendező azért ad bizonyos segédanyagokat, vagy mankókat hozzá?
2: Abszolút. Homonnai Zsolt rendezi ugye a darabot, és ő rengeteg mankót adott nekünk. Tehát már az első rendelkező próbán, amikor még szövegkönyvvel bementünk a próbaterembe, ő már akkor teljesen képbe volt az összes karakterrel, és hogy ő mit szeretne belőlük megmutatni. Ezt nyilván nagyon fontos egyeztetni a rendezővel, és nyilván a darabból is ki lehet találni, hogy éppen a karakternek melyik részét szeretnék domborítani. Úgyhogy én örültem, hogy az első mankókat Homonnai Zsolttól kaphattam. Aztán, hogyha én még a próbákon azt érzem, hogy valami még hiányzik, valami plusz kellene, akár hogy gesztusokat ki tudjak találni, akár hogy megtaláljam a karakternek kicsit jobban a személyiségét, akkor persze én utána olvasok az interneten, megpróbálok minél több történetet magamba szívni és megjegyezni róla, és akkor ez a kettő együttese segít igazából a megformálásban.
1: Számodra mi volt az izgalmas ebben a figurában? Tassonyi Balázssal beszélgettünk, és ugye ő is elmondta, hogy az egy érdekes momentuma ennek a kapcsolatnak, hogy tulajdonképpen két árva egymásra találása zajlik, és hát végül is a kényszerházasságból egyfajta igazi érzelmi kapcsolat bontakozik ki. Neked mi rajzolódott ki ennek a két embernek a találkozásáról?
2: Így van, ez alapvetően teljesen egyetértek Balázssal ebben, hogy nehéz is kapcsolódni nekem ilyen szempontból a karakterrel, hiszen hála Istennek nem vagyok sem árva, sem elrendezett házasságban nem kényszerítettek a szüleim, úgyhogy nagyon szerencsés vagyok ebből a szempontból, de hát nyilván valahogy kapcsolódni kell a karakterhez, és szerintem ők ketten, mármint Lajos és Mária egy hatalmas szövetségesek lesznek, mivel egyrészt első látásra egymásba szeretnek, másrészt tényleg ők egymásnak a szerelmei is, de a legjobb barátai is, és azt érzem, hogy ők egymásnak a legnagyobb bizalmasai, és nyilván így tudja Mária támogatni Lajost Mohácssal kapcsolatban, és az egész csatával kapcsolatban, de azt gondolom, hogy Lajos is az élet minden terén támogatja Máriát.
1: A történelmi szereplőkön túlmenően neked személyesen ez a történet, ez mit jelent? Tehát, hogy amikor ugye iskolában nyilván találkoztál a történelmi helyzettel, azzal, hogy mi volt 1526-ban Mohácson, ehhez mindenkinek van valamiféle képe, viszonyulása. Neked milyen ehhez a történelmi eseményhez egyáltalán?
2: Igazából én bevallom, nem büszkén, de vállalom, sosem voltam jó töriből. Arra emlékszem, hogy minthogyha ezt húztam volna egyébként, ezt a tételt az érettségin, és hát azért bukdácsoltam elég rendesen, tehát az ötöstől messze álltam. Nekem igazából az volt mindig a problémám a töri órákkal, hogy nekem nem voltak elég érdekesek a sztorik, és én pont azért szerettem nagyon, amikor mondjuk egy musical készül egy adott történelmi korszakról vagy történésről, mert számomra a musicalek és a zenék színház sokkal közelebb hozta ezt a történelmi korszakot, amiről szólt az adott musical, és én a Mohácssal kapcsolatban is erre vágyom, hogy legyen legalább egy olyan gimis lány vagy fiú, aki ezt megnézi, meghallgatja, és utána csak egy picivel közelebb kerül ehhez a történelmi eseményhez, mert nem tankönyvből tanulja, hanem hallotta a dalokat, látta a sorsokat, és azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban akár egy érettségén is nyilván többet lehet mesélni az emberek sorsáról és kapcsolatáról, és jobban érdekelté tudjuk tenni szerintem a fiatalokat azzal, hogyha zenés köntösbe bújtatjuk ezt az egész történetet.
1: Tehát az emberi történetek azok segítenek megérteni a történelmet, úgy érzed?
2: Nekem mindig jobban segített, például amikor olyan tanáraim voltak, akik inkább az emberek sorsáról és karakteréről, és az abból kibontakozó konfliktusokból, és aztán háborúkról, csatákról, vagy házasságokról meséltek, nekem sokkal könnyebb volt úgy megfogni az összes töri leckét, hogy el tudtam képzelni magát a karaktert is, hogy ő milyen király lehetett, ő milyen királyné lehetett, ő milyen fejedelem lehetett, mert ha értem a karaktert és értem a személyiségét, akkor ezzel együtt valahogy megértem a döntéseit is, és aztán persze megtanulom, ami az évszám és ami a tankönyvben van, de nekem sokkal izgalmasabb volt mindig a kis belső sztorikat hallgatni.
1: Mit érzel most, hogy mi az a pont, vagy az a viszonylat, ami miatt ez mondjuk egy mai fiatalnak érdekes lehet? Tehát akár ennek a két embernek a kapcsolatából, vagy akár a te figurádból, tehát mi az, ami megfoghatja szerinted a mostani fiatalokat?
2: Hát én azt gondolom, hogy nagyon sok minden megfoghatja őket. Nyilván elsősorban a dalok és az egésznek a milliója. Ugye nagyon hosszú időszakot ölel fel maga a musical, úgyhogy nagyon nehéz bemutatni a karaktereket érzékletesen, mint például a Rudolfban, ugye sokkal több lehetőség van megmutatni a karaktereket, itt inkább sok karakter van egybesűrítve, és mindenkiről meg lehet tudni egy picit. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy esetleg lesznek-e olyanok, akik utána néznek, hogy mégis ki volt Habsburg Mária, ki volt második Lajos, ki volt Ulászló, ki volt Szapolyai, szóval szerintem nagyon érdekes, mert rengeteg név és karakter van a műben, és nagyon izgalmas akár olyan neveket is hallani, akik fölött elsiklottunk, amikor a töri órára tanultunk a tankönyvből, de most egy érdekes karakterré válik ez a musical által, és így lesz kedve az embernek kicsit utána nézni.
1: Milyennek tartod magát a librettót, tehát a forgatókönyvét ennek a dolognak? Azért ugye itt Szombor György jegyzi a dalokat is, és a szövegkönyvet is, tehát mi az, amit értékesnek találsz ebben a feldolgozásban?
2: Szerintem tényleg az lehet a legnehezebb ebben az egészben, hogy nagyon sok évet ölel föl a mű, és szerintem nagyon jól sikerült ezt leszűkíteni azokra a karakterekre és eseményekre, amik fontosak a végkimenetel szempontjából. Nekem nagyon tetszenek, hogy sokat mondóak a dalszövegek, és hogy akár ha valakinek csak egy vagy két dala van benne, nagyon sok infó is elhangzik belőle, hogy éppen hol tartunk a történelemben, és nagyon sok kiderül magáról az adott karakterről is, és ez nem csak az én karakteremre igaz, hanem szerintem igazából mindegyikre. Nekem nagyon tetszik egyébként a Bolond karaktere is, aki egy ilyen kvázi mesélőként megy végig a darabbal. Én ezeket nagyon szeretem, amikor van egy pici mesélője a darabnak, úgyhogy szerintem nagyon sok érdekes és izgalmas karakter van benne, és hát az meg csak haba tortán, hogy ők igazából létező történelmi személyek voltak.
1: Igen, hát nagyon ritkán is készül egyébként. Nagyjából az István a király, amit mindenki ismer, ugye a magyar történelemből merítő sztori, tehát a zenés színház. Ez azért szerintem egy picit ilyen értelemben hiánypótló is.
2: Így van, én is ezt gondolom, és tényleg én is az István a királyhoz tudnám hasonlítani, és én őszintén nagyon remélem, hogy ilyen sorsa lesz később ennek a darabnak, hogy annyian megismerik, mint az István a királyt, mert tényleg azt a rockoperát gyakorlatilag mindenki ismeri az országból, és egy-két dallamot mindenki fel tud belőle idézni, és nekem igenis segített az érettségén felkészülni első Istvánból a rockopera, és remélem, hogy a Mohács is így lesz majd, hogy egy idő után tényleg mindenki megismeri majd. és mindenki tudni fogja akár a történelmi eseményt is magát, akár a dalokat belőle, mert szerintem zseniális dalok lettek beleírva.
1: Ez egy, hát ha az István a királyra összehasonlítjuk is, persze bonyolult sztori, de azért a Mohács az még bonyolultabb abból a szempontból is, hogy nem a magyar történelem legdicsfényesebb korszakait közé tartozik. Mi az, amit mi leszűrhetünk ma, mondjuk így, hogy pozitívumként ebből a sztoriból, hiszen azért ugye ez egy kvázi bukás volt.
2: Hát így van, ez nagyon nehéz lehetett egyébként a szerzőnek, Szomor Györgynek ezzel kapcsolatban, akár dalokat is írni, mert ugye mindenki tudja, hogy mi lesz a vége. Mindenki tudja, hogy a sztori vége egyáltalán nem happy end. Közel sem boldogságban és szerelemben végződik. Én tényleg az én karakteremről tudok mesélni, hogy azt gondolom, hogy az a legpozitívabb dolog, ahogy Mária és Lajos tényleg válvetve és kéz a kézben támogatták egymást, még akkor is, hogy ha nem is tudta Mária, hogy a biztos halálba engedi el Lajos, de mégis érezhette, hogy igen, hogy itt valami nem úgy van, ahogy kellene lennie, és pont erről szól Máriának a szólója, amikor azt érzi, hogy ma valahogy máshogy kelt föl a nap, ma valahogy nem úgy süt a hold, valahogy egy ilyen bajós női megérzése van, és szerintem ez nagyon fontos a történet szempontjából.
1: Mit üzenhet nekünk ma, mi a fontos? Mit kell meglátnunk szerinted?
2: Szerintem az emberekkel való kapcsolódás, ez a legfontosabb. Nyilván a szerelmet, ezt klisés mondani, de szerintem a szerelem a legszebb dolog a világon, és a legfontosabb dolog az életben. De ha nem is a szerelemről beszélünk, akkor a barátságról, tényleg a kötődésről, hogy az ember egy társas lény, az embernek muszáj olyan másik emberekkel körbevennie magát, akikben megbízhat, akik mellett biztonságban érzi magát, és nagyon jó, ha az embernek vannak barátai, olyan igazi barátai.
0: A Mindig itt leszünk című rock musical esetében valójában kettős ős bemutatóra készül az Operett Színház. Az egyik előadás augusztus 29-én Mohács főterén lesz, a másik pedig szeptember 11-én a Nagymező utcai teátrumban.
3: A beszélgetés a Budapesti Operett Színház támogatásával valósult meg.
0: Most Szomor György énekel.

arcon tartanak, van szép börtönöm, szép ruhám. Úgy szólítanak, király, csak úcska jelmez bár. Húsba kötve térdepelsz, talán mást sem érdemelsz, rád borulnak érdemelsz.

0: Szomor György énekelt. A műsort Nagy György András szerkesztette, a zenéket Bögös Henrietta válogatta. Technikai munkatársunk Urbán Péter volt. Harcsik Róbertet hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Műsorajánló következik. A 17 órai híreket követően egyháztörténeti sorozatunkban a gyömrői és környéki gyilkosságokról, azoknak az egyházi és világi áldozatoknak a történetéről lesz szó, akiket 1945-ben meggyilkoltak. A műsor szerkesztője Sós Viktor Attila, vendége Török Ádám történész.
5: Egy ilyen brutális gyilkosság sorozatot megpróbáltak-e feltárni, történtek-e erre vonatkozóan kísérletek 45 tavaszát követően, illetve miután az elkövetők nagyon markánsan és jelentősen a kommunista párthoz kötődtek, hogyan és miként próbálta a kiépülő kommunista diktatúra eltusolni ezt a gyilkosság sorozatot?
6: Természetes ugye az, hogy itt eltűnnek emberek. Nem tudunk róluk semmit, az áldozatoknak a hozzátartozói, ezért egy idő után ugye elkezdenek mozgolódni. Egy idő után a hozzátartozók megtalálják egymást, és hát úgy gondolják, hogy hát, hogyha együttesen lépnek föl, akkor talán mégiscsak megtudják, hogy mi történt ugye a szeretekkel. Ezt mind úgy teszik, hogy egy hatalmas megfélemlítésben vannak, hiszen tudjuk azt, hogy magukat, a hozzátartozókat is folyamatosan megfenyegették, hogy amennyiben sokat mozgolódnak, ők is a szeretteiknek a sorsára fognak jutni. Egy asszony küldöttség azonban mégis felkeresi ugye a kisgazdapárti Futó Dezsőt, aki újságíróként felkarolja az ügyet. Azt tudjuk, hogy már 45 április végén miniszteriális szinten van tudomás arról, hogy Gyömrőn emberek tűnnek el. Ekkor már van, akinek a holtteste elő is kerül, tehát tudnak arról, hogy Gyömrőn mi történik.
0: A 17 órai híreket követően Arcok és sorsok, fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből című egyháztörténeti sorozatunkban a gyömrői és környéki gyilkosság egyházi áldozatainak történetéről lesz szó, akiket 1945-ben meggyilkoltak. Vendégünk Török Ádám történész.

0: Vedres Csaba felvétele szólt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Csütörtökön ülésezik az Alkotmánybíróság. Napirend szerint 4 ügyet tárgyalnak. Az első az alaptörvény 17. módosítása miatt beadott utólagos normakontroll a köztársasági elnöki megbízatás megszűnésével kapcsolatban. A második az alaptörvény 16. módosítása miatti utólagos normakontroll a kekvákkal kapcsolatban. A harmadik és a negyedik téma az országgyűlési képviselők 12 éves mandátum korlátja, illetve az alkotmánybírók 70 éves életkor határa. Valamennyi ügyet a Fidesz-KDNP kezdeményezésére tárgyalják. Mivel az alkotmánybíróság jogköreit a Fidesz korábban szűkítette, ezért az alaptörvénymódosítást tartalmi okokból nem, csupán eljárás jogi hiba miatt semmisíthetnek meg, írja az Infostart. Zéró tolerancia.

0: teret kialakítanunk, ahol közelebb kerülhetünk Istenhez. Hangsúlyozta Albert Leander ferences szerzetes csíksomlyói házfőnök prédikációjában a csíksomlyói Szent Klára ház búcsúján augusztus 12-én. Írta meg a Magyar Kurír. A ház a Clarissa nővérek volt monostora, most lelki gyakorlatos házként funkcionál. A szerzetesek ugyan közösségben a világtól elkülönülve élnek, imádságukban azonban magukhoz engedik, és Isten elé viszik az emberek gondjait. Új megbízatást kapott Németh László bíboros belgrádi érsek. 14. Leópápa a gazdasági tanács tagjává nevezte ki augusztus 11-én. A Szentatya vele együtt 8 új tagot nevezett ki a Szentszék gazdasági működésében fontos szerepet betöltő testületbe. Olvasható a Magyar Kurír cikkében. Megkezdődött a Csernavodai atomerőmű 2. blokkjának ellenőrzött leállítása csütörtökön a Duna vízszintjének folyamatos és jelentős csökkenése miatt, közölte az üzemeltető Nuclear Elettrica román állami vállalat. A vállalat közleménye hangsúlyozta, hogy a két reaktor leállítása teljesen biztonságos, a környezetre, a lakosságra és a dolgozókra sem jelent veszélyt. Hozzátették, hogy a szakemberek a Duna vízállás előrejelzései alapján döntenek majd az atomerőmű újraindításáról. Nukleáris energiaforrás nélkül Románia jelentős 2000 megawattot meghaladó importra szorul az esti csúcsidőben. Most fővárosi közlekedési hírek következnek.
1: Erős a forgalom a Rákóczi úton a Blahalujza térnél, az Andrássy úton befelé az Operától, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Mától a Budörsi úton befelé buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. Szép Csilla, BKK Info.
0: Végül hazánk időjárásáról. Túlnyomóan derült napos időben lesz részünk, csapadék nem lesz. A hőmérséklet jelenleg 27 és 31 Celsius fok között alakul. Késő estére 16 és 25 Celsius fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket. A következő híradással 17 órakor jelentkezünk. Következik a Katedra két oldala. 4 hetente jelentkező műsorunkban katolikus oktatási intézményeket mutatunk be, pedagógusok és diákok szemszögéből. Ma a Szent II. János Pál iskola központban látogat el a szerkesztő Kelen Ágoston. A zenei szerkesztő Bögös Herrietta.

A Szent II. János Pál óvoda, általános iskola és gimnázium története a 20. században kezdődött. 1923-ban a pannonhalmi főapát iskolát alapított a fővárosban, amely a Rigó utcában működött. A nagyhírű pesti bencés iskola működésének az egyházi iskolák zömét államosító kommunista rendelet vetett véget 1948-ban. A pesti bencés iskolában végzett öreg diákok kérésének elegettéve 1994-ben a pannonhalmi főapát hozzájárult az iskola újraalapításához. Az intézmény székhelye a kapucinus atyák nagylelkűségéből a főutcában, a kapucinus templom melletti rendházi épületben folytatódott. 2002-ben a bencés rend, az iskolát támogató alapítvány és az iskolaigazgató felkérését elfogadva a fenntartói szerepet a Krisztus Légiója kongregáció vállalta át. A Krisztus Légiója kongregáció pápai jogú férfi szerzetes rend, amely Magyarországon 1996 óta van jelen. A Krisztus Légiója több mint 180 iskolát és 40 felsőoktatási intézményt tart fent világszerte. Mivel a főutcai épület időközben alkalmatlanná vált az oktatásra, 2011-ben az iskola a 11. kerületben található, új épületbe költözött, egyúttal az újonnan megalapított óvodával együtt iskola központtá vált. A költözéskor megkezdett bővítési munkák napjainkban is tartanak. 2015. szeptemberében az iskola központ felvette Szent II. János Pál pápa nevét. Az iskola

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Katedra két oldala című műsor mai számában a második János Pál iskola központot mutatjuk be önöknek Ádám Szilamérrel, az iskola tanárával és Somogyi Erzsébettel, az iskola 11-es diákjával. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Meg szeretném kérni tanár urat, hogy mutassa be néhány szóban az iskolát. Milyen értelemben beszélhetünk a második János Pál iskoláról, mint iskola központról?
1: Az iskolánk iskola központ mi voltja? Abban nyilvánul meg, hogy itt óvodás koruk óta járnak ide diákok. Érdekesség, hogy idén volt az első olyan osztály, végzős osztály, ahol már 4 vagy 5 diák is óvodás kora óta ide járt. Ez az iskola központ minősége az intézménynek, ez egy fontos küldetésünk is olyan értelemben, hogy a közösségi programokban igyekszünk hangsúlyt fektetni arra, hogy kicsik, nagyok egyszerre jelenjenek meg közös csoportokban. Szóval, hogy lássuk, hogy itt sokan vagyunk, sokfélék, sok korból.
0: Ahogy tanár úr is mondta, az iskola központ, tehát óvodától érettségiig van. Te ide jártál óvodába is?
2: Nem, én 9-ben jöttem ide, ugye általános iskola után, viszont az én osztályomban is több ember is van, 4 vagy 5, akik már óvodáskoruk óta ismerik egymást, és ez biztosan hatalmas előny jelent számukra. És ballagáson még külön díjat is szoktak kapni azok, akik óvodáskoruk óta, 3-4 éves koruk óta a közösséghez tartoznak.
0: Tanár úr miért választotta a tanári hivatást? Mióta tanít itt az iskolában?
1: Én 2020 óta vagyok tanár, akkor még mesteri is hallgató voltam. Egy véletlennek köszönhető, hogy tanár vagyok. Nagynéném biológia tanár volt egy kisiskolában, és el volt kezdődve a tanév, amikor a magyar tanár kollégája megbetegedett. Úgyhogy nagyon gyorsan kellett keressenek tanárt. Egyik nap felhívott, hogy van-e kedvem menni tanítani. Hát mondtam, hogy átgondolom, mire ő, hogy nincs idő gondolkodni, mert hétfőn kellene kezdeni, volt ez pénteken. Anélkül, hogy én terveztem volna akkor tanítani, így belecsöppentem a közepébe. Én addig nyilván lehetőségek közt ott volt, hogy tanár legyek, de sok minden egyéb érdekelt ekkor még. Ugyanakkor ez az év nagyon pozitív benyomást tett rám. Nagyon jó közösségbe kerültem, nagyon jó diákokat tanítottam, nagyon színes volt. Ez egy kisvárosnak egy kis iskolája, Székelykeresztúron, ráadásul Erdélyből származom. És ez az év volt az, hogy akkor mondtam, hogy maradok ugye, tanári pályán.
0: Meg szeretnélek kérni, hogy mutass be majd az iskolát.
2: Amikor bejövünk az iskolába, lent van az aula, van egy kis kápolnánk, van udvarunk, ahol focipálya van, és még az iskolán kívül az utca másik oldalán hozzánk tartozik egy kosárpálya, meg még egy focipálya. Jelenleg a könyvtárban vagyunk. Hatalmas terek vannak az iskolán belül, vannak közösségi részek is, közösségi termek, ahol lehet csocsúzni, folyosón vannak pingpongasztalok, ahol 9-es korunkban rengeteget számított, hogy ott összetudtunk szokni meg, leülni ott, beszélgetni és megismerkedni egymással.
0: Ahogy mondtad, a tanulás is nagyon fontos az iskolában. Van olyan tantárgy, amit kimondottan szeretsz, illetve olyan, amivel későbbiekben szívesen foglalkoznál?
2: Én személy szerint az irodalomnak a híve vagyok. Mindig is nagyon szerettem, mindig is az ment jobban. Nagyon szeretek verseket olvasni, akár verseket írni, meg hallgatni az irodalomórákat, amik nagyon közel állnak hozzám, és abban szeretnék ezzel foglalkozni, hogy én a színészi pályára készülök.
0: Tanítani, nevelni, evangelizálni. Ez a 3 főnév, íganév visszatérően megjelenik az iskola honlapján. Mi a különbség a tanítás, nevelés és evangelizálás között? Ön melyikben a legjobb?
1: Hát, hogy melyikben mondjuk a legjobb, azt talán a diákoktól kellene megkérdezni, úgyhogy ne halljam, hogy mit válaszolnak. Szerintem ez a mai pedagógus társadalomnak az egyik kívása, hogy egyre inkább nevelni is kell, nem csak tanítani. Egyébként nekem ez komfortos, szóval nekem ezzel nincs bajom. Nyilván a legtöbben, főleg középiskolában azért lesznek tanárok, hogy tanítsanak, de azért mindig akadnak olyan kívások, főleg osztályfőnökként, amikor, ha nem is ugye szóhagyományos értelmében nevelünk, de sokat kell foglalkozzunk a diákok nem csak szellemi, hanem lelki-érzelmi életével is. Az evangelizáció is szerintem nagyon fontos az iskolában. Abban talán én kevésbé jeleskedem, de mint iskola központ rengeteg olyan lehetőséget nyújt, hogy ezt sikeresen tudjuk továbbvinni. Szerintem ebből így az egyik legjobb, ami talán lehet, hogy egy hozzáértő kijavítana, hogy ez nem pont evangelizáció, de szerintem keresztény hit ebben érhető tetten a leginkább ez a missziók, ami az iskolánknak egy nagyon szerves és fontos programja. Ebben a középiskolás diákok látogatnak el fél évente kétszer hosszabb időre, meg többször ilyen hétvégékre, hátrányos helyzetű vidékekre, ahol gyerekekkel foglalkoznak, programokat szerveznek nekik, akár adott esetben felújítanak, és nyilván itt is megjelenik a lelkiség. Szóval számomra ez az egyik legtetten érhetőbb része, amikor nem csak elmondjuk, hogy kellene, vagy hogy hogyan terjesszük a hitet, meg nem csak a hitet, hanem eleve egy ilyen empatikusabb hozzáállást a világhoz, hanem csináljuk is.
0: Szerinted az iskola melyikben a legerősebb? Tanításban, nevelésben, vagy evangelizálásban?
2: Szerintem mindháromban egyaránt nagyon erős, hiszen már előbb is kitértem arra, hogy tanárainkban nagyon megbízunk, és az evangelizációban szoktunk járni mindegyik osztály lelki gyakorlatokra, ahol nagyon-nagyon jó, hogy ki tudunk szabadulni a nyüzsgésből, és egy kicsit el tudunk mélyülni. Van egy alkalom, amit Bubis Mária imának hívunk, amikor is az óvodásokkal a gimnazisták együtt elmondják a rózsafüzért, és ebben is nagyon közel kerülnek egymáshoz a legkisebbek a legnagyobbakkal.
0: Tanár úr, elsősorban tanár, író vagy irodalmár?
1: Elsősorban tanár vagyok, ha ezt onnan nézzük, hogy mivel töltök a legtöbb időt. Sajnos így az iskola nagyon sok időmet elviszi, bár ezt most nem feltétlenül pejoratív értelemben mondom. Irodalmár vagyok talán most a legkevésbé. Így az egyetemi évek alatt tetőzött, és azóta tényleg nincs annyira időm ezzel foglalkozni. Írónak meg szeretnék lenni, vagy hogy mondjam, szeretném, ha majd egyszer annak tartanának az emberek, de nyilván ez a tanár lét az, ami leginkább meghatározza a mindennapjaimat.
0: Amikor Krasznahorkai László megkapta a Nobel-díjat, ha jól emlékszem, hogy csütörtöki nap volt, amikor ez kiderült, másnap vagy utána vidd be Krasznahorkait az iskolába? Lehet Krasznahorkait tanítani?
1: Vittem be. Hát bemutattam őt röviden, meg elmondtam, hogy bár mindenki azt mondja, vagy is szereshatatlan, és hogy nehéz olvasni. Én azért szeretek ezzel ellent mondani. Szerintem jól olvasható, nyilván nem feltétlenül könnyű témákban, vagy könnyű mondatokban ír, de hogyha elkapja az ember a ritmusát, akkor szerintem rendkívül humorosak is a művei. Nyilván bele kell tenni az energiát, de a gyümölcse is szerintem nagyobb vagy. Nem tudom, hogy Krasznahorkait mennyire lehet tanítani. Tanítani még így nem próbáltam. Szerintem egyébként így mindent lehet. Jól el kell találni azt az osztályt, akinek ezt beviszi az ember, mert azért tényleg bele kell fektetni az energiát, és a diákok annyira nem mindig szeretik, szóval. Meg szerintem az irodalomoktatásnak főleg iskolában alapvetően az lenne az értelme, hogy megszerettessük velük az irodalmat, hogy aztán majd a későbbiekben guktól vegyék elő akár Krasznahorkainak a műveit. Szerintem van egy pici aránytalanság, néha olyanokat kérünk el olvasni a diákoktól, ami hát vagy életkorukból fakadóan nagyon-nagyon távol áll tőlük, vagy pusztán amiatt, hogy nagyon régi íródott műveket kellene olvasniuk, egyszerűen nehezen értik meg, és ezért nem lesz sikerélményük, ezért az egész olvasásról lesz egy negatív tapasztalatuk. Szóval picit így másként kellene felépíteni az egészet, és akkor talán 12-ben be lehetne vinni Krasznahorkait. Én majd meg fogom próbálni, remélem, hogy nem bukok bele.
0: Miben más ma magyar tanárnak lenni, mint amikor mondjuk önt tanították magyarra? Miben változott a magyar nyelv és irodalom oktatása?
1: Sajnos nem sokban, szerintem. Bár nekem egyébként jó tanáraim voltak. Nyilván így a módszertannuk az egy ilyen régi módibb volt. Több függetlenül olyan tanáraim voltak, akikre egy szívesen figyeltem, vagy figyeltünk. Most én úgy érzem, hogy azért nehezebb. Szóval van egy elég nagy verseny a figyelemért a diákokkal, amit folyton megpróbálunk megnyerni, és folyton elveszítünk. Nyilván nagyon nehéz érdekesebbnek lenni, mint egy nem tudom, mint az interneten bármi, ami így elérhető. Azért szokott sikerülni szerintem, de hogy a legnagyobb kihívásunk ez, ami mondjuk kevésbé volt jelen, mint amikor én voltam diák. Bár én pont 9-es voltam, amikor megjelentek az okostelefonok, szóval ott azért már elkezdődött az a tendencia, amiben most nyakig vagyunk. Szerintem régen is meg kellett nyerni a diákok figyelmét, és fel kellett kelteni az érdeklődését. Ez most is így van. Én nem gondolom, hogy a mostani diákok egyébként rosszabbak lennének, mint mi voltunk, vagy mint voltak 20 vagy 30 évvel ezelőtt. Pusztán több az olyan dolog, ami elterelheti a figyelmüket.
0: Az iskolában milyen szabályok vonatkoznak a telefon használatra?
2: Iskolánkban, mint szerintem a legtöbb iskolában ugyanaz a szabály, hogy lettek szekrények beszerelve, és reggel oda kell lerakni, kulcsra zárni, és hát csak a tanár engedélyével lehet elővenni, amikor órán kell használni mondjuk Kahoothoz, vagy különféle tanulmányi célokból.
0: Az iskolában a tanuló diákok egymást nem feltétlenül ismerve kerülnek ide véletlenszerűen. Mi tesz az itt lévő diákokat közösséggé?
2: Rengeteg közösségi alkalom van, ahol megismerhetjük egymást. Például ott van a Döknap, amit ráadásul a gimnazisták, a dökösök szerveznek, az nem sokára lesz. Például ott volt a Projektnap, ahol a tanárok szerveznek evezéstől kezdve főzésig mindenféle programot, és ugyanígy különböző vegyes korosztályú csoportokba vagyunk beosztva. Vagy, mint már említettem előbb is, az akadályversenyt, ahol ráadásul a gimnazisták vezetésével indulnak csoportok normafára, ahol egészen első osztálytól kezdve vannak beosztva gyerekek a csoportokba, és ott kell különböző feladatokat együtt megoldani. A Márton nap az egyik legfontosabb napunk, amikor a felsős gimnáziumi osztályok különböző programokat szerveznek a termeikben.
0: És már beszéltünk a telefonról, térjünk rá a mesterséges intelligenciára. Tanár úr tudja használni a mesterséges intelligenciát akár egy órára való felkészüléshez, dolgozat összeállításra, vagy ez még nem játszik?
1: De már nagyon sokat segít, viszont szerintem könnyű beleesni abba, hogy túl sok mindent bízunk rá, és azért ennyire még nem fejlett, főleg magyar nyelvterületen belül azért kevesebb tudása van irodalomhoz, például abszolút nem ért, de hogyha jól tudja használni az ember, akkor lehet úgy használni akár, mint egy személyasszisztenst. Azt is fontos megtanulni, és ezt is fontos lenne valahogy tanítani a diákoknak, hogy hogyan promptoljanak, mert minél pontosabb promptokat adunk, annál jobb eredményt tudnak hozni. Dolgozatírásra egyébként tud segíteni, mert egy dolgozat összeállításra, viszont erre is minél pontosabban, minél több forrást megadva, és lehet, hogy végtére minden forrást begépelve, meg mindent leírva már ott vagy, hogy időben az alatt már te is összerakod a dolgozatot.
0: Az iskola központ patronusa Szent II. János pápa. Hogyan jelenik meg az ő tisztelete itt az iskolai életben?
2: Minden osztályteremben például ki van rakva a képe, és lelki gyakorlatokon is szokott róla szó esni. Például ősszel volt az én osztályom lelki gyakorlaton, ahol kifejezetten róla voltak történetek, és róla beszélgettünk.
1: Alapvetően az iskola központunk most 10 éve, hogy ezen a néven fut, Szent II. János Pál iskola központ néven. Előtte Szent Benedek iskola központ volt. Hát így most picit így az iskola történetéhez olyan, mint Tézeusz hajója, hogy folyton szétszedtük és újra összeraktuk. 94-ben indult az iskola Szent Benedek néven, és ez nem is itt volt, hanem még a belvárosban. Aztán 2010-ben költözött ide, és ezután most 10 éve, hogy a Szent II. János Pál pápa nevét viseli. Egyébként ez az akadályverseny, amiről már szó volt, az János Pál napi akadályverseny. Hát ott például azt a szellemiséget visszük tovább, hogy Szent János Pál pápa például szeretett kirándulni ő is. Itt a folyosón is, hogyha megyünk, rengeteg ilyen kép van, amin például síjelés közben látjuk, és picit ezt elevenítjük fel ezen az akadályversenyen. Egyébként igen, idén pont ebből a 10 éves évforduló kapcsán a lelki gyakorlatoknak a tematikája az a Szent II. János Pál pápa körül szerveződött, de egyébként egy erekénk is van tőle a kápolnában, egy véres szövet darab a ruhájából.
0: A Szent II. János Pál óvoda, általános iskola és gimnázium egy olyan katolikus intézmény, amelynek küldetése, hogy olyan apostolokat neveljen, akik az iskola elvégzése után környezetükben keresztény vezetővé válhatnak, olvasható az intézmény pedagógiai programjában. Lehet apostolokat nevelni?
1: Lehet apostolt nevelni, de alapvetően szerintem itt az a fontos, hogyha megfelelő értékrenddel nevelünk megfelelő értékrendű embereket, akkor valamilyen szinten már maguktól is apostolokká válnak, olyan értelemben, hogy az életükkel példát mutatnak.
0: Most június közepén beszélgetünk, néhány hét múlva elkezdődik a nyári szünet. Volt már, vagy lesz osztálytáborotok?
2: Nagyon jó kérdés, mivel pont holnap megyünk osztálytáborba, Badacsony-Tomajra. Az osztálytáborokban rengeteg közösségi program szokott lenni. Emlékszem, hogy 9-ben még sárkányhajóztunk, ami ugye éppen akkor érett össze az osztályunk, szóval nagyon jó volt, hogy közösen kellett a vízben viccelnünk, vagy közös beszélgetések szoktak lenni. Terveztük még, csak a szabályozás miatt nem fogunk tudni végül bográcsozni, de közös főzések szoktak lenni. Hát meg, amikről még ugye a tanároknak néha nem szabad tudni, olyanok is szoktak történni, de mint mindenhol szerintem.
0: Hogyan telik egy tanárnak a nyári szünete? Igaz az a sztereotíp elképzelés, hogy június közepétől szeptember 1-ig nincs semmi dolga?
1: Nem igaz. Eleve a június közepe az inkább július eleje vagy július közepe. Itt miután kicsengetnek az iskolából, úgy nekünk itt még sok a feladatunk. Egyrészt még a szóbeli érettségik is ezután vannak, meg adminisztratív dolgok, meg lezárni az évet, akár trendrakással is, vagy bármilyen módon. Azért nyáron is sok kolléga már készül a következő évre. Sokan egyébként még táboroztatnak nyáron, szóval én azt nem mondanám, hogy az egész nyarat a minden tanár így végig lustálkodja. És a szeptember 1 sem igaz ilyen szempontból, mert már augusztus közepén elkezdődik nekünk a tanév, amikor már aktívan készülünk az új tanévre, átnézzük a tanítandó osztályokat, mit kell tanítanunk, mit kell akár másként csinálnunk jövőre, mint tavaly. De hogyha már volt a kérdés, hogy mennyire vagyok irodalmár vagy író, én például ebben az időszakban tudok inkább ilyen dolgokkal foglalkozni. De minden évben egyébként próbálom én nyáron fejleszteni magam szaktanárként is. Ilyenkor van időm mondjuk újraolvasni a helyesírási szótárat, meg a különféle pedagógiai dolgokat, amit így évközben felhalmozok. Szóval nem csak móka és kacagás, persze az is van, meg pihenés is van nyáron.
0: Szoktatok nyárra feladatokat, kötelező olvasmányokat kapni?
2: Át szoktuk nézni végén, hogy a következő évben mik lesznek a kötelező olvasmányok, szóval azokat ajánlott akár elkezdeni már nyáron, de nincs ilyen kötelező, hogy akkor most olvasd el ezt, és akkor majd számonkérés szeptember 2-án.
0: Van olyan irodalmi mű, amit így a nyárra ajánlana, akár a diákjainak, akár a rádió hallgatóinak?
1: Hát ha már megemlítettük Krasznorkai Lászlót, akkor én ajánlom a legutóbbi könyvét, a Magyar Nemzetbiztonságát, ami által szerintem jól megértető, hogy miért mondom, hogy olvasható Krasznorkai. Nem is túl hosszú, talán ilyen 130-140 oldal. Nagyon vidám a témája, bár nyilván azért megjelennek Krasznorkai lélekállapotára utaló kisebb, komorabb jelenetek, de szerintem humoros is. Nagyon jó lehet akár ilyen könnyedebb tengerparti olvasmánynak, mert sokan ilyenkor viszik a nagyon limonádé könyveket, de én azért bátorítok mindenkit, hogy vigyen a tengerpartra is szép irodalmat, mert nem lesz baja tőle. Szóval a Magyar Nemzetbiztonságát Krasznorkaitól ajánlom.
0: Ha egy mondatban kellene összefoglalni, hogy az ember mit tanulhat meg az iskolában, jelen esetben itt a II. János Pál iskolában, mi lenne az az összefoglaló mondat?
2: Szerintem mi iskolánkra mindenképp az jellemző, hogy felkészít minket arra, hogy hogyan viselkedjünk emberien a többi emberrel, és hogyan szocializálódjunk.
1: Igen, ezt hozzátenném, hogy az iskolánknak egyik fontos, hát mottója ez a teljes embernevelése, ami pont ezt fejezi ki, hogy bár ez egy kéttanítási nyelvű iskola, és nagyon fontosak a szellemi értékek és a tanulási teljesítmény is, de azért a prioritás, vagy így mindenek előtt az emberré nevelés van.

Ne féljetek a fiatalságotoktól és attól a mélyről jövő kívánságotoktól, hogy kipróbáljátok a boldogságot, az igazságot, a szépséget és a sokáig tartó szeretetet. Néha úgy érezzük, hogy a társadalom fél a fiatalok ezen hatalmas kívánságaitól, jól lehet, ti magatok nem féltek. Ne féljetek! Amikor rátok nézek, kedves fiatalokat, nagy hálát és reményt érzek. A jövő hosszú ideig, a következő században a ti kezetekben van. A béke jövője a ti szívetekben van. Olyannak kell lennetek, akik mélyen bíznak az emberekben, és akik mélyen bíznak az emberi hivatás nagyságában. Második János Pál pápa üzenete a béke 18. világnapjára.

0: Elhangzott a Katedra két oldala. A mai adásban a Szent II. János Pál iskola központ működéséről beszélgetett a szerkesztő Kellen Ágoston, az iskola tanárával Ádám Szilamérral és az iskola 11-es diákjával Somogyi Erzsébettel. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. A beszélgetést pénteken hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Zenepillérek. A mikrofonnál a szerkesztő Juhász Előd.

Hölgyeim és uraim, ez a Pillérek műsor. Rapszódikus visszatekintés. Fülöp Csaba, Peresztegi Attila és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket.

0: Az imént említettem, hogy rapszodikus visszatekintés. Ez egy személyes műsor, ha megengedik, hölgyeim és uraim, saját emlékeket idézek. 1956-ot írunk, én 18 éves vagyok, és ez az év ugye nem csak a forradalom és szabadságharcról nevezetes, hanem nagyon sok zenei élményről is. Tavasszal Carlo Cecchi járt a Zeneakadémián, és többek között ezt az Oberon nyitányt vezényelte. Ez a tündérzene egyébként fantasztikusan jól van hangszerelve, izgalmas, érdekes, kicsit másfajta tündérek ezek, mint amilyet Mendelssohnnál megismertünk. De hát az élet ilyen több oldalról meg lehet közelíteni ezt a témát is egyébként. Azt hiszem, hogy egyszer érdemes lenne tündérek és manók címmel egy összeállítást készíteni. Tehát 1956, Carlo Cecchi. Ugyanebben az évben, tehát az Oberon nyitány után, 57 áprilisában, tehát már az események után, az egyik első, számomra legemlékezetesebb koncert volt, amikor Forrai Miklós vezényletével először szólalt meg Magyarországon Orff zenéje, a Carmina Burana. Először egy részlet.
1: Itt a

Ugye nem csoda, hogy hatalmas hatással volt rám, és nagyon sokakra Orff zenéje. Akkor ismertük meg. Emlékszem, amikor később Szabolcsi tanár úr megkérdezte a Zeneakadémián, hogy kedves juhász kollega, milyen zenével szeretne majd foglalkozni, és akkor mondtam, hogy kortárs zenével is, és akkor leült a zongorához, és pontosan ezt a bordalt mutatta, ezt a na mindegy, ez az egyik emlék, a másik pedig az, hogy ezt egy kórussal is előadtuk, és ahhoz én egy picit más szöveget készítettem, ugye adja magát ez a iszik erre, iszik arra, ritmizálva, nagyon érdekes, nagyon jó kis szöveget állítottunk össze, volt magyar fordítás, de nem annyira a zenére illő. Tehát kórussal is előadtuk, és én ott zongoráztam. Aztán Orffal kapcsolatban még egy emléket későbbit felelevenítek, amikor Münchenben személyesen is megismertem, tehát találkoztam vele, sőt, egy pici beszélgetést is tudtam rögzíteni. Ugye Orffnak a zenei tanuló évei alapján az ő elmélete különbözött a Kodályétól, ugye nálunk az éneklés mindenek előtt, nálam meg a ritmus mindenek előtt. Abból kiindulva, hogy már a csecsemő is a különböző ritmusjátékokra felfigyel. No, erről beszélt, és nagyon büszke voltam, mert azt mondta a Carl Orff mester, hogy ha majd kapcsolatot szeretne építeni Magyarországgal, akkor most nagyon örül, mert találkozott egy magyar zenetörténésszel, és így tovább. Tehát Orffal ilyen emlékek vannak, és hogy mennyire sokoldalú volt, kedvencem lett később, azt hiszem a Szegedi Operában játszották a Hold című mesejátékát. Mégsem ebből idézünk, hanem a Carmina Burana testvérpárjából, a Catulli Carminából.

Ez volt az Orff részlet, mégpedig a Catuli Carbinából. Az 50-es évek közepén járunk, már egy korábbi műsorban meséltem olyan előadásokról, amikor a közönség spontán felállt az Eroica szimfónia gyászindulója hallatán. Csak emlékeztetek arra, hogy 56-ban például egy Bartók kórus hangverseny úgy alakult ki, hogy a következők vezényeltek, szóval igazi aranykor: Vásárhelyi Zoltán, Csenki Miklós, Ferencsik János. Kérem szépen, és hát ugyanezt el lehetne mondani nagyon sok területről, a zenei élet sok területéről. Egyébként 1957. január 14-én volt az első tanítási nap a forradalom után a Zeneakadémián, és például márciusban elmentünk kirándulni valahol Pomász környékén a Lajos forrást megcélozva, és felírtam, és most, hogy készültem a műsorra, fellapoztam ezeket a régi írományokat. Négyszer igazoltattak Budapest és Lajos forrás között. Fiatalok voltunk, és mindenki annak a diájén, ugye a hatalom retteget attól, hogy disszidálunk, kimegyünk, stb. No, maradjunk a zenénél, lépünk előre. 57-ben egy feljegyzés, hogy ugye zeneakadémista voltam 56 és 61 között, és hát ugye pénzt kellett keresni, mert szerettem utazni, és ahhoz kellett gyűjteni, és többek között elmentem statisztálni filmekhez. Én voltam a tömeg egy pici alakja, például a Nehéz kesztyűkben, ez paplászról szóló film volt. Nem olyan régen egyébként játszották, megmondom őszintén, nem néztem meg. 58-ban egy bejegyzés, hogy zongora kitűnő. Erre majd vissza fogok térni, de 59-ben, tehát 21 éves koromban, még zeneakadémistaként, felkértek előadást tartani a trubadúrról. És hát nagyon komolyan elmondtam, ez egy nagyon szövevényes, ilyen granginyol történet, szörnyű a história, de nem csak én mondom, hogy szörnyű, hanem Leós Lezák is, aki a 1900-as évek elejének egyik leghíresebb tenoristája volt, aki több tucatszor énekelte a trubadúr Manrico szerepét, és a Lezáktól megkérdezték, hogy tessék, művész úr, miről szól ez a darab? És erre elmondta a Lezák, hogy kérem szépen, 65-ször énekeltem, de fogalmam nincs.

boldogan hallgattuk volna tovább, de annyi mindenről szeretnék még mesélni. 1959-ben ugye volt ez a bizonyos első opera ismertetés, és áprilisban az a megtiszteltetés ért, mint hallgató a zenetudományi szakon, hogy tessék zongorát bemutatni, mégpedig Lisztnek a magyar történelmi arcképek sorozatából a legelsőt, a Széchenyit. És akkor életemben először is utoljára a Zeneakadémia nagytermében, a nagy hangversenyzongorán megszólaltattam. Előre mondom, hogy nem volt csodás produkció, bár nem hibáztam, illetőleg volt egy hiba, amin utólag jól mulattam, hogy egy szekvenciás részt, tehát egy ismétlődő részt, amit kétszer kellett volna pár ütemet megismételni, én a nagy izgalmamban háromszor ismételtem.

mennyivel jobban zongorázott Jandó Jenő, mint én. Egyébként zene történész részéről így zongorázni annak idején, ez azért most is meghallgatható. No, nem magamról szól, hanem az akkori időszakról, amikor óriási meglepetés volt, amikor bemutatták, ha jól emlékszem, igen, 1960-ban Szervánszky Endre 6 zenekari darabját. Ez abban az időszakban volt, az után, amikor ugye sorra készültek a különböző magyar kompozíciók is, egy sémára, egy kaptafára, és akkor egyszer csak Szervánszky Endre jelentkezett 6 variációval, és a variációkat összekötő kis zenékkel, olyan, mint egy rondó téma, amelyek a 12 hangúságot hozták előtérbe.

Ugye ma már ezt teljesen megszokottan hallgatjuk, abszolút nem jelent újdonságot, de 1960 áprilisában, amikor januárjában, amikor bemutatták, akkor bizony újdonság volt, és hatalmas viták születtek, két álláspont volt, hogy szörnyű ilyen zenét nem lehet írni, mert ez majmolása a nyugati kortárs zenének, stb. Stb. Másik meg, hogy Szervász Kendre miért nem maradt az eddigi jól bevált mesdjén. No, ilyen is volt. Érdeklődéssel várom valamelyik ifjú zenetörténésztől, hogy dolgozzák már fel az 50-es éveket, amikor sorra születtek a legnagyobb, ma is élő zeneszerzőktől a tömegdalok, amikor Bartókot elítélték, és így tovább, és így tovább. De zökkenjünk vissza. 1960-ban 22 éves vagyok, még zeneakadémista, és hogy zseppénzt keresek, több kórusnál is dolgoztam, többek között a Könnyűipari Minisztérium Bartók kórusánál, erről majd legközelebb fogok mesélni, mert akkor ismertem meg Simándi Józsefet. De feljegyeztem azt is, még zeneakadémista koromban, hogy hány operát hallgattam. Hát itt is már sokkal több, mint 70 különböző operát, erről megszülettek a feljegyzések szereposztással, karmesterrel. Utólag mondom, hogy Ferencsik János mindenhol szerepelt, óriási ajándék volt ebben az időben az ő jelenléte. Aztán megjelent az első írásom is 1958-ban, tehát 20 éves koromban a Muzsika folyóiratban. És onnan aztán elszabadult a pokol, mert nagyon szerettem írni kritikákat, esszéket, beszámolókat, és hála a jó Istennek kaptam megbízásokat különböző helyekről. Amiről még beszélni szeretnék ebben a rövid fél órában, az az, hogy az operák között az egyik legnagyobb élmény sok-sok felkiáltó jellel van leírva a kis naptáromban, egy Álarcos Pál előadás az Erkel Színházban. Elmondom a szereposztást, és egészen fantasztikus, majd egy pici részletet fogunk idézni. Giuseppe Di Stefano, Takács Paula, Házi Erzsébet, Jámbor László, Tiszai Magda, és vezényelt természetesen Ferencsik János.

0: Zenepillérek. A szerkesztő Juhász Előd volt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó, az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson. Az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van, elkezdődött a kövek beépítésének előkészítése. Közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán csütörtökön. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Duna jobb partján a terep előkészítése megtörtént, elkezdődött a tervek alapján a kövek beborítása, a bal parton pedig a honvédség végzi a felvonulási terület és a depó kialakítását. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be, ismertette a miniszterelnök, aki arra is kitért, hogy jelenleg a paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel. Örömmel és közös imádsággal kezdődött meg Bodajkon a helyi ifjúsági tábor területén a 8. egyházmegyei ifjúsági tábor, amelyet augusztus 11-e és 15-e között tartanak. Adta hírül az Esztergom budapesti főegyházmegye a

szerint különösen nincs helye visszaélésnek ott, ahol a pénz és az eszköz közvetlenül emberéletek megmentését szolgálja. Hegedű Zsolt azt ígérte, minden ügyet feltárnak, amelyben felmerül korrupció, szabálytalanság vagy közpénzekkel való visszaélés gyanúja. Attól függetlenül, hogy mikor történt vagy ki követte el, a felelősöket számon fogják kérni. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után is visszafogott maradt az albérletek havi drágulása, mind Budapesten, mind országosan, derül ki a KSH ingatlan.com lakbérindexének csütörtökön közzétett legfrissebb adataiból. Éves összevetésben 5-5,5%-os bérleti díj emelkedés történt a fővárosban és országos szinten. Az MTI-nek küldött elemzés szerint, bár a nyári albérletpiaci főszezon kezdetével ismét emelkedésnek indultak a bérleti díjak, a havi drágulása korábbi évekhez képest szerénynek mondható. A ponthatárok kihirdetését követően pedig meg is torpant az áremelkedés. Közlekedési hírek következnek. Az M3-as autópályán Budapest felé a Bak térségében kiépített terelés előtt 5-6 kilométeres torlódás alakult ki. Az M5-ös autópályán Röszke felé Ócsa és Inárcs között az elválasztó sáv növényzetét vágják vissza, a 32-es és a 37-es kilométer között a belső sávban lassan mozgó munkagépet kell kikerülni. 2-3 kilométer hosszan araszolnak a járművek. Az 1-es főúton Óbarok térségében aszfaltmarást végeznek, ezért a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra kell készülni. Végül hazánk időjárásáról. Felhőtlen lesz az ég, csapadék kizárt. Az északkeleti-keleti szelet olykor erős lökések kísérhetik, majd a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 18 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híreket legközelebb 18 órakor mondunk. Arcok és sorsok. Egyháztörténeti sorozatunk következik. A szerkesztő riporter Sós Viktor.

0: Folytatjuk beszélgetésünket a Gyömrő és környéki gyilkosságokról, azoknak az egyházi és világi áldozatoknak a történetéről, akiket 1945-ben a megszálló szovjet hadsereg árnyékában kommunista kötődésű személyek meggyilkoltak. Műsorunk vendége Török Ádám történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója. Egy ilyen brutális gyilkosság sorozatot megpróbáltak-e feltárni? Történtek-e erre vonatkozóan kísérletek 45 tavaszát követően, illetve miután az elkövetők nagyon markánsan és jelentősen a kommunista párthoz kötődtek, hogyan és miként próbálta a kiépülő kommunista diktatúra eltusolni ezt a gyilkosság sorozatot?
1: Természetes ugye az, hogy itt eltűnnek emberek. Nem tudunk róluk semmit, az áldozatoknak a hozzátartozói, ezért egy idő után ugye elkezdenek mozgolódni. Egy idő után a hozzátartozók megtalálják egymást, és hát úgy gondolják, hogy hát, hogyha együttesen lépnek föl, akkor talán mégiscsak megtudják, hogy mi történt ugye a szeretekkel. Ezt mind úgy teszik, hogy egy hatalmas megfélemlítésben vannak, hiszen tudjuk azt, hogy magukat, a hozzátartozókat is folyamatosan megfenyegették, hogy amennyiben sokat mozgolódnak, ők is a szeretteiknek a sorsára fognak jutni. Egy asszony küldöttség azonban mégis felkeresi ugye a kisgazdapárti Futó Dezsőt, aki újságíróként felkarolja az ügyet. Azt tudjuk, hogy már 45 április végén miniszteriális szinten van tudomás arról, hogy Gyömrőn emberek tűnnek el. Ekkor már van, akinek a holteste elő is kerül, tehát tudnak arról, hogy Gyömrőn mi történik. Aztán ugye Futó Dezső fölkarolja az ügyet, meg is írja cikkben, hogy mi történhet Gyömrőn, azonban a cikkeket letilt,

0: tiltják. Futó Dezsőnek a visszaemlékezésében olvashatjuk, hogy nincsen lap Magyarországon, amely egyáltalán lemerné hozni ezt a beszámolót. A szovjetek is valamilyen szinten ugye érintettek, hiszen néhány elkövető a szovjet hadsereghez van becsatornázva, itt természetesen a cenzúra azonnal közbelép, illetve letiltják úgy a cikkeket, azonban Futó Dezsőnek ugye ígéretet tesznek arra, hogy ő, hát az ügyet példásan ki fogják vizsgálni, azonban ez az ígéret pusztán ugye csak ígéret marad. Ugye a Rákosi is, hát hiszen ahogy korábban említettem, ugye a Révai Józsefet is meggyilkolják, tehát Rákosi is tudomást szerez arról, hogy hát itt azért elvtársakat is legyilkolnak, jó elvtársakat is legyilkoltak. Rákosi elhatárolódik, ő szektáns elhajlókról beszél, azonban a pártközi egyeztetések során Rákosi azt mondja, hogy a gyömrői fiúknak nem eshet komoly bántódásuk, tehát le kell folytatni a vizsgálatokat, némi kis büntetéseket ki kell szabni, azonban komoly bajuk nem eshet a hozzájuk tartozó gyömrőieknek. Illetve azt is tudjuk, hogy ő megfenyegette ugye a koalíciós partnereket, hogy amennyiben mégis nagyon mozgolódnak a gyömrőiek példás megbüntetése érdekében, akkor ha másképp nem megy, akkor Budapesten vér fog ismét folyni. Tehát megfenyegeti a koalíciós partnereket, illetve folyamatosan tudjuk azt, hogy nyomást gyakorol az igazságügyminisztérium élén, akkor ugye Valentin Ágoston áll, majd ugye később ugye Ríz István váltja, tehát ugye a szociáldemokrata párthoz tartozik ugye ekkor az igazságügyi tárca, tehát rájuk is folyamatosan nyomást helyez a Magyar Kommunista Párt. Az szintén nagyon fontos, hogy ugye a belügyminisztériumot ugye a Kommunista Párt kézben tartja, Erdei Ferenc, majd Nagy Imre, plusz hát ugye a két miniszter mellett olyan belügyi államtitkárok állnak ugye ekkor a minisztériumban, mint Zöld Sándor, illetve Farkas Mihály. Velük nagyon szorosan tudják a belügyi vonalat tartani, illetve Rákosi Péter Gáborral is egyeztet, Péter Gábor pedig azt mondja, hogy itt nem politikai indítatású gyilkosságokról van szó, hanem ez tulajdonképpen egy közönséges gyilkosság sorozat volt, tehát nem politikai gyilkosságként kell kezelni az ügyet, hanem hát egy egyszerű, köztörvényes gyilkosság sorozatként kell kivizsgálni az ügyet. És nagyon fontos az, hogy a dokumentumokból előkerül az, hogy pártvonalon utasítás volt arra, hogy tulajdonképpen az ügyet amennyiben tudják, el kell, hogy tusolják. Ugye amikor az igazságügyminisztériumban Fejfer Zoltán államtitkár megpróbál valamiféle vizsgálatot indítani az ügy érdekében, akkor tudjuk azt, hogy Zolnai Kálmán, az igazságügyminisztériumnak a kommunista tisztviselője leírja azt egy párt dokumentumban, hogy fél éven át mindent elkövettem, hogy a bűnvádi eljárást elódázzam. Itt nyomon követhető az, hogy pártvonalon volt utasítás arra, hogy mindent el kell tussolni. Ezen kívül ugye azt is tudjuk a dokumentumokból, hogy a pártvonalon az volt az előirányzott terv, hogy amennyiben a vizsgálatok megindulnak, ezeket a rendőröket, a fegyveres testületnek a tagjai, akik részt vettek a gyilkosságban, illetve a párthoz köthetőek, ezeket a rendőröket el kell helyeztetni, illetve hogyha nyomozás másképp nem megy, illetve hogyha nyomukra bukkannak, akkor ezeket a rendőröket más területekre, esetleg vidékre kell lehelyezni, illetve ott, amennyiben lehet ezeket az embereket bújtatni kell vidéken, illetve vidéki beosztásokban. Nagyon érdekes az, hogy 45 májusában kiszáll Gyömrőre egy vizsgáló bíró, illetve egy vizsgáló közösség, ahol tulajdonképpen a vizsgálóbírót, a korabeli jogban a vizsgálóbíró, ha kiszáll, akkor tulajdonképpen a teljes közigazgatást neki rendelik alá, illetve ő irányítja a teljes közigazgatást. Azt tudjuk, hogy még a vizsgálóbírót is megfenyegették. Annyira megfélemlítették, hogy a vizsgálóbíró egy nappal később vissza is adta a megbízatását, hiszen ugye őt is avval fenyegették meg, hogy amennyiben nagyon sokat vizsgálódik, akkor őt is eltüntetik a gyömrői erők. 1945. szeptember-októberében azonban egy másik vizsgálóbírót neveznek ki, aki, hát, ha lehet így mondani, egy karakánabb figura volt. Ő ki is száll, és szeptember-október folyamán több holttestet exhumálnak. Az egyik törvényszéki orvos szakértő, az dr. Tamás Kalóránd volt. Az ő visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy megtörténnek az exhumálások, decemberben már 21 főt letartóztatnak, illetve további 27 főnek sikerült elmenekülni. Tehát a kommunista párt 27 főt el tudott bújtatni a feltételezett gyilkosok között. 46. januárjában egy fő kivételével, tehát 21 főt vettek őrizetbe, egy fő kivételével mindenkit szabadon engednek. Nagy Imre, illetve Ríz István közbelépett, ezt tudjuk, ők voltak, akik az ügyet elfektették. Aztán a Kisgazda pártnak a mocorgása miatt Ríz István utasította az államügyészséget, hogy le kell zárni az ügyet. A vizsgálati iratok azok mind a mai napig nem kerültek elő, erről nem tudunk semmit. A politikai életben Rákosi a szalámi taktikával, illetve a beépült kriptokommunistákkal semlegesíteni tudja az ellenzéket, majd pártvonalon megpróbálják az egész gyömrői ügyet úgy beállítani, hogy ez tulajdonképpen egy reakciós pucs kísérletre adott válasz reakció volt. Átveszik a gyömrőieknek a világképét, és ugye azt próbálják bebizonyítani, hogy itt már ezek a személyek, akiket legyilkoltak, ezek valamilyen szinten kapcsolatban álltak egymással, hiszen ugye a régi tisztviselők, birtokosok, értelmiségiek, egyháziak voltak, és itt már egy, hát a korabeli szóval élve egy fasiszta pucs kísérletre készültek, azonban hát nyilván ez nem állja meg a helyét, hiszen ugye az áldozatnak a többsége nem is ismerte egymást, tehát nem bizonyítható közöttük ugye a kapcsolat. Nagyon fontos momentum az, hogy 1948. február 1-jéig húzzák az ügyet, ahol február 1-jén kiadják a köztársasági elnöki amnesztiát az elkövetőknek. Nagyon érdekes az indoklás, az amnesztiának az indoklás, ezt idézem szó szerint, kegyelemben részesülnek azok, akik a demokratikus átalakulás előtt uralmon volt politikai rendszer, háborús vagy népellenes ténykedései miatt keletkezett felháborodás hatása alatt, vagy abban a meggyőződésben, hogy a demokratikus átalakulás ügyét szolgálják, az 1946. évi augusztus hó első napjától bezárólag bűncselekményt követtek el, s emiatt jogerősen elítéltettek, úgy szintén azok is, akik ellen ilyen bűncselekmény miatt kell eljárást indítani vagy lefolytatni, tehát kegyelemben részesítik a gyilkosság elkövetőit.
1: Egy ilyen ügy, egy ilyen gyilkosság sorozat nyilván nem áll le, vagy nem maradt következmények nélkül. Milyen utóélete volt ennek az egésznek, akár napjainkig elmenően, úgy is, hogy 1990-ig a kommunista diktatúra időszakában nyilvánvalóan nem lehetett erről beszélni, de itt nagyon sokan, ahogy ezt Török Ádám bemutatta, nem csak hogy meggyilkolják őket, megcsonkítják, brutális kivégzések, gyilkosságok történnek, több holttestet mind a mai napig nem sikerült fellelni, megtalálni, az ügy kihallgatási, eljárási, nyomozati iratai nem elérhetők. Milyen utóélete van ennek a gyömrői gyilkosság sorozatnak?
0: Az utóélet kapcsán nyilván egy nagyon szomorú történetet kell részletezni, hogy a tettesek visszatérnek Gyömrőre. Tehát mintha mi se történt volna, hiszen ugye nyilván amnesziában részesültek, visszatérnek a járásba, egyesek egyébként a számonkéréstől való későbbi félelmükben a csehszlovák magyar lakosság csere során kitelepülésre jelentkeznek, és nagyon sokan közülük kitelepülnek. Így gyakorlatilag ugye nyilván az ő nyomukat eltüntetik. Tehát ugye ekkor rájönnek hirtelen, hogy ugye ők szlovák ajkúak, és kitelepülnek Csehszlovákiába. Mások pártvonalon megmaradnak, életük végén magas beosztásokból mennek nyugdíjba, tehát élvezik a magas fizetésű nyugdíjukat. Az utóélet kapcsán az áldozatok családtagjairól is meg kell emlékezni, de borzasztó nehéz élet körülmények közé kerülnek. Nem lehet róluk beszélni, hiszen ugye a hivatalos álláspont az volt, hogy a szeretteik egy fasiszta összeesküvők voltak, tehát innentől kezdve az életüket úgy kell élni, hogy teljes megbélyegzettségben élik tovább az életüket. Ugye itt azt tudjuk, hogy tisztviselőkről is szó van, az özvegyektől mindenféle járandóságot megvonnak, egyeseket kilakoltatnak, lefoglalják a tulajdonokat. A gyermekekről ugye azt tudjuk, hogy a továbbtanulási lehetőség az teljesen lezárul előttük, illetve teljesen beszűkül. Sőt, hát ugye még a legfontosabb az, hogy az áldozatok tisztes temetését is elódázza ugye a hatalom, tehát tulajdonképpen azokat, akik az exhumálás során előkerülnek, őket sem lehet tisztes eltemetésben részesíteni. Az utóélet során még azt is fel kell vetni, hogy 1990-ben a legfőbb ügyészség vizsgálatot folytatott ugye az ekkor még élő áldozatok családtagjainak ugye az indítványára, hogy hát mégis azért derüljön ki, illetve bélyegezzék meg valahogy az elkövetőket. Azonban a legfőbb ügyészség a kor jogadta keretei között csupán tény megállapításra szorítkozott. Azt mondták ki a tény megállapításba, hogy a gyilkosságok megtörténtek, hogy ezek a személyek valóban áldozatok, tehát a gyilkosságokat elkövették. Az elkövetőkkel kapcsolatban azonban nem tudtak gyűlőre jutni, hiszen az amnesztia kapcsán egy jogi hurok alakult ki, és hát hogy az elkövetőknek a megbüntetése, illetve megbélyegzése megtörténjen, ennek különböző kizáró okai voltak. Egyrészt ugye az, hogy a bűncselekmények elévültek, tehát ugye 20 évvel később indított vizsgálat már nem állapíthat meg semmit, mert ugye elévült a bűncselekmény. Az egyes tettesekről megállapítják, hogy időközben elhaláloztak, ez megint ugye kizárja a büntethetőséget. Más tettesek esetében, ahogy ugye korábban említettem, idegen országba távoztak, tehát lemondtak állampolgárságokról, valószínűleg új állampolgárok, idegen állampolgárokkal nem tudott az ügyészség eljárni, illetve az 1948-as amnesztia pedig kizárja a büntethetőséget. Példás megbüntetésre, sőt még megbélyegzésre sem volt lehetőség. Az országgyűlés előtt Boros Péter 1990-ben mégis kimondja, hogy a gyilkosok gyilkosok, és a törvényi felelősségre vonástól teljesen függetlenül gyilkosok maradnak. Vele kell együtt értenünk, azonban még így is tudjuk, hogy a gyömrői járás területén még mindig élnek egyes elkövetőknek a leszármazottai, és hát tulajdonképpen az ő személyiségi jogaikra való tekintettel neveket nem igazán lehet említeni.
1: Összefoglalóan, mi volt ennek az egész ügynek a hátterében, milyen üzenetértéke van, és mi az, ami több mint 80 évvel a gyilkosság sorozat után ma is hat, ma is üzenetértékkel bír?
0: Azt lehet elmondani, hogy egy kommunista párthoz kapcsolódó bűnözői csoport átveszi a hatalmat a gyömrői járás területén, egymást hatalomba segítik, illetve a hatalmi pozíciójukat igyekeznek megtartani. Mivel félnek attól, hogy visszatérhetnek ugye a régi közigazgatásnak a tagjai, így tulajdonképpen fény derülhet az ő cselekedeteik, illetve tevékenységükre, ezeket az embereket likvidálják. Ahogy mondtam, ebben benne van ugye a szovjet metódus is, hogy amennyiben a szovjet hadsereg elfoglal egy területet, az tulajdonképpen már szovjet területnek minősül, a közigazgatást azonnal meg kell kezdeni lebontani, hiszen hogyha azokat az embereket, akik a közigazgatást vissza tudják állítani a régi közigazgatást, ezeket blokkolják, illetve likvidálják, akkor nem lehet visszaállítani a régi közigazgatást, és ez a terület szovjet terület marad. Ezt a járás területén is alkalmazzák, erre megvannak ugye a megfelelő emberek, akik ugye a kommunista párthoz vannak becsatolva. Azt láthatjuk, hogy módszeresen dolgoztak egyházi személyeket, közhiszviselőket, nagybirtokosokat gyilkoltak le. Hogy mi az üzenet? Az üzenet talán az, hogy a kommunista párt mindent megtett országos szinten, hogy ezeket a gyilkosságokat teljesen elódázza. Ugye a dokumentumokból láthattuk, hogy kiderül az, hogy ténylegesen gátolták a teljes vizsgálatoknak a kibontakozását, illetve hát, hogy ezt az ügyet is felhasználták arra, hogy itt is üssenek egyet a koalíciós partnereken, hiszen ugye itt is azt hozták ki, hogy fasiszta összeesküvésről, illetve a régi rendszernek a visszatérési kísérletéről van szó.
1: A gyömrői járásban, Gyömrő és környékén 1945-ben bekövetkezett gyilkosságokról, azok utóéletéről, hatásáról hallhattak beszélgetést. Vendégünk Török Ádám történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója volt.

0: Arcok és sorsok. Egyháztörténeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor, a zenei szerkesztő Bögös Herjetta volt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
4: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra 30 perc. Következik a kerengő külpolitikai beszélgetések. A mikrofonnál a szerkesztő Posgai Nóra.
6: Hallottak-e a flamingó forradalomról? No, nem az állatkerti flamingók lázadtak fel, hanem akkor kik és miért elégedetlenek, és mi közük a madarakhoz. Képzeljenek el, kedves hallgatóink, egy gyönyörű, idilli, szinte érintetlen, mocsaras, nádas tengerparti öblöt és egy védett tengeri szigetet, ahol madárfajok százai, egyéb védett állat és növényfajok sokasága él háborítatlanul. A terület világszinten kincs, mindenféle nemzetközi egyezmény védi. És akkor ebbe egyszer csak berobban egy gazdag amerikai üzletember a remek tervével, hogy márpedig ő ide és pont ide szállodákat, luxusüdülőket fog építeni. Hogy hol történik mindez? Albániában. Az eset 2026 május végén soha nem látott civil tiltakozási hullámot indított be, és a madárvédelemből egy-kettőre hatalmas korrupció és kormányellenes megmozdulás lett. Hol tart most az ügy, és mit mond el Albánia politikai helyzetéről, és hogyan hat mindez az ország uniós csatlakozására? A téma azért is érdekes számunkra, mert magyar madárkutatók is dolgoznak a területen, illetve egyre több magyar és nyugat-európai turista választja úticélnak az albán tengerpartot. Vendégem a stúdióban dr. Lángné, dr. Petruska Szidónia, balkán szakértő, a Magyar Hadtudományi Társaság szakértője, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
7: Köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és beszélhetünk erről a nagyon fontos, aktuális és az én érdeklődésemhez is nagyon közel álló témáról.
6: Így van, itt találkozik a két érdeklődés, hiszen én meg nagy madarász vagyok, és természet szerető ember. Úgyhogy beszéljünk is először a vitatott turisztikai fejlesztésekkel érintett területekről, hol vannak, miért értékesek. Én úgy írtam le kicsit, mint egy ilyen idilli paradicsom, de valójában az, ugye?
7: Bár személyesen Albániának ezen a részén még nem jártam, de nagyon meggyőző felvételeket láttam többek között a tüntetéseknek is köszönhetően. Hogyha ezt így most térkép nélkül el szeretnénk helyezni, akkor azt mondom, hogy az olasz csizmának a sarkához legközelebbi része ez Albániának, a Vjosa folyó torkolatvidéke, illetve Albánia egyetlen jelentős szigete a Szezán-sziget. Talán a partmenti fejlesztések nagyobb figyelmet kaptak a médiában, hiszen innen indult meg a tüntetés sorozat. Nem csak Albánia szerte, de számos világvárosban is támogatást kaptak az albán diaszpórának köszönhetően.
6: Az öbölről még azt érdemes elmondani, hogy több egymásra épülő nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt áll. Ramszári egyezmény is védi, ugye ez a madaras egyezmény, nemrég a Madárvárt a műsorunkban július 31-én erről volt szó. És ott van a kérdés a söbölnek a másik északi részén, az az Orikumi mocsár, az a lagúna, ahol nagyon jelentős magyar madár kutatás, Fülemüle Sitke expedíció dolgozik Németh Ákos vezetésével. Tehát ez egy nagyon szép, értékes terület, és úgy látszik az albánok is tudják.
7: Egyrészt a vizes élőhelyek tudjuk, hogy nagyon sok, nem csak madárfaj, hanem számos másik élőlény számára is egy rendkívül változatos élőhelyet kínálnak. Másrészt az elzártság, érintetlenség az egy olyan adottság, ami mindig kedvez az ökológiai sokféleségnek. És itt egy kicsit érinteném ezt a másik területet, a Szezán-szigetet, ami érdekes módon az elzártság az katonai okoknak köszönhető, azonban mégis hozzájárult ahhoz, hogy itt egy védettebb környezet álljon rendelkezésre az élő lényeknek. És hát ez az, amit most ezek a befektetések veszélyeztetnek.
6: Egyébként érdekes, hogy katonai terület Magyarországon is van olyan lőtér, ami például kiemelt fajgazdagságot, növényrovargazdagságot mutat, hiszen pont ezért, mert hogy oda nem lehet bemenni, azért a természet is jól jár. Na most visszatérve a Szezán-szigetre, hogy közel van Olaszországhoz, azt mondta, ott ugye olasz katonai kapcsolat is van.
7: Hát ez egy szorosban fekszik, tehát itt van a legközelebbi átjárás Albánia és Olaszország között, ami ugye például az emberkereskedelemnek, kábítószerkereskedelemnek is egy nagyon kedvező útvonal. Tehát mind a kettő országnak érdeke az, hogy ezt felügyelni tudják, és itt nagyon komoly együttműködés is van Albánia és Olaszország között. Ez az otrantói szoros, amiről beszélünk, és ez egyébként a Jón-tenger és az Adriai-tenger találkozásánál fekszik. Tulajdonképpen innen lehet a bejárást felügyelni az Olaszország és a Balkán közötti területre, tehát katonai stratégiai szempontból mindenképpen egy nagyon jelentős terület. 1997-ben úgy tudom, hogy olasz katonai egységet is telepítettek erre a szigetre. Nem tudom, hogy ez még mindig ott állomásozik el, de az biztos, hogy a tengeri együttműködés az Olaszország, Albánia, illetve egyéb államok között is fennmaradt a mai napig, és egy nagyon-nagyon fontos stratégiai kérdés.
6: Amikor Giorgia Meloni lett a miniszterelnök Olaszországban, akkor hallottunk arról a tervéről, nem tudom, megvalósult-e azóta, hogy az Olaszországban lévő illegálisan vagy nem kívánatosan ott tartózkodó migránsoknak egy részét Albániába telepítik.
7: Katonai rendészeti együttműködés keretében állapodtak meg ebben. Megépült kettő ilyen létesítmény, de közben jogi akadályok merültek fel az ezek alkalmazhatóságával kapcsolatban, úgyhogy ez egy nagyon jó kérdés, hogy ez az egyébként nagyon sok pénzből megvalósult létesítmény együttes, ennek mi lesz a sorsa.
6: Na hát oda kell szállodát meg üdülőt építeni akkor.
7: Ez egy nagyon jó ötlet, és remélem, hogy az albán illetékesek is hallgatják.
6: Na ez zárójel volt, zárójel bezárva. Visszatérve erre a konkrét problémára, tehát adott egy gyönyörű természetvédelmi terület, nemzetközileg is nagyon fontos fajgazdagsággal, élőhelyvédelem, stb. Tehát ez nem az a sötét-zöld környezetvédelem, hanem itt valós értékekről, valós védelemről van szó. És akkor jött egy amerikai üzletember, és akart építeni valamit. Pontosan mi épülne ott, vagy elkezdődött-e már a beruházás? És ki ez az amerikai üzletember? Hogy kerül ő oda?
7: Jó, akkor kezdjük ezzel. Ez az amerikai üzletember, ez Donald Trumpnak a veje. Van egy legenda, hogy hogyan merült fel ennek az építkezésnek az ötlete, nevezetesen az, hogy egy barátjuk jachtjával hajóztak Albánia parti vizein, amikor meglátták ezt a csodás szigetet, megálltak, odaúztak, és felfedezték, hogy hát ide érdemes lenne valamit építeni. Arról nem beszéltünk, hogy ez a Szezán-sziget elzártsága, ez azt jelenti, hogy a turisták oda néhány évvel ezelőttig egyáltalán nem mehettek, és napjainkban is csak egy nagyon kis része látogatható számukra. Viszont vannak itt régi katonai létesítmények, és a szigetet érintő beruházások ezeknek az újjáépítését jelentenék. A part mentén pedig egy 10 000 fős luxus beruházás valósulna meg. Most említette Nóra a Ramszári egyezményt. Nem csak a Ramszári egyezmény által van védettség alatt ez a partmenti terület, hanem egy olyan hálózatnak is a része, amihez az Európai Unió részéről a hozzájárulás a Natura 2000-es hálózat, csak az EU-n kívül ezt máshogy hívják, ahol ugye a lényeg az lenne, hogy bármiféle fejlesztés csak az élőhelyek védelmét megvalósítva fenntartható módon lehet megvalósítani.
6: Tehát lehetne fejleszteni, csak szépen.
7: Igen, ennek a fajta védettségnek ez a lényege, hogy nem tilt minden emberi beavatkozást, de nagyon megfontoltan kell ezt megvalósítani. Biztosan a hallgatók is jártak ilyen tájba illő turisztikai helyszíneken. Itt egy 15 kilométeres partszakaszon építenének 10 000 fő befogadására alkalmas luxus ingatlant. Én azt gondolom, hogy ez nem az.
6: A lakosság is ezt gondolta nyilván, hiszen hatalmas tüntetés hullám indult meg idén májusban. Tehát pont ez az érdekes, hogy ez egy egészen friss történet. Kik tiltakoztak, és hogyan nőtt ez ilyen hatalmas országos tulajdonképpen mozgalommá?
7: Május végén, amikor kirobbant ez az egész úgynevezett flamingó forradalom, akkor még csak a terepet kezdték el előkészíteni a későbbi építkezésekhez. Úgy kell ezt elképzelni, hogy a strandra induló helyiek egy szöges drótkerítéssel találták szembe magukat, és azt látták, hogy ugye évszázadok, évezredek alatt kialakult természetes felszíni formák, homokdűnék, hát elegyengetésre kerültek munkagépek által. Felháborodásuknak adtak hangot, és a terület védelmében megbízott magánbiztonsági cég emberei néhány tiltakozót elég erőszakos módszerekkel próbáltak jobb belátásra bírni, amiről viszont filmfelvételek készültek, és bejárták a helyi sajtót, illetőleg a világ sajtót is, és ez az, ami egy másik szintre emelte ezt a tiltakozás hullámot. És nagyon érdekes, hogy ugye itt a helyiek végül is a saját érdekeik és a természet védelmében álltak ki magukért, de ez az egész egy új szintre emelkedett, és már egy kormány ellenes, sőt mondok még jobbat, egy politikai elit ellenes tiltakozás sorozattá fajult, ugyanis emögött a beruházás lehetővé tétele mögött nagyon komoly ilyen korrupcióval, földügyletekkel, illegális földügyletekkel összefüggő történéseket sejtenek.
6: Itt nagyon érdekes ezen a ponton, hogy milyen kormányzata van Albániának, jobboldali, szuverenista, nemzeti kormányzás, vagy pedig igen, progresszista, vagy baloldali, igen, vagy liberális, tehát különböző címkéket lehet ráaggatni, igen, ez hát később érdekes
7: lesz. A kutatók ilyenkor szokták mindig fogni a fejüket, mert azért itt nem egy olyan nagyon érett demokráciákról beszélünk a Balkánon, tehát lehet ilyen címkéket a különféle politikai irányzatokra, vagy pártokra ráakasztani, csak az nem biztos, hogy azt fedi, amit egy érettebb demokráciában mi ezzel alatt értünk. A kormánya az hivatalosan egy szocialista kormány, és azért érdekes Albánia politikai berendezkedése, mert tulajdonképpen amióta Albánia elnyerte a függetlenségét, ez egy kétpólusú rendszer. Van a szocialista párt és a demokrata párt, és a hatalmon ők váltották egymást, de az elmúlt 12 évben már Edi Rama van hatalmon folyamatosan, most remélem nem számoltam el magam, negyedik kormánya van hatalmon, inkább így mondom.

0: Dr. Lángné, Dr. Petruska Szidónia Balkán szakértő, a Magyar Külügyintézet vezető kutatója a vendégünk. Azért is érdekes külön, hogy szocialista kormány, hiszen itt akkor nem lehet azt mondani, hogy a liberális progresszívok tüntettek a mondjuk a konzervatív nemzeti kormány ellen. Itt politikai pólusok mentén azért lehetett látni megosztottságot, vagy a tüntetés valóban arról szólt, ami?
1: Én úgy gondolom, hogy igen. Éppen ezért lehet most ijesztő ott a politikai elit számára, mert ez nem ragadható meg annak a mentén, amihez ők hozzászoktak, hogy itt a politikának ez vagy az a pólusa mozgósítja az embereket. Ez egy ilyen bottom-up kezdeményezésnek tűnik.
0: Tulajdonképpen politikai érzékenységtől függetlenül többféle ember együtt tudott
1: tüntetni. Igen, tehát itt megtalálunk művészeket a tüntetők között, helyi földtulajdonosokat, és hát nagyon fontos szerepet játszik a Z-generáció, a fiatalok. Ez azért nagyon érdekes, mert Edi Ramáról azt tudni kell, hogy talán a között a pár európai politikus között szerepel, akik nagyon-nagyon jól használták a technológiát, a közösségi hálózatokat, tehát ő egy ilyen modern, humoros, a médiát nagyon jól kezelő politikusként működött eddig, de azért most elég jelentős kihívókra talál. Tehát az, hogy itt ilyen profi drónfelvételek vannak a tüntetésekről, amik bejárják a világ sajtót pillanatok alatt. Eleve az, hogy flamingó forradalom. Ez egy olyan hívószó, hogy az is elolvassa az erről készült cikket, aki egyébként nem érzékeny annyira a politikára, mert ez egy nagyon jól eltalált szimbólum, és például rózsás gödények is élnek a Jossanarta védett táj területén.
0: Magyarul pelikán, őket is szeretjük.
1: Igen, igen, de azért mégsem annyira vonzóak talán, mint egy flamingó.
0: Láttam egy zseniális, az ön tanulmányához kitette egy zseniális képet, egy olyan címer, ugye az albán címerben kétfelé hajló sas, ugye, jobbra-balra néző sas van, és itt ez flamingóval rózsaszínben van megcsinálva. Ezt ön találta ki, vagy ez is fiataloknak a műve, akik a tüntetésben
1: Azt kell mondanom, hogy is. Én amikor gondolkodtam rajta, hogy ugye adhatok azért tippeket, hogy a tanulmányomnak milyen fedlapja legyen, nekem eszembe jutott ez, mint poén, hogy hát kétfejű sas helyett kétfejű flamingó, de aztán elvetettem az ötletet, hogy hát mégiscsak ez egy állami jelkép, és nehogy zokon vegyék albán részről, de aztán rátaláltam a flamingorevolution.com weboldalra, ami ennek a mozgalomnak a saját honlapja, és ott fogadott ez a kicsit háromdimenziós kétfejű flamingó, úgyhogy egy sófra járt az agyunk, mondhatjuk.
0: Edi Rama kormányfő olvasatában itt manipuláció történt, külföldi beavatkozás. Ő mit mond erről az egészről?
1: Ja, hát nem példátlan az, hogyha valakit ilyen támadások érnek belpolitikai szintéről, akkor megpróbálja a felelősséget azzal hárítani, hogy tulajdonképpen itt egy külföldi beavatkozásról van szó. Ő szépen sorban Görögországot, Iránt és Oroszországot is megvádolta azzal, hogy ők állhatnak ennek a tiltakozás sorozatnak az ilyen mértékű felduzzasztása mögött. És ugye ezeknek a szereplőknek különféle okai lehetnek erre. Görögország egy regionális vetélytársa Albániának, ugye a turizmus terén. Nyilván Albánia még nem tartott, mint Görögország, de felfutóban van. Iránnal évek óta egy komoly feszültség pont Irán és Albánia között az, hogy Albánia egyébként amerikai kérésre befogadta az iráni ellenzéknek egy néhány ezer főből álló csoportját. Ez mindenféle ilyen kibertámadásokat eredményezett, de ez talán most nem annyira a témánk. Oroszország pedig szintén ugye abban érdekelt, hogy hátráltassa a nyugat-balkáni országok európai integrációját, de hogy mi az igazság emögött, még hogyha van is motiváció, akkor sem ilyen sima ez az ügy. Illetőleg, hogyha egy külföldi beavatkozást jól csinálnak, akkor ugye annak nincsenek is ilyen látható, meg bizonyítható nyomai.
0: De a szakember szemével nézve azért ostobaság lenne nem kihasználni egy ilyen népi megmozdulást. nekik is, nem? Tehát, hogy van benne logika azért, amit a miniszterelnök mond.
1: Itt egyébként azért van egy olyan gondolatom, hogy ez a Szezen-sziget, ez például Olaszországnak fájhat. És Olaszországot, akivel nagyszerű politikai, diplomáciai kapcsolatokat ápol Albánia, egyáltalán fel sem merül a lehetőség, hogy mondjuk őnekik is érdekükben állna az, hogy ne valósuljon meg a Szezen-sziget turisztikai fejlesztése.
0: Azért a gazdaságot is fejleszteni kell nyilván. Mennyire van szüksége Albániának ilyen turisztikai beruházásokra, egyáltalán külföldi tőkére, beruházásra, fejlesztésre? Hogyan áll az albán gazdaság?
1: Az európai integrációhoz és egyébként a fejlődéshez szükség van arra, hogy külföldi tőkét vonjon be, ez az egyébként meglehetősen vad felszínformákkal rendelkező ország. Ugye Albánia azért egy nagyon nagy hátrányból indult még a többi balkáni országhoz képest is, hiszen Enver Hoxha idején 4 évtizedig egy rendkívül izolált országként működött, és át kellett azt gondolniuk, hogy mi az, ami értékesíthető, és ezek a gyönyörű tengerpartok, ezek az érintetlen természeti adottságok nyilván vonzóak lehetnek a befektetők számára. Igen, hát kérdés, hogy milyen gyorsasággal, milyen háttérrel, milyen átgondoltsággal, mennyire fenntartható módon.
0: Megemlítette az EU-s integrációt, ami Albánia esetében folyamatban van. Hogyan befolyásolja a Flamingo forradalom ezt az integrációs folyamatot?
1: Én itt ezt nagyon kettős dolognak értékelem, ugyanis a Flamingo forradalom az nagyon sok visszásságra felhívta a figyelmet. Ezek nyilván még nem bizonyított dolgok, de mégis olyan kételyeket ébresztettek a politikai vezetésnek az esetleges korrupt voltával kapcsolatban, amelyek mindenképpen tisztázásra szorulnak ahhoz, hogy Albánia eljusson odáig, hogy tényleg csatlakozhat az Európai Unióhoz, mert az Európai Uniónak az elveivel, természetvédelmi normáival vannak bizonyos ponton akadások. Nem beszéltünk még arról, hogy ezt az egész folyamatot én szeretem legalább 2015-től értelmezni, ugyanis Albánia ekkor alkotta meg a stratégiai beruházásokról szóló törvényét, ami lehetővé tette a stratégiai beruházónak minősített befektetők számára azt, hogy egy ilyen könnyített, privilegizált, gyors eljárás keretében kezdhessék meg a tényleges munkálatokat. Ezt követően volt egy talán 2021-es módosítása a környezetvédelmi törvényüknek, ami ezen az érintett Viosanarta védett tájon belül bizonyos területeket kivett a védettség alól, azért, hogy ott létesülhessen a Viosa nemzetközi repülőtér. Ez már kiváltott jelentős felháborodást a civilekből, illetőleg természetvédőkből, illetőleg nemzetközi szervezetek is rámutattak arra, hogy ez nem feltétlenül van rendben, csak ugye Albánia nem egy EU-s tagország egyelőre. Tehát az EU-nak az eszközei korlátozottabbak, mint egy tagállam esetében. Itt a csatlakozási folyamatban bizonyos dokumentumokban rámutathatnak erre, kilátásba helyezhetik, hogy ezek nehezíthetik a csatlakozási folyamatot. Ezeket ugye meg is tette az EU, az Európai Parlament legutóbb júliusban mutatott rá arra, hogy nem a Trump vejére kiélezve, de hogy ezeket a törvényeket mindenképpen rendbe kell tenni, mielőtt az EU csatlakozás megvalósulhatna.
0: Mi a tanulság végső soron? Mit árul el a Flamingo forradalom az albániai demokrácia helyzetéről, a politikai viszonyokról?
1: A politikai szinten azt mutatja, hogy itt még jelentős előrelépésekre van szükség, viszont az, hogy ki tudott fejlődni egy ilyen ellenállási mozgalom, ez azt mutatja, hogy a civil társadalomban megérett az igény arra, hogy beleszólhassanak ezekbe a folyamatokba, és képesek egy ilyen ellenállást megszervezni. Ez mindenképpen egy olyan fejlemény, ami az EU szempontjából is üdvözlendő.
0: De hát ott is demokrácia van, és az emberek választhattak. Tehát választhatnak olyanokat is, akiket nem gondolnak korruptnak.
1: Ez így van. Egyelőre mégis az van, hogy 1990-es évek óta ez a két párt maradt talpon. Hogy itt a választásokat mennyire lehet esetleg befolyásolni? Ugye egy teljesen más társadalomról beszélhetünk, azért még manapság is az albánok esetében, mint mondjuk Magyarországon, tehát itt azért élnek a nagy családok hagyományai, ahol esetleg van egy olyan vezéralak, akinek a véleménye döntő lehet.
0: Mármint ott Albániában, igen, ugye? Igen. Ez a muzulmán patriarkális gondolkodásnak is, ugye gondolom, a befolyása.
1: Igen, tehát legalábbis a választásokkor, hogyha ilyen visszaélésekről van szó, akkor ez felszokott rendszeresen merülni, hogy adott esetben a családfő megmondta és számon kérte, hogy kire szavaztak az ő fennhatósága alatt álló családtagok.
0: Végezetül az ügynek a hogy az esetnek a megoldása most hol tart, akkor leállították az építkezést végül, vagy folyik tovább?
1: A tiltakozások folynak. Elindult a földügyletek esetében a különleges korrupció ellenes és szervezett bűnözés elleni struktúra nyomozása.
0: Maga a szállodaépítés az zajlik, vagy az most leállt?
1: Egyelőre május végén egy tereprendezésről volt szó. Ami mostanában egy hangosabb fejlemény, az a már említett nemzetközi repülőtérnek az ügye, ami bizonyos források szerint már egy 90%-os készültségben van, mind a terminál, mind a kifutópályák tekintetében. Ez egy ilyen állami és magánbefektetés kombinációja lett volna, és most úgy tűnik, hogy az állam ezt a koncessziós szerződést szeretné felbontani, viszont kiderült, hogy egy olyan szerződésről van szó, ami mindenképpen egy ilyen bevételt garantált a befektetőknek, tehát hogy itt egy ilyen több mint 100 millió eurós kártérítési per következhet. Magyarán a nyeresség az magánkézbe ment volna, viszont a kockázatot azt az állam vállalta, tehát az adófizetőknek a pénze mehet erre rá. És hát nagyon jó kérdés, hogy megépítettek egy ilyen természetvédelmi szempontból érzékeny területre egy ilyen objektumot, ami aztán, hogyha nem készül el, gazdasági szempontból ez biztos, hogy nagyon rossz, természetvédelmi szempontból így is nagy károkat okozott.
0: Köszönöm szépen! Kedves hallgatóink, a Kerengőben dr. Lángné, dr. Petruska Szidónia Balkán szakértő, a Magyar Külügyintézet vezetőkutatója és a Magyar Hat Tudományi Társaság szakértője volt a vendégünk, akivel az albániai flamingó forradalomról beszélgettünk. A technikus Urbán Péter, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 18 óra. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének a Dunán. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök a beruházásról tartott sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten. Magyar Péter kifejtette, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni, pár héttel később pedig további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alóla a folyófeneket. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó, az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával, és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. 7 szénhidrogén terület koncesszió keretében történő kutatására, kitermelésére és hasznosítására írt ki nyilvános pályázatot 2026. februárjában az akkori szakminiszter. A meghirdetett 7-ből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a kutatás. A nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek, és termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A magyarországi mezőkből származó kőolaj mennyisége az elmúlt években 1 millió tonna felett alakult. Földgázból pedig közel 2 milliárd köbmétert termeltek ki belföldön 2025-ben. Zéró toleranciát hirdetett az egészségügyi miniszter, miután hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult az Országos Mentőszolgálat mentőautó beszerzései ügyében. Hegedű Zsolt szerint különösen nincs helye visszaélésnek ott, ahol a pénz és az eszköz

0: Emelkedés történt a fővárosban és országos szinten. Az MTI-nek küldött elemzés szerint már a nyári albérletpiaci főszezon kezdetével ismét emelkedésnek indultak a bérleti díjak, a havi drágulás a korábbi évekhez képest szerénynek mondható. A ponthatárok kihirdetését követően pedig meg is torpant az áremelkedés. Az időjárásról: felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható. Az északkeleti, keleti szelet olykor erős lökések kísérhetik, majd a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 18 Celsius fok között várható. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. 18 óra 30 perckor hírmagazinunkkal jelentkezünk. Következik a Magyar Csillagok.
1: Köszöntöm Önöket, és mai vendégünket, Hantó Zsuzsa szociológus történészt, a Kommunizmus Bűnei Alapítvány tagját, a Koszorús Ferenc Emlékbizottság elnökét, a Kitiltott Családok, az Embermentés, Sorsok, Tények és Tanúk, és számos más történeti munka szerzőjét. A szerkesztő Kövesdi Zsuzsa vagyok. Hantó Zsuzsa szigorúan ellenőrzött emlékezet című új könyve egy kibeszéletlen témát próbál rendbe tenni, hiszen az egymást követő két diktatúra, a náci és a kommunista összehasonlítása hiányzik a közbeszédből, a köztudatból a mai napig Magyarországon. Azért maradt kibeszéletlenül, mert valószínűleg a kommunizmus 50 éve alatt, az eltelt 5 évtized alatt tabu téma volt, hogy hogyan is történt Magyarországnak, milyen szerepe volt a német megszállás előtt a zsidó mentésben.
2: Minthogy a 21. század két fontos történelmi eseménye, a két diktatúra egymást követően tizedelte meg a magyar társadalom egészét. A náci diktatúra viszonylag rövid ideig tartott, hiszen Magyarország 44. március 19-i megszállását követően májusban történt az első vonatok kigördülése Auschwitz-Birkenau-ba. A magyar zsidókat az auschwitzi táborba vitték, amely 45. januárban megszűnt, és az utolsó koncentrációs tábor 45. májusában a Mauthauseni. Így tehát lényegében a náci diktatúra egy évig sem tartott, míg az ezt követő kommunista diktatúra az közel 5 évtizedet ölel át, és az a két lényeges különbség, hogy a náci diktatúra idején német megszállás alatt voltunk, a kommunista diktatúra orosz megszállás jelentett, és a magyar vezetők különbözőképpen viszonyultak ezekhez a diktatúrákhoz. És hogy az emlékezet kiesés miért nagyon fontos, és mi az oka. Ugye 44 novemberétől a szovjet csizmák tapossák a magyar földet, és az új politikai vezetés mindenben kiszolgálja a szovjet vezetést. 44 novemberétől közel 1 millió embert hurcolnak el a Szovjetunióba, tevékeny kommunista vezetés mellett. A közel 50 évig tartó kommunista diktatúrának két lényeges korszaka van, az egyik a Rákosi, majd a Kádári diktatúra. A Rákosi diktatúra idején bármikor bárki letartóztatható volt, a leghűségesebb szovjet barát bolsevik is, míg Kádár idejében egy nagyon lényeges változás történt, Kádár hosszú távra rendezte be a saját diktatúráját, és úgy gondolta, hogy minden társadalmi csoportból meg kell nyerni egy szűk, hithű csoportot, én őket tettes társaknak neveztem el, és ezek a tettes társak tevékenyen közreműködtek a diktatúra fenntartásában és működtetésében. Cserébe luxuslakásokat kaptak, luxus megélhetés nyugati színvonalon, gyerekeik tanulhattak, akár nyugati egyetemekre járhattak, minden földi jóból részesültek, tehát semmit nem érzékeltek abból, hogy Magyarországon diktatúra van, hiszen számukra olyan jólét és olyan társadalmi légkört biztosított ez a szűk társaság, amiben úgy érezték, hogy ez az ígéret földje, hiszen valóban az ígéret földje volt.
1: Ennek az egyik legmocskosabb része volt, amikor a politikai rendőrség kompromittálódott alakjait, nem hogy elsüllyesztették volna, hanem kiemelték diplomáciai szolgálatra, és egyéb fontos irányító szerepet kapta.
2: És ez volt az a momentum, amely a magyar emlékezet történetben a legnagyobb rombolást végezte, hiszen ezek a kompromittált, véreskező, gyilkos vezetők a politikai rendőrség közösség területén kevesebb kárt tudtak volna okozni, ha ott maradnak, mint a kultúra és a diplomácia területén, hiszen a kultúra minden rétegébe beférkőztek,

0: sőt, nagyon magas diplomáciai pozíciókat is elnyertek, nyelvtudás és egyéb tapasztalatok nélkül, és az ő gyerekeik olyan kulcspozíciókba kerültek, ők már szakképzettként, hogy amikor bekövetkezik a rendszerváltás, akkor ahhoz, hogy őket ezekből a pozíciókból eltávolítsák, ahhoz politikai akarat kellett volna, ami hiányzott.
1: Nem? Részben megtörtént, mert azért bizonyos pozíciók, most Svájcra gondolok, ahol a rendszerváltás után ugye Ódor László volt a svájci nagykövet, aki már az új rendszerváltás után időket képviseli, és akkor a svájci kulturális miniszterrel készítettem egy interjút, aki azt mondta, hogy az első nagykövet Svájcban évtizedek óta, aki nem szórakozni jön ide, és nem vadászgatni, hanem valóban a nyelvet tudja, ért hozzá, és dolgozni jön. Tehát részben megújították, de nagyon nagy részben nem.
0: Valóban csak részben újították meg, de a magyar közélet szempontjából, ami meghatározó, hogy a kulturális élet és tudományos és gazdasági élet vezető posztjait az egykori politikai vezetésből eltávolított kompromitált figurák és az ő leszármazottaik töltötték be, és az ő elmozdításuk nem következett be, mert ehhez kellett volna politikai akarat, illetve hogy a Lex Zétényit megvalósítsák, amely nem egy felelősségre vonást tűzött célul, hanem csak a bűnösök és a tettek megnevezését, és idáig sem jutott el a magyar társadalom. Nos, erre mondja azt az N. Applebaum, aki a Gulag egyik legismertebb kutatója, hogy ameddig a gyilkos gazemberek szemünk előtt vannak, és az ő karrierjük határozza meg a közéletet, addig semmifajta megtisztulás a társadalomban nem következhet be. És hogyha az ilyen típusú változások hiánya nem csak azzal járt, hogy a kulcspozíciókban továbbra is azok az emberek maradtak, akik meghatározott politikai célok érdekében működtettek bizonyos intézményeket, és nem engedtek ezen intézmények közelébe olyan embereket, akiknek a nemzet érdeke, egy magyar értékrend, hagyomány, kultúra fontos volt az életükben, ezek továbbra is a perifériára szorultak, bár bizonyos változások természetesen az évek során bekövetkeztek, de hogy alapvetően a rendszerváltás követően a hatalomra került pártok közül az SZDSZ volt, aki a kulturális momentumokat meghatározta, ennek az egyik fontos vezetője volt ugye a Kis János, aki az orosz iskolába járt, a Gorki nevű orosz iskolába, amely a diktatúra kiképző intézménye volt, és az SZDSZ-nek, illetve a Holdudvar jelentős rész, és ezekben az iskolákban tanult. Tehát ők határozták meg, hogy miről lehet beszélni, és a közbeszéd, és az 50 évig tartó kommunista diktatúráról azt mondták, hogy erről nem kell beszélni. Egy területet engedtek át, úgymond a közbeszédbe, a holokausztot, és a közel 50 évig tartó kommunista diktatúráról nem lehetett beszélni, mert azt mondták, hogy a múltat eltörölvén, ugye, a jövőt kell építeni. És a rendszerváltás követően az emberek többsége arra gondolt, hogy valóban meg kell teremteni azokat az egzisztenciális forrásokat, amely a túlélés biztosítja. De közben a túlélés biztosításának az egzisztenciális feltételei alapvetően hiányoztak, mert ez az értékrend határozta meg a kárpótlás és a privatizáció alapszempontjait. Tehát amikor azt mondták, hogy kárpótolni kell azokat az embereket, akiket földönfutóvá tettek, akiket kirekesztettek a társadalomból, hogy ez technikailag hogyan zajlott, Görgei Gábor szeretném idézni, aki szüleinek a Tulipán utcai villája privatizációja kapcsán a következőket írta le. Ő mint leszármazott a szülei 290 négyzetméteres Tulipán utcai villájáért, amelyhez egy óriási kert is tartozott, 290 ezer forint értékű kárpótlási jegyet kapott. Annak az ávosnak a fia, aki ezt a villát bérbe kapta, majd a rendszerváltás követően megvásárolhatta, mert Görgei Gábornak nem volt lehetőség a megvásárlására. Ő 100 millióért árult a villát, de csak 80 milliót kapott a villáért. Tehát a 290 ezer aránylik a 80 millióhoz. Ebből is látszik, hogy nem arról volt szó, hogy a magyar gazdaság nem tette lehetővé az egykori megfosztotta kártalanítását, hanem politikai akaratból azokhoz került a rablott vagyon, ahogy ezt Görgei megfogalmazza, aki ezt történelmileg számták, a győztes munkásosztály leszármazottaihoz és a funkcionáriusaihoz. És ez alapvetően illetően határozta meg a magyar társadalom közéletét, és miközben a rendszerváltás követően eufórikusan örült a társadalom a változásoknak, ezt követően a kárpótlás és a privatizáció folyamatában egymásra ugrottak az emberek, mert az a együttműködés, amely a kommunizmus ellen minden társadalmi csoportot összehozott, az most megbomlott, pontosan amiatt, mert nem volt igazságtétel, nem vonták felelősségre még megnevezés szintjén sem a bűnösöket. És ennek mi lett a következménye a mai gondolkodásunk szempontjából? Csak két példát szeretnék mondani. Nem a Rákosi és nem a Kádár korszakból, hanem a rendszerváltás időszakából. 2006-ban jelent meg Brian Cartridge-nak Megmaradni címmel a könyve, amelynek az angol szövegében az van, hogy 1944. július 6-ára tervezték a 299 ezer főnyi budapesti zsidóság Auschwitz-Birkenau-ba hurcolását. A magyar fordításban az van, ami 2006-ban jelent meg, hogy 1944. július 6-án a budapesti 299 ezer főnyi zsidóságot Auschwitz-Birkenau-ba szállították. Az a szomorú ebben, hogy ezt megtehették, hogy meghamisították az angol szerző adatait. Egy másik fontos példa Martin Gilbert könyve, aki holokauszt túlélő és foglalkozik az európai zsidóság sorsával, és csak egyetlen adatot szeretnék ebből megemlíteni, hogy ő rendszerezi, hogy egyes országokból mennyi volt a zsidó áldozatok száma. Most az ő angol nyelvű könyvének a magyar változatában az ő 260 ezeres magyar zsidó áldozatainak a száma 600 ezerre ugrott, miközben a román adatok, a közel 480 ezer román áldozat 260 ezerre csökkent, miközben az összes többi adat az nagyjából stimmelt. Amikor ez 91-ben megjelent ez a könyv a Gondolat kiadónál, akkor még élt a Martin Gilbert. Tehát, hogyha nem értek egyet az ő számadataival, akkor egy lábjegyzetbe lehetett volna közölni, hogy mi jobban ismerjük a magyar áldozatoknak a számát, bár a Martin Gilbert 260 ezerben állapította meg, a mi adataink szerint ez 600 ezer, és mi ezt mindenképpen közölni akarjuk. De nem így történt, hanem a Martin Gilbert meghamisították, amire egyetlen egy szerzőnek sincse joga. Egy fontos következménye még az, hogy elmaradt a felelősségre vonás. 2011-ben jelent meg Závada Pál Hajó a ködben című könyve, amelyben Korin Ferencről azt írta, benyalatos volt ő főméltóságához, azaz a kormányzóhoz. Arról a Korin Ferencről, aki Weiss Fülöp mellett a legfontosabb tanácsadója volt a kormányzónak, nem csak zsidó ügyekben, hanem gazdasági kérdésekben. Másrészt pedig, amikor 44-ben bejönnek a németek, március 19-én Korint letartóztatták, nagyon komolyan megkínozták, majd pedig annak ellenében, hogy ő a teljes vagyonát, mármint a magyarországi vagyonát a németekre íratja, annak fejében a tágabb családot, 40 főt a németek kiengedtek Magyarország területéről. Arról a Korin Ferencről írta az, hogy benyalatos ő főméltóságához, aki amikor elhagyták Magyarországot és New Yorkban élt, mindvégig támogatta az egykori alkalmazottait, nem csak a közvetlen alkalmazottakat, hanem hogyha megtudta, hogy valaki a zárt táborba került, vagy kitelepítették Budapestről, és valamilyen módon támogatni tudta, megtalálta azt a módot, ahogy támogatni volt képes, egy zsidó, illetve egy svéd szervezeten keresztül különböző módokon támogatta ezeket az embereket. Illetve 1956-ban, amikor már idős volt Korin Ferenc, azt mondta, hogy legszívesebben hazajönnék, de a korom nem engedi meg, hogy részt vegyek ebben a forradalomban, de azonnal aláírt egy 50 ezer dolláros csekket, és azt mondta, hogy bármikor, ha szükség van a segítségemre, segítek. Illetve ő volt az, aki annak idején, amikor Horthy kormányzó a német fogságot követően Portugáliába került, akkor megszervezte Montgomery-vel együtt azt a közösséget, amelyik támogatta a kormányzó további életét, hiszen a kormányzó kormányzósága idején egyetlen pillérrel nem gyarapította vagyonát, egyetlen holt földdel nem növelte a birtokainak a nagyságát, nem deponált különböző tőkéket külföldre, ezért a megélhetését biztosítani kellett. Na most olyan emberek, akik valóban tudták, hogy Hortinak mit köszönhetnek, hiszen az emberek nem szoktak támogatni embereket emberbaráti érzésekből, csak ha kiérdemelte. És azok a zsidók, akik ebben a támogatásban részt vettek, pontosan tudták, hogy mit köszönhetnek Horthy kormányzónak.
1: A rendszerváltás utáni időszakban olyan euforikus állapotban volt mindenki, hogy nem is figyelt oda sokszor a közvélemény arra, hogy mi marad el. Tehát elmondta itt történész asszony, hogy az SZDSZ-nek bizonyos véleményformáló, köztudatformáló média szereplői nagyon ügyesen keverték a kártyát ebben a dologban, és így nem is vette észre, gondolom, hogy itt az átlagos túlélője a rendszerváltásnak azt, hogy nem sikerült azt se törvénybe iktatni, hogy az egykori bűnösök, a diktatúra tettestársai és a leszármazottai például ne kerüljenek soha többé olyan helyzetbe, hogy a gazdasági, politikai, adminisztratív életben vezető szerephez jussanak. Ez is egy borzasztó nagy hiányossága volt ennek a törvényhozatalnak.
0: Az egyik nagy hiányosság valóban az volt, hogy nem valósult meg a Lex Zétényi, illetve soha a mai napig nem került sor akár a BISZKÚ tárgyalások kapcsán sem, hogy szembesítsék az elkövetőket a tetteikkel. No de, hogyha a szakirodalom nézőpontjából figyeljük a kérdést, akkor bizonyos szakirodalom nem jutott el a magyar társadalomba. Olyan fontos szakirodalmak, amelyek a két világháború között keletkeztek, illetve a 40-es évek második felében, amelyek valóban azt rögzítették, hogy mi történt a magyar társadalomban, mit tett a magyar vezető réteg. Mert még nem csak, hogy a Rákosi és a Kádári diktatúra idején nem juthatott el, hanem még azt láthatjuk, hogy a rendszerváltás követően megjelenő könyvekben is meghamisították azokat az adatokat, amelyek a zsidó kérdésre vonatkoztak. És hogyha megnézzük a két világháború között született irodalmat, akkor azt látjuk, hogy egy nagyon lényeges ellenállás volt a magyar vezető réteg szempontjából. És a kiugrási kísérletek a 40-es évektől már elkezdődtek, 42-43-ban már világossá vált, hogy a magyarok bármifajta áldozatra hajlandóak a kiugrásért, és amikor az egyik magyar diplomata arról beszélt 43-ban az amerikai titkosszolgálat vezetőjének, hogy Magyarország esetleges német megszállása idején milyen sors várna a magyar és a Magyarországon menedéket talált zsidóság szempontjából, akkor szétárta a karját, és azt mondta, háborúban vagyunk, könyökünk ígér a vér, néhány százezer áldozat ide-oda, vagy nem számít. Tehát abban a korban kell megnézni a magyarok és a magyar kormány szerepét, amikor a titkosszolgálat embere kimerészelte jelenteni, hogy nem számít néhány százezer áldozat, és ebben a korban, amikor Magyarországot megszállják a németek 44. március 19-én, azt megelőzően Goebbels naplóit kell elolvasni, hogy Goebbels hogyan értékeli a magyarok zsidósággal szembeni politikáját, és azt mondja, hogy véget kell vetni annak, hogy a magyarok nem hajlandók megtenni azt a zsidósággal, amit ők megérdemelnek, mert a zsidóság egyetlen egy sorsra érdemes, ki kell írtani. És erre a magyar vezetők nem hajlandóak, és ha másképpen nem a megszállással kell ezt kényszeríteni, rögzíti ezt a Goebbels. És a magyar vezetők 44. március 19-től kezdve Magyarország összes két világháború közötti miniszterét, miniszterelnökét, a gazdaság és a társadalmi élet kulcsfiguráit több mint 3000 embert hurcolnak német koncentrációs táborokba. Többek között Horthy Miklós egyetlen életben maradt gyermekét, Horthy Miklóst, Édeszem Gyulai Ilonának, Horthy menyének, a két testvére közül Édeszem Gyulai Évát, Kendefi Ádám nevű férjével együtt Mauthausenbe viszik, és a másik testvérnek, Édeszem Gyulai Mírónak a férjét, Darányi Györgyöt a Asztória pincéjébe szállítják, ezt a Korin Ferenc írja le, hiszen Korin Ferenc is először az Asztória pincéjében raboskodott. Tehát először a magyar társadalom vezető rétegét le kellett fejezni. És ez a vezető réteg azt is vállalta, hogy az elveiért koncentrációs táborba hurcolják őket, és így is két hónapra volt szüksége a német vezetésnek, hogy az első Auschwitzba menő vonatok kigörgüljenek az ország területéről. Annak ellenére, hogy még minden egyes országban egy-egy zsidó megbízottat küldtek a zsidó ügyek végső megoldása érdekében, Magyarországra 200-300 tagú Eichmann kommandó érkezett, jelezve, hogy itt milyen komoly védelemben részesültek a zsidók. És ha megnézzük azt is, hogy milyen törvények születtek, akár Amerikába, akár Nyugat-Európába, a zsidók korlátozása érdekében, valamint az, hogy a környező országokban milyen zsidó törvények születtek, hogy 41-42-re lényegében vagy saját hatáskörben, vagy német segítséggel kiírtják a saját zsidóságukat, már 38-39-ben meghozzák a legkegyetlenebb Nürnbergi törvényeket, Szlovákia, Csehország, Horvátország, Románia, Bulgária, vagy ha odafigyelünk arra, hogy a szlovákok 500 birodalmi márkát adtak a németeknek minden egyes zsidóért, akit a németek hajlandóak voltak elhurcolni. Ebben a kontextusban, ugye 44 márciusi német megszállásig Magyarország volt az egyetlen ország a németek által megszállt Európában, amely befogadta a menekülteket, köztük a zsidókat is. Magyar kormány 38-tól kezdve két osztályt hozott létre. A belügyminisztérium belül a 9-es osztályt, amely a civil menekülteket fogadta.
1: Ez volt az idősebb Antal József által
0: vezetett osztály, és a Honvédelmi Minisztérium 21-es osztálya, amely a katonák befogadását végezte, 1938-tól kezdve. És hogy milyen lényeges különbség volt a magyar és az amerikai és az angol zsidómentés között, arra még egy példa. 39-ben a St. Louis német óceánjáró fedélzetén 930 zsidóval megindult Amerika felé, de sem Kanada, sem Amerika nem volt hajlandó befogadni 930 zsidót, akik visszajöttek Európába biztos halálba. Magyarország területe lényegesen kisebb, mint akár Kanadáé vagy Amerikáé, és Amerika nem vállalta. Magyarország ugyanebben a évben, 39-ben 900 nem magyar zsidó Palesztinába juttatását segítette a Dunán keresztül, 1940-ben szintén több száz nem magyar zsidó Palesztinába szállításában játszott aktív szerepet a külügyminisztérium támogatásával. Fontos rögzítenünk, hogy a 44. március 19-ét követő megszállás, amely a magyar politikai, gazdaság és adminisztratív elit lefejezésével kezdődött, 3000 embert visznek koncentrációs táborokba, illetve a Gestapo börtöneibe, és 10000 embert internálnak. Azokról nem is beszélünk, akiket csak egyszerűen leváltottak, főszolgabírókat és a helyetteseiket, hogy helyükbe olyan emberek kerüljenek, akik a német utasításra hajlandóak részt venni a magyarországi zsidóság, illetve a Magyarországon menedéket talált zsidóság deportálásában.
1: A Szigorúan ellenőrzött emlékezet című kötet hozza elsőként azokat az adatokat, azt a kimutatást sok oldalon keresztül, ami arról szól, hogy hogyan bűnhődött a gazdasági, politikai elit a Horthy korszakban azért, mert megpróbált a zsidómentésben aktívan részt venni. Ugye ezek az adatok nem voltak korábban ismertek.
0: Az adatok elméletileg ismertek voltak, hiszen az életrajzokat ismerhették az emberek, csak senki nem vette magának a fáradtságot, hogy ezeknek az embereknek a sorsát táblázatba szedvén megmutassa, hogy mi történt velük. Én 100-valahány ember esetében végeztem el ezt a összehasonlítást. Egyrészt az, hogy milyen pozíciót töltöttek be a két világháború közötti időszakban, mi történt velük 44-ben, hogyan vettek részt a zsidómentésben, mi lett a sorsuk, koncentrációs tábor, majd aki hazajött, túlélvén a koncentrációs tábor borzalmait, az vagy börtönbe került, vagy kikerült a gulágra. A katonák közül mindenki 15-20-25 évre került a gulágra, vagy Magyarországon kivégezték, és a legenyhébb büntetés a teljes vagyon elkobzással járó kitelepítés volt. Tehát olyan miniszterelnök, mint Lakatos Géza, aki kitiltotta Eichmann Budapestről, és az Eichmann a perében arról beszélt, hogy ezt egyszerűen nem akarta elhinni, hogy őt, a nagyhatalmú Eichmann valaki kimerészeli tiltani, ezt a Lakatos Gézát Sopron kőhidára vitték, orosz fogságba kerül, kiszabadulván elveszik a nyugdíját, és 51-be kitelepítik. Tehát a minimális megbecsülése nincs azoknak az embereknek, akik nemhogy nem vettek részt, hanem tevékenyen tettek az ellen, hogy ez a bizonyos endlőzünk bekövetkezzék. Meg kellene tenni, hogy mind a 3000 ember, illetve ezek a 10000 embernek, akik internáló táborba kerültek, a sorsát végigvezetni, hogy ki mit tett 44-be, és mi lett a jutalom. Ugyanis mit mond a új magyar vezetés, amikor az egyik ember azt mondja, hogy hát Rákosi elvtárs, a testvérem börtönben van. Mi lesz a sorsa? Hát valószínű, hogy az első három vádlott egyike lesz. És mi az első három vádlottak a sorsát? Kivégzés. Na de hát Hát ő mindvégig velünk volt, és mennyit tett a diktatúra ellen. No de kérem, aki az egyik diktatúrában tevékenyen részt vesz, az ellenünk is fegyvert foghat. De hát ez a legfontosabb vád, hogy akiben van gerinc, akiben van becsület, és a nemzeti érdekért kiáll, az nem csak a német megszállás idején száll ki a nemzeti érdekekért, hanem a szovjet megszállás idején is kiáll a nemzeti érdekekért, és ilyen gerintes emberekre nincsen szükség, azoknak el kell buknia, és azoknak a legenyhébb büntetés a teljes vagyonelkobzással járó kitelepítés, és soha nem tölthetnek be, nemhogy vezető, hanem a képzettségüknek megfelelő munkát sem, és fölváltják őket hatelem is, de rendszerhű figurákkal.
1: Mindenkinek ajánlom Hantó Zsuzsa Szigorúan ellenőrzött emlékezet című kötetét, és most elköszönünk mára. A szerkesztőt, Kövesdi Zsuzsát hallották. Viszont hallásra!

0: Elhangzott a Magyar Csillagok.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2026. augusztus 13-a, 18 óra 30 perc van.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Bartók Szilvia. Köszöntjük a hallgatókat. Főbb híreink először röviden. 6 milliárd forintból épül a fenékküszöb Paks és Duna-Szent Benedek között. Háromnapos rendezvénysorozattal készülnek az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Nagyboldogasszony napját ünnepli augusztus 15-én a Katolikus Egyház. Energiahiánnyal küzd Románia, a köztársasági elnök mégsem akarja, hogy befejezzék a majdnem kész vízi erőműveket. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének a Dunán. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök a beruházásról tartott sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten. Magyar Péter kifejtette, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni, pár héttel később pedig további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alóla a folyófeneket. A Telex szakembereket kérdezett arról, hogy milyen hatásai lehetnek a fenékküszöbnek, és mit is jelent az, hogy bárkákat süllyesztenek a Dunába. Bartók Szilvia összefoglalóját hallják.
3: Egy folyó feldúzasztására több eszköz is létezik. Gát, zsilip vagy fenékküszöb kiépítése. A fenékküszöb tulajdonképpen egy olyan gát, ami nem látszik ki a víz alól, mondta a Telexnek dr. Timár Gábor, az ELTE TTK geofizikai és űrtudományi tanszékének vezetője. Ezt úgy kell elképzelni, mint amikor köveket pakolunk egy hegyi patakba, és pár centivel megemelkedik a víz. Most ugyanezt fogják csinálni a Dunával, magyarázta a szakértő. A fenékküszöb technikailag alkalmas lesz arra, hogy akár egy méterrel is megemelje a vízszintet, de egy esetleges árvíz idején semmilyen veszélyt nem jelent majd, tette hozzá Timár Gábor. Ugyanis amikor ilyen kicsi a vízhozam, akkor komoly hozzáadott értéke van a vízálláshoz, ha viszont jön az árvíz, akkor keveset emel a vízálláson. A megoldásnak kétségtelen előnye a gyorsaság, akár már 2-3 hét múlva is működhet. Hosszú távon azonban jó lenne, ha a paksi erőmű le tudna válni a Dunáról, és át tudna térni más jellegű hűtésre. Elkészült-e utána küszöb, akár egy méterrel is meg tudja majd emelni a vízszintet, ami megnyugtató megoldást jelentene a hűtővíz problémájára. De mi van akkor, ha az építés lezárulta előtt jönne egy újabb jelentős apadás? Erre az esetőségre készítik be a rövid távú vészmegoldást, az uszályok lesüllyesztését. Ezzel kisebb mértékben, de sokkal gyorsabban tudnának emelni a Duna vízszintjén. Ez két hajótest elsüllyesztését jelentené, amelyek a maguk 80 méteres hosszúságával nem érnének teljesen keresztbe a folyómederben, de arra elég lenne az elhelyezésük, hogy a vízszintet nagyjából 20 centivel megemeljék. Amikor majdnem le kellett állítani a paksi erőművet, ez a mennyiség rengeteget segített volna. Dr. Samu Andrea, a WWF Magyarország élő folyók programjának szakértője a munkálatokkal kapcsolatban úgy fogalmazott. Mivel az építkezés részletei még nem ismertek, egyelőre nem lehet felmérni, hogy ez milyen ökológiai hatást fejt majd ki. Ezért hiányolja, hogy csak vízügyi szakemberek bevonásával született döntés, és ökológiai hatásvizsgálat nem készült. Hosszú távon viszont Samu Andrea szerint is az lenne a megoldás, ha az erőmű minél kisebb mértékben támaszkodna a Dunára.
0: További apadás várható a Dunán, ezért a vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklésére kérte a fogyasztókat szerdán a fővárosi vízművek. A következő időszakban várható átmeneti, néhány centiméteres emelkedést a vízgyűjtő terület csapadékhiánya miatt további apadás követheti, figyelmeztetett a szolgáltató a Facebook oldalán. Hozzátették, Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet. A település vízfogyasztása tovább emelkedik, és megközelíti a rendelkezésre álló kapacitás 100%-át, vagyis a további fogyasztás növekedés, vagy egy váratlan műszaki esemény veszélyeztetheti a folyamatos ivóvízellátást, közölte a fővárosi vízművek. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek az események. Budapesten 10 ünnepi helyszín lesz, többek között a Margit szigeten, a Szabadság téren, a Várkertben, illetve a Szent István téren és a Bazilikában. Augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül látogatható a parlament. A Szent Jobb körmenet augusztus 20-án, az ünnepi Szent Mise után 19 órakor a Bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték egy félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. Zéró toleranciát hirdetett az egészségügyi miniszter, miután hűtlenkezelés gyanúja miatt nyomozás indult az Országos Mentőszolgálat mentőautó beszerzései ügyében. Hegedű Zsolt szerint különösen nincs helye visszaélésnek ott, ahol a pénz és az eszköz közvetlenül emberéletek megmentését szolgálja. Hegedű Zsolt azt ígérte, minden ügyet feltárnak, amelyben felmerül korrupció, szabálytalanság vagy közpénzekkel való visszaélés gyanúja. Attól függetlenül, hogy mikor történt vagy ki követte el, a felelősöket számon fogják kérni. Emlékezet és felejtés volt a központi tematikája az 54. Tokaji írótábornak, amit augusztus 10-e és 13-a között rendeztek meg Tokajban. A programban több felolvasás, kerekasztalbeszélgetés és számos kísérő rendezvény is várta az írótábor résztvevőit. A helyszínről kollégánk Ungvári Judit küldött összefoglalót.
4: A központi témáról, az emlékezés és felejtés összefüggéseiről az írótábor megnyitóján Jánosi Zoltán, az MMA művészetelméleti tagozatának vezetője történelmi kontextusban beszélt.
5: 1826. augusztus 29. Kölcsey Ferenc Pesten oda megy az ablakhoz, a literatúrát szerkesztik éppen szemerével. Reggel oda megy az ablakhoz és kinéz, hogy van-e valami jele Pest központjában. Annak, hogy akkor 300 éve veszett oda Mohácsnál II. Lajos és a teljes magyar és az a nemzetközi hadsereg, amely oda ment. Senki a füle botját nem mozdítja erre az évfordulóra. Kölcsey Ferenc megírja élete egyik legnagyobb írását, a Mohács című esszéjét. A Mohács az a korszerű modern hazaszeretetnek, az emlékezésnek, a nemzeti emlékezésnek a programja. Engedjék meg, hogy ebből most szó szerint idézzek. És ez a haza lehet kicsi, és lehetett még kisebb valaha. De a szerelem nem a tárgy nagyságától veszi a kezdetét.
4: Az első konferencia napon megismerkedhettünk a Magyar Művészeti Akadémia hiánypótló kiadványával, amely az 1956-os forradalom és a magyar színház kapcsolódásait mutatja be, főleg azokat a színész sorsokat, amelyek megtörtek a forradalom utáni megtorlás következtében. A Németh László évforduló kapcsán egy friss színházi előadásról is szó esett, hiszen az írótábort megelőzően augusztus 8-án mutatta be a Szatmár Németi Társulat Gyulán Szabó K. István rendezőnek az Író Iszony című művéből készített színpadi adaptációját, amiről az írótábor vendégeként Németh László unokája is elismerően beszélt. Eckler Andrea irodalomtörténész ennek kapcsán hangsúlyozta, Németh László hasonlóan Bartókhoz olyan nyelvben gondolkodott, amely megőrizve az archaikus elemeket alkotott modern, egyetemes nyelvet, és nagyon fontos, hogy megismerjük, tévút lemondani róla csak azért, mert bonyolultnak tűnik.
6: Ez az értelmiség hivatása, kérem. Ez a mi feladatunk valójában, és nem küldök nézően nagy dolgokat. Persze kellene konferenciák, tanulmányok, meg minden, de egyszerűen ki kell menni az emberek közé, és megtalálni azokat a módokat, ahogy el lehet jutni lélekhez és szellemhez. És úgy gondolom, hogy a színháznak ez most egy nagyon-nagyon fontos feladata.
4: Szintén a megismerés fontosságáról beszéltek a 250 éve született Berzsenyi Dániel kapcsán a kerekasztal beszélgetésben, kiemelve, hogy óriási szerepe van ebben az oktatásnak. A következő napon átfogó képet kaphattak a résztvevők a könyvkiadás és a könyvterjesztés problémáiról, illetve a folyóiratok helyzetéről az online platformok korában. A hozzászólók itt elmondták azt is, hogy bár a nyomtatott kiadványok helyzete a támogatások szűkössége okán nem túl rózsás, és azokra sokan valóban úgy tekintenek, hogy a végüket járják, a print még mindig egyfajta presztízzel bír az irodalmi életben.
0: Szűz Mária mennybevételét, vagyis Nagy Boldogasszony napját ünnepli augusztus 15-én a Katolikus Egyház. Közölte rádiunkkal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Az ünnep hagyománya az 5. századig nyúlik vissza, Mária mennybevételét pedig 12. Pius pápa 1950-ben hirdette ki hittételként. Nagy Boldogasszony Magyarországon kötelező ünnep, így a katolikus híveknek szentmisén kell részt venniük. A napnak különleges magyar vonatkozása is van. Szent István király ezen az ünnepen ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába, ezért tiszteljük őt Magyarország égi pártfogójaként, emelték ki a közleményben. Örömmel és közös imádsággal kezdődött meg Bodajkon a helyi ifjúsági tábor területén a 8. egyházmegyei ifjúsági tábor, amelyet augusztus 11-e és 15-e között tartanak. Adta hírül az Esztergom budapesti főegyházmegye a közösségi oldalán. A fiatalokat a Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök által bemutatott Szent Mise indította el az ötnapos találkozáson, melynek mottója mindnyájan egy szívvel. A tábort 7 év kihagyás után szervezték meg újra. Azokat a 14 és 19 éves fiatalokat várták rá, akik szeretnének lelki tapasztalatokat és közösségi élményt átélni, szeretnének mélyülni személyes Isten kapcsolatukban. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyermekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Az idei tanévben az adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászorulók felzárkóztatását. A gyűjtést elindító sajtótájékoztatón Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, a 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. A www.segélyszervezet.hu oldalon pedig tetszőleges összeget lehet adományozni. Halálos orosz dróntámadás érte egy személyvonatot Odessa megyében, miközben Ukrajna újabb Patriot rakétákat kér az Egyesült Államoktól. Nyíri Kata jelenti.
7: Oroszország 133 drónnal támadta Ukrajnát csütörtökre virradóan. Az ukrán légierő közlése szerint 111 drónt sikerült megsemmisíteni vagy hatástalanítani, ugyanakkor több helyszínen becsapódásokat is regisztráltak. Odessa megyében egy személyvonatot is támadás ért. A szerelvény mozdonyába csapódó drón következtében életét vesztette a mozdonyvezető és segédje. A vonaton 340 utas, köztük 67 gyermek tartózkodott. Az utasokat evakuálták, majd autóbuszokkal folytatták útjukat. Az esetről az Odessa megyei katonai adminisztráció számolt be. A fronton az elmúlt 24 órában 204 harci összecsapást jelentettek. A leghevesebb harcok a Pokrovszki irányban zajlottak. Az ukrán vezérkar szerint az orosz hadsereg egy nap alatt mintegy 1310 katonát veszített. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közben újabb Patriot rakétákat kér az Egyesült Államoktól. A CNN-nek adott interjújában azt mondta, az amerikai készletek 5%-ának átadása szerinte elegendő lenne ahhoz, hogy Ukrajna átvészelje a telet és további emberéleteket mentsen. Lengyelországban pedig napokon belül döntés születhet újabb Patriot rakéták Ukrajnának történő átadásáról.
0: A lengyel hatóságok együttműködve az amerikai biztonsági szolgálatokkal őrizetbe vettek egy orosz állampolgárt, aki az orosz titkos szolgálatok megbízásából egy amerikai-ukrán állampolgár meggyilkolására készült, közölte csütörtöki sajtóértekezletén Donald Tusk lengyel kormányfő. A férfit a lengyel belbiztonsági ügynökség múlt pénteken vette őrizetbe. Tusk úgy fogalmazott, az illetőt az orosz titkos szolgálatok toborozták, feladata az volt, hogy Varsóban kivégezze a Putyin rezsim szempontjából kényelmetlen személyt. Villamos energia hiány van Romániában, a köztársasági elnök mégis ellenzi, hogy befejezzék a majdnem kész vízi erőműveket. Gáspár Sándor tudósítása következik.
8: Románia köztársasági elnöke Nikus Ordán újra tárgyalásra visszaküldte a parlamentnek azt a törvényt, amely lehetővé tenné, hogy befejezhessenek csak nem teljesen kész vízi erőműveket, bár védett területeken találhatóak. Azért is meglepő ez a lépés, mert az alkotmánybíróságon elutasították az államelnök kifogásait. Nem találtak a törvényben semmi alkotmányba ütközőt, tehát az elnök aggály nélkül aláírhatta volna, hogy például a felső Maros völgyében lévő ratosnyai erőmű gyűjtőtavát megkezdhessék feltölteni. Alig 20 hektár erdőt kellene levágni, amit már 40 évvel ezelőtt a gát építésekor egyszer már levágtak, de azóta új sar jött a helyén, így az alig 8 kilométeres völgyszakaszon nem alakulhat ki a tó. Az elnök hangsúlyozottan kéri, hogy ne néhány szó helyességét elemezzék csupán, hanem összességében mérlegeljék, hogy szükség van-e még ebbféle törvényre, szabályozásra. A köztársasági elnök fenntartásai annál különösebbek, hogy a Duna apadása miatt a csernavodai atomerőmű mindkét reaktorát kénytelenek voltak leállítani. A másodikat szerdán, augusztus 12-én, miután kiderült, hogy a nagyobb vízhozamú Böla ágból 4 uszály elsüllyesztése, sziklarobbantás és mederkotrás ellenére is csak 2 napot nyertek, és így kénytelenek leállítani a második reaktort is. A kieső árammennyiség a fogyasztás 10%-át jelenti. Pótlása elsősorban külföldi import révén lehetséges, bár már is üzembe helyezik az olténiai Rovinár erőművet, amely lignit tüzelésű. A most visszaküldött törvény különben 7 épülőben lévő, megnyitás előtt álló vízi erőművet érint, 3 Erdélyben, a többi 4 pedig Erdély és Havasalföld határán, a Kárpátokban, illetve a bánsági hegyekben. Valamennyit 2007 előtt kezdték építeni, a ratosnyait még 1989-ben, de 2007 után a kiterjesztett természetvédelmi területek Natura 2000-es zónák hatája alá kerültek, és így leállították az építkezést. Noha azelőtt minden természetvédelemmel kapcsolatos rendelkezés tiszteletben tartásával is kormányhatározat alapján fogtak az építésükhöz.
9: Kárpát-medencei lapszemle. Hatalmas kiesést fog okozni Hargita megye turizmusának, ha a madarasi Hargitán nem csak az idén, hanem a következő néhány évben is elmarad a síszezon a pálya üzemeltetése körül kialakult nézeteltérések miatt, írta meg a Hargita Népe. A sípályákat 2003 óta bérlő Bagolygő Kft. Szerződése idén lejár, a tulajdonos közbirtokosság pedig másik vállalkozói csoportosulásnak adná bérbe a területeket. Ha jogi útra terelődik az ügy, a per évekig elhúzódhat. A Vagyoni Társaság áprilisi közgyűlésén arról hozott döntést, hogy 2027-től egy helyi vállalkozókból álló konzorcium vinné tovább a pályák üzemeltetését. Csak hogy a jelenlegi szerződési feltételekkel a Bagolykő Kft. Nem fogja előkészíteni a pályákat és nem fogja működtetni a felvonókat az idei szezonban. Árnyalja a helyzetet, hogy az egyik felvonó olyan területen van, ami Székelyudvarhely város tulajdona, míg a sípályák Kápolnás falusi tulajdonban vannak. Több mint 2 éve vásárolta meg a csíkszeredai önkormányzat a Zsögödi város részben épült lovardát, amelyet azóta lovas egyesület bérel és működtet. Fejlesztésekre, felújításokra jelenleg nincs pénz, pedig szükség lenne rá. Olvasható a Székelyhon cikkében. 2024 tavaszán Csíkszereda önkormányzata a tulajdonos által felhalmozott adósság miatt indított fizetésképtelenségi eljárás során vásárolta meg a Zsögödi város részben lévő lovardát. A korábbi tulajdonos több mint 700 ezer lejes adóhátralékot halmozott fel az évek során a várossal szemben, amelynek nem maradt más eszköze, csak a fizetésképtelenségi eljárás kezdeményezése, mert az adóbehajtást a törvény kötelezi. Mivel a bíróság által kijelölt szakértő 4,9 millió lejre értékelte fel az ingatlant, az adósság levonása utáni különbözetet fizette ki a város a felszámolás alatt álló cégnek. Korodi Attila polgármester akkor úgy indokolta a lépést, hogy a 4 hektáron elterülő infrastruktúra olyan érték, amelyet újra létrehozni Csíkszeredában 8-10 millió euróba kerülne. A Kárpát-medencei lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.
0: Hazánk időjárásáról. Éjszaka felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható. Az északkeleti, keleti szelet olykor erős lökések kísérhetik, majd a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 18 Celsius fok között várható. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő képződhet. A csapadék kizárt. A keleti szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 Celsius fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. 6 milliárd forintból épül a fenékküszöb Paks és Duna-Szent-Benedek között. Három napos rendezvénysorozattal készülnek az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Nagy Boldogasszony napját ünnepli szombaton a katolikus egyház. Energiahiánnyal küzd Románia, a köztársasági elnök mégsem akarja, hogy befejezzék a majdnem kész vízi erőműveket. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Urbán Péter volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Multidéző, Szikora Józsefet hallják.
10: 2026. augusztus 13-a csütörtök van. Isten értesen évnapjuk alkalmából Ipoly és Ibolya nevű hallgatóinkat. Ma boldog 11. Ince pápára emlékezünk. Odeszkálki Benedek, a későbbi pápa Kómóban született 1611-ben. Közismert volt példás élete, tisztasága, egyszerűsége, fáradhatatlan jótékonysága. 1670-ben a pápa választáson ő kapta a legtöbb szavazatot, de 14. Lajos francia király megakadályozta a megválasztását. 6 évvel később a választás újra Odeszkálkira esett. 2 hónapig tartottak a tárgyalások, míg 14. Lajos hozzájárult a koronázásához. A pápa Versailles erkölcstelen légkörével szemben Isten törvényeit képviselte, és útjáról sem hizelgéssel, sem fenyegetésekkel nem tudták letéríteni. Védte az egyház szabadságát a király önkényével és az állam mindenhatóságával szemben. A király a püspök jelölteket meg akarta esketni 4 törvénycikkre. A pápa erre megtagadta a kinevezéshez való hozzájárulást, így 35 püspöki szék betöltetlen maradt Franciaországban. 11. Ince pápa életének nagy célja volt, hogy megszabadítsa a moszlim töröktől a nyugatot. Kara Mustafa nagyvezír ugyanakkor meg akarta hódítani Pozsonyt, Bécset, Prágát, majd Németországot, Franciaországot, végül Rómát, ahol szultáni istállóvá alakította volna a Szent Péter templomot. 1683 tavaszán mintegy 160 ezer fős török sereg indult, hogy Tököli Imre csapatainak segítségével megdöntse a Habsburg birodalmat. A pápa, 11. Ince, a francia királlyal ellentétben a keresztény erők összefogásáért dolgozott, és próbálta megteremteni a hadviselés anyagi feltételeit. Az ő személyes odaadása, imádsága, amelyet a papság általános lelkesedése kísért, végül nem maradt eredménytelen. A török sereg 1683. júliusában ostrom alá vette Bécset, a császár, a lengyel király és a birodalmi rendek, valamint a királyi Magyarország egyesült serege 2 hónap múlva felszabadította a várost. A moszlim had fejvesztetten menekült. A győzelem alkalmából a pápa elrendelte, hogy szeptember 12-én Mária nevét ünnepeljék a keresztények a nyugat megszabadulása emlékére. 11. Ince pápa boldoggá avatását a franciák igyekeztek megakadályozni, így arra csak 1956-ban került sor. 150 éve. 1876. augusztus 13-án kezdődött az azóta a világ egyik legnagyobb zenei eseményének számító Bayreuthi ünnepi játékok sorozata. A II. Világháborút követően ketté osztott német fővárosban 1961. augusztus 13-án éjjel az NDK állam határának biztosítása céljából a kelet-német hadsereg és a rendőrség egységei 45 kilométer hosszúságban szöges dróttal, drótakadályokkal lezárták Kelet- és Nyugat-Berlin határát. 1896. augusztus 13-án született Csatkai Endre, Kossuth-díjas művészettörténész, Sopron és környéke kultúrtörténetének kutatója. 1906. augusztus 13-án született Nagyszebenben Borsos Miklós, Kossuth és Munkácsi díjas szobrász, grafikus, író. 105 éve született Sarkadi Imre, Kossuth és József Attila díjas író, a Körhinta és a Dúvad című írásából Fábri Zoltán készített sikeres filmet. 1886. augusztus 13-án halt meg Kovács Pál, orvos, akadémikus, az első magyar nyelvű győri újság a Hazánk alapítója. 1906. augusztus 13-án távozott a világból Sulyánszky Antal, címzetes püspök, író. Az 1840-es és 50-es években ő szerkesztette az Őrangyalt, az első magyar katolikus almanachot, később pedig a Katolikus Néplapot. 1881-ben enapon halt meg Varsányi István, a lengyel nyelv és kultúra kiemelkedő érdemeket szerzett terjesztője, műfordító, tankönyvíró és szótárszerkesztő. 1986. augusztus 13-án távozott a világból Járic Józsa, grafikus festőművész. 2023-ban az 1916-ban készült Fekvő női akt című képe 12 millió forintért kelt el egy árverésen. 30 éve halt meg Hajman György, grafikus, könyvtervező, a magyarországi könyvművészet megújítója. 1849. augusztus 13-án a honvédsereg letette a fegyvert Világosnál. 1940. augusztus 13-án indult a német légi erőtámadás sorozata Anglia ellen. 1954. augusztus 13-án megalakult a Hazafias Népfront. 1987. augusztus 13-án a magyar kormány elfogadta az általános forgalmi adó és a személyi jövedelemadó bevezetéséről szóló tervezetet.
0: A mai múltidézőt Szikora József készítette.

Riopi felvételeit hallották. Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Puncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ottól a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyok,

0: és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen.
2: Szűz Mária, égi édesanyánk, segíts szeretett gyermeket, Gábor atyát, érte ajánljuk fel ezt a rózsafüzért, hogy napi keresztjét türelemmel, hősiesen, lelki békéjében viselje. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlél Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlél Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlél Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlél Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlél Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlél Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlél Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlél Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlél Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlél Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária,

0: meg Szent Anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vízd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten jelejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd meg a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, és Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén meghirdette, megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra.
5: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
7: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk.
4: Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Úrunk által.
5: Amen. Imádott Jézus

0: legyen. Fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 33 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Katasztrofális termést jósolnak az országos aszály miatt. A Hungaromet friss elemzése szerint a talaj gyakorlatilag az egész országban rendkívül száraz, nedvesség tartalma a növények által hasznosítható vízmennyiség 20, egyes helyeken 15%-át sem éri el. Vízhiány szempontjából az ország középső és déli része áll a legrosszabbul. Az augusztus 12-i adatok szerint Budapesten 168 liter, Szegednél pedig 199 liter csapadék hiányzik a talaj felső 1 méteres rétegéből. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek az események. Budapesten 10 ünnepi helyszínen lesznek programok. A Szent Jobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi Szent Mise után 19 órakor a Bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték egy félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. Egynapos lelkipásztori látogatást tesz augusztus 22-én San Marinóban és Riminiben 14. Leó pápa, derült ki a Magyar Kurír beszámolójából. A Szentszéki Sajtóközpont programja alapján a Szentatya San Marinóban az ország vezetőivel és a helyi egyház képviselőivel találkozik, majd szentségimádáson vesz részt. Riminiben felkeresi a Népek Barátsága találkozót, valamint beteg, fogyatékkal élő és rászoruló emberekkel találkozik. A katolikus egyházfő este 6:30-kor szentmisét mutat be a Rimini kikötőben. Megkezdődött Jordániában a felkészülés Jézus Krisztus megkeresztelkedésének 2030-as, 2000. évfordulójára, összegzi cikkében a Vatican News. A jordániai kormány Jafar Hassan miniszterelnök vezetésével nemzeti bizottságot hozott létre a jubileumi események megszervezésére. A tervek szerint fejlesztik Jézus hagyomány szerinti keresztelési helyének, a Jordánon túli Betániának a környezetét. Zarándok falut és múzeumot építenének, valamint a térség infrastruktúráját is korszerűsítenék. A világörökségi helyszínt korábban Szent II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa is felkereste. A lengyel hatóságok együttműködve az amerikai biztonsági szolgálatokkal őrizetbe vettek egy orosz állampolgárt, aki az orosz titkos szolgálatok megbízásából egy amerikai-ukrán állampolgár meggyilkolására készült, közölte csütörtöki sajtóértekezletén Donald Tusk lengyel kormányfő. A férfit a lengyel belbiztonsági ügynökség múlt pénteken vette őrizetbe. Tusk úgy fogalmazott, az illetőt az orosz titkos szolgálatok toborozták, feladata az volt, hogy Varsóban kivégezze a Putyin rezsim szempontjából kényelmetlen személyt. Hazánk időjárásáról. Este és éjjel felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható. Az északkeleti-keleti szelet olykor erős lökések kísérhetik, majd a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 18 Celsius fok között várható. Híreinket hallották? Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.

0: Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. Tizennyolcadik rész. Füstös csak másnap kora hajnalban ébredt fel a görényvadászat után. Nagyon éhesnek érezte magát, és Mohó falta be a tányérjára készített ételt. Milyen jó, hogy asszonyka ide tette. Most várhatna, amíg felkelnek. Vissza akart feküdni, mert tagjait olmosaknak érezte. Persze a megerőltető harc a görénnyel nem tűnt el nyomtalanul. No, egy kicsit sétál azért, s aztán visszafekszik. De a kert olyan üde harmatos volt, hogy elfeledkezett olmos tagjairól, és mire a kertbe ért, már vidáman ugrándozott Fekete Rigó barátja fészke felé. Csörtetve furta át magát a magasra nőtt füvön, és egy új hang ütötte meg a fülét. Eddig még ezt nem hallotta. Ó-ó! Ó-ó! Kukú! Kukú! Egyenlő időközökben szép sorjában hangzottak fel a kiáltások. Vajon ez madár vagy béka? Mert némelyik békának is olyan erős hangja van, mint egy madárnak. És némely béka is szeret fára mászni. Fel kellene kutatni ezt az ismeretlent. Most közelebbről hallatszik, mintha a nagy kajszifán ülne. Füstös arrafelé sompolygott és erősen nézegetett fölfelé. A levelek megrezdültek, biztosan ott van. Csak el ne repüljön, mielőtt megszólítja. Most egy másik gajra ugrott át, és újból kiáltozni kezdett. Kukuk! Kakuk! Uhú! Hirtelen egész teste kifordult a lombok közül, s Füstös jól megnézhette. Valamit szedegetett a fáról, és egy darabig így maradt. Szép, hamvas, szürke madár volt. Akkora, mint egy galamb, de jóval hosszabb farkkal, és így karcsúbbnak tűnt. Csak a szárnya alsó része és a farka volt fekete. A hasa pedig világos szürkén csillámlott elő, és fekete hullámvonalak tarkították. Csőre fekete volt és hegyes, lába pedig szép sárga. Csinos madár volt. Nagyon elmerült a reggelizésben, és nem vette észre, hogy figyelik. Csak akkor rezdült meg egy kicsit, amikor Füstös megszólalt.
1: Jó reggelt! Jó étvágyat kívánok!
0: A madár megfordult és letekintett.
1: Te vagy az, kiskutya! Köszönöm a jó kívánságodat! Mi szél hozott ide hozzám? Meghallottam a hangodat, és kíváncsi voltam rád, mert kertünkben még nem hallottam ilyen kiáltást. Milyen szép madár vagy! Hogy hívnak? Én vagyok a kakuk. Errefelé bizony még nem jártam, de most majd gyakrabban jövök, mert jó falatokra akadtam. Mik azok a jó falatok, amiket olyan nagyra becsülsz? A szőrös hernyók. Az ostobák ezeket elkerülik, pedig nincs finomabb falat a szőrös hernyónál.
0: Füstös összerázkódott, és így szólt. Váljék egészségedre.
1: Hol laksz? Honnan jöttél a mi kertünkbe? Messziről jöttem. Melegebb országból, és most végigjárom régi vadászterületeimet. Itt nálatok még nem jártam, de úgy látom nem foglalta le senki, mert kiáltozásaimra nem jelentkezett más gazda. Így hát itt is fogok vadászni. És ha lett volna gazdája, akkor mit csinálnál? Akkor nem vadásznék itt, mert ha valaki egyszer lefoglalt egy területet, oda más nem teheti be a lábát. Ez a törvény.
0: Érdekes. Gondolkodott el Füstös.
1: És hol van a fészked?
2: Nekem nincs fészkem.
0: Nincs? Csodálkozott Füstös.
1: Hát hol keltitek ki a fiókákat? Ahhoz fészekkel, nem?
2: Mi nem keltünk ki fiókákat, ilyesmivel nem foglalkozunk,
0: mondta fensőbségesen a kakukk. Ezt nem értem.
1: Akkor hogyan lesznek utódaitok? Tojást sem rak a párod?
2: Dehogy nem. Csak hogy a tojást kiadja dajkaságba más madarakhoz. Ők nevelik fel a fiókákat.
0: Na de ilyet, ámult el Füstös. És amikor fölnevelte az a másik madár, akkor visszaadja nektek?
2: Ugyan, szó sincs róla. hiszen nem is tudja, hogy az nem az ő fiókája. Fölneveli, és mikor a fióka már megáll a lábán, szárnyára bocsátja.
1: Hát akkor ti nem is ismeritek a fiókáitokat?
2: Nem bizony. Miért csodálkozol ezen? Előbb-utóbb minden fióka a saját lábára áll, és a szüleihez akkor már semmi köze sincs. Nem is ismerik egymást.
1: No, de mégis nektek lenne kötelességtek fölnevelni őket.
2: Hogyha, lári-fári, felnő az amúgy is. És nekünk könnyebb az életünk, nincs gondunk rájuk. Nem kell lóhalálában hordani a táplálékot, és idő előtt belevédülni a sok munkába.
1: Akkor nálatok nincs is családi élet? Motyogta Füstös.
2: A párod hol van? Nincs itt a közelben?
1: Nincs hát. Nekem nincs állandó párom.
2: Minek is az? Jobban élek így egyedül. Legalább nem veszekszik velem senki, mint ahogy a Rigóéknál szokott lenni.
1: Te nagyon szívtelen lehetsz. Senkit sincs, akihez ragaszkodhatnál, akit szerethetnél. Hát hogy lehet így élni?
2: Amint látod, egészen jól. Sőt, talán jobban és szabadabban, mintha volna párom, családom, fiókáim. Mi ezeken régen túl vagyunk. Az a fő, hogy legyen elég táplálék, mert abból élünk, és a többi mind csak üres fecsegés.
1: Lehet, hogy ez neked jó, mondta Füstös lesújtva, de én nem tudnék így élni, hogy ne legyen senkim, és ne szerethessek senkit.
2: No, de megyek. Most már tudom, ki vagy, és láttalak is. Minden jót.
1: Minden jót neked is, felelte a kakuk, és folytatta a reggelizét.

A kiskutya lehangoltan ballagott Rigó égfészke felé. Már messziről hangos perpatvar zaja ütötte meg a fülét. Rigó mama megint házsártoskodik, gondolta magában, és ebben a percben igazat adott a kakuknak. De ahogy közeledett a bokorhoz, idegen hang is kicsendült a szokásos Rigó pár veszekedéséből. Te szégyentelen, te utolsó, kiáltotta Rigó mama. Engem akarsz becsapni? Takarodj detüstént, és vidd innen az ajándékodat, mert úgy a földhöz csapom, hogy 1000 darabra törik. A következő pillanatban szétcsapódtak a magyaróveszők, és egy olyan forma madár, mint a kakuk törtetett ki a bokorból, és szájában valami fehérséget szorongatott. Az almafa ágára szállt, és ott gondolkodva áldogált egy darabig. A kert összes madarai hallották a lármát, és mindjárt tudták, miről van szó. Előjöttek rejtek helyükről, és sivítozva körülröpködték a nőstény kakukkot. El akarták űzni onnan. Mikor nem mozdult, neki támadtak, és ütni, csípni kezdték. Végre felrepült, és otthagyta a kertet. Füstös kezdte sejteni, mi történt. Megzörgette a bokrot, és Rigó papa kidugta a fejét. Jó reggelt, pajtás, köszönt Füstös. Látom, nem a legjobbkor jövök, ne haragudj, de éppen ezekről a madarakról szeretnék tőled felvilágosítást kérni. Jó reggelt, köszönt barátságosan Rigó papa. A párom már ellátta a baját ennek a nőszemélynek, még meg is tépte. Mi csinált ez a madár? Kíváncsiskodott Füstös. Még eddig sohasem hallottam a kertünkben a hangjukat. Hogy kerültek ide? Hát ezek mindenfelé csavarognak, és megtaláltak bennünket is. Ismerjük már őket régebről, de itt még nem találkoztunk velük. Ezek csak esznek, isznak, szórakoznak, s a tojásaikat másokkal akarják kiköltetni, és fölneveltetni a fiókáikat. És hogyan csinálják ezt? Hiszen minden madár ismeri a saját tojásait. Ismeri, ismeri, de a kakuk mégis belecsempész egyet-egyet a sok közé. Az én párom most másodszor rakott tojásokat, éppen teljes a fészek alja. Hát nem ide jön ez a nő személy. Azt hitte, távol vagyunk, mert a feleségem még nem kezdte meg a kotlást, és elment reggelizni. Én is itt voltam a szomszédbokorban, de szemmel tartottam a fészkünket. Besurrant, és ráült a fészketekre. Igen, ráült a fészekre, és a többihez a saját tojását is lerakta. De én kiáltozni kezdtem, és a bokorhoz siettem. A párom meghallotta a hangomat, és ő is rohant haza. Aztán mi történt? Kérdezte Füstös izgatott kíváncsisággal. Feleségem és én a fészekhez rohantunk, és akkor értünk oda, amikor ez a nőszemély éppen leszállt róla. Eligazgatta a tojásokat, és mivel látta, hogy teljes a fészek alja, s az ő tojásával már sok lenne, a mieinkből vett ki egyet, és el akarta vinni. Képzelheted, milyen méregbe jöttünk erre a szemtelenségre? El is hiszem. Mit csináltatok vele? Elzavartátok? A párom először a fejére koppantott jó erősen, mire visszatette a mi tojásunkat, és az övét kapta fel. Igyekezett eliszkolni szépszerével, de azért nem köszönte meg, amit kapott tőlünk. Meg is érdemelte. Előfordult már nálatok ilyesmi? Igen, egyszer. Akkor még fiatal házasok voltunk, de még nem laktunk ebben a kertben. Ahol azelőtt laktunk, ott sok kakuk volt, és tojásaikat különböző madarak fészkébe csempészték. Némelyik madár olyan ostoba, hogy nem veszi észre az idegen tojást. Nem mondom, hasonlít a mieinkhez, de azért nálunk ez nem történhetik meg, mert mi megismerjük. És ha kikelnek a fiókák az idegen fiókával együtt, akkor sem tűnik fel a madaraknak, hogy ez másnak a tojásából kelt ki. Ha egyszer kiköltötték, akkor már nem veszik észre, pedig szörnyű baj csinál az idegen fióka. Milyen baj tud csinálni egy olyan tehetetlen kis madár? El sem képzeled. Alig bújik ki a tojásból, már elkezd fészkelődni, izegni, mozogni. Becsúszik a fészekben levő többi fióka alá, és széles hátára veszi őket, aztán addig csúszkál, míg a fészek széléhez ér, és ott lehajítja a szerencsétleneket a mélybe. Ilyenkor pedig még nem is lát, csak ösztönösen teszi ezt. Addig nem nyugszik, amíg mindent ki nem dobál a fészekből, akár tojás az, akár fióka. És a végén csak ő maradott egyedül. Hát ez hihetetlen, kiáltott fel Füstös, s a nevelő szülei ezt nem veszik észre.
Nem, az ostobák. Sőt, talán még örülnek is neki, hogy nem kell 4-5 fiókát etetni, hanem csak egyet. Igaz, hogy ez az egy annyit eszik, mint 5 másik, és sokkal nagyobbra is nő meg. Arra nem gondolnak, hogy ilyen formán kipusztul a nemzetségük, mert nincs utánpótlás. Na de ilyen szörnyűséget! És én még megcsodáltam az előbb a hímet, hogy milyen szép madár. Igaz, amikor kezdte mondogatni, hogy nincs nekik fészkük, és nem nevelnek fiókát, hanem mással költetik ki, már megvolt a véleményem róla. El kellene zavarni ebből a kertből, hogy ne háborgasson benneteket. Azt hiszem, nem lesz kedve itt maradni, mert amint láttad, minden madár gyűlölés kergeti, olyan madarak pedig nincsenek a mi kertünkben, amelyek ostobán elfogadják a tojást. Vigye csak máshová. Füstös! Füstös! Hol vagy, kiskutyám? Asszonyka kiáltott. Biztosan készen van a reggeli. Füstös ugyan nem volt éhes, mert nem régette meg a tegnapi vacsoráját, de azért rohant a ház felé. Csak útközben kiáltotta oda a Rigónak. Viszontlátásra! És már ott sem volt. Füstös jókedvűen körülugrálta asszonykát, aki boldog volt, hogy a kutyának semmi baja sincs már. Na, gyere be, te sportkutya! Köszöntsed gazdit is! Füstösnek mindig nagy örömet okozott, ha behívták a lakásba és játszottak vele. Most is úgy sietett be a szobába, hogy majd belebotlott a saját lábába. Nekirontott gazdinak, rángatta a nadrágját, a kabátujját. Szeme ragyogott és olvadozott a játék gyönyörűségétől.

0: Csuka Edit, Kiskutya a nagyvilágban. A 18. részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.
1: A Boldog Család. Magyar népmese.

0: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy boldog család. A férj és a feleség soha nem bántotta egymást, még csak hangos szó sem esett köztük. Nagyon szerették egymást. Az ördögnek nem tetszett a család boldogsága. Mindig ott settenkedett a férfi és az asszony körül. Leste, mikor viheti valamelyiket kísértésbe. Hiába való volt azonban az ördög minden mesterkedése. Nem tántorodott meg sem az asszony, sem a férfi. Élt a faluban egy vén boszorkány. Egyszer elhatározta az ördög, hogy szövetkezik a boszorkánnyal. Hát, ha neki sikerül megrontani a család boldogságát.
1: Egy pár szép csizmát kapsz, ha megrontod a boldogságukat,
0: mondta az ördög a boszorkánynak. A boszorkánynak éppen sárga csizmára fájt a foga. Elfogadta hát az ördög ajánlatát. A férfi kint szántogatott a mezőn, éppen szántás ideje volt. Felesége minden délben vitte neki a jó ebédet. Oda megy a boszorkány a férfihoz.
1: Mit csinálsz, jó ember?
0: Kérdezte tőle. Csak szántogatok, felelte a férfi.
1: Nem éheztél még meg?
0: Most már mindjárt hozza a feleségem az ebédet, válaszolta az ember, és nézett a falu felé, ahonnan ilyenkor szokott feltűnni a felesége a kosarával. A boszorkány gyorsan elillant, felült söprűjére, s gyorsan berepült a faluba. Egyenesen az asszonyhoz ment.
1: Mit csinálsz, jó asszony?
0: Kérdezte tőle. Megfőztem az ebédet, most készülök a mezőre az uramhoz. Kiviszem neki az ennivalót, felelte az asszony.
1: Nem kell ma ebédet vinned, épp most jövök tőle. Azt üzeni, hogy mindjárt végez. Még egy-két fordulója van, aztán már jön is haza,
0: hazudta a boszorkány. Az asszony nem hitt a boszorkánynak, és csak rakta bele az ételt a kosárba, hogy vigye az urának a mezőre. A boszorkány azonban csak beszélt neki, bizonygatta, hogy úgy van, ahogy ő mondja. Közben elővett egy szép kendőt, meg egy szép mellényt, és bíztatta az asszonyt, hogy próbálja fel ezeket, meglátja, milyen szép menyecske lesz bennük. Az asszony először nem akarta, de aztán csak felkötötte a kendőt, a mellényt is felvette. A boszorkány akkor tükröt vett elő, és mutatta az asszonynak, hogy nézze csak meg magát, mennyire igaz, amit ő mondott. Ilyen szép menyecske nincs is a környéken. A kendő is, meg a mellény is igen jól állt az asszonynak. Elnézegette magát sokáig a tükörben. Észre sem vette, hogy lassan eltelt a fél délután. A boszorkány, amikor elérte célját, újra felült a seprűjére és kirepült a mezőre. A férfi már régen megetette, megitatta a teheneit. Nem tudta, miért nem jön a felesége. Éhes volt nagyon, a szeme szikrázott az éhségtől, de hajtotta a munka. Hát befogta újra a teheneket, és szántott tovább.
1: Na, jó ebédet hozott a feleséged?
0: Kérdezte a boszorkány az embertől.
2: Nem hozott ma bizony semmiet, felelte a férfi.
0: Biztosan valami fontos dolga akadt. Sietek is este haza, hát ha valamiben segítenem kell neki. Nevetett éles hangján a boszorkány.
1: Nem kell annak semmi segítség, csak útban lennél, ha most haza sietnél. Én tudom, miért nem kaptál ma ebédet, te jó ember. Vendége volt az asszonynak, egy deli fiatal ember. Kendőt és mellényt kapott a feleséged tőle. Most is nézegeti magát a tükörben.
0: Elsötétül a világ a boldog ember előtt. Ilyet mondani a feleségéről. Kapta is mindjárt az ostorát, hogy végighúz a csúnya vénasszonyon, de az már messze repült az erdő felett. Nem ment tovább a munka az embernek. Nem hitte el, amit a boszorkány mondott, de azért mégiscsak kezdett gyanakodni, hiszen a gyomrán érezte, hogy valami rendkívüli történhetett a feleségével, mert eddig mindig pontosan hozta az ebédet. Felrakta az ekét a szekérre, és indult nagy sebesen haza. Szegény fáradt teheneit egész hazáig ostorozta. Otthon a felesége még mindig a tükör előtt nézegette magát.
2: Hát, mégis igazat mondott a boszorkány, mondta keserűen az ember, és jól elverte a feleségét. meglett köztük a harag.
0: A boszorkány megkapta a sárga csizmát. Fel is húzta, és egyenesen a boldogtalan család házához sietett. Látta, hogy az ördög megelégedve leselkedik be az ablakon. Az ördög és a boszorkány elkezdett táncolni örömében, csak úgy döngött alattuk a föld.
2: Mikor az asszony kisírta magát, megkérdezte az urától, miért nem jött haza ebédre, ha megüzente, hogy hazajön. Ekkor tudták meg mindketten, hogy a boszorkány vezette félre őket. Az rontotta meg a boldogságukat.
0: Az asszony mindjárt bele is dobta a kemencébe a kendőt meg a mellényt, aztán megfogadta, hogy soha semmilyen csábításnak nem enged.
2: Szent lett a béke közöttük, újra boldogok lettek. Még most is élnek, ha meg nem haltak.

0: A boldog család. A magyar népmesét Szemerédi Bernadett olvasta fel. Hangmester Gera Csilla. Zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter. Rendező Gerbei Anita.
1: Jó éjszakát, kis Jézus! E napot köszönöm szépen. Bocsáss meg, ha rossz voltam. Vigyázz rám a sötétben. Áld meg aput, anyut, testvért és barátot. A világot is áld meg. Szűz Mária őrangyal, virasszatok nálam. Amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Katasztrofális termést jósolnak az országos aszály miatt. A Hungaromet friss elemzése szerint a talaj gyakorlatilag az egész országban rendkívül száraz, nedvesség tartalma a növények által hasznosítható vízmennyiség 20, egyes helyeken 15%-át sem éri el. Vízhiány szempontjából az ország középső és déli része áll a legrosszabbul. Az augusztus 12-i adatok szerint Budapesten 168 liter, Szegednél pedig 199 liter csapadék hiányzik a talaj felső 1 méteres rétegéből. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek az események. Budapesten 10 ünnepi helyszínen lesznek programok. A Szent Jobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi Szent Mise után 19 órakor a Bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték egy félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. Egynapos lelkipásztori látogatást tesz augusztus 22-én San Marinóban és Riminiben 14. Leó pápa, derült ki a Magyar Kurír beszámolójából. A Szentszéki Sajtóközpont programja alapján a Szentatya San Marinóban az ország vezetőivel és a helyi egyház képviselőivel találkozik, majd szentségimádáson vesz részt. Riminiben felkeresi a Népek Barátsága találkozót, valamint beteg, fogyatékkal élő és rászoruló emberekkel találkozik. A katolikus egyházfő este 6:30-kor szentmisét mutat be a Rimini kikötőben. Megkezdődött Jordániában a felkészülés Jézus Krisztus megkeresztelkedésének 2030-as, 2000. évfordulójára, összegzi cikkében a Vatican News. A jordániai kormány Jafar Hassan miniszterelnök vezetésével nemzeti bizottságot hozott létre a jubileumi események megszervezésére. A tervek szerint fejlesztik Jézus hagyomány szerinti keresztelési helyének, a Jordánon túli Betániának a környezetét. Zarándok falut és múzeumot építenének, valamint a térség infrastruktúráját is korszerűsítenék. A világörökségi helyszínt korábban Szent II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa is felkereste. A lengyel hatóságok együttműködve az amerikai biztonsági szolgálatokkal őrizetbe vettek egy orosz állampolgárt, aki az orosz titkos szolgálatok megbízásából egy amerikai-ukrán állampolgár meggyilkolására készült, közölte csütörtöki sajtóértekezletén Donald Tusk lengyel kormányfő. A férfit a lengyel belbiztonsági ügynökség múlt pénteken vette őrizetbe. Tusk úgy fogalmazott, az illetőt az orosz titkos szolgálatok toborozták, feladata az volt, hogy Varsóban kivégezze a Putyin rezsim szempontjából kényelmetlen személyt. Hazánk időjárásáról. Este és éjjel felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható. Az északkeleti-keleti szelet olykor erős lökések kísérhetik, majd a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 10.

minek kifejezése mellett annak a szigetnek a természeti gazdagságát is leírja, ahová a zarándokok megérkeznek. A szemlélő azt látja, amit a zarándokok, miközben a tengeren vitorlázó hajójukon a gyönyörű szigetre pillantanak. A költő, aki leírja a sziget kellemes jellemzőit, azt mondja, hogy a sziget sokkal kedvesebb, mint a miénk. Vagyis magára, Angliára céloz. A zarándokoknak a biztonságos menedéket jelenti. Távol, hazájuk vallási szigorától. Megvilágítja a lelküket, és új reményt ad nekik. Sőt, egy helyet, ahol vallásos szertartásaikat gyakorolhatják, és úgy élhetnek, ahogyan csak akarnak. Nincs senki, aki megmondaná nekik, hogy mit tegyenek, vagy mit prédikáljanak. Ez egy áldott hely, ahol új életet kezdhetnek, ahogyan ők is régen a szülőföldjükön kezdték. A költemény a szokásos, akkoriban megszokott, jambikus tetrameterben íródott. Időnként spondeusz használatával. Ez azt jelenti, hogy a vers minden sora 8 szótagot tartalmaz, és ezek a szótagok 4 lábat alkotnak. Az ilyen ritmus emelkedő ritmusnak is nevezik, amely a remény és a jövőbeli fejlődés érzését igyekszik tükrözni. A versben a zarándokok csoportja is lelki vígaszra lel a Bermuda-szigeteken. Természetesen a beszélő kifejezés módjának optimizmust kell sugalnia. Ezért a vers metrikai sémája megfelelő és jól indokolt a vers általános gondolatát illetően. Halljuk csak a költő és a menekülő hívek hangját. Andrew Marvell, Bermudák. Óceán ölébe kilát, ott rejlenek a Bermudák. Kis csónakról, mely partra tart, a szellők hallották-e dalt. Annak mondjunk dicséretet, ki vízvesztőből vezetett szigetre, mit nem ismerünk, de miénknél kedvesbb nekünk. Hol tengeri szörny véget ért, ki hátán hordozta a mélyt. Vihar elől a partra tett, hol voltunk paptól mentesek. Adott nekünk örök tavaszt, mi bezománcoz ezt meg azt. Küldött nekünk madarakat, levegőből kapottakat. Narancsot árnyas oldalon, zöld éjszakában lampion, almába gránát magvakat, Ormus kincsénél gazdagabb. Fügét kínált szájunk elé, dinnyét dobott lábunk elé. De az almája akkora, kétszer nem bírná el a fa. Országa cédrussal tele, Libanonból hozta ide. A dübörgő holt tengeren, parancsára ámbra terem. Büszkeségünkre partra tett bibliabeli gyöngyöket. Sziklákon nékünk alkotott, hogy dicsérjük egy templomot. Zengje hangunk dicséretit, míg menny boltjába érkezik, és onnan visszhangozza majd túlnan a mexikói part. Brit bárkából így szólt a dal, szent és vidám kottáival. Összhangja ne bomoljon el, az evező ütem ügyel. A versnek valójában két témája van. Egyfelől kifejezi az angol zarándokok hálaérzését Istennek, amiért elhozta őket erre a szigetre, ahol biztonságban vannak a fanatikus vallási üldöztetéstől. Másodszor a vers szemléletes beszámolót tartalmaz a sziget gazdagságáról és bőségéről. A képi világ szempontjából nagyon élénk a leírás.

0: amellett, hogy gazdag, szinte érzéki gyönyöröket fest le. Íme itt vagyunk egy örök tavasz országában, és ez a tavasz mindent bezománcoz a szigeten. A fák árnyékában tündöklő narancsok ragyognak, zöld éjszakában lampionokként. Az itteni gránátalmák gazdagabbak, mint Hormuzban található ékszerek. Aztán ott van a füge, a dinnye, sőt, az ananász, amelyek bőségesen teremnek itt. A cédrusokat Libanonból hozták ide, és egy másik érzéki kép is megjelenik a tengerparton található borostyán vagy ámbra képében. Az itt termő gyümölcsökről szóló beszámolótól szinte összefut a nyál az olvasó szájában. Ez a beszámoló valóban rendkívül érzéki, a szaglásunkhoz, valamint az ízlelésünkhöz egyaránt szól. De vannak más képek is, amelyek élénkségük miatt figyelemre méltóak. A szigeteket úgy képzelhetjük el, minthogyha az óceán ölén ringatóznának. A hallgató szelek fogadják a zarándokok által énekelt dalt, és tovább viszik. A zarándokok, akik a vízvesztőn keresztül érkeztek a szigetre. Ez a vízvesztő kifejezés is önmagában is csodálatosan közvetíti azt a gondolatot, hogy a társaság tagjai eltévedhettek a tengeren. Nem tudták, merre hajózhatnak. Az egyik legélénkebb kép a bálnáké, amelyek mintha az óceánt hordoznák a hátukon, de Isten ereje által még ezek az óriások is legyőzhetők. Az a kép is figyelemre méltó, amikor a zarándokok énekét az ég visszhangozza, és a mexikói öblön túl is hallható. Ettől eltekintve a Bermudák című vers a nyelv és az ének minősége szempontjából is figyelemre méltó. A költemény nagyon egyszerű nyelvezetet használ, és az ének minősége is, hogy úgy mondjuk, par excellence. Az érzés a versben erős, őszinte és spontán. A sorok tehát rendelkeznek mindazokkal a tulajdonságokkal, amelyeket egy jó lírától elvárunk. S a költeményben leírt sziget, mintha rég volt vágyunkat is valóra váltaná. Háborítatlan, zöld és gazdag vidék. Mintha csak a mesékből került volna elő. Vagy még inkább egy olyan kertre hajaz, amely felidézi az elsőt, az elveszítettet, az Édenit. És talán ezért is érthető a zarándokok meghatottsága. Hiszen mindenkinek szüksége lehet egy nem csak álombéli, hanem valóságosan is paradicsomi kertre.
1: Fazekas Gyöngyvért hallották. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Claude Debussy Bergamasque szvittjét. Előadja Rév Lívia.

0: Rév Lévia tolmácsolásában hallhatták Claude Debussy Bergamask szvittjét.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, 58. születésnapját ünnepli Faludi Judit, Liszt Ferenc díjas csellóművész. A hangolóban most hallgassák meg Vivaldi H-moll csellóversenyét a művésznő és a Magyar Virtuóz Kamara zenekar előadásában.

Faludi Judit és a Magyar Virtuóz Kamarazenekar előadásában hallották Vivaldi H-moll cselló versenyét. 1912. augusztus 13-án hunyt el Jules Massenet, francia zeneszerző. Most hallgassanak meg egy duettet a Werther című operájából Placido Domingo és Brigitte Fassbender előadásában.

Jules Massenet Werther című operájából hallották Placido Domingo és Brigitte Fassbender kettősét. A hangoló zárásaként hallgassák meg a Thaisból a meditációt, Nigel Kennedy és a francia filharmonikusok előadásában.

Massenet meditációját Nigel Kennedy és a francia filharmonikusok előadásában hallották. Az 1912. augusztus 13-án elhunyt Jules Massenet francia zeneszerzőre emlékeztünk. A hangolót Bögös Henrietta szerkesztette. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket. Szűz Mária mennybevételét, vagyis Nagy Boldogasszony napját ünnepli augusztus 15-én a Katolikus Egyház, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Az ünnep hagyománya az 5. századig nyúlik vissza, Mária mennybevételét pedig 12. Pius pápa 1950-ben hirdette ki hittételként. Nagy Boldogasszony Magyarországon kötelező ünnep, így a katolikus híveknek szent misén kell részt venniük. A nap magyar vonatkozása, hogy Szent István király ezen az ünnepen ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Egynapos lelkipásztori látogatást tesz augusztus 22-én San Marinóban és Riminiben 14. Leó pápa, derült ki a Magyar Kurír beszámolójából. A Szentszéki Sajtóközpont programja alapján a Szent Atya San Marinóban az ország vezetőivel és a helyi egyház képviselőivel találkozik, majd szentségimádáson vesz részt. Riminiben felkeresi a népek barátsága találkozót, valamint beteg, fogyatékkal élő és rászoruló emberekkel találkozik. A katolikus egyházfő este 6:30 szentmisét mutat be a Rimini kikötőben. Iskola kezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Az idei tanévben az adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászorulók felzárkózását. A gyűjtést elindító sajtótájékoztatón Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, a 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Becslések szerint 6 milliárd forint lesz a költsége a Paks és Duna-Szent Benedek közötti fenék küszöb megépítésének a Dunán. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök csütörtökön Budapesten. Magyar Péter kifejtette, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni, pár héttel később pedig további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alóla a folyófeneket. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek az események. Budapesten 10 ünnepi helyszínen lesznek programok. A Szent Jobb körmenet augusztus 20-án, az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték egy félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. Zéró toleranciát hirdetett az egészségügyi miniszter, miután hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult az országos mentőszolgálat mentőautó beszerzései ügyében. Hegedű Zsolt azt ígérte, minden ügyet feltárnak, amelyben felmerül korrupció, szabálytalanság vagy közpénzekkel való visszaélés gyanúja. Attól függetlenül, hogy mikor történt vagy ki követte el, a felelősöket számon fogják kérni. Végül a várható időjárásról. Pénteken túlnyomóan felhőtlen, napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő képződhet. A csapadék kizárt. A keleties szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa

0: dolgozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta, és folytogatni kezdte: add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte, és kérlelte: légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment, és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak, elmentek és elbeszélték uruknak. Akkor az úr magához hívatta őt, és így szólt hozzá: te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönnyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönnyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Amikor Jézus ezt a tanítását befejezte, elindult Galileából, és Júdea vidékére ment, a Jordánon túlra. Ezek az evangélium igéi.
1: Szent Máté evangéliumának 18. fejezetéből, a 21. verstől a 19. fejezet első verséig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. Most a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
2: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A 60. béke világnap témája a technológia lefegyverzése a békéért. Leó pápa új tagokat nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. Jordániában Krisztus keresztsége 2030-as jubileumára készülődnek. Morzsák, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra. A 60. békevilágnap témája a technológia lefegyverzése a békéért. 2027. január 1-én lesz a 60. békevilágnapja. A nap megünneplésére 14. Leó pápa a technológia lefegyverzése a békeszolgálata, a politika mint megelőző felelősség témát választotta, tájékoztat az átfogó emberi fejlődés dikasztérium sajtóközleménye. A pápa rávilágít azok erkölcsi felelősségére, akik arra kaptak meghívást, hogy a politikai szférában vállaljanak szerepet, olvasható a közleményben. Leó pápa továbbá arra ösztönzi az emberiséget, hogy mozdítsa elő minden egyes ember méltóságát, és minden ember segítse elő a békét, kezdve a technológia lefegyverzésével. Utal a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája 198. pontjára, miszerint nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenné a háborút. Miközben a pápa figyelmeztet a katonai döntéshozatalban a mesterséges intelligencia használatával járó kockázatokra is, szívből jövő felhívást intéz az egész nemzetközi közösséghez. Olyan közös megállapodásokra szólít fel, amelyek képesek megvédeni az emberi felelősséget és a humanitárius alapelveket olyan helyzetekben, ahol emberi életek és a népek közötti békés együttélés forog kockán. A május 25-én a vatikáni új szinódusi aulában bemutatott dokumentum amely az egyház történetében példanélküli,

0: Leó pápa emlékeztetett arra, hogy ez a közel 200 oldal a Szentszék új technológiákról és a mesterséges intelligenciáról folytatott gondolkodásának gyümölcse, amely ma életünk számos területét érinti, befolyásolja a döntéseket és radikálisan megváltoztatja a háborúzás módját. Mindezekből az a meggyőződés bontakozott ki, amelyet maga Leó pápa nyugtalanítónak nevezett, és amely az enciklika vezérfonalaként szolgál. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Tudom, hogy a szó erős ismerte el, de szándékosan választottuk, mert ebben a pillanatban olyan szavakra van szükség, amelyek képesek felkelteni a figyelmet, felébreszteni a lelkiismeretet, és az emberiségnek a követendő ösvényre mutatni. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az egyház egy ideje elkötelezett a nukleáris leszerelés mellett, a szolgálat jegyében a béke és az emberi család méltósága javára. A mesterséges intelligenciát most le kell fegyverezni, mert a nukleáris energiához hasonlóan mindenkit és a közjót kell szolgálni. A technológiával kapcsolatos döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkiismerettől és a felelősségtől. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában Leó pápa arról elmélkedik, hogy a béke, ami nem pusztán a háború hiánya, hogyan válik a gyakorlatba ültetett igazságossággá. Amikor viszont a technológia gyengíti a kritikai érzékünket, maga a béke kerül veszélybe. A leszerelés azonban nem elég. Építenünk kell. 14. Leó felidézte a perui árvizek utáni missziós munkájának éveit. Ott megtanultam, hogy az újjáépítés nem egyszerűen azt jelenti, hogy pótoljuk azt, ami elpusztult. Azt jelenti, hogy helyreállítjuk a kötődéseket, a bizalmat, és újra élesztjük a jövőbe vetett reményt. Sőt, senki sem épít újjá egyedül. Csak ilyen átfogó szemlélettel irányítható a mesterséges intelligencia a közjó felé. Csak együtt azok, akik a rendszereket tervezik, és azok, akik viselik azok következményeit, gazdagabbak és szegényebb országok, intézmények és egyének, hatalmi központok és perifériák leszünk képesek olyan jövőt építeni, amely nem csak a kiváltságos kevesek, hanem az egész emberiség számára készül. Leó pápa új tagokat nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. 14. Leó pápa három új tagot nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba, Umberto Longo professzort, a római Olasz Középkori Történeti Intézet igazgatóját, Francesco Cesareot, a Worcesteri Assumption Egyetem nyugalmazott elnökét az Egyesült Államokból, és Anna Baranskát, a lublini II. János Pál Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karának docensét Lengyelországból. A Pápai Történettudományi Bizottságot 1954-ben alapította 12. Pius pápa. A bizottság munkája figyelmének középpontjában az egyház levéltári öröksége, különösen a vatikáni levéltár anyaga áll. Számos felhívás érkezett a pápákhoz, hogy a tudósok nagyobb és jobb hozzáférést kapjanak a Szentszék által őrzött levéltári gyűjteményekhez. A bizottság elnöke Marek Inglot jezsuita atya, titkára pedig Pier Antonio Piatti. Itt jegyezzük meg, hogy 2021. február 22-én Ferenc pápa kinevezte Molnár Antalt a Pápai Történettudományi Bizottság tagjává. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatója, az ELTE Történeti Intézetének docense személyében először van magyar tagja az 1954-ben létrehozott Pápai Bizottságnak.
1: Jordániában Krisztus keresztsége 2030-as jubileumára készülődnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Urunk Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulója megünneplésére. Jafar Hassan kormányfő elnöketével a bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és intézményi képviselőkből áll. A második Abdullah jordániai király irányelveivel összhangban minden erőfeszítést mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében, többek közt egy helyi múzeum és egy közeli zarándok falu megteremtését. Jordánia megkezdte a felkészülést Jézus Krisztus megkeresztelkedésének bimilleniáris jubileumi ünnepségeire. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan jordániai miniszterelnök vezetésével megtartotta a Nemzeti Bizottság az első ülését, amely felügyeli ezt a rendkívül jelentős vallási és történelmi eseményt, hiszen Urunk megkeresztelkedésének eseménye minden keresztény felekezet közös ünnepe. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek és a nemzeti feladatok lebonyolításáért, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért. A találkozó során Jafar Hassan miniszterelnök hangsúlyozta, hogy II. Abdullah király irányelveivel összhangban haladéktalanul meg kell kezdeni az előkészületeket, hogy támogassák a jordániai egyházi vezetők tanácsa által javasolt kezdeményezéseket, amelyek egy átfogó ütemtervre épülnek. Kijelentette továbbá, hogy Krisztus megkeresztelkedése második évezredének megünneplése híven tükrözi Jordánia történelmi és vallási tekintélyét, valamint a keresztény zarándoklatok globális célpontként betöltött szerepét. A jordániai királyság alapelve biztosítja az együttélés, a mások tisztelete, a béke, a szeretet és az emberi testvériség megvalósulását. A találkozó során áttekintették a Krisztus keresztsége helyével szomszédos területek fejlesztésért felelős alapítvány számos projektjét, beleértve egy zarándokfalu felépítését az ide látogató keresztények számára, továbbá egy a keresztelőhelynek szentelt múzeumot, egy zöld folyosót, valamint a térség infrastruktúrájának a fejlesztését. A résztvevők hangsúlyozták a projektek végrehajtását felügyelő és a kitűzött célok elérését segítő szakemberek támogatásával létrehozott speciális albizottságok fontosságát is. A bizottság összetétele. A Nemzeti Előkészítő Bizottság vezetője a miniszterelnök, tagjai a kommunikációért, a belügyért, a gazdaságért, a vállalkozásért, valamint a turizmusért és a kulturális örökségért felelős miniszterek. További tagok Christophorus Atallah püspök, Jordánia görög ortodox érseke, Iyad Tual érsek, Jordánia latin patriarkális vikáriusa, Hossam Naum érsek, anglikán érsek, valamint Munib Yunan püspök, az evangélikus luteránus egyház püspöke. A keresztelőhely fejlesztését alapítvány igazgató tanácsának elnöke, a keresztelőhely bizottságának főigazgatója és a Jordán Nemzeti Turisztikai Hivatal főigazgatója. A Biblia tanúsága a helyről. Jézus keresztségéről mind a négy evangélium beszámol. János leírásánál olvassuk, ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Szemben a Jeruzsálem mellettivel ez a másik Betánia, amelynek arab neve máig El-Maktas, vagyis a bemerítkezés helye. Itt keresztelt János, mert a választott nép korábban itt kelt át a Jordán folyón, amikor Józsué vezetésével átvitték az ígéret földjére a szövetség ládáját. A keresztények kezdettől fogva mind a mai napig szentnek tartották ezt a helyet, ahol az Úr epifániája, Isteni mi voltának megnyilatkozása megtörtént. Pápák a Jordánon túli Betániában. Az első pápa, aki Al-Maktast meglátogatta, Szent II. János pápa volt a 2000-es nagy jubileum esztendejében. 16. Benedek pápa 2009-ben látogatta meg a helyszínt, és letette a Jézus Jordánban való megkeresztelésének emlékére emelt templom alapkövét. 2014-ben Ferenc pápa is meglátogatta ezt a helyszínt. Az Úr keresztsége új templomát ünnepélyesen 2025. januárjában szentelte fel Ferenc pápa képviseletében Pietro Parolin bíboros államtitkár. Jelenleg ez Jordánia legnagyobb katolikus temploma, de más keresztény felekezetek templomai is találhatók a környéken. Az UNESCO világörökségi listáján 2015-ben a Jordánon túli Betánia, vagyis Al-Maktas területe, beleértve Tal al-Karrát is, felkerült az UNESCO világörökségi listájára. a hivatalos feloldott tanúsága szerint a Jordánon túli Betánia nagy vallási jelentőséggel bír a legtöbb keresztény felekezet számára, amelyek ezt a helyet ismerték el, mint olyat, ahol keresztelő János megkeresztelte a názáreti Jézust. Ez az utalás szerzetesek, remeték, zarándokok és papok nemzedékeit ösztönözte arra, hogy itt telepedjenek le és látogassák meg ezt a helyet, maguk után hagyva odaadásuk és vallásosságuk bizonyítékait, amelyek a 4. és 15. század között keletkeztek.

0: Morzsák. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra.
1: Jézus Tirosz és Szidon vidékére vonul vissza. Pogány területre, kicsit távol az ismerős helyektől, és azoktól az emberektől, akik állandóan körülveszik. Az evangélista nem ad pontos magyarázatot, hogy miért megy oda, de nem is szükséges minden visszavonulást megfejteni. Az ember néha azért távolodik el azoktól, akiket szeret, hogy utána ismét jól tudja szeretni őket. Nem minden eltávolodás, elutasítás. Van olyan távolság, amely megmenti a kapcsolataimat, kitisztítja a tekintetem, és levegőhöz juttatja a lelkemet. Még a jó, lelkiismeretes emberek is elfáradhatnak. Sőt, gyakran éppen ők fáradnak el a leginkább. Annyira belevetik magukat az Úr szolgálatába, hogy közben elfelejtik, hogy ők is emberek, és meg kell állniuk, pihenniük kell. Engedniük kell, hogy nem mindig ők adjanak, hanem őket is megajándékozzák. A pihenés tehát nem luxus és nem jutalom a munka végén, hanem néha lelki kötelesség is. Szabadságra nem csak jogom van, hanem időnként szükségem is. Jézus visszavonulását egyszer csak egy asszony kiáltása szakítja félbe. Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia. Leányamat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Nem azt kéri, hogy a lányán könyörüljön, hanem hogy ő rajta. A gyermek szenvedése az anya szenvedése is. Amit a lánya hordoz, azt ő is hordozza. Jézus pedig hallgat, és talán ez az evangélium egyik legnehezebb része, hogy szóra sem méltatja. Ismerem ezt a csendet? Imádkozom valakiért, imádkozom gyógyulásért, családért, egy szétesett kapcsolatért. Kérem Istent is, mintha nem érkezne válasz. A legnagyobb kísértés ilyenkor nem is maga a várakozás, hanem az a gondolat, hogy Isten hallgatása biztosan elutasítást jelent. A tanítványok már elküldenék az asszonyt, zavarja őket a kiáltozása. Jézus pedig látszólag még keményebb választ ad. Nem helyes elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kiskutyáknak. Nem kell megszelidíteni ezt a mondatot. Ez úgy kemény, ahogy hangzik. Jézus küldetése először Izraelhez szól, az asszony pedig kívül áll ezen a népen. Ő mégsem sértődik meg, és nem fordul sarkon, nem adja fel, hanem talál egy rést a mondatban, amelyen keresztül közel kerül az Úr szívéhez. A kiskutyák is esznek az Uruk asztaláról, lehulló morzsákból. Micsoda hit! Nem követel helyet magának, és nem az bizonygatja, hogy joga van a kenyérhez, hanem egyszerűen bízik abban, hogy Isten irgalma annyira bőséges, hogy még az asztalról lehulló morzsa is elég a lehetetlenhez. Az Istentől kapott morzsa ugyanis nem kevés, mert benne van az ajándékozó egész szeretete. Aki kívülállónak látszott, arról kiderül, hogy belül van. A tanítványok közel állnak Jézushoz, mégis elküldenék az asszonyt. Az asszony távolról érkezik, mégis jobban bízik Jézus irgalmában, mint azok, akik naponta vele járnak. Évszázadokkal később egy másik édesanyja is hosszú éveken keresztül könyörgött a fiáért. Mónikának hívták, a fia pedig Ágoston volt. Ágoston tehetséges, de nyughatatlan fiatal ember volt. Eltávolodott az egyháztól, és olyan életet élt, amely miatt édesanyja sokat szenvedett. Mónika mégsem mondott le róla. Egy alkalommal Ágoston titokban hajóra szállt, hogy Rómába menjen. Édesanyját becsapta és hátrahagyta. Mónika azon az éjszakán egy kápolnában imádkozott, hogy Isten akadályozza meg fia elutazását. A hajó mégis kifutott. Úgy tűnt, Isten nem hallgatta meg az imáját, hiszen Ágoston elment. Mónika pedig ott maradt a könnyeivel és Isten csendjével. Csak hogy éppen ez az út vezette Ágoston később Milánóba, ahol találkozott Szent Ambrussal. Ott indult el megtérésének útján. Végül megkeresztelkedett, püspök és az egyház egyik legnagyobb tanítója lett. Isten nem teljesítette Mónika aznapi kérését, de meghallotta élete legmélyebb imáját. Mónika története és a kánaáni asszony története ugyanarra tanít. Ne nevezzem véglegesnek azt, amire Isten még nem mondta ki az utolsó szót. Ez az evangéliumi rész nem azt ígéri, hogy ha elég sokáig kérek valamit, Isten pontosan úgy és akkor teljesíti, ahogyan elképzeltem. A hit nem eszköz, amellyel rávehetem Istent a saját akaratom teljesítésére. A hit kapcsolat. Ott maradni Jézus előtt akkor is, amikor hallgat. Újra megszólítani akkor is, amikor mások már elküldenének. Bízni abban, hogy az ő irgalma nagyobb, mint az én kudarcom és sebeim. Az asszony csak egy morzsát kért, Jézus azonban visszaadta neki a gyermekét, és megmutatta, Isten irgalmának asztalánál nincs fölösleges ember, mert ami Istentől érkezik, abból egyetlen morzsa is elég. Néha éppen a morzsából ismerhetem fel, hogy már készül számomra is a hely az asztalnál.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 20. vasárnapra Morzsák címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
2: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Isidro della Porta, Opus 1, numero 6-os A-dur gitár triójának második tételét hallották a Trio Concertando előadásában.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Sütő András, gyermekkorom tükörcserepei. Szabadrablás az Édenben.

10 éves lehettem, kicsi növésű és nagy képzeletű a világ titkainak feszegetésében. Minek örvendezel, gyermek? Ha a semmibe megyek is, az valami más lesz. Tágasabb, szabadabb. Megyek a másba. Nem dunsztolódom tovább az itthoni közös pokróc alatt. A téli hidegek négyünket szorítottak a közös ágydeszkái közé, a szalmazsák hepehupáira. Egymás arcába, nyakába, hátába fújtuk a meleget és a kását. Úgy aludtunk egymás ellen, és egyik a másikra utaltan, hogy nem csak kezünk, lábunk, az álmunk is összegubancolódott. Reggelenként osztozkodni kellett, hogy melyikünk látta az ablakon beszálló csillagot. Nem te láttad, mert én láttam. Hazudsz, álomtolvaj, engem rúgtatok vakszemen, a csillagot csak is én láthattam. Anyám szegény, aranykéve kötünk az oldódás ősi hajlamában. Azt sem tudta, melyiknek miként tegyen igazságot, akármilyen soványat is. Osszátok már el azt a vacsora csillagot, vagy mit láttatok, ügyesen, testvériesen, és ne bakalódjatok. Lyukas a talpatok, vizes a kapcátok, és csillagokon akadtok fenn. Még együtt vagytok, viseljétek el a közösködést. Ne suppákold az öcsédet, Isten átka. Áldjátok a sorsotokat, hogy amit álmodtok, a tietek marad. Készül a háború. Majd eljön az idő, és reggelenként az álomhivatalban fogtok jelentkezni, hogy akár a tiltott fegyvert adjátok le, amit huny szemmel látni mertetek. Akkor visszasírhatjátok a mai osztozkodást. Jó magam, ha nem tülekedtem, mert ébren is ábrándok sújtottak, amitől a járásom is néha öreges volt. Kárvallott maradtam. Anyám vigasztaló kacsintására szorultam. Magához intett. Elsimította a homlokomat. Törött mécses, én szebbet álmodtam, legalábbis hasznosabbat, édenkerti Szent János kenyeret. Ha szabadjára ereszted a szemöldöködet, elmesélem neked felefeliben, vagy kétharmadában. Nekem csak annyi maradjon, hogy holnapra is jusson, magnak valónak. Enyhültem már is a fellegűző kacagásától. Adventi hangulatban, midőn arra készülődtünk, hogy kántáló tarisznyával házról házra járva gyönyörködjünk saját szavainkban. Boldogan hallgattam őt, s mondtam le rúgásból erett álomporciómról. Hiszen az éden gyümölcsfáit zúgatta meg anyám. Míg odakint szinte zenélve hult a hó, s milliónyi fehér körhinta csábított. Mehetnékemet felejtve, aranyalmát, Szent János kenyeret, fügét szedegettem az arcomba hajló ágakról. A tudás fáját, a tiltottat szorongással kerülgetve. Ahhoz ne nyúj! Anyám volt annak a 300. őrző angyala. Mi van azon a fán? Isten szokott az árnyékában megpihenni. Mennyivel izgalmasabb látomás volt ez a bajtkeltő csillagnál. Színjátékszerű és szófüzérekkel díszített. Mintha csak aznap reggel történt volna, oly bizalmasan súgta meg anyám. Miután Ádám Évát eltemette, majd ő is elkeveredett a földdel, visszaadván neki a kölcsönbe kapott maréknyi anyagot, egyedül Énok nyert a kertbe bebocsátást. Későbben Izsák és kedvesebbik fia Jákob is megfordult benne, de egyikük sem merte elmondani, mit látott az elveszett paradicsomban. Annál kecsegtetőbbnek látszott a szabad rablás az Édenben. Amihez ilyen formán hozzányúlnom szabad nem volt, még ha el is szunyókált volna Isten a fa alatt, kimondva és hirtelenében magam elé dúdolva, apró dallamokba göngyöltem, kármin ragyogású szerzeményem lett. Ínyemen a szabadság Szent János kenyér ízévé. Mi tagadás? A létjogában sokszor kétségbe von belső szabadság, csupán a szívbe és az éjszakába költözötté. De nélküle, hisz megtanulhattuk, hajítófát sem ér a látványos rikkantás. Amilyen könnyen jött a vigasz, oly gyorsan született meg az egyesség is. Ám botolja le más az éden gyümölcsfáit, így aki fenékig olaj és méz folyamait. Minden vedelésnek és zabálásnak eljön egyszer a böjtje. Mi a magunk részéről elégedjünk meg azzal, hogy metaforikus ékszereit nyelvünk kincses kamráiba menekítjük.
Tudatlanságomban a mítosznak sem értelmét, sem értelmetlenségét föl nem foghattam. Teljes épségében és ragyogásában, a genezis kötpáráiból kiemelkedve, haszontalanul keringett előttem. Ádámék kiüzetésének fájdalmát nem éreztem. Az eredendő bűn beteges terhe sem kínzott. Saját egyszemélyes édenem, puszta és boldog létem a halál tudata nélkül megkímélt attól, hogy tiltott fájával a másikat, a kétszemélyeset, a kegyetlen felmondás színhelyét, csöppet is fájlaljam. Romjaiban új szavaim gyöngyhalmazaként úgy is az enyém volt. Elosztogathattam. Mire való egy paradicsomkert, ha nem arra, hogy az ember a testvéreivel osztozkodjék rajta? A világ testvériség értelme szerint. Dúsgazdag melléknév tulajdonosként el is fogott menten a jótékonykodás. Rösteltem valósággal aznapi váratlan nyereségemet. Talán szombat lehetett, anyámat Edelstein úr valamelyik lánya újra átszólított a tüzet rakni, a kútból vizet meríteni, vagyis az üdvösségüket folytatólagosan megóvni a cselekvés bűnétől. Mi, bakalódó gyermekek, magunkra maradtunk. No, mit kaptál? Törött mécses? Fölényes mosolyjal csörgette meg az ékszereimet. Gyémánt, zafír, opál, smaragd! És legyen kiki boldog az egyszál csillagával. Gyalogpaszúj az én hebronvölgyi ékszereim között. S ha már volt miből, serényen költekezni kezdtem, új színekbe öltöztetve magam körül a világot. A szennyes égboltot, előleg nyárral is megajándékozva, azúr kékbe vontam. A vedlet konyhaszekrényt rezed a zöldbe. Anyám borongós arcát eljövendő napjaival együtt hamvas barackosba. Haját a gesztenye ragyogásút telehintettem líbiai ametiszttel. Aranynyakláncát igaz gyöngyökkel díszítettem föl. Kedvem szerint csillámló fülbevalót is keresve hozzá. Zafírt hétköznapra, kukoricakapáláshoz, a hirázi türkiszt ünnepi viselés végett. Apámnak drága köves zsebórát ajándékoztam, ezüstláncosat, amihez már csak mellényt kellett volna csináltatnia. És volt egy szomszédfalusi, egyszer látott szerelmem is, Rebekának hívták. Én kedveskedve Rubinak szólítottam, időlegesen persze, míg rendes nevébe, ingecske gyöngyszem a gombházba, belenő. De ebből sem lett semmi, hogy belenőtt volna. Valaki, akinek ölelése erősebb volt az én szavaimnál, letarolta őt időnap előtt. Anyám után pedig a legbensőségesebben Rubit ajándékoztam meg. Olyannyira, hogy a zsenge nevéhez illesztett N betűvel galagonya ékszert viselő lánykából ölbevalónyi ékszeremmé varázsoltam őt. Rubin. Rubinom. Fűzögettem neki kedveskedéseim gyöngysorát azután is, hogy hiába kerestem őt tavaszi bürök síppal és a rongylabdáimmal.

Szavaink kaptárzúgása. Az édenbeli bódorgás gyümölcseivel gazdagon indulhattam tehát a Kiskút völgyi semmibe, ahol nagyapám fogadott engem az alkalomhoz illő ünnepi beszéddel. Tömören szólt, legfontosabb mondandóit összegezve, mert azt mondta: no, és megsimogatta a fejemet. A fogadó beszéd után a tárgyszerű fejtegetés hangján közölte, hogy először le kell ülnöm a tejbelaska mellé, majd ezután fölkelünk, és elkezdünk dolgozni. Közben számba vett alaposan a tekintetével. Eszmecserénk befejezéseként megállapította: látom, növögetsz. Jól teszed. Én azt mondtam: mást amúgy sem tehetek. Szavakból, amelyek úgy ültek benne, akár a kövek, kápolna romok, ennyi volt az aznapi kiutalása. Froncigorában enyhülve egy cibak mosolyt is mellékelt hozzá, ami ritka ajándék volt, egész nyárára szóló, mit jó helyre tettem el magamban. Azóta is őrzöm. Ugyanis repetára, miként az édes tejbelaskából, túrós puliszkából nem számíthattam. Ahogy fölém hajolt, és egyiptomi csapásokból kimentett arcán a ráncok szerte futottak, s bajusza megrebbent, lakatlannak vélt szemében, mintha gyertyát gyújtottak volna. Létének megtalált értelme, a magány küldte vele apró jelzéseit. Menedéke az özvegyi sorban, az ő Kiskút völgyi rodostója. De ha mosolya csak gyufalobbanásnyi volt is, annál bővebben juttatott nekem fekhelyet a tornácon, a gyümölcsös kertben, a tágas udvaron, de még a háztetőn is. Választhatok, mondta. Ott jó lesz-e, mutatott a magasba. Egy Chagall könnyedségével költöztetett fel engem a kémény tetejére. Igen messzire kerültem volna tőle, ezért azt mondtam: jó lenne, ha ő is mellém telepedne a kupás cserepekre laskát kanalazni, esetleg Bibliát olvasni. Meghökkentem vetette föl a fejét, s egy ostoros pillantással tiszteletre intett, a Biblia miatt főképpen, aminek olvasásához nem csak inget váltott, széket is cserélt. A földön maradtunk hát. Így is tágas volt a szabadságom. Az otthoni kényszerkucorgások után egymagamban aludhattam az áhítatosan kérődző tehén, az örökkön ásítozó kutya és az eperfán tollászkodó gyöngytyúkok társaságában. Kelementű sátra alatt. Takarón, álmokon osztozkodnom senkivel sem kellett. Sarjú ágyamon kedvemre nyújtózkodtam, akár egy birodalomban, az égtáj minden irányába. Hajnalonta csupa harmat volt a hajam, s midőn a kutyával együtt, aki a szalmakazalból ugyancsak özvegyi szomorúságban szokott eléjönni, a maradék álmot rázogattam ki magamból, fénykarikákat vetett a fejem. Ilyenkor elsőnek vele, bundással óhajtottam szót váltani, de nagyapám mellett s a visszhangtalanságban nemhogy beszélni megtanult volna, ugatni is elfelejtett. Kiheppent a hivatásából. Reggelinél nagy boldogságomban, hogy tejporciómat a tányérban, középen határvonalat húzva, nem kellett kétfelé osztani. Eddig az enyém, addig a tiéd, vidáman szaporítottam a szót. Az éjszaka látványait és neszeit meséltem, miszerint három csillag futott le az égről, kilenc alma koppant a földön, a kéményen kuvik szólt. A halás ettenkedik tehát körülöttünk, Kelement pedig álmában is zúgott, ágaival a távoli fenyves irányába csapkodva. Megszólalt azonban a mezei bölcselet: magyar ember, mikor eszik, nem beszél, hanem csak előtte s utána, az asztali imának eleget téve. Harmadik magyar ember nem lévén a házban, az axióma az én számra került föllakatnak, és ilyen formán letácsolva, egy nagy bottal a kezemben, szavaimmal a bögyönben indulhattam az ugyancsak hallgatag Csendes nevű tehén után, egész napi legeltetés végett. A feladat eleinte önérzetemet növelte. Keserű lapiból készített tiarám, pásztori botom, vagyis csorda terelő hatalmam, ha egyszemélyes volt is az a csorda, elfeledtette velem a beszélhetnéket. Kerek hétig hallgattam, és kormányoztam. Főpásztori jelvényemmel tetemes távolságról is eltaláltam a tilosba nyúlkáló tehenet. Jól tudhattam pedig, hogy alattvalót horpaszon vágni helytelen dolog. Azután énekelni kezdtem. Csak hallaná valaki. Csendes vissza-vissza nézett rám.
Villás fejének unott mozdulata a legyeknek szólt, nem az énekemnek. Elharsogtam az egész otthoni dallam készletünket. Kicsi volt, de helyet szorítottam benne mindennek, ami legfontosabb. Az édestejnek, mivel engem édesanyám fölnevelt, a halának, kitől azt kértem, hogy ha eljön értem, szellő lehessek. Járókelő holdvilágos mezőben, emberektől elbújdosott fájdalom. És az átkozott gyötrelemmé nyilvánított szerelemnek. A százszor elismételt kérdéssel, miért nem virágoztál minden fa levelen? Dalaimból kifogyva, a pacsirta hangját is elunva, mert ugyanazt a néhány trillát fújt a naphosszat, a hallgatást kezdtem újra gyakorolni. Hallgattam ülve, áldogálva és hasmánt feküdve. Hallgattam, miközben otthoni beszélgetések emlékétől bizsergett a fejem. Szemem lehúnyva, befelé figyelve próbáltam kihalászni onnan anyám hangját, az öcséim cigány vásár zsivajából. Az egyedüllét dáridója után visszakívánkoztam hozzájuk. Tudtam pedig, hogy otthon kisebb csuporból ihatom a tejet, de ott találok valamit, ami nélkül csak kín az emberi lét. Szavaink kaptárzúgását. Kettesével jöttek a reggelek s az esték. A kiskútvölgyi szótalanok kézen fogva hozták valósággal az otthoniakat is, a beszédeseket. Te hová mész már megint? Beszélgetni. Hol tekeregtél, gyermek? Beszélgettem. Vacsora utáni kopogtatásra boldog megilletődöttséggel röppent apám szájáról a fogadtatás. Tessék, tessék, jön valaki. Beszélgetni. Valamely rokon vagy jó barát a hétközben felgyülemlett mondandóival állított be hozzánk. Csak amúgy ugrott alája a kötény törülte szék, fülének a kérdés. Mesélne valamit a világ dolgairól. A csorgóra ballagó veder úgy szólva minden kapu előtt lehuppant a földre menet is, jövet is, hogy a gazdája az utcabeliek rögtönzött rendi tanácskozásán kifejtse reformeszméit, a jegyzőség működése és a nyelvhasználat dolgában. Nyelvhasználat. Mikor szivároghatott be emberi fogalmaink közé ez a teljességgel abszurdnak tetsző, és mégis elevenbe vágó kifejezés? Kinek jutna eszébe például akármifajta szabályozási joggal azt mondani, kézhasználat, lábhasználat, fülhasználat, tüdőhasználat? Tisztázása más korra marad. Más korra, talán. A minden esztendei kamarási cseresznyevásáron éppenséggel cseresznyét nem árult senki sem. Csengős lovakkal, virágos szekereken összesereglett falvak napestig zajló, táncos ismerkedésében. Szavaink vására volt az. A nyelvi ruházkodás parolás alkalma. Hóna alávágott új pár bocskorával, jobbik esetben bakancsával a boldog atyafi a nagyszájú kereskedő szellemes mondásait, az egyezkedés kacajt fakasztó fordulatait is hazavitte. Családja körében mindjárt elosztogatta. Jó magam a körhintás embertől, csekély összegért, piros sörényes főnévre tettem szert. Egy falovacskára. Táltos volt persze, akár a somostetői kőparipa. Körberepültünk a sátrak fölött, majd azután, hogy a lebontott falubolondító csodát nagy társzekereken elhurcolták, napraforgó száron lovagolva simogattam szerzeményem emléksörényét. Falovacska. Falovacskám. Szavaim ménesében ő volt akkor a legszebb viháncolás. De még a szerelem is a szavaktól kapta fényét s létjogosultságát. Egy későbbi korral szemben, amikor a végtagok ingerjátéka oly gyakran kivonta őket az ősi forgalomból. A szép tevés változatait a mindent számon tartó közvélemény jóváhagyólag így összegezte. A bódult pár beszélget. Vasárnapi táncban, újévi bálokon a fölkérést is az egymásra talált szavak szabályozták. Ki kivel beszélget? Férfi bakalódások villámló kérdése. Nem én beszélgetek véle? Aggódó szülők veszélyt jelző figyelmeztetése az ablak alatt vagy a kapuban enyelgő fiatalok gyanús szótlanságát észlelve. Édes lányom, beszélgessetek is. Némely családban életre szóló csapás volt, midőn a megszöktetett lány a pártájával együtt otthoni szavait is levetette. Véle, többet nem beszélgetünk.

Sütő András, gyermekkorom tükörcserepei. A negyedik rész hangzott el. Felolvasta László Zsolt. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Bögös Henrietta. Rendező Tar Éva. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották. Következzék most Piotr Iljics Csajkovszkij opusz 26-os Melankólikus szerenádja. Előadja Szenthelyi Miklós és a magyar virtuózok. Vezényel Benedek Tamás.

0: Szenthelyi Miklós és a magyar virtuózok játszották Pjotr Iljics Csajkovszkij opusz 26-os melankólikus szerenádját. A karmester Benedek Tamás volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 22 óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Szűz Mária mennybevételét, vagyis Nagyboldogasszony napját ünnepli augusztus 15-én a Katolikus Egyház, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Az ünnep hagyománya az 5. századig nyúlik vissza, Mária mennybevételét pedig 12. Pius pápa 1950-ben hirdette ki hittételként. Nagyboldogasszony Magyarországon kötelező ünnep, így a katolikus híveknek szent misén kell részt venniük. A nap magyar vonatkozása, hogy Szent István király ezen az ünnepen ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Egynapos lelkipásztori látogatást tesz augusztus 22-én San Marinóban és Riminiben 14. Leó pápa, derült ki a Magyar Kurír beszámolójából. A Szentszéki Sajtóközpont programja alapján a Szentatya San Marinóban az ország vezetőivel és a helyi egyház képviselőivel találkozik, majd szentségimádáson vesz részt. Riminiben felkeresi a népek barátsága találkozót, valamint beteg, fogyatékkal élő és rászoruló emberekkel találkozik. A katolikus egyházfő este 6:30 szentmisét mutat be a Rimini kikötőben. Iskola kezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Az idei tanévben az adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászorulók felzárkózását. A gyűjtést elindító sajtótájékoztatón Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, a 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Becslések szerint 6 milliárd forint lesz a költsége a Paks és Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének a Dunán. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök csütörtökön Budapesten. Magyar Péter kifejtette, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni, pár héttel később pedig további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alóla a folyófeneket. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek az események. Budapesten 10 ünnepi helyszínen lesznek programok. A Szent Jobb körmenet augusztus 20-án, az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték egy félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. Zéró toleranciát hirdetett az egészségügyi miniszter, miután hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult az Országos Mentőszolgálat mentőautó beszerzései ügyében. Hegedű Zsolt azt ígérte, minden ügyet feltárnak, amelyben felmerül korrupció, szabálytalanság vagy közpénzekkel való visszaélés gyanúja. Attól függetlenül, hogy mikor történt vagy ki követte el, a felelősöket számon fogják kérni. Végül a várható időjárásról. Pénteken túlnyomóan felhőtlen, napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő képződhet. A csapadék kizárt. A keleti szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Arcok és sorsok. Egyháztörténeti sorozatunk következik. A szerkesztő riporter Sós Viktor.

Folytatjuk beszélgetésünket a Gyömrő és környéki gyilkosságokról, azoknak az egyházi és világi áldozatoknak a történetéről, akiket 1945-ben a megszálló szovjet hadsereg árnyékában kommunista kötődésű személyek meggyilkoltak. Műsorunk vendége Török Ádám történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója. Egy ilyen brutális gyilkosság sorozatot megpróbáltak-e feltárni? Történtek-e erre vonatkozóan kísérletek 45 tavaszát,

tudjuk azt, hogy magukat, a hozzátartozókat is folyamatosan megfenyegették, hogy amennyiben sokat mozgolódnak, ők is a szeretteiknek a sorsára fognak jutni. Egy asszony küldöttség azonban mégis felkeresi úgy a kisgazdapárti Futó Dezsőt, aki újságíróként felkarolja az ügyet. Azt tudjuk, hogy már 45 április végén miniszteriális szinten van tudomás arról, hogy Gyömrőn emberek tűnnek el. Ekkor már van, akinek a holteste elő is kerül, tehát tudnak arról, hogy Gyömrőn mi történik. Aztán ugye Futó Dezső fölkarolja az ügyet, meg is írja cikkben, hogy mi történhet Gyömrőn, azonban a cikkeket letiltják. Futó Dezsőnek a visszaemlékezésében olvashatjuk, hogy nincsen lap Magyarországon, amely egyáltalán lemerné hozni ezt a beszámolót. A szovjetek is valamilyen szinten ugye érintettek, hiszen néhány elkövető a szovjet hadsereghez van becsatornázva, itt természetesen a cenzúra azonnal közbelép, illetve letiltják úgy a cikkeket, azonban Futó Dezsőnek ugye ígéretet tesznek arra, hogy ő, hát az ügyet példásan ki fogják vizsgálni, azonban ez az ígéret pusztán ugye csak ígéret marad. Ugye a Rákosi is, hát hiszen ahogy korábban említettem, ugye a Révai Józsefet is meggyilkolják, tehát Rákosi is tudomást szerez arról, hogy hát itt azért elvtársakat is legyilkolnak, jó elvtársakat is legyilkoltak. Rákosi elhatárolódik, ő szektáns elhajlókról beszél, azonban a pártközi egyeztetések során Rákosi azt mondja, hogy a gyömrői fiúknak nem eshet komoly bántódásuk, tehát le kell folytatni a vizsgálatokat, némi kis büntetéseket ki kell szabni, azonban komoly bajuk nem eshet a hozzájuk tartozó gyömrőieknek. Illetve azt is tudjuk, hogy ő megfenyegette ugye a koalíciós partnereket, hogy amennyiben mégis nagyon mozgolódnak a gyömrőiek példás megbüntetése érdekében, akkor ha másképp nem megy, akkor Budapesten vér fog ismét folyni. Tehát megfenyegeti a koalíciós partnereket, illetve folyamatosan tudjuk azt, hogy nyomást gyakorol az igazságügyminisztérium élén, akkor ugye Valentin Ágoston áll, majd ugye később ugye Ríz István váltja, tehát ugye a szociáldemokrata párthoz tartozik ugye ekkor az igazságügyi tárca, tehát ők rájuk is folyamatosan nyomást helyez a Magyar Kommunista Párt. Az szintén nagyon fontos, hogy ugye a belügyminisztériumot ugye a Kommunista Párt kézben tartja, Erdei Ferenc, majd Nagy Imre, plusz hát ugye a két miniszter mellett olyan belügyi államtitkárok állnak ekkor a minisztériumban, mint Zöld Sándor, illetve Farkas Mihály. Velük nagyon szorosan tudják a belügyi vonalat tartani, illetve Rákosi Péter Gáborral is egyeztet, Péter Gábor pedig azt mondja, hogy itt nem politikai indítatású gyilkosságokról van szó, hanem ez tulajdonképpen egy közönséges gyilkosság sorozat volt, tehát nem politikai gyilkosságként kell kezelni az ügyet, hanem hát egy egyszerű köztörvényes gyilkosság sorozatként kell kivizsgálni az ügyet. És nagyon fontos az, hogy a dokumentumokból előkerül az, hogy pártvonalon utasítás volt arra, hogy tulajdonképpen az ügyet amennyiben tudják, el kell, hogy tusolják. Ugye amikor az igazságügy minisztériumban Fejfer Zoltán államtitkár megpróbál valamiféle vizsgálatot indítani az ügy érdekében, akkor tudjuk azt, hogy Zolnai Kálmán, az igazságügyminisztériumnak a kommunista tisztviselője leírja azt egy párt dokumentumban, hogy fél éven át mindent elkövettem, hogy a bűnvádi eljárást elódázzam. Itt nyomon követhető az, hogy pártvonalon volt utasítás arra, hogy mindent el kell tussolni. Ezen kívül ugye azt is tudjuk a dokumentumokból, hogy a pártvonalon az volt az előirányzott terv, hogy amennyiben a vizsgálatok megindulnak, ezeket a rendőröket, a fegyveres testületnek a tagjai, akik részt vettek a gyilkosságban, illetve a párthoz köthetőek, ezeket a rendőröket el kell helyeztetni, illetve hogyha nyomozás másképp nem megy, illetve hogyha nyomukra bukkannak, akkor ezeket a rendőröket más területekre, esetleg vidékre kell lehelyezni, illetve ott, amennyiben lehet ezeket az embereket bújtatni kell vidéken, illetve vidéki beosztásokban. Nagyon érdekes az, hogy 45 májusában kiszáll Gyömrőre egy vizsgáló bíró, illetve egy vizsgáló közösség, ahol tulajdonképpen a vizsgálóbírót, a korabeli jogban a vizsgálóbíró, ha kiszáll, akkor tulajdonképpen a teljes közigazgatást neki rendelik alá, illetve ő irányítja a teljes

0: közigazgatást, azt tudjuk, hogy még a vizsgálóbírót is megfenyegették. Annyira megfélemlítették, hogy a vizsgálóbíró egy nappal később vissza is adta a megbízatását, hiszen ugye őt is avval fenyegették meg, hogy amennyiben nagyon sokat vizsgálódik, akkor őt is eltüntetik a gyömrői erők. 1945. szeptember októberében azonban egy másik vizsgálóbírót neveznek ki, aki, hát, ha lehet így mondani, egy karakánabb figura volt. Ő ki is száll, és szeptember-október folyamán több holttestet exhumálnak. Az egyik törvényszéki orvos szakértő, az dr. Tamás Kalóránd volt. Az ő visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy megtörténnek az exhumálások, decemberben már 21 főt letartóztatnak, illetve további 27 főnek sikerült elmenekülni. Tehát a kommunista párt 27 főt el tudott bújtatni a feltételezett gyilkosok között. 46. januárjában egy fő kivételével, tehát 21 főt vettek őrizetbe, egy fő kivételével mindenkit szabadon engednek. Nagy Imre, illetve Ríz István közbelépett, ezt tudjuk, ők voltak, akik az ügyet elfektették. Aztán a kisgazda pártnak a mocorgása miatt Ríz István utasította az államügyészséget, hogy le kell zárni az ügyet. A vizsgálati iratok azok mind a mai napig nem kerültek elő, erről nem tudunk semmit. A politikai életben Rákosi a szalámi taktikával, illetve a beépült kriptokommunistákkal semlegesíteni tudja az ellenzéket, majd pártvonalon megpróbálják az egész gyömrői ügyet úgy beállítani, hogy ez tulajdonképpen egy reakciós pucskísérletre adott válasz reakció volt. Átveszik a gyömrőieknek a világképét, és ugye azt próbálják bebizonyítani, hogy itt már ezek a személyek, akiket legyilkoltak, ezek valamilyen szinten kapcsolatban álltak egymással, hiszen ugye régi tisztviselők, birtokosok, értelmiségiek, egyháziak voltak, és itt már egy, hát a korabeli szóval élve egy fasiszta pucs kísérletre készültek, azonban hát nyilván ez nem állja meg a helyét, hiszen ugye az áldozatnak a többsége nem is ismerte egymást, tehát nem bizonyítható közöttük ugye a kapcsolat. Nagyon fontos momentum az, hogy 1948. február 1-jéig húzzák az ügyet, ahol február 1-jén kiadják a köztársasági elnöki amnesztiát az elkövetőknek. Nagyon érdekes az indoklás, az amnesztiának az indoklás, ezt idézem szó szerint, kegyelemben részesülnek azok, akik a demokratikus átalakulás előtt uralmon volt politikai rendszer, háborús vagy népellenes ténykedései miatt keletkezett felháborodás hatása alatt, vagy abban a meggyőződésben, hogy a demokratikus átalakulás ügyét szolgálják, az 1946. évi augusztus hó első napjától bezárólag bűncselekményt követtek el, s emiatt jogerősen elítéltettek, úgy szintén azok is, akik ellen ilyen bűncselekmény miatt kell eljárást indítani vagy lefolytatni. Tehát kegyelemben részesítik a gyilkosság elkövetőit.
1: Egy ilyen ügy, egy ilyen gyilkosság sorozat nyilván nem áll le, vagy nem maradt következmények nélkül. Milyen utóélete volt ennek az egésznek, akár napjainkig elmenően, úgy is, hogy 1990-ig a kommunista diktatúra időszakában nyilvánvalóan nem lehetett erről beszélni, de itt nagyon sokan, ahogy ezt Török Ádám bemutatta, nem csak, hogy meggyilkolják őket, megcsonkítják, brutális kivégzések, gyilkosságok történnek, több holttestet mind a mai napig nem sikerült fellelni, megtalálni, az ügy kihallgatási, eljárási, nyomozati iratai nem elérhetők. Milyen utóélete van ennek a gyömrői gyilkosság sorozatnak?
0: Az utóélet kapcsán nyilván egy nagyon szomorú történetet kell részletezni, hogy a tettesek visszatérnek Gyömrőre. Tehát mintha mi se történt volna, hiszen ugye nyilván amnesziában részesültek, visszatérnek a járásba, egyesek egyébként a számonkéréstől való későbbi félelmükben a csehszlovák magyar lakosság csere során kitelepülésre jelentkeznek, és nagyon sokan közülük kitelepülnek. Így gyakorlatilag ugye nyilván az ő nyomukat eltüntetik. Tehát ugye ekkor rájönnek hirtelen, hogy ugye ők szlovák ajkúak, és kitelepülnek Csehszlovákiába. Mások pártvonalon megmaradnak, életük végén magas beosztásokból mennek nyugdíjba, tehát élvezik a magas fizetésű nyugdíjukat. Az utóélet kapcsán az áldozatok családtagjairól is meg kell emlékezni, de borzasztó nehéz életkörülmények közé kerülnek. Nem lehet róluk beszélni, hiszen ugye a hivatalos álláspont az volt, hogy a szeretteik egy fasiszta összeesküvők voltak, tehát innentől kezdve az életüket úgy kell élni, hogy teljes megbélyegzettségben élik tovább az életüket. Ugye itt azt tudjuk, hogy tisztviselőkről is szó van, az özvegyektől mindenféle járandóságot megvonnak, egyeseket kilakoltatnak, lefoglalják a tulajdonokat. A gyermekekről ugye azt tudjuk, hogy a továbbtanulási lehetőség az teljesen lezárul előttük, illetve teljesen beszűkül, sőt, hát ugye még a legfontosabb az, hogy az áldozatok tisztes temetését is elódázza ugye a hatalom, tehát tulajdonképpen azokat, akik az exhumálás során előkerülnek, őket sem lehet tisztes eltemetésben részesíteni. Az utóélet során még azt is fel kell vetni, hogy 1990-ben a legfőbb ügyészség vizsgálatot folytatott ugye az ekkor még élő áldozatok családtagjainak ugye az indítványára, hogy hát mégis azért derüljön ki, illetve bélyegezzék meg valahogy az elkövetőket. Azonban a legfőbb ügyészség a kor jogadta keretei között csupán ténymegállapításra szorítkozott. Azt mondták ki a ténymegállapításba, hogy a gyilkosságok megtörténtek, hogy ezek a személyek valóban áldozatok, tehát a gyilkosságokat elkövették. Az elkövetőkkel kapcsolatban azonban nem tudtak gyűlőre jutni, hiszen az amnesztia kapcsán egy jogi hurok alakult ki, és hát hogy az elkövetőknek a megbüntetése, illetve megbélyegzése megtörténjen, ennek különböző kizáró okai voltak. Egyrészt ugye az, hogy a bűncselekmények elévültek, tehát ugye 20 évvel később indított vizsgálat már nem állapíthat meg semmit, mert ugye elévült a bűncselekmény. Az egyes tettesekről megállapítják, hogy időközben elhaláloztak, ez megint ugye kizárja a büntethetőséget. Más tettesek esetében, ahogy ugye korábban említettem, idegen országba távoztak, tehát lemondtak állampolgárságokról, valószínűleg új állampolgárok, idegen állampolgárokkal nem tudott az ügyészség eljárni, illetve az 1948-as amnesztia pedig kizárja a büntethetőséget, példás megbüntetésre, sőt még megbélyegzésre sem volt lehetőség. Az országgyűlés előtt Boros Péter 1990-ben mégis kimondja, hogy a gyilkosok gyilkosok, és a törvényi felelősségre vonástól teljesen függetlenül gyilkosok maradnak, vele kell együtt értenünk, azonban még így is tudjuk, hogy a gyömrői járás területén még mindig élnek egyes elkövetőknek a leszármazottai, és hát tulajdonképpen az ő személyiségi jogaikra való tekintettel neveket nem igazán lehet említeni.
1: Összefoglalóan, mi volt ennek az egész ügynek a hátterében, milyen üzenetértéke van, és mi az, ami több mint 80 évvel a gyilkosság sorozat után a ma is üzenetértékkel bír?
0: Azt lehet elmondani, hogy egy kommunista párthoz kapcsolódó bűnözői csoport átveszi a hatalmat a gyömrői járás területén, egymást hatalomba segítik, illetve a hatalmi pozíciójukat igyekeznek megtartani. Mivel félnek attól, hogy visszatérhetnek ugye a régi közigazgatásnak a tagjai, itt tulajdonképpen fény derülhet az ő cselekedeteik, illetve tevékenységükre, ezeket az embereket likvidálják. Ahogy mondtam, ebben benne van ugye a szovjet metódus is, hogy amennyiben a szovjet hadsereg elfoglal egy területet, az tulajdonképpen már szovjet területnek minősül, a közigazgatást azonnal meg kell kezdeni lebontani, hiszen hogyha azokat az embereket, akik a közigazgatást vissza tudják állítani a régi közigazgatást, ezeket blokkolják, illetve likvidálják, akkor nem lehet visszaállítani a régi közigazgatást, és ez a terület szovjet terület marad. Ezt a járás területén is alkalmazzák, erre megvannak ugye a megfelelő emberek, akik ugye a kommunista párthoz vannak becsatolva. Azt láthatjuk, hogy módszeresen dolgoztak egyházi személyeket, közhiszviselőket, nagybirtokosokat gyilkoltak le, hogy mi az üzenet. Az üzenet talán az, hogy a kommunista párt mindent megtett országos szinten, hogy ezeket a gyilkosságokat teljesen elódázza. Ugye a dokumentumokból láthattuk, hogy kiderül az, hogy hogy ténylegesen gátolták a teljes vizsgálatoknak a kibontakozását, illetve hát, hogy ezt az ügyet is felhasználták arra, hogy itt is üssenek egyet a koalíciós partnereken, hiszen ugye itt is azt hozták ki, hogy fasiszta összeesküvésről, illetve a régi rendszernek a visszatérési kísérletéről van szó.
1: A gyömrői járásban, Gyömrő és környékén 1945-ben bekövetkezett gyilkosságokról, azok utóéletéről, hatásáról hallhattak beszélgetést. Vendégünk Török Ádám történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója volt.

Arcok és sorsok. Egyháztörténeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor, a zenei szerkesztő Bögös Herjetta volt. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 22 óra 30 perc. Következik a kerengő külpolitikai beszélgetések. A mikrofonnál a szerkesztő Posgai Nóra.

0: Hallottak-e a flamingó forradalomról? No, nem az állatkerti flamingók lázadtak fel, hanem akkor kik és miért elégedetlenek, és mi közük a madarakhoz. Képzeljenek el, kedves hallgatóink, egy gyönyörű, idilli, szinte érintetlen, mocsaras, nádas tengerparti öblöt és egy védett tengeri szigetet, ahol madárfajok százai, egyéb védett állat- és növényfajok sokasága él háborítatlanul. A terület világszinten kincs, mindenféle nemzetközi egyezmény védi. És akkor ebbe egyszer csak berobban egy gazdag amerikai üzletember a remek tervével, hogy márpedig ő ide és pont ide szállodákat, luxusüdülőket fog építeni. Hogy hol történik mindez? Albániában. Az eset 2026. május végén soha nem látott civil tiltakozási hullámot indított be, és a madárvédelemből egy-kettőre hatalmas korrupció és kormányellenes megmozdulás lett. Hol tart most az ügy, és mit mond el Albánia politikai helyzetéről, és hogyan hat mindez az ország uniós csatlakozására? A téma azért is érdekes számunkra, mert magyar madárkutatók is dolgoznak a területen, illetve egyre több magyar és nyugat-európai turista választja úticélnak az albán tengerpartot. Vendégem a stúdióban dr. Lángné, dr. Petruska Szidónia, balkán szakértő, a Magyar Hadtudományi Társaság szakértője, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
1: Köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és beszélhetünk erről a nagyon fontos, aktuális és az én érdeklődésemhez is nagyon közel álló témáról.
0: Így van, itt találkozik a két érdeklődés, hiszen én meg nagy madarász vagyok, és természet szerető ember. Úgyhogy beszéljünk is először a vitatott turisztikai fejlesztésekkel érintett területekről, hol vannak, miért értékesek. Én úgy írtam le kicsit, mint egy ilyen idilli paradicsom, de valójában az, ugye?
1: Bár személyesen Albániának ezen a részén még nem jártam, de nagyon meggyőző felvételeket láttam többek között a tüntetéseknek is köszönhetően. Hogyha ezt így most térkép nélkül el szeretnénk helyezni, akkor azt mondom, hogy az olasz csizmának a sarkához legközelebbi része ez Albániának, a Vjosa folyó torkolatvidéke, illetve Albánia egyetlen jelentős szigete, a Szezán-sziget. Talán a partmenti fejlesztések nagyobb figyelmet kaptak a médiában, hiszen innen indult meg a tüntetés sorozat. Nem csak Albánia szerte, de számos világvárosban is támogatást kaptak az albán diaszpórának köszönhetően.
0: Az öbölről még azt érdemes elmondani, hogy több egymásra épülő nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt áll. Ramszári egyezmény is védi, ugye ez a madaras egyezmény, nemrég a Madárvárt a műsorunkban július 31-én erről volt szó. És ott van a kérdéses öbölnek a másik északi részén az az Orikumi mocsár, az a lagúna, ahol nagyon jelentős magyar madárkutatás, Fülemüle Sitke expedíció dolgozik Németh Ákos vezetésével. Tehát ez egy nagyon szép, értékes terület, és úgy látszik, az albánok is tudják.
1: Egyrészt a vizes élőhelyek, tudjuk, hogy nagyon sok, nem csak madárfaj, hanem számos másik élőlény számára is egy rendkívül változatos élőhelyet kínálnak. Másrészt az elzártság, érintetlenség az egy olyan adottság, ami mindig kedvez az ökológiai sokféleségnek. És itt egy kicsit érinteném ezt a másik területet, a Szezán-szigetet, ami érdekes módon az elzártság az katonai okoknak köszönhető, azonban mégis hozzájárult ahhoz, hogy itt egy védettebb környezet álljon rendelkezésre az élő lényeknek. És hát ez az, amit most ezek a befektetések veszélyeztetnek.
0: Egyébként érdekes, hogy katonai terület Magyarországon is van olyan lőtér, ami például kiemelt fajgazdagságot, növényrovargazdagságot mutat, hiszen pont ezért, mert hogy oda nem lehet bemenni, azért a természet is jól jár. Na most visszatérve a Szezán-szigetre, hogy közel van Olaszországhoz, azt mondta, ott ugye olasz katonai kapcsolat is van.
1: Hát ez egy szorosban fekszik, tehát itt van a legközelebbi átjárás Albánia és Olaszország között, ami ugye például az emberkereskedelemnek kábítószerkereskedelemnek is egy nagyon kedvező útvonal. Tehát mind a kettő országnak érdeke az, hogy ezt felügyelni tudják, és itt nagyon komoly együttműködés is van Albánia és Olaszország között. Ez az otrantói szoros, amiről beszélünk, és ez egyébként a Jón-tenger és az Adriai-tenger találkozásánál fekszik. Tulajdonképpen innen lehet a bejárást felügyelni az Olaszország és a Balkán közötti területre, tehát katonai stratégiai szempontból mindenképpen egy nagyon jelentős terület. 1997-ben úgy tudom, hogy olasz katonai egységet is telepítettek erre a szigetre. Nem tudom, hogy ez még mindig ott állomásozik-e, de az biztos, hogy a tengeri együttműködés az Olaszország, Albánia, illetve egyéb államok között is fennmaradt a mai napig, és egy nagyon-nagyon fontos stratégiai kérdés.
0: Amikor Giorgia Meloni lett a miniszterelnök Olaszországban, akkor hallottunk arról a tervéről, nem tudom, megvalósult-e azóta, hogy az Olaszországban lévő illegálisan vagy nem kívánatosan ott tartózkodó migránsoknak egy részét Albániába telepítik.
1: Katonai rendészeti együttműködés keretében állapodtak meg ebben. Megépült kettő ilyen létesítmény, de közben jogi akadályok merültek fel az ezek alkalmazhatóságával kapcsolatban, úgyhogy ez egy nagyon jó kérdés, hogy ez az egyébként nagyon sok pénzből megvalósult létesítmény együttes, ennek mi lesz a sorsa?
0: Na hát oda kell szállodát meg üdülőt építeni akkor.
1: Ez egy nagyon jó ötlet, és remélem, hogy az albán illetékesek is hallgatják.
0: Na ez zárójel volt, zárójel bezárva. Visszatérve erre a konkrét problémára, tehát adott egy gyönyörű természetvédelmi terület, nemzetközileg is nagyon fontos fajgazdagsággal, élőhelyvédelem, stb. Tehát ez nem az a sötét-zöld környezetvédelem, hanem itt valós értékekről, valós védelemről van szó. És akkor jött egy amerikai üzletember, és akart építeni valamit. Pontosan mi épülne ott, vagy elkezdődött-e már a beruházás? És ki ez az amerikai üzletember? Hogy kerül ő oda?
1: Jó, akkor kezdjük ezzel. Ez az amerikai üzletember, ez Donald Trumpnak a veje. Van egy legenda, hogy hogyan merült fel ennek az építkezésnek az ötlete, nevezetesen az, hogy egy barátjuk jachtjával hajóztak Albánia parti vizein, amikor meglátták ezt a csodás szigetet, megálltak, odaúztak, és felfedezték, hogy hát ide érdemes lenne valamit építeni. Arról nem beszéltünk, hogy ez a Szezán-sziget elzártsága, ez azt jelenti, hogy a turisták oda néhány évvel ezelőttig egyáltalán nem mehettek, és napjainkban is csak egy nagyon kis része látogatható számukra. Viszont vannak itt régi katonai létesítmények, és a szigetet érintő beruházások ezeknek az újjáépítését jelentenék. A part mentén pedig egy 10 000 fős luxus beruházás valósulna meg. Most említette Nóra a Ramszari egyezményt. Nem csak a Ramszari egyezmény által van védettség alatt ez a partmenti terület, hanem egy olyan hálózatnak is a része, amihez az Európai Unió részéről a hozzájárulás a Natura 2000-es hálózat, csak az EU-n kívül ezt máshogy hívják, ahol ugye a lényeg az lenne, hogy bármiféle fejlesztés csak az élőhelyek védelmét megvalósítva fenntartható módon lehet megvalósítani.
0: Tehát lehetne fejleszteni, csak szépen.
1: Igen, ennek a fajta védettségnek ez a lényege, hogy nem tilt minden emberi beavatkozás, de nagyon megfontoltan kell ezt megvalósítani. Biztosan a hallgatók is jártak ilyen tájba illő turisztikai helyszíneken. Itt egy 15 kilométeres partszakaszon építenének 10 000 fő befogadására alkalmas luxus ingatlant. Én azt gondolom, hogy ez nem az.
0: A lakosság is ezt gondolta nyilván, hiszen hatalmas tüntetés hullám indult meg idén májusban. Tehát pont ez az érdekes, hogy ez egy egészen friss történet. Kik tiltakoztak, és hogyan nőtt ez ilyen hatalmas országos tulajdonképpen mozgalommá?
1: Május végén, amikor kirobbant ez az egész úgynevezett flamingó forradalom, akkor még csak a terepet kezdték el előkészíteni a későbbi építkezésekhez. Úgy kell ezt elképzelni, hogy a strandra induló helyiek egy szöges drótkerítéssel találták szembe magukat, és azt látták, hogy ugye évszázadok, évezredek alatt kialakult természetes felszíni formák, homokdűnék, hát elegyengetésre kerültek munkagépek által. Felháborodásuknak adtak hangot, és a terület védelmében megbízott magánbiztonsági cég emberei néhány tiltakozót elég erőszakos módszerekkel próbáltak jobb belátásra bírni, amiről viszont filmfelvételek készültek, és bejárták a helyi sajtót, illetőleg a világ sajtót is, és ez az, ami egy másik szintre emelte ezt a tiltakozás hullámot. És nagyon érdekes, hogy ugye itt a helyiek végül is a saját érdekeik és a természet védelmében álltak ki magukért, de ez az egész egy új szintre emelkedett, és már egy kormány ellenes, sőt mondok még jobbat, egy politikai elit ellenes tiltakozás sorozattá fajult, ugyanis emögött a beruházás lehetővé tétele mögött nagyon komoly ilyen korrupcióval, földügyletekkel, illegális földügyletekkel összefüggő történéseket sejtenek.
0: Itt nagyon érdekes ezen a ponton, hogy milyen kormányzata van Albániának, jobboldali, szuverenista, nemzeti kormányzás, vagy pedig igen, progresszista, vagy baloldali, igen, vagy liberális, tehát különböző címkéket ezt lehet ráaggatni, hát ez később érdekes lesz.
1: A balkánkutatók ilyenkor szokták mindig fogni a fejüket, mert azért itt nem egy olyan nagyon érett demokráciákról beszélünk a Balkánon, tehát lehet ilyen címkéket a különféle politikai irányzatokra, vagy pártokra ráakasztani, csak az nem biztos, hogy azt fedi, amit egy érettebb demokráciában mi ezzel alatt értünk. A kormánya az hivatalosan egy szocialista kormány, és azért érdekes Albánia politikai berendezkedése, mert tulajdonképpen amióta Albánia elnyerte a függetlenségét, ez egy kétpólusú rendszer. Van a szocialista párt és a demokrata párt, és a hatalmon ők váltották egymást, de az elmúlt 12 évben már Edi Rama van hatalmon folyamatosan, most remélem nem számoltam el magam, negyedik kormánya van hatalmon, inkább így mondom.

0: Dr. Lángné, Dr. Petruska Szidónia balkán szakértő, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, a vendégünk. Azért is érdekes külön, hogy szocialista kormány, hiszen itt akkor nem lehet azt mondani, hogy a liberális progresszívok tüntettek a mondjuk a konzervatív nemzeti kormány ellen. Itt politikai pólusok mentén azért lehetett látni megosztottságot, vagy a tüntetés valóban arról szólt, ami?
1: Én úgy gondolom, hogy igen. Éppen ezért lehet most ijesztő ott a politikai elit számára, mert ez nem ragadható meg annak a mentén, amihez ők hozzászoktak, hogy itt a politikának ez vagy az a pólusa mozgósítja az embereket. Ez egy ilyen bottom-up kezdeményezésnek tűnik.
0: Tulajdonképpen politikai érzékenységtől függetlenül többféle ember együtt tudott
1: Igen,
0: tüntetni.
1: Igen, tehát itt megtalálunk művészeket a tüntetők között, helyi földtulajdonosokat, és hát nagyon fontos szerepet játszik az Z-generáció, a fiatalok. Ez azért nagyon érdekes, mert Edi Ramáról azt tudni kell, hogy talán a között a pár európai politikus között szerepel, akik nagyon-nagyon jól használták a technológiát, a közösségi hálózatokat, tehát ő egy ilyen modern, humoros, a médiát nagyon jól kezelő politikusként működött eddig, de azért most elég jelentős kihívókra talál. Tehát az, hogy itt ilyen profi drónfelvételek vannak a tüntetésekről, amik bejárják a világ sajtót pillanatok alatt. Eleve az, hogy flamingó forradalom. Ez egy olyan hívószó, hogy az is elolvassa az erről készült cikket, aki egyébként nem érzékeny annyira a politikára, mert ez egy nagyon jól eltalált szimbólum, és például rózsás gödények is élnek a Jossanarta védett táj területén.
0: Magyarul pelikán, de őket is szeretjük.
1: Igen, igen, de azért mégsem annyira vonzóak talán, mint egy flamingó.
0: Láttam egy zseniális, az ön tanulmányához kitette egy zseniális képet, egy olyan címer, ugye az albán címerben kétfelé hajló sas, ugye, jobbra-balra néző sas van, és itt ez flamingóval rózsaszínben van megcsinálva. Ezt ön találta ki, vagy ez is fiataloknak a műve, akik a tüntetésben
1: Azt kell mondanom, hogy is. Én amikor gondolkodtam rajta, hogy ugye adhatok azért tippeket, hogy a tanulmányomnak milyen fedlapja legyen, nekem eszembe jutott ez, mint poén, hogy hát kétfejű sas helyett kétfejű flamingó, de aztán elvetettem az ötletet, hogy hát mégiscsak ez egy állami jelkép, és nehogy zokon vegyék Albán részről, de aztán rátaláltam a flamingorevolution.com weboldalra, ami ennek a mozgalomnak a saját honlapja, és ott fogadott ez a kicsit háromdimenziós kétfejű flamingó, úgyhogy egy sófra járt az agyunk, mondhatjuk.
0: Edi Rama kormányfő olvasatában itt manipuláció történt, külföldi beavatkozás. Ő mit mond erről az egészről?
1: Ja, hát nem példátlan az, hogyha valakit ilyen támadások érnek belpolitikai szintéről, akkor megpróbálja a felelősséget azzal hárítani, hogy tulajdonképpen itt egy külföldi beavatkozásról van szó. Ő szépen sorban Görögországot, Iránt és Oroszországot is megvádolta azzal, hogy ők állhatnak ennek a tiltakozás sorozatnak az ilyen mértékű felduzzasztása mögött. És ugye ezeknek a szereplőknek különféle okai lehetnek erre. Görögország egy regionális vetélytársa Albániának, ugye a turizmus terén. Nyilván Albánia még nem tartott, mint Görögország, de felfutóban van. Iránnal évek óta egy komoly feszültség pont Irán és Albánia között az, hogy Albánia egyébként amerikai kérésre befogadta az iráni ellenzéknek egy néhány ezer főből álló csoportját. Ez mindenféle ilyen kibertámadásokat eredményezett, de ez talán most nem annyira a témánk. Oroszország pedig szintén ugye abban érdekelt, hogy hátráltassa a nyugat-balkáni országok európai integrációját, de hogy mi az igazság emögött, még hogyha van is motiváció, akkor sem ilyen sima ez az ügy. Illetőleg, hogyha egy külföldi beavatkozást jól csinálnak, akkor ugye annak nincsenek is ilyen látható, meg bizonyítható nyomai.
0: De a szakember szemével nézve azért ostobaság lenne nem kihasználni egy ilyen népi megmozdulást nekik is, nem? Tehát, hogy van benne logika azért, amit, abban, igen, amit a miniszterelnök mond.
1: Itt egyébként azért van egy olyan gondolatom, hogy ez a Szezán-sziget, ez például Olaszországnak fájhat. És Olaszországot, akivel nagyszerű politikai, diplomáciai kapcsolatokat ápol Albánia, egyáltalán fel sem merül a lehetőség, hogy mondjuk őnekik is érdekükben állna az, hogy ne valósuljon meg a Szezán-sziget turisztikai fejlesztése.
0: Azért a gazdaságot is fejleszteni kell nyilván. Mennyire van szüksége Albániának ilyen turisztikai beruházásokra, egyáltalán külföldi tőkére, beruházásra, fejlesztésre? Hogyan áll az albán gazdaság?
1: Az európai integrációhoz és egyébként a fejlődéshez szükség van arra, hogy külföldi tőkét vonjon be, ez az egyébként meglehetősen vad felszínformákkal rendelkező ország. Ugye Albánia azért egy nagyon nagy hátrányból indult még a többi balkáni országhoz képest is, hiszen Enver Hoxha idején 4 évtizedig egy rendkívül izolált országként működött, és át kellett azt gondolniuk, hogy mi az, ami értékesíthető, és ezek a gyönyörű tengerpartok, ezek az érintetlen természeti adottságok nyilván vonzóak lehetnek a befektetők számára. Igen, hát kérdés, hogy milyen gyorsasággal, milyen háttérrel, milyen átgondoltsággal, mennyire fenntartható módon.
0: Megemlítette az EU-s integrációt, ami Albánia esetében folyamatban van. Hogyan befolyásolja a Flamingo forradalom ezt az integrációs folyamatot?
1: Én itt ezt nagyon kettős dolognak értékelem, ugyanis a Flamingo forradalom az nagyon sok visszásságra felhívta a figyelmet. Ezek nyilván még nem bizonyított dolgok, de mégis olyan kételyeket ébresztettek a politikai vezetésnek az esetleges korrupt voltával kapcsolatban, amelyek mindenképpen tisztázásra szorulnak ahhoz, hogy Albánia eljusson odáig, hogy tényleg csatlakozhat az Európai Unióhoz, mert az Európai Uniónak az elveivel, természetvédelmi normáival vannak bizonyos ponton akadások. Nem beszéltünk még arról, hogy ezt az egész folyamatot én szeretem legalább 2015-től értelmezni, ugyanis Albánia ekkor alkotta meg a stratégiai beruházásokról szóló törvényét, ami lehetővé tette a stratégiai beruházónak minősített befektetők számára azt, hogy egy ilyen könnyített, privilegizált, gyors eljárás keretében kezdhessék meg a tényleges munkálatokat. Ezt követően volt egy talán 2021-es módosítása a környezetvédelmi törvényüknek, ami ezen az érintett Viosanarta védett tájon belül bizonyos területeket kivett a védettség alól, azért, hogy ott létesülhessen a Viosa nemzetközi repülőtér. Ez már kiváltott jelentős felháborodást a civilekből, illetőleg természetvédőkből, illetőleg nemzetközi szervezetek is rámutattak arra, hogy ez nem feltétlenül van rendben, csak ugye Albánia nem egy EU-s tagország egyenlőre. Tehát az EU-nak az eszközei korlátozottabbak, mint egy tagállam esetében. Itt a csatlakozási folyamatban bizonyos dokumentumokban rámutathatnak erre, kilátásba helyezhetik, hogy ezek nehezíthetik a csatlakozási folyamatot. Ezeket ugye meg is tette az EU, az Európai Parlament legutóbb júliusban mutatott rá arra, hogy nem a Trump vejére kiélezve, de hogy ezeket a törvényeket mindenképpen rendbe kell tenni, mielőtt az EU csatlakozás megvalósulhatna.
0: Mi a tanulság végső soron? Mit árul el a Flamingo forradalom az albániai demokrácia helyzetéről, a politikai viszonyokról?
1: A politikai szinten azt mutatja, hogy itt még jelentős előrelépésekre van szükség, viszont az, hogy ki tudott fejlődni egy ilyen ellenállási mozgalom, ez azt mutatja, hogy a civil társadalomban megérett az igény arra, hogy beleszólhassanak ezekbe a folyamatokba, és képesek egy ilyen ellenállást megszervezni. Ez mindenképpen egy olyan fejlemény, ami az EU szempontjából is üdvözlendő.
0: De hát ott is demokrácia van, és az emberek választhattak. Tehát választhatnak olyanokat is, akiket nem gondolnak korruptnak.
1: Ez így van. Egyelőre mégis az van, hogy 1990-es évek óta ez a két párt maradt talpon. Hogy itt a választásokat mennyire lehet esetleg befolyásolni, ugye egy teljesen más társadalomról beszélhetünk, azért még manapság is az albánok esetében, mint mondjuk Magyarországon, tehát itt azért élnek a nagy családok hagyományai, ahol esetleg van egy olyan vezéralak, akinek a véleménye döntő lehet.
0: Mármint ott Albániában, igen, ugye? Ez igen. A muzulmán patriarkális gondolkodásnak is, ugye gondolom, a befolyása.
1: Igen, tehát legalábbis a választásokkor, hogyha ilyen visszaélésekről van szó, akkor ez felszokott rendszeresen merülni, hogy adott esetben a családfő megmondta és számon kérte, hogy kire szavaztak az ő fennhatósága alatt álló családtagok.
0: Végezetül az ügynek a hogy az esetnek a megoldása most hol tart? Akkor leállították az építkezést végül, vagy folyik tovább?
1: A tiltakozások folynak. Elindult a földügyletek esetében a különleges korrupció ellenes és szervezett bűnözés elleni struktúra nyomozása.
0: Maga a szállodaépítés az zajlik, vagy az most leállt?
1: Egyelőre május végén egy tereprendezésről volt szó. Ami mostanában egy hangosabb fejlemény, az a már említett nemzetközi repülőtérnek az ügye, ami bizonyos források szerint már egy 90%-os készültségben van, mind a terminál, mind a kifutópályák tekintetében. Ez egy ilyen állami és magánbefektetés kombinációja lett volna, és most úgy tűnik, hogy az állam ezt a koncessziós szerződést szeretné felbontani, viszont kiderült, hogy egy olyan szerződésről van szó, ami mindenképpen egy ilyen bevételt garantált a befektetőknek, tehát hogy itt egy ilyen több mint 100 millió eurós kártérítési per következhet. Magyarán a nyeresség az magánkézbe ment volna, viszont a kockázatot azt az állam vállalta, tehát az adófizetőknek a pénze mehet erre rá. És hát nagyon jó kérdés, hogy megépítettek egy ilyen természetvédelmi szempontból érzékeny területre egy ilyen objektumot, ami aztán, hogyha nem készül el, gazdasági szempontból ez biztos, hogy nagyon rossz, természetvédelmi szempontból így is nagy károkat okozott.
0: Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, a Kerengőben dr. Lángné, dr. Petruska Szidónia balkán szakértő, a Magyar Külügyintézet vezetőkutatója és a Magyar Hat Tudományi Társaság szakértője volt a vendégünk, akivel az albániai flamingó forradalomról beszélgettünk. A technikus Urbán Péter, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Kosgai Nóra.

0: A délutáni kerengő ismétlését hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. Következik a Magyar Csillagok.
3: Köszöntöm Önöket, és mai vendégünket Hantó Zsuzsa, szociológus történészt, a Kommunizmus Bűnei Alapítvány tagját, a Koszorús Ferenc Emlékbizottság elnökét, a Kitiltott Családok, az Embermentés, Sorsok, Tények és Tanúk, és számos más történeti munka szerzőjét. A szerkesztő Kövesdi Zsuzsa vagyok. Hantó Zsuzsa szigorúan ellenőrzött emlékezet című új könyve egy kibeszéletlen témát próbál rendbe tenni, hiszen az egymást követő két diktatúra, a náci és a kommunista összehasonlítása hiányzik a közbeszédből, a köztudatból a mai napig Magyarországon. Azért maradt kibeszéletlenül, mert valószínűleg a kommunizmus 50 éve alatt, az eltelt 5 évtized alatt tabu téma volt, hogy hogyan is történt Magyarországnak, milyen szerepe volt a német megszállás előtt a zsidó mentésben.
4: Minthogy a 21. század két fontos történelmi eseménye, a két diktatúra egymást követően tizedelte meg a magyar társadalom egészét. A náci diktatúra viszonylag rövid ideig tartott, hiszen Magyarország 44. március 19-i megszállását követően májusban történt az első vonatok kigördülése Auschwitz-Birkenau-ba. A magyar zsidókat az auschwitzi táborba vitték, amely 45. januárban megszűnt, és az utolsó koncentrációs tábor 45. májusában a Mauthauseni. Így tehát lényegében a náci diktatúra egy évig sem tartott, míg az ezt követő kommunista diktatúra az közel 5 évtizedet ölel át, és az a két lényeges különbség, hogy a náci diktatúra idején német megszállás alatt voltunk, a kommunista diktatúra orosz megszállás jelentett, és a magyar vezetők különbözőképpen viszonyultak ezekhez a diktatúrákhoz. És hogy az emlékezet kiesés miért nagyon fontos, és mi az oka. Ugye 44 novemberétől a szovjet csizmák tapossák a magyar földet, és az új politikai vezetés mindenben kiszolgálja a szovjet vezetést. 44 novemberétől közel 1 millió embert hurcolnak el a Szovjetunióba, tevékeny kommunista vezetés mellett. A közel 50 évig tartó kommunista diktatúrának két lényeges korszaka van, az egyik a Rákosi, majd a Kádári diktatúra. A Rákosi diktatúra idején bármikor bárki letartóztatható volt, a leghűségesebb szovjet barát bolsevik is, míg Kádár idejében egy nagyon lényeges változás történt, Kádár hosszú távra rendezte be a saját diktatúráját, és úgy gondolta, hogy minden társadalmi csoportból meg kell nyerni egy szűk, hithű csoportot, én őket tettestársaknak neveztem el, és ezek a tettes társak tevékenyen közreműködtek a diktatúra fenntartásában és működtetésében. Cserébe luxuslakásokat kaptak, luxus megélhetés nyugati színvonalon, gyerekeik tanulhattak, akár nyugati egyetemekre járhattak, minden földi jóból részesültek, tehát semmit nem érzékeltek abból, hogy Magyarországon diktatúra van, hiszen számukra olyan jólét és olyan társadalmi légkört biztosított ez a szűk társaság, amiben úgy érezték, hogy ez az ígéret földje, hiszen valóban az ígéret földje volt.
3: Ennek az egyik legmocskosabb része volt, amikor a politikai rendőrség kompromittálódott alakjait nemhogy elsüllyesztették volna, hanem kiemelték diplomáciai szolgálatra, és egyéb fontos irányító szerepet kaptak.
4: És ez volt az a momentum, amely a magyar emlékezet történetben a legnagyobb rombolást végezte, hiszen ezek a kompromittált, véreskező, gyilkos vezetők a politikai rendőrség területén kevesebb kárt tudtak volna okozni, ha ott maradnak, mint a kultúra és a diplomácia területén, hiszen a kultúra minden rétegébe beférkőztek, sőt, nagyon magas diplomáciai pozíciókat is elnyertek, nyelvtudás és egyéb tapasztalatok nélkül, és az ő gyerekeik olyan kulcspozíciókba kerültek, ők már szakképzettként, hogy amikor bekövetkezik a rendszerváltás, akkor ahhoz, hogy őket ezekből a pozíciókból eltávolítsák, szabadítsák, ahhoz politikai akarat kellett volna, ami hiányzott.
3: Nem? Részben megtörtént, mert azért bizonyos pozíciók, most Svájcra gondolok, ahol a rendszerváltás után ugye Ódor László volt a svájci nagykövet, aki már az új rendszerváltás után időket képviseli, és akkor a svájci kulturális miniszterrel készítettem egy interjút, aki azt mondta, hogy az első nagykövet Svájcban évtizedek óta, aki nem szórakozni jön ide, és nem vadászgatni, hanem valóban a nyelvet tudja, ért hozzá, és dolgozni jön. Tehát részben megújították, de nagyon nagy részben nem.
4: Valóban csak részben újították meg, de a magyar közélet szempontjából, ami meghatározó, hogy a kulturális élet és tudományos és gazdasági élet vezető posztjait az egykori politikai vezetésből eltávolított kompromitált figurák és az ő leszármazottaik töltötték be, és az ő elmozdításuk nem következett be, mert ehhez kellett volna politikai akarat, illetve hogy a Lex Zétényit megvalósítsák, amely nem egy felelősségre vonást tűzött célul, hanem csak a bűnösök és a tettek megnevezését, és idáig sem jutott el a magyar társadalom. Nos, erre mondja azt az N. Applebaum, aki a Gulag egyik legismertebb kutatója, hogy ameddig a gyilkos gazemberek szemünk előtt vannak,

során bekövetkeztek, de hogy alapvetően a rendszerváltás követően a hatalomra került pártok közül az SDS volt, aki a kulturális momentumokat meghatározta, ennek az egyik fontos vezetője volt ugye a Kis János, aki az orosz iskolába járt, a Gorki nevű orosz iskolába, amely a diktatúra kiképző intézménye volt, és az SDS-nek, illetve a Holdudvarának jelentős részét ezekben az iskolákban tanult, tehát ők határozták meg, hogy miről lehet beszélni, és a közbeszéd, és az 50 évig tartó kommunista diktatúráról azt mondták, hogy erről nem kell beszélni. Egy területet engedtek át, úgymond a közbeszédbe, a holokausztot, és a közel 50 évig tartó kommunista diktatúráról nem lehetett beszélni, mert azt mondták, hogy a múltat eltörölvén ugye a jövőt kell építeni. És a rendszerváltás követően az emberek többsége arra gondolt, hogy valóban meg kell teremteni azokat az egzisztenciális forrásokat, amely a túlélés biztosítja. De közben a túlélés biztosításának az egzisztenciális feltételei alapvetően hiányoztak, mert ez az értékrend határozta meg a kárpótlás és a privatizáció alapszempontjait. Tehát amikor azt mondták, hogy kárpótolni kell azokat az embereket, akiket földönfutóvá tettek, akiket kirekesztettek a társadalomból, hogy ez technikailag hogyan zajlott, Görgei Gábor szeretném idézni, aki szüleinek a Tulipán utcai villája privatizációja kapcsán a következőket írta le. Ő, mint leszármazott, a szülei 294 négyzetméteres Tulipán utcai villájáért, amelyhez egy óriási kert is tartozott, 290 000 forint értékű kárpótlási jegyet kapott. Annak az ávosnak a fia, aki ezt a villát bérbe kapta, majd a rendszerváltás követően megvásárolhatta, mert Görgei Gábornak nem volt lehetőség a megvásárlására. Ő 100 millióért árulta a villát, de csak 80 milliót kapott a villáért. Tehát a 290 ezer aránylik a 80 millióhoz. Ebből is látszik, hogy nem arról volt szó, hogy a magyar gazdaság nem tette lehetővé az egykori megfosztotta kártalanítását, hanem politikai akaratból azokhoz került a rablott vagyon, ahogy ezt Görgei megfogalmazza, aki ezt történelmileg számták, a győztes munkásosztály leszármazottaihoz és a funkcionáriusaihoz. És ez alapvetően határozta meg a magyar társadalom közéletét, és miközben a rendszerváltás követően euforikusan örült a társadalom a változásoknak, ezt követően a kárpótlás és a privatizáció folyamatában egymásra ugrottak az emberek, mert az a együttműködés, amely a kommunizmus ellen minden társadalmi csoportot összehozott, az most megbomlott, pontosan amiatt, mert nem volt igazságtétel, nem vonták felelősségre még megnevezés szintjén sem a bűnösöket. És ennek mi lett a következménye a mai gondolkodásunk szempontjából? Csak két példát szeretnék mondani. Nem a Rákosi és nem a Kádár korszakból, hanem a rendszerváltás időszakából. 2006-ban jelent meg Brian Cartridge-nak Megmaradni címmel a könyve, amelynek az angol szövegében az van, hogy 1944. július 6-ára tervezték a 299 ezer főnyi budapesti zsidóság Auschwitz-Birkenau-ba hurcolását. A magyar fordításban az van, ami 2006-ban jelent meg, hogy 1944. július 6-án a budapesti 299 ezer főnyi zsidóságot Auschwitz-Birkenau-ba szállították. Az a szomorú ebben, hogy ezt megtehették, hogy meghamisították az angol szerző adatait. Egy másik fontos példa Martin Gilbert könyve, aki holokauszt túlélő és foglalkozik az európai zsidóság sorsával, és csak egyetlen adatot szeretnék ebből megemlíteni, hogy ő rendszerezi, hogy egyes országokból mennyi volt a zsidó áldozatok száma. Most az ő angol nyelvű könyvének a magyar változatában az ő 260 ezeres magyar zsidó áldozatainak a száma 600 ezerre ugrott, miközben a román adatok, a közel 480 ezer román áldozat 260 ezerre csökkent, miközben az összes többi adat az nagyjából stimmelt. Amikor ez 91-ben megjelent ez a könyv a Gondolat kiadónál, akkor még élt a Martin Gilbert. Tehát, hogyha nem értek egyet az ő számadataival, akkor egy lábjegyzetbe lehetett volna közölni, hogy mi jobban ismerjük a magyar áldozatoknak a számát, bár a Martin Gilbert 260 ezerben állapította meg, a mi adataink szerint ez 600 ezer, és mi ezt mindenképpen közölni akarjuk, de nem így történt, hanem a Martin Gilbert meghamisították, amire egyetlen egy szerzőnek sincsen joga. Egy fontos következménye még az, hogy elmaradt a felelősségre vonás. 2011-ben jelent meg Závada Pál Hajó a ködben című könyve, amelyben Korin Ferencről azt írta, benyalatos volt
ő főméltóságához, azaz a kormányzóhoz. Arról a Korint Ferencről, aki Weisz Fülöp mellett a legfontosabb tanácsadója volt a kormányzónak, nem csak zsidó ügyekben, hanem gazdasági kérdésekben. Másrészt pedig, amikor 44-ben bejönnek a németek, március 19-én

0: Korint letartóztatták, nagyon komolyan megkínozták, majd pedig annak ellenében, hogy ő a teljes vagyonát, mármint a magyarországi vagyonát a németekre iratja, annak fejében a tágabb családot, 40 főt a németek kiengedtek Magyarország területéről. Arról a Korint Ferencről írta az, hogy benyalatos ő főméltóságához, aki amikor elhagyták Magyarországot és New Yorkban élt, mindvégig támogatta az egykori alkalmazottait, nem csak a közvetlen alkalmazottakat, hanem hogyha megtudta, hogy valaki a zárt táborba került, vagy kitelepítették Budapestről, és valamilyen módon támogatni tudta, megtalálta azt a módot, ahogy támogatni volt képes, egy zsidó, illetve egy svéd szervezeten keresztül különböző módon támogatta ezeket az embereket, illetve 1956-ban, amikor már idős volt Korint Ferenc, azt mondta, hogy legszívesebben hazajönnék, de a korom nem engedi meg, hogy részt vegyek ebben a forradalomban, de azonnal aláírt egy 50 ezer dolláros csekket, és azt mondta, hogy bármikor, ha szükség van a segítségemre, segítek. Illetve ő volt az, aki annak idején, amikor Horthy kormányzó a német fogságot követően Portugáliába került, akkor megszervezte Montgomery-vel együtt azt a közösséget, amelyik támogatta a kormányzó további életét, hiszen a kormányzó kormányzósága idején egyetlen pillérrel nem gyarapította vagyonát, egyetlen holt földdel nem növelte a birtokainak a nagyságát, nem deponált különböző tőkéket külföldre, ezért a megélhetését biztosítani kellett. Na most olyan emberek, akik valóban tudták, hogy Hortinak mit köszönhetnek, hiszen az emberek nem szoktak támogatni embereket emberbaráti érzésekből, csak ha kiérdemelte. És azok a zsidók, akik ebben a támogatásban részt vettek, pontosan tudták, hogy mit köszönhetnek Horthy kormányzónak.
1: A rendszerváltás utáni időszakban olyan euforikus állapotban volt mindenki, hogy nem is figyelt oda sokszor a közvélemény arra, hogy mi marad el. Tehát elmondta itt történész asszony, hogy az SZDSZ-nek bizonyos véleményformáló, köztudatformáló média szereplői nagyon ügyesen keverték a kártyát ebben a dologban, és így nem is vette észre, gondolom, hogy itt az átlagos túlélője a rendszerváltásnak azt, hogy nem sikerült azt se törvénybe iktatni, hogy az egykori bűnösök, a diktatúra tettestársai és a leszármazottai például ne kerüljenek soha többé olyan helyzetbe, hogy a gazdasági, politikai, adminisztratív életben vezető szerephez jussanak. Ez is egy borzasztó nagy hiányossága volt ennek a törvényhozatalnak.
0: Az egyik nagy hiányosság valóban az volt, hogy nem valósult meg a Lex Zétényi, illetve soha a mai napig nem került sor akár a BISZKU tárgyalások kapcsán sem, hogy szembesítsék az elkövetőket a tetteikkel. No de, hogyha a szakirodalom nézőpontjából figyeljük a kérdést, akkor bizonyos szakirodalom nem jutott el a magyar társadalomba. Olyan fontos szakirodalmak, amelyek a két világháború között keletkeztek, illetve a 40-es évek második felében, amelyek valóban azt rögzítették, hogy mi történt a magyar társadalomban, mit tett a magyar vezető réteg. Mert még nem csak, hogy a Rákosi és a Kádári diktatúra idején nem juthatott el, hanem még azt láthatjuk, hogy a rendszerváltást követően megjelenő könyvekben is meghamisították azokat az adatokat, amelyek a zsidó kérdésre vonatkoztak. És hogyha megnézzük a két világháború között született irodalmat, akkor azt látjuk, hogy egy nagyon lényeges ellenállás volt a magyar vezető réteg szempontjából. És a kiugrási kísérletek a 40-es évektől már elkezdődtek, 42-43-ban már világossá vált, hogy a magyarok bármifajta áldozatra hajlandóak a kiugrásért, és amikor az egyik magyar diplomata arról beszélt 43-ban az amerikai titkosszolgálat vezetőjének, hogy Magyarország esetleges német megszállása idején milyen sors várna a magyar és a Magyarországon menedéket talált zsidóság szempontjából, akkor széttárta a karját, és azt mondta, háborúban vagyunk, könyökünk ígér a vér, néhány százezer áldozat ide-oda, vagy nem számít. Tehát abban a korban kell megnézni a magyarok és a magyar kormány szerepét, amikor a titkosszolgálat embere kimerészelte jelenteni, hogy nem számít néhány százezer áldozat, és ebben a korban, amikor Magyarországot megszállják a németek 44. március 19-én, azt megelőzően Goebbels naplóit kell elolvasni, hogy Goebbels hogyan értékeli a magyarok zsidósággal szembeni politikáját, és azt mondja, hogy véget kell vetni annak, hogy a magyarok nem hajlandók megtenni azt a zsidósággal, amit ők megérdemelnek, mert a zsidóság egyetlen egy sorsra érdemes, ki kell írtani. És erre a magyar vezetők nem hajlandóak, és ha másképpen nem a megszállással kell ezt kényszeríteni, rögzíti ezt a Goebbels. És a magyar vezetők 44. március 19-től kezdve Magyarország összes két világháború közötti miniszterét, miniszterelnökét, a gazdaság és a társadalmi élet kulcsfiguráit több mint 3000 embert hurcolnak német koncentrációs táborokba. Többek között Horthy Miklós egyetlen életben maradt gyermekét, ifjú Horthy Miklóst, Édesszem Gyulai Ilonának, Horthy menyének, a két testvére közül Édesszem Gyulai Évát, Kendefi Ádám nevű férjével együtt Mauthausenbe viszik, és a másik testvérnek, Édesszem Gyulai Mírónak a férjét, Darányi Györgyöt a Asztória pincéjébe szállítják, ezt a Korin Ferenc írja le, hiszen Korin Ferenc is először az Asztória pincéjében raboskodott. Tehát először a magyar társadalom vezető rétegét le kellett fejezni. És ez a vezető réteg azt is vállalta, hogy az elveiért koncentrációs táborba hurcolják őket, és így is két hónapra volt szüksége a német vezetésnek, hogy az első Auschwitzba menő vonatok kigörgüljenek az ország területéről. Annak ellenére, hogy még minden egyes országban egy-egy zsidó megbízottat küldtek a zsidó ügyek végső megoldása érdekében, Magyarországra 200-300 tagú Eichmann kommandó érkezett, jelezve, hogy itt milyen komoly védelemben részesültek a zsidók. És ha megnézzük azt is, hogy milyen törvények születtek, akár Amerikába, akár Nyugat-Európába, a zsidók korlátozása érdekében, valamint az, hogy a környező országokban milyen zsidó törvények születtek, hogy 41-42-re lényegében vagy saját hatáskörben, vagy német segítséggel kiírtják a saját zsidóságukat, már 38-39-ben meghozzák a legkegyetlenebb nürnbergi törvényeket, Szlovákia, Csehország, Horvátország, Románia, Bulgária, vagy ha odafigyelünk arra, hogy a szlovákok 500 birodalmi márkát adtak a németeknek minden egyes zsidóért, akit a németek hajlandóak voltak elhurcolni. Ebben a kontextusban, ugye 44 márciusi német megszállásig Magyarország volt az egyetlen ország a németek által megszállt Európában, amely befogadta a menekülteket, köztük a zsidókat is. Magyar kormány 38-tól kezdve két osztályt hozott létre. A belügyminisztérium belül a 9-es osztályt, amely a civil menekülteket fogadta.
1: Ez volt az idősebb Antal József által
0: vezetett osztály, és a Honvédelmi Minisztérium 21-es osztálya, amely a katonák befogadását végezte, 1938-tól kezdve. És hogy milyen lényeges különbség volt a magyar és az amerikai és az angol zsidómentés között, arra még egy példa. 39-ben a Szent Louis német óceánjáró vezérzetén 930 zsidóval megindult Amerika felé, de sem Kanada, sem Amerika nem volt hajlandó befogadni 930 zsidót, akik visszajöttek Európába biztos halálba. Magyarország területe lényegesen kisebb, mint akár Kanadáé vagy Amerikáé, és Amerika nem vállalta. Magyarország ugyanebben a évben, 39-ben 900 nem magyar zsidó Palesztinába juttatását segített a Dunán keresztül, 1940-ben szintén több száz nem magyar zsidó Palesztinába szállításában játszott aktív szerepet a külügyminisztérium támogatásával. Fontos rögzítenünk, hogy a 44. március 19-ét követő megszállás, amely a magyar politikai, gazdaság és adminisztratív elit lefejezésével kezdődött, 3000 embert visznek koncentrációs táborokba, illetve a Gestapo börtöneibe, és 10 000 embert internálnak. Azokról nem is beszélünk, akiket csak egyszerűen leváltottak, főszolgabírókat és a helyetteseiket, hogy helyükbe olyan emberek kerüljenek, akik a német utasításra hajlandóak részt venni a magyarországi zsidóság, illetve a Magyarországon menedéket talált zsidóság deportálásában.
1: A Szigorúan ellenőrzött emlékezet című kötet hozza elsőként azokat az adatokat, azt a kimutatást sok oldalon keresztül, ami arról szól, hogy hogyan bűnhődött a gazdasági, politikai elita Horthy korszakban azért, mert megpróbált a zsidómentésben aktívan részt venni. Ugye ezek az adatok nem voltak korábban ismertek.
0: Az adatok elméletileg ismertek voltak, hiszen az életrajzokat ismerhették az emberek, csak senki nem vette magának a fáradtságot, hogy ezeknek az embereknek a sorsát táblázatba szedvén megmutassa, hogy mi történt velük. Én 100-valahány ember esetében végeztem el ezt az összehasonlítást. Egyrészt az, hogy milyen pozíciót töltöttek be a két világháború közötti időszakban, mi történt velük 44-ben, hogyan vettek részt a zsidómentésben, mi lett a sorsuk, koncentrációs tábor, majd aki hazajött, túlélvén a koncentrációs tábor borzalmait, az vagy börtönbe került, vagy kikerült a gulágra. A katonák közül mindenki 15-20-25 évre került a gulágra, vagy Magyarországon kivégezték, és a legenyhébb büntetés a teljes vagyon elkobzással járó kitelepítés volt. Tehát olyan miniszterelnök, mint Lakatos Géza, aki kitiltotta Eichmann Budapestről, és az Eichmann a perében arról beszélt, hogy ezt egyszerűen nem akarta elhinni, hogy őt, a nagyhatalmú Eichmann valaki kimerészeli tiltani, ezt a Lakatos Gézát Sopron-kőhidára vitték, orosz fogságba kerül, kiszabadulván elveszik a nyugdíját, és 51-be kitelepítik. Tehát a minimális megbecsülése nincs azoknak az embereknek, akik nemhogy nem vettek részt, hanem tevékenyen tettek az ellen, hogy ez a bizonyos endlőzünk bekövetkezzék. Meg kellene tenni, hogy mind a 3000 ember, illetve ezek a 10 000 embernek, akik internáló táborba kerültek, a sorsát végigvezetni, hogy ki mit tett 44-be, és mi lett a jutalom. Ugyanis mit mond a új magyar vezetés, amikor az egyik ember azt mondja, hogy hát Rákosi elvtárs, a testvérem börtönben van. Mi lesz a sorsa? Hát valószínű, hogy az első 3 vádlott egyike lesz. És mi az első 3 vádlottnak a sorsát? Kivégzés. Na de hát ő mindvégig velünk volt, és mennyit tett a diktatúra ellen. Na de kérem, aki az egyik diktatúrában tevékenyen részt vesz, az ellenünk is fegyvert foghat. De hát ez a legfontosabb vád, hogy akiben van gerinc, akiben van becsület, és a nemzeti érdekért kiáll, az nem csak a német megszállás idején száll ki a nemzeti érdekekért, hanem a szovjet megszállás idején is kiáll a nemzeti érdekekért, és ilyen gerintes emberekre nincsen szükség, azoknak el kell buknia, és azoknak a legenyhébb büntetés a teljes vagyonelkobzással járó kitelepítés, és soha nem tölthetnek be, nemhogy vezető, hanem a képzettségüknek megfelelő munkát sem, és fölváltják őket hatelem is, de rendszerhű figurákkal.
1: Mindenkinek ajánlom Hantó Zsuzsa Szigorúan ellenőrzött emlékezet című kötetét, és most elköszönünk mára, a szerkesztőt, Kövesdi Zsuzsát hallották. Viszont hallásra!

0: Vedres Csaba felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc.
3: Kedves hallgatóink, 78. születésnapját ünnepli Caitlin Battle, amerikai Grammy-díjas szoprán opera énekesnő. A hangolóban az ő felvételeiből válogat a szerkesztő Bögös Henrietta.

születésnapját ünneplő Caitlin Battle amerikai operaénekesnő felvételeiből válogatott a hangoló szerkesztője Bögös Henrietta. Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk véget ért. Köszöni egész napi figyelmüket a hangtechnikus Csák Éva és Urbán Péter, a hírszerkesztő Bartók Szilvia, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta, valamint a bemondó Fülöp Tamás és Harcsik Róbert. A pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Kedves hallgatóink, 2026. augusztus 14-e péntek van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus Urbán Péter nevében is a bemondó Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

Edvard Grieg opusz 71 numeró 6-os távozó című szerzeményét Håkon Austbø játszotta. 0 óra 5 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Debora, a bírónő. A bírónő archetipikus képe azzal a tulajdonságokkal hozza kapcsolatba a nőket, hogy képesek különbséget tenni jó és rossz, igaz és hamis között. A bírónő az a személy, aki helyére teszi a dolgokat úgy, hogy azok mindenki számára megfelelőek legyenek. Rendezi azt, ami összezavarodott. Felemeli a megalázottakat. Ő maga is igaz, igazként járja az élet útját. Intuitív módon dönti el, hogy mi segít az embernek, és mi az, ami a kárára van. A bírónő archetipikus képe a nők olyan erősségeire mutat rá, amelyeket ma nem szoktak észrevenni. Valójában jóval több férfi kap bírói hivatalt, mint nő. Jó lehet, a nőknek alapvető képességük a bíráskodás. Az Ószövetség Debora alakjában mutatja meg a bírónő archetipusát. Története Izrael népének legkorábbi időszakára nyúlik vissza.

Izrael számára. E hősök egyben bírói szerepet is betöltöttek. Egész Izraelből őket keresték fel az emberek peres ügyeikkel. A helyi jogszolgáltatás az adott város kapujában folyt, a törzs véneinek gyülekezete előtt. Ugyanakkor természetesen megvolt a helyi jogszolgáltatás fölötti szint is. A vitázó felek ilyenkor olyan bírákat kerestek fel, akik egész Izraelben nagy tekintélynek örventek, tőlük remélték ügyük jogi tisztázását. Ilyen helyi szint fölötti bírónő volt a joghoz is értő Debóra. Sok olyan nő volt Izraelben, akihez azért mentek el az emberek, hogy jogi tanácsokat kapjanak, vagy tisztázzák peres ügyeiket. A Bela városát is egy ilyen okos nő mentette meg Joáb vezérseregétől. Másutt azt írja le a Biblia, miként hív segítségül Joáb egy eszes asszonyt Tekoa városából. Okler szerint ez az asszony a következő szavakkal írja körül a bírói feladatkört. Jót és rosszat hallani, mint Isten angyala. Debóráról pedig ezt olvassuk. Debóra prófétanő, Lapidót felesége bíráskodott ebben az időben a nép felett. A róla elnevezett pálmafa alatt ült törvényt, Ráma és Bétel között. Efraim hegységén is hozzájártak fel Izrael fiai mindenügyük megítélésére. A férfiak és nők is felkeresték tehát Debórát, bízva abban, hogy igazságot szolgáltat, hogy felismeri az összefüggéseket, amikor ki előadja a maga értelmezését. A bírónő olyas valaki, aki meg tudja különböztetni az igazat a hamistól, a valóságot a képzelgéstől, a jogosat a jogtalantól. Igazságot tud tenni. Debórát Izrael anyjának is mondja a Biblia. Olyan nő, aki a dolgok mögé lát, aki képes a megkülönböztetésre, aki dönt arról, hogy mi jogos és mi nem, mint egy édesanya, akihez mindennel oda lehet fordulni. Biztonságot és nyugalmat sugároz. Ám Debóra feladata nem pusztán abban áll, hogy igazságot szolgáltasson. Felszólítja ugyanis Bárákot, hogy 10 000 emberével induljon csatába a Sziszerával és annak 900 harci szekerével szemben. Bárák azt válaszolja, hogy csak akkor indul harcba, ha Debóra is velük tart. Debóra készen áll. Kívülről nézve meglehetősen reménytelen vállalkozásba kezdenek. Az egyik oldalon az alig felfegyverzett izraeliták, a másikon 900 harci szekér, ami abban az időben a haditechnika csúcsát jelentette. Az izraelitákat azonban megsegíti egy hirtelen támadt erős zápor, amely visszavonulásra kényszeríti Sisera harci szekereit. Sisera is gyalog menekül, és Jáhelnek, Héber feleségének a sátrában rejtőzik el. A nő tejet ad neki inni, ám amikor a vezér álomba szenderül, egy sátort szövekkel megöli. A győzelmet tehát valójában egy nő érte el. E küzdelemnek nem Bárák, nem Debóra, hanem Jáhel a hőse. Felhangzik Debóra éneke a harcról, értelmezve, hogy tulajdonképpen mi történt. A dal ecseteli Izrael reménytelen helyzetét. Majd Debóra önmagát buzdítja. Kelj fel, Debóra, kelj fel, zengi éneket. Énekét Jahve dicsőítésével zárja, aki elpusztította ellenségeit. Így vesszen el, Uram, valamennyi ellenséged, de akik szeretnek téged, úgy ragyogjanak, mint ahogy tündöklik felkeltek kora nap. Vagyis Debóra nem pusztán bírónő, hanem ott vonul a sereg élén is, Izrael egyik vezetője. Nem választották erre a szerepre. Ő veszi magára egy olyan helyzetben, amikor a nép veszélyben van, és senki sem akarja vállalni a vezetést. Még Bárák, a sereg főparancsnoka is fél szembeszállni az ellenséggel. Debórára hagyatkozik. A nő valószínűleg biztonságot és erőt sugároz, és éppen ennek van híján Bárák.

0: Zigor felvételét hallották. 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
1: Andrew Marvell Bermudák című verse egy angol zarándokcsoport érzéseit írja le, akik Lowd, Canterbury érsek vallási üldözése elől menekültek az akkori Angliából, és a Bermudáknak nevezett szigetcsoport egyiként találtak menedéket. A vers a zarándokok érzelmeinek kifejezése mellett annak a szigetnek a természeti gazdagságát is leírja, ahová a zarándokok megérkeznek. A szemlélő azt látja, amit a zarándokok, miközben a tengeren vitorlázó hajójukon a gyönyörű szigetre pillantanak. A költő, aki leírja a sziget kellemes jellemzőit, azt mondja, hogy a sziget sokkal kedvesebb, mint a miénk. Vagyis magára, Angliára céloz. A zarándokoknak a biztonságos menedéket jelenti. Távol, hazájuk vallási szigorától. Megvilágítja a lelküket, és új reményt ad nekik. Sőt, egy helyet, ahol vallásos szertartásaikat gyakorolhatják, és úgy élhetnek, ahogyan csak akarnak. Nincs senki, aki megmondaná nekik, hogy mit tegyenek, vagy mit prédikáljanak. Ez egy áldott hely, ahol új életet kezdhetnek, ahogyan ők is régen a szülőföldjökön kezdték. A költemény a szokásos, akkoriban megszokott, jambikus tetrameterben íródott. Időnként spondeusz használatával. Ez azt jelenti, hogy a vers minden sora 8 szótagot tartalmaz, és ezek a szótagok 4 lábat alkotnak. Az ilyen ritmus emelkedő ritmusnak is nevezik, amely a remény és a jövőbeli fejlődés érzését igyekszik tükrözni. A versben a zarándokok csoportja is lelki vígaszra lel a Bermuda-szigeteken. Természetesen a beszélő kifejezés módjának optimizmust kell sugalnia. Ezért a vers metrikai sémája megfelelő és jól indokolt a vers általános gondolatát illetően. Halljuk csak a költő és a menekülő hívek hangját. Andrew Marvell, Bermudák. Óceán ölébe kilát, ott rejlenek a Bermudák. Kis csónakról, mely partra tart, a szellők hallották-e dalt. Annak mondjunk dicséretet, ki vízvesztőből vezetett szigetre, mit nem ismerünk, de miénknél kedvesbb nekünk. Hol tengeri szörny véget ért, ki hátán hordozta a mélyt. Vihar elől a partra tett, hol voltunk paptól mentesek. Adott nekünk örök tavaszt, mi bezománcoz ezt meg azt. Küldött nekünk madarakat, levegőből kapottakat. Narancsot árnyas oldalon, zöld éjszakában lampion, almába gránát magvakat, ormusz kincsénél gazdagabb. Fügét kínált szájunk elé, dinnyét dobott lábunk elé. De az almája akkora, kétszer nem bírná el a fa. Országa cédrussal tele, Libanonból hozta ide. A dübörgő holt tengeren, parancsára, ámbra terem. Büszkeségünkre partra tett bibliabeli gyöngyöket. Sziklákon nékünk alkotott, hogy dicsérjük egy templomot. Zengje hangunk dicséretit, míg menny boltjába érkezik, és onnan visszhangozza majd túlnan a mexikói part. Brit bárkából így szólt a dal, szent és vidám kottáival. Összhangja ne bomoljon el, az evező ütem ügyel. A versnek valójában két témája van. Egyfelől kifejezi az angol zarándokok hálaérzését Istennek, amiért elhozta őket erre a szigetre, ahol biztonságban vannak a fanatikus vallási üldöztetéstől. Másodszor a vers szemléletes beszámolót tartalmaz a sziget gazdagságáról és bőségéről. A képi világ szempontjából nagyon élénk a leírás. Amellett, hogy gazdag, szinte érzéki gyönyöröket fest le. Íme itt vagyunk egy örök tavasz országában, és ez a tavasz mindent bezománcoz a szigeten. A fák árnyékában tündöklő narancsok ragyognak, zöld éjszakában lampionokként. Az itteni gránátalmák gazdagabbak, mint Hormuzban található ékszerek. Aztán ott van a füge, a dinnye, sőt, az ananász, amelyek bőségesen teremnek itt. A cédrusokat Libanonból hozták ide, és egy másik érzéki kép is megjelenik a tengerparton található borostyán vagy ámbra képében. Az itt termő gyümölcsökről szóló beszámolótól szinte összefut a nyál az olvasó szájában. Ez a beszámoló valóban rendkívül érzéki, a szaglásunkhoz, valamint az ízlelésünkhöz egyaránt szól. De vannak más képek is, amelyek élénkségük miatt figyelemre méltóak. A szigeteket úgy képzelhetjük el, minthogyha az óceán ölén ringatóznának. A hallgató szelek fogadják a zarándokok által énekelt dalt, és tovább viszik. A zarándokok, akik a vízvesztőn keresztül érkeztek a szigetre. Ez a vízvesztő kifejezés is önmagában is csodálatosan közvetíti azt a gondolatot, hogy a társaság tagjai eltévedhettek a tengeren. Nem tudták, merre hajózhatnak. Az egyik legélénkebb kép a bálnáké, amelyek mintha az óceánt hordoznák a hátukon, de Isten ereje által még ezek az óriások is legyőzhetők. Az a kép is figyelemre méltó, amikor a zarándokok énekét az ég visszhangozza, és a mexikói öblön túl is hallható. Ettől eltekintve a Bermudák című vers a nyelv és az ének minősége szempontjából is figyelemre méltó. A költemény nagyon egyszerű nyelvezetet használ, és az ének minősége is, hogy úgy mondjuk, par excellence. Az érzés a versben erős, őszinte és spontán. A sorok tehát rendelkeznek mindazokkal a tulajdonságokkal, amelyeket egy jó lírától elvárunk. S a költeményben leírt sziget, mintha rég volt vágyunkat is valóra váltaná. Háborítatlan, zöld és gazdag vidék. Mintha csak a mesékből került volna elő. Vagy még inkább egy olyan kertre hajaz, amely felidézi az elsőt, az elveszítettet, az Édenit. És talán ezért is érthető a zarándokok meghatottsága. Hiszen mindenkinek szüksége lehet egy nem csak álombéli, hanem valóságosan is paradicsomi kertre.
0: Fazekas Gyöngyvért hallották.

0: Elhangzott Claude Debussy Bergamask szvittjének harmadik tétele, Holdfény. Rév Lévia játszott.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 0 óra 30 perc. Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és ahogy ígértük, folytatjuk a zenés kalandozást, megemlékezést, tisztelgést Halper Laci barátommal, a kiváló univerzális gitárossal, Jimi Hendrix munkásságának jazzbe ültetőjével, saját jogon kiváló zenekaraival és szerzeményeivel, örvendeztet meg minket évtizedek óta, de most alázattal hátrébb vonult, és mint író, interjú, műsorvezető, könyvkiadó van jelen, hiszen csodálatos három kötetet jelentetett már meg eddig, a legkiválóbb muzsikusokkal készült izgalmas interjúk, hiteles beszélgetések formájában. Kőszegi Imre a mai emlékezésünk alanya, Isten éltesse örök lelkét, Bluesful Abigailt hallhattuk, jön még a Drummer's Dream és a Live Legend, de természetesen Laci a szó, aki nagyon jó kapcsolatot ápolt természetesen művészileg, barátilag, és hát a könyvben is izgalmas blokkot foglal el Kőszegi Imrével készült baráti beszélgetés, úgyhogy mesélj, szia, Isten hozott.
1: Szia, ugye Abigail a lánya, akit imádott, neki címezte ezt a dalt, a Blues for Abigail. Ugye ez a Drums Poetica című lemezéről hallgatjuk ezeket a felvételeket, amin csak saját kompozíciókat játszott kiváló zenész társaival. Nekem Kőszegi Imre nagyon sok szempontból nagyon fontos ember az életemben. Amikor én jazztanszokos voltam, én 91-ben végeztem, és láttam, ugye voltak ilyen bemutatók, hol a jazztanszakra járó növendékekből alakult zenekarok évben háromszor játszottak a tanároknak, és akkor ott megkritizálták a tanárok a zenekarokat, elmondták, hogy mi volt jó, mi nem volt jó. Erre nem járt osztályzat, ez egyszerűen így zajlott, csak hogy véleményezték a tanárok, amit játszottunk. Arra bárki beülhetett egyébként, és én láttam, hogy ott ül Kőszeg Imre, és Babos Gyula, aki a mesterem volt a jazz tanszakon, úgy megnyugtatott, mielőtt fölmentem játszani a színpadra, ami amúgy is izgi volt, tehát a tanároknak játszottunk, azért ez nem egy annyira kényelmes szituáció. Hogy azért van itt az Imre, azért már téged hallgat, mert tetszik, hogy játsz, és úgy néz ki, hogy elhív a zenekarában. Hát most nyilvánvalóan nagyon megnyugodtam, de el is hívott tényleg, tehát lediplomáztam, és már azon a nyáron már a Kőszegi Imre zenekarban játszottam. És hát ugye megismertem nem csak egy hihetetlen nagy muzsikust a személyében, hanem egy nagyon nagy személyiséget. Tehát ha valakire igaz az, amikor elmegy ugye ebből a világból, hogy nélküle szegényebb lett a világ, hát rá mindenféleképpen, mert ő ugye egyrészt volt egy hihetetlen muzsikus, hihetetlen dobos, hihetetlenül jó zenekarvezető, ugye nagyon több formációja volt, amik nagyon sikeresek voltak, ugye Nyugat-Európában rendszeresen játszott már a 70-es, 80-as években, illetve a legnagyobb humor.
0: Egy stílus.
1: Igen, tehát ha ő valahol megjelent, akkor az a humor, az pótolhat. Tehát az hihet. Most csak egy példa, elmondok egyet csak. Hogy volt egy idő, hogy a Pozsonyi úton, Újlipótvárosba, annak a környékén lakott ő, nem tudom, így emberek valóban szereztek légpuskákat, és ott próbálták eladni az utcán, hogy honnan szereztek, nem tudom, lényegtelen történet. Szóval, hogy oda mentek emberekhez, hogy akarnak. És őhozzá is oda ment ez az egyik ilyen illető, és a halka, mert hogy kvázi fegyverről van szó, hogy oda sugta, hogy puska nem érdekli? Ugyanilyen halkan visszaválaszolt, hogy tankra gyűjtök. Tehát, hogy ilyen volt ő, hogy abban a pillanatban jutott eszébe, és egy ilyen hasonló, egyszer Orszácki Jackie jött Magyarországra, szegény már beteg volt, eljött minket meghallgatni, és ültünk egy ilyen kerekasztalán hasonló, mint ahol most ülünk. Mi játszottunk a Kőszeg Imrével a zenekarban, és oda jött hozzánk Jackie, és akkor én hallottam a nővéremtől, aki Sydney-be elő, hogy három fantasztikus koncertje volt a Sydney Operaház kistermében, így tért vissza az első kemos kezelések után, és mondtam, hogy Jackie-kém nővéremtől hallottam, milyen nagyszerű koncertjeid voltak az Sydney Operádban, és megszólalt az Imre, hogy ja, azt engem is hívtak itt a Trubadurba egy dobszólóra, de nem értem rá, annyira sajnálom az operában. És akkor erre mondta a Jackie, hogy látjátok, ez a jazz. Mert ez a poén előre nem lehetett meg. Ugye vannak, akiknek vannak ilyen bejáratott poénjaik. Most az Imrében azóta, és a zenében is, abban a másodpercben reagálta le, ami ott történt. Tehát egy olyan hihetetlenül érzékeny, ötletgazdag ember volt, ami kijött a zenében, kijött a humorában, ez egészen kivételes személyiségről volt szó.
0: Úgy látszik, ezek a dobosaink ilyen király stílusúak, mint ugye a Kovács Gyula.
1: Igen, és ő imádta Kovács Gyulát.
0: Ugye ez most beugrott a tefitagatyás drága Kovács Gyula.
1: És egyébként itt volt egy folytonosság, mert ő dobolás szempontból is nagyon sokat tanult tőle, nem volt tanítványa, de úgy, hogy rendszeresen fiatalon járt hallgatni, az abban is, és ugye a Jazz Tanszkolónkhoz Szegény Kovács Gyula meghalt, azt hiszem 92-ben valahogy így, ő vette át a Jazz Tanszakon a pozícióját, tehát ő lett, tehát ők tényleg valahogy a közszegényre valahol a Kovács Gyula és közöttük egy ilyen érdekes viszony volt, hogy gyakorlatilag a Kovács Gyula zsánerét úgy zenében, mint személyiségében nem másolta, csak
2: nem.
1: Szó legnemesebb értelmében vitte tovább, és tökéletesítette még a nyilvánvalóan egy új generáció, az még egy lapáttal rátesz a tudásra is, stb. Tehát, hogy is imádták egymást, ők leveleztek egymást, egy sarokra laktak, de leveleztek. És ha tehet, és főleg a Kovács Gyula rímekbe. Mitől vett egy cintányérálványt Kőszegi Imrétől, és akkor részletre, mert nagyon szeretett a Gyula bácsi részterte venni dolgokat. És akkor írtanak, hogy szeretlek, tisztellek, mint egy bálványt, el se én fizetem ki az állványt. Tehát, és akkor ők egymás, és ez egy nagyon érdekes barátság volt két fantasztikus személyiség között.
2: Hát azért jutott eszembe egyébként, bár nyilván te igazán, mint kollégájuk jobban ismered őket. Én még az egyetemen vezettem a jazzklubot, 80-at írunk, 81-et, 2-t, és hívtuk meg ott akkor a fiatal, még bongyorhajú Dresmisit a bandájával, Binderkarcsi kvartettjét, ugye Kovács Gyula zenekarát, és ott tűnt fel, hogy mekkora fazon, úgy egyáltalán megjelenésre, stílusra, nem csak amikor a színpadon volt, hanem előtte, alatta, közben, ahogy ugye megnyilvánult, beszélgettünk.
1: Hát ugye volt az a dobsó, amit hárman csentek.
2: Igen.
1: Hát semmilyen más hangszer nem volt, 3 darab dobszerkó. Igen. És olyan, így turnéztak Magyarországon, és olyan hihetetlen siker volt, mert mind a 3-nál nagyon nagy humor is volt, igen. Nagyon nagy dobol, és akkor mondta a Gyula bácsi, hogy mindig jobb oldalán ült a Kőszegi, bal oldalán hogy jobb oldalról jött a por, hogy olyan technikásan dobó bal oldalról, és aztán nálam megvolt mind a kettő. Tehát húzták egymást, poénkot, ez egy csoda volt ez a hármajuknak a barátsága és együttjátéka.
2: És érdekes, ha dobnál jut eszembe utolsó szó, mert jöhet a zene, Víg Tomi.
1: Igen.
2: Lehet
1: igen.
2: Rátenni még a
1: így van.
2: Dobogóra.
1: Így van.
2: Úgyhogy úgy látszik ez a dobvilág, ez valahogy igen. Kihozza. Vagy csak most ugye eszünkbe jut, hiszen tehetséges nép vagyunk, igen. Úgyhogy ugyanezt gitárnál is elő lehetne hozni. Halper Laci, köszönöm szépen, és akkor Kőszegi Imrére emlékezve jöjjön a Drummer's Dream és a Live Legend. Visszavárunk, és természetesen köszönöm. Folytatjuk a saját muzsikáiddal is, meg a könyved. Jó pár interjú alanya még szerencsénkre hátra van, úgyhogy színes sorozat lesz. Köszi.
1: Köszönöm.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Egy óra. Következik a házunk táján.

0: Magyarországon. A cirkuszhagyomány itt az egész közegen belül kimagasló.
1: Volt ilyen, hogy a Deák-Fenesztéri óriás kerékről lógtunk, ami egy ilyen 30 méter a közepe, ahonnan én lógtam, a többiek meg felmentek egészen a tetejére, és az meg 60 méter, azért azt szerintem valahol mindenkit megijeszt. De különben meg annyit gyakorlom, amíg biztonságban nem érzem magam, és egészen addig nem viszem színpadra azt a bizonyos elemet, amíg nem érzem azt, hogy 110%, hogy meg tudom csinálni.
2: Üdvözlöm a házunk táján hallgatóit, Balázs Zsanett vagyok. Van egy hely Budapesten, ahol a cirkusz nem csupán tanulás, hanem játék, közösség és belső erőforrás. Ez az Inspirált Cirkusz Központ, ahol művészek, pedagógusok és segítők együtt hozzák létre a csodát. Vendégeink pedig három különböző oldalról mutatják meg, mit jelent ma a cirkusz. Pál L. Bendegúz az Inspirál Cirkusz Központ egyik alapítója, az Inspirál szociális és közösségi programjainak felelőse, Adolf Diana légi akrobata és cirkuszi foglalkozás vezető, a művészi oldal képviselője, valamint Zsíros László, szintén akrobata, a cirkusz suli egyik tanára, a pedagógiai oldal szakértője. Kezdésként arra kérem vendégeinket, idézzék fel, mi volt az első élményetek a cirkusz világával kapcsolatban, amelyik először megérintett benneteket?
0: Én gyerekkoromban nem kötöttem a cirkuszhoz. Egyetlen egy gyerekkori emlékem van, amikor édesanyám mondogatta, hogy ne cirkuszolj. Ennyi. És nincs is arról semmi emlékem, hogy én rángattam volna az ő, ugye bármilyen szüleimnek ugye a kezét, hogy menjünk cirkuszba. Én először 2012-ben a Millenárison volt megtartva a már sokadik magyar zsonglőr találkozó, és Gajas Veronika a Magyar Zsonglőr Egyesületnek a vezetője, ő vele már akkor összebarátkoztam, és egy barátilag elhívott egy gála műsorra. És én erre a gála műsorra csak úgy így beestem, így pont már nem volt ülőhelyem se, és akkor ott a első sor mellett voltam a színpadnál egy oszlop, nekidőltem, és elkezdtem nézni életem első új cirkuszi előadását, amit Veronika konferált föl, és a világ minden tájáról különböző olyan előadókat hozott, akik egy teljesen új szemléletben mutatták be, hogy mi is ez a cirkusz. Ugyanis nekem is ugyanaz volt a cirkusztól a képen, mint az átlag embereknek, hogy akkor ezek elefántok, meg ugye ott van a manézs, amiben ott össze-vissza rohangálnak emberek, előadják nagy világszámokat, és engem különösebben nem izgatott. Viszont, amikor megláttam, hogy itt milyen művészi koncepciókkal, milyen elképesztő kreativitással, és ugye az állatszámokon már túllépve az emberi kreativitást helyezve a központba lehet itt alkotni, és az emberek a saját lényükkel, a saját testüknek az egész elképesztő, meg a körülöttük lévő ugye eszközöknek a nagyon kreatív felhasználásával milyen csodákat művelnek, akkor ott nekem tényleg leesett az állam. És mivel ez egy zsonglőr találkozó volt, én ott maradtam ezekkel az emberekkel tulajdonképpen lógni még hajnalig. És nekem ott, én ott vesztem el.
2: Dia, te mikor vesztél el a cirkusz világában? Elvesztél egyáltalán?
1: Hát én pont az érem túloldala vagyok, mert hogy én már gyerekkoromban elvesztem. Pontosan nem is tudom mikor, de még kiskoromban a szüleim kivittek egy rendezvényre, ahol egyébként az Inspirál Cirkusz Központnak az alapítói voltak ott, és már akkor elkezdtem, kipróbáltam egy csomó cirkuszi eszközt, nagyjából 8 éves koromban kezdtem el ezzel foglalkozni.
2: László ugye ma már tanítja is a cirkusz művészetét, hogy talált rá erre a nagyon érdekes hivatásra?
3: Én mindig kerestem az életben az extremitásokat, hogy hogyan lehet kihasználni játékosan azt a teret, ami körbevesz minket, és hát a cirkusz az ennek egy fő szintere. Engem így talált meg, ez biztos. És hát azóta is úgy keresem ezeket a wow élményeket az életben, és a cirkusz ez sokszor megadja az embernek. És nem csak úgy, mint néző, hanem úgy is, mint résztvevő. Tehát itt az Inspirálban is nagyon sokszor sokan kapnak olyan élményt, amiben úgy megélik azt, hogy meghaladják önmagukat. Kicsit vagy nagyon. Ugye, mivel gyerekkoromtól kezdve sportoltam, megvolt a fizikai erőm ahhoz, hogy gyorsan megtanuljam ezeket a dolgokat. Nem csak az erőm, hanem a koordinációs képességeim és minden olyan alap, amiből a cirkusz táplálkozik.
2: Az Inspirál Cirkusz Központban melyek azok a főbb elemek, azok a mozgatórugók, amelyekből táplálkoztok? Honnan indul ez az egész?
0: A gyökere az Inspirál Cirkusz Központ létrejöttének, az a cirkusz létrejöttével azonos. Most honnan ered a cirkusz? Ugye a cirkusz, mint név, a kirkosz görög szóból ered, ami egyébként kört jelent. És a cirkusz az ezért is azonosítható, ugye egy körszínpadon megjelenő csodával. Maga az elnevezést ugye már rómaiak is használták, Circus Maximus, elképesztő, micsoda sókat csináltak ott, akár lovakkal, akár gladiátorokkal, stb. Meg hát ugye innen jön a kegyelet és a cirkuszt a népnek elnevezés. De aztán ugrunk egy óriásit az időben, és eljutunk Angliába, ahol 257 évvel ezelőtt, hogyha jól számolom, megszületett az a műfaj, amit jelenleg a cirkuszként azonosítunk. Ezt ugye modern cirkusznak nevezzük, ugyanis ez már a modern világban jelent meg, és itt pedig egy lovas színházból

0: másolni. Ő még nem cirkusznak nevezte az ő saját sóját, de aki levásolta őt, ő visszanyúlt ehhez az ősi elnevezéshez, és ő pedig cirkuszként hivatkozott magára, hiszen ugye a lovasszínháznak is ugye körszínpada van. És így született meg a porond, így született meg a manézs, és így született meg az a kulturális alap is, hogy a cirkuszban vannak állatok. És akkor megint ugrunk egyet az időbe, és megérkezünk a 20. század közepére, ahol pedig a 68-as diáklázadásokhoz tudjuk leginkább kötni, hogy akkora már a cirkusznak egy nagyon bejáratott világa volt. És akkor ez elkezdett kinyílni. Tehát ugye addig a cirkusz, ugye általában a dinasztiákkor öröklődött ugye a apáról, fiúra, generációról, generációra ez a tudás, illetve ez ugyanúgy, például a bűvészeknél is megjelent, ugye, hogy egy titkos tudás volt. Nem volt érdekes senkinek a cirkusz tudást megosztani. És a diáklázadások után az akkor rebellis artisták, azok elkezdték megosztani a tudást, elkezdték bevonni másokat ebbe az egész dologba, anélkül, hogy például felvételt nyertek volna egy artista képzővel, vagy ilyesmi, ugye vitték ki a fesztiválokra, vitték ki a megmozdulásokra, és elkezdtek cirkuszolni olyan emberekkel is, akiknek ez egyébként nem szakmája. És ez gyűrözött egészen tovább, hogy megszületett az úgynevezett új cirkusz. És az új cirkusz az a műfaj, meg az a kezdeményezés, ami szakít tulajdonképpen a tradicionális modern cirkusznak a hagyományaival, és ezen belül az állatoknak a bevonásával is, hiszen ez már nem lovas színházból eredeztethető, és most már abban vagyunk itt közel 50 éve, és például a Cirque du Soleil-ről biztos mindenki hallott, ők tulajdonképpen a 80-as években alapultak Kanadában, ők lettek az első ilyen előadó művészeti zászlós hajói ennek a megmozdulásnak, hogy egy összművészeti termékként, egy összművészeti alkotásként valósult meg náluk a cirkusz. Őnekik is van egyébként olyan kezdeményezésük, egy alapítványt létrehoztak, ahol az a céljuk, hogy mindenkivel megosszák ezt a tudást, és innentől számítható az, hogy ez úgymond nyílt forráskódúvá vált. Tehát a cirkuszi disziplinának a megtanulása már nem függ attól, hogy te beleszületsz egy ilyen családba, vagy kisgyerekként valahogyan felvételezze egy cirkusziskolába, ahol ugyanúgy egy balettiskolában nagyon szigorú a felvétel, vagy ugye erre is szemtelen például, hogy az utcáról összeszednek téged, mert látják, hogy tehetséges vagy, azok az emberek, akik cirkusszal foglalkoznak, és innentől az új cirkuszi megmozduláson belül eljutunk Magyarországra, és itt létrejött a Magyar Zsongdőr Egyesület, 2002-ben lett bejegyezve, mint civil szervezet, és a Magyar Zsongdőr Egyesület az amúgy nagyon nagy hagyományú magyar cirkuszi életbe bekerült, ugye egy ilyen oldalákként, mert ez nagyon fontos látni, hogy Magyarországon a cirkuszhagyomány itt az egész közegen belül kimagasló. Az, hogy van egy fővárosi nagy cirkuszunk, az, hogy most több mint 130 éve van egy központi hely, egy kőcirkusz, amiből ugye akár az Ötvös család, akár a Richter család, akár a Rippelék, akár ugye ezek a nagymúltú cirkuszi emberek itt vitték ennek a kultúrát szert a világba, ez egy nagyon-nagyon jó alap. És mi pedig ezzel az új cirkuszi szemlélettel, mint civil kezdeményezés elkezdtünk foglalkozni, és rengeteg rendezvény, például a magyar zsongdőr találkozók elindultak, és ennek lett az otthona az Inspirált Cirkusz Központ, hogy nekünk is lett végre egy kőcirkuszunk. Nekünk is lett végre egy fix helyünk 10 évvel ezelőtt, ahol a Magyar Zsongdőr Egyesület és az ehhez tartozó ilyen úgymond szabadabb szellemű cirkuszi megmozdulások, csoportok végre egy otthon találtak maguknak.
1: Az Inspirált Cirkusz Központ rendezvényeiről is beszélünk majd. Előtte Diát hadd kérdezzem meg, hogy cirkusz családba született, vagy később jött ez a szenvedély az életedben?
2: Én egy teljesen átlagos családba születtem. Civil munkát végeznek a szüleim, meg így a nagy családban sincs senki olyan, aki művészettel foglalkozna, vagy maximum szeret énekelni, zenélni, hasonló, de nem, nekem egyáltalán nem a családtól jött az, hogy akkor én most cirkuszolni fogok, hanem egyszerűen látták rajtam a szüleim, hogy mindig is szerettem mozogni, és hát kipróbáltam sok mindent, táncoltam is, és aztán látták rajtam, hogy ami leginkább megfogott, az az Inspirált Cirkusz Központnak az alapítói által tartott egyik foglalkozás, ami

0: hetente került megrendezésre, és akkor abból szépen lassan kifejlődött, hogy elkezdtem külön is többet járni az egyik edzőhöz, és aztán, ahogy idősebb lettem, már magamtól is jártam edzeni, meg más edzőkhöz is elmentem, ami leginkább egyébként az Inspirált Cirkusz Központ berkein belül volt, külföldi artistáktól tanultam.
1: Amikor a levegőben akrobatizálsz, nem félsz? Mert lentről úgy tűnik, hogy félelmetes.
0: Az, vagy hogy megesett már, hogy így én is ránéztem egy helyszínre, és így, oké, ez egy kicsit mondjuk magas. Volt ilyen, hogy az Indies Together projekttel a Deák Fenesztéri óriás kerékről lógtunk, ami egy ilyen 30 méter a közepe, ahonnan én lógtam, a többiek meg felmentek egészen a tetejére, és az meg 60 méter, azért azt szerintem valahol mindenkit megijeszt. De különben meg annyit gyakorlom, van egy 8 méteres terem, és ott lehetőség nyílik rá, hogy addig gyakorlom, amíg biztonságban nem érzem magam, és egészen addig nem viszem színpadra azt a bizonyos elemet, amíg nem érzem azt, hogy 110%, hogy meg tudom csinálni.
1: Minden tiszteletem a tiéd, és azoké a művészeké, akik ezt meg tudják csinálni, fantasztikus látvány egyébként, akrobatizálni, mozogni. Laci, az Inspirált Cirkusz Központ oktató munkatársa, és a mozgás eszközén keresztül próbáljátok meg bevonni a hozzátok érkezőket. Hogyan?
2: Én úgy fogalmaznék, hogy a cirkusz meg a látvány az, ami bevonja őket.
1: Elegendő ez.
2: És erre épít egyébként a cirkussuli is, ami nálunk az oktatásnak az egyik főszintere. Több lábon áll az Inspirálnak a pedagógiai munkássága. De hogy a cirkussuliban is ez a fő szemlélet, hogy a gyerekek jöjjenek be, játszanak, érezzék jól magukat, és hát így fű alatt, szépen a háttérben közben ugye fejlődik egy csomó készségük, ami az életben csomó területen hasznos. Tehát megtanulnak egymással együtt dolgozni, megtanulnak hát veszélyesebbnek tűnő dolgokat biztonságosan kivitelezni, megtanulnak kreatív folyamatokat együtt végigvinni, és ez csak néhány azok közül, a jótékony hatások közül, amiket így játszva meg lehet tanulni. És ez felnőttként is működik egyébként, mert a cirkussuli az gyerekeknek szól inkább. És ezt a cirkussulit 3 évvel ezelőtt kezdtük el, ennek én még az egyik alapító tanára. Elvégeztünk egy Erasmusos képzést, egy thesszaloniki és egy löveni cirkusziskolával együtt, és fejlődünk, mint iskola vagy suli. Van most körülbelül 40-45 diákunk, akikkel minden szombaton tanulunk, és ez az egyik főszintere az oktatásnak, a másik pedig a, hát nevezzük szakóráknak őket, mondjuk amit Dia is tart, levegő akrobatika néven, ebből van több is, több változat, vannak sima akrobatika órák, parkour, gumiasztalóra, zsonglőrórák, felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt.
3: Én szeretném megjegyezni, hogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy végre van egy cirkussuli programunk, ugyanis amikor még 2016-ban megalapítottuk az Inspirált Cirkusz Központot, akkor azt képzeltük, hogy minél ömleni fognak a gyerekek, mert hát mégiscsak itt van egy óriási játszótér, 400 négyzetméter, 6 és 8 méteres belmagasság, mindenféle eszköz, amit ki lehet próbálni, és alig tudtuk behozni a gyerekeket. Ugye olyan szinten leterhelt tulajdonképpen ez a délutáni foglalkozás piac, mert ez már tényleg erről van szó, hogy itt folyamatosan a szülőknek, főleg itt a fővárosban rengeteg döntése és lehetősége van, hogy akkor az adott gyereket milyen délutáni foglalkozásra iratja be a saját és a gyerek igénye szerint, ugye abban a szabadidőben, és óriási szórólapos ugye kampányaink voltak, az összes környékbeli iskolával felvettük a kapcsolatot, de hát ugye a pedagógusok is nagyon le vannak terhelve, pedig felajánlottuk azt is, hogy akár nálunk ki lehet váltani a testnevelés órákat, hiszen tényleg van több olyan iskola. Tehát mi egyébként a 11. kerületben vagyunk, és a környékbeli iskolákat egyszerűen nem lehetett megfogni a gyerekekkel, és éveken keresztül egyetlen egy foglalkozásra jöttek be a gyerekek, a parkour foglalkozásra. Ami meg ugye egy nagyon érdekes dolog volt, mert a parkour az meg hivatalosan nem cirkusz. Tehát ezért például pont a tradicionális cirkuszosok néztek rá furcsán, hogy mit keres egy cirkuszközpontnak nevezett helyen parkour. És innentől ugye ment az ötletelés, rengeteg kreatív energia, hogy hogy lehetne meg ugye megszólítani az iskolásokat, és hát nyilván úgy, hogy mi magunk is alapítunk egy iskolát. Csak ugye ehhez megfelelő szakemberekre volt szükség, akiknek pedagógiai végzettsége van, és akik egymással is képesek úgy dolgozni, hogy annak egy teljes, ezt mi multicirkusznak nevezzük, tehát a cirkusz minden ágát lefedő késztete legyen. És az óriási, mert 3 éve működik, és ez tulajdonképpen a tanévben, mert a szeptembertől egészen májusig.
1: Rövid zene után folytatjuk a házunk táján adását.

0: A zene után folytatjuk a házunk táján adását. Vendégeink az Inspirál Cirkusz Központ munkatársai Pál L. Bendegúz, Adolf Diana és Zsíros László. Laci, mindenki alkalmassá válhat arra, hogy a különböző gyakorlatokat elsajátítsa, itt nyilván a gyerekekről lévén szó? Minden gyerekből ezt ki lehet hozni?
1: Szerintünk igen. Szerintünk mindenki valamiben tehetséges, és meg tudja találni. Lehet, hogy kell neki egy kis guidance, egy kis vezetés a tanárok vagy a facilitátorok részéről, de mindenki meg tudja találni azt, tehát van elég sok oldalú a cirkusz, ahhoz, hogy mindenki ráleljen arra, amit ő szívesen csinál, és van hozzá tehetsége is, és akkor ezzel el tud indulni, tud benne még tovább fejlődni, ő is meg tudja élni azt, hogy milyen, amikor valamiben ügyes, és meg tudja tanítani a többieknek, meg tudja élni azt is, hogy milyen, amikor valamiben nem annyira ügyes, és meg tudja tanulni a többiektől. Tehát van egy ilyen energiaáramlás, és ez az, ami magával ragadja a gyerekeket főként. Vannak, akik nehezebben vonulnak be itt is, de előbb vagy utóbb, hogyha kialakul egy kapcsolat, mármint egy emberi kapcsolat, vagy a tanárral, vagy valamelyik diákkal, akkor bevonódnak, és akkor elkezdi érdekelni őket a dolog.
0: Mi az, amit az Inspirál Cirkusz Központban kaphatnak, és aztán majd később kamatoztathatnak a gyerekek, a diákok? Miért érdemes hozzátok menni?
1: Hát ezt még mi is tanuljuk, de azért van egy-két dolog talán, amit meg tudunk említeni, hogyha összedugjuk a fejünket. Az biztos, hogy a mai kornak az egyik legnagyobb kihívás az az, hogy fizikálisan passzív életmódot folytatunk, és nagyon sokat ülünk. És a cirkusz ad egy csomó eszközt, ami kapcsán megmozdulhatunk, és ez nem csak az akrobatika és a legextrémebb fizikális megpróbáltatások, hanem ügyességben is a zsonglőrködés nagyon sokat fejleszt a készségeken. Máshogy fog hozzányúlni egy ajtókilincshez is, hogyha zsonglőrködök és fejlődök benne, de ha fölmászok néhányszor a tisúra, akkor még könnyebben emelem meg, nem tudom, a kisbabámat is, vagy bármit. Tehát, hogy ilyen szempontból is fejleszti a fizikai létnek a megélését a cirkusz gyakorlása.
2: Ez nem a másik, ami nagyon fontos nálunk, az maga a közösség, és egy közösséghez való tartozás. És ez mind a gyerekeknél, mind a felnőtteknél érzékelhető, mert például a cirkussulisoknál is látom, amikor elmegyek mellettük, hogy mennyire szeretnek ide járni és egymással találkozni, hogy minden szombaton akkor megvan, hogy ez a közösség, ez összegyűlik. De mondjuk az én óráimon is érzékelem azt, hogy kialakultak olyan baráti társaságok, akik az órán kívül is összejárnak és találkoznak. És szerintem ez egy csodálatos dolog, illetve mi is művészekként többször szoktunk találkozni, megsegíteni egymást a munkánkban.
0: Ha már a művészetet említetted és a mozgást, akkor Dia egy nagyon érdekes módon is kapcsolódik ehhez a különleges formához.
2: Azért most már kinőttem magam eléggé, és van két fix társulat is, akikkel együtt dolgozom, akikkel az Inspirál Cirkusz Központban szoktunk próbálni, illetve szabadúszóként is dolgozom. Alapvetően szirkesként kezdtem, légtornászként, ami nagyon hasonlít egy függönyre, és akkor azon csinálok különböző zuhanásokat, meg pózokat, és egy pár évvel ezelőtt volt egy új cirkuszi táncos darab, amibe bekerültem, ahol meg kellett tanulnom gólyalábazni. És idővel pont a közösség egyik tagja, akivel egy másik társulattal együtt dolgoztam, ő felkért, hogy akkor az ő gólyalábas társulatába is becsatlakozhatnék, ez a kreatív kráterkör, és velük azóta akrobatikus gólyalábas előadásokat csinálunk, illetve lassan most már 2 éve vagyok a Flock projekt társulatnak a tagja, ami pedig egy vertikális tánctársulat, aminek szintén az az izgalmas része, hogy nagyon magasan dolgozunk, csak mondjuk nem 8-10 méteren, mint az Ariel Silk-el, hanem itt akár 50 méteres falakról lógunk le. és úgy táncolunk.
3: Nem szintesen, tehát itt ugye úgy képzelje el, aki most hallgatja a rádiót, hogy van egy épület, annak van ugye egy, mondjuk egy tűzfala, és az épület tetejéről lógnak le a táncosok kötélen, és tulajdonképpen az épület tűzfala, ami ugye függőleges, mintha az lenne a padló, azon ugye, hogy egy, tényleg akár 10-20 méter hosszú kötélen lógnak le, egy beülőben ott sétálnak, de úgy, hogy a testük az teljesen vízszintesen van a földhöz képest, és úgy tudnak egymáson átugrani, meg egymással táncolni, meg egymással akrobatikus mozdulatokat csinálni. Egészen varázslatos, ez is például egy ilyen új területe a cirkusznak, hogy ezt fordítsuk meg, mindent 90 fokkal nézzük meg, hogy úgy mi lesz belőle.
0: Varázslatos, nagyon különleges. Dia, mi az a gólyalábazás?
2: Gólyaláb az alapvetően, hát ez is szerintem már elég régóta működik, de a lényege, hogy egy ilyen, hát mi 60 centis gólyalábakon dolgozunk, de van akár 1 méter, 1 méter 20 centis gólyaláb, aminek annyi a lényege, hogy meg vagy magasítva, tehát egy szerkezeten rajta állsz, és akkor úgy tudsz lépkedni, és sokkal magasabb vagy a többieknél, és ez adja az izgalmat.
0: Mennyi időt kell gyakorolnod? Milyen gyakran gyakorolsz?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert igazából annyi mindent csinálok, hogy az egész életemet is nem tudnám szentelni, amire mondjuk nincs idő, mert néha mást is kell csinálni, és néha a gép előtt ülni és e-mailezgetni, ami nem annyira izgalmas, de szerintem gyakorlatilag minden nap mozgok, ami egy csodálatos lehetőség, de van olyan, hogy nem éppen az inspirálban, hanem azt érzem, hogy arra van szükségem, hogy elmenjek futni. De maga a próba, meg a konkrét eszközön való edzés, ez szerintem ilyen két naponta történik meg.
0: Tanítod is ezt a különböző órákon. Milyen tapasztalataid vannak?
2: Hát én leginkább felnőtteket szoktam tanítani, esetleg nyáron még az inspirálban táboroztatni szoktam gyerekeket, de hát nagyon más a két stílus. Egyrészt a tábor az olyan, hogy egy hét intenzív tudásátadás a gyerekeknek, miközben próbálunk ugye folyamatosan játszani is velük, de azért ez egy elég fárasztó dolog tud lenni nekik. Még felnőtteknek meg az a különbség, hogy ők inkább egy hobbit választanak, ami tényleg az, hogy ők játszani jönnek, vagy hogy kikapcsolódni egy 8 órás ülő munka után nagyon jól tud esni a testnek, egy kicsit megmozgatni.
0: És nagyon érdekes az, hogy felnőttként egyáltalán egy ilyen típusú formát választani, vagy kipróbálni. Gyerekeknek is mutatjátok ezt az utat, és Laci korábban említette, hogy nagyon szép eredmények is születnek ezekből. Dia, te a Tisúval példát is mutatsz. Mi ez pontosan ez az eszköz?
2: Ez az a függöny, amiről beszéltünk, az Ariel-Szilk más néven. Egy viszonylag hosszú anyag, 8-10-20 méter hosszú, 2 szál van, és abban lehet kapaszkodni, és arra lehet rácsavarodni.
0: Rácsavarodni?
2: Hát meg bele, meg hasonlók.
0: Különböző mutatványokat végezni. Különböző eredményeket ért el az Inspirál Cirkusz Központ, ahol hátrányos helyzetű fiatalokat próbáltok megszólítani?
3: Így van. A Magyar Zsonglőr Egyesület, amikor elkezdett tevékenykedni, akkor a legelejétől kezdve megjelent az a rész, hogy szociális cirkusz. Szakmailag ezt így nevezzük. A szociális cirkusz az egy olyan kezdeményezés, ahol a cirkusz az nem cél, hanem egy eszköz arra, hogy tulajdonképpen szociális munkát végezzünk. És ez lehet a társadalminak hátrányos helyzetűekkel való foglalkozás is, meg lehet az egészségügynek hátrányos helyzetűekkel való foglalkozás is. Ennek ez mindegy ilyen gyűjtő fogalma. És a Zsonglőr Egyesület már az Inspirál konkrét megalapítás előtt ebben nagyon komoly munkát végzett. Mi utaztunk különböző helyekre, és mind a mai napig megyünk és tartunk ilyen foglalkozásokat. Én személy szerint is voltam például Karancslapújtőn, Sajókazán, Borsodban, és tényleg szerte az országban, meg volt például most az Európa Kultúrális is főváros programsorozat kapcsán, hogy ez a Veszprém 2023 kapcsán is egy ilyen közösségi cirkusz projektünk, a cirkollektív névre kereszteltük el, csak hogy legyen valami neve a gyereknek, és ott is például a helyi Jutas Júti lakótelepnek a kulturális életét ezt a cirkusszal tudtuk a Főváros program sorozatának a keretében így felvilágoztatni, mert volt egy tanulmány, ami szerint bizonyított volt, hogy arról a lakótelepről egyszerűen emberek nem jutnak kultúrához, és ezért mi oda vittük nekik. És ott konkrétan egy klubot alapítottunk heti rendszerességgel, és ráadásul ugye 20-23-ban volt maga a programsorozat, a fő programsorozat, mi ezt már 20-20-ban elkezdtük, tehát 3 éven keresztül képzéseket tartottunk a helyi szakembereknek, majd pedig az ő bevonásukkal, és bebizonyítva nekik, hogy nem kell artistának lenni ahhoz, hogy a cirkusz eszközeit a saját munkádba, akár mint pedagógus, akár mint szociális munkás, akár bármilyen gyerekekkel szívesen foglalkozó személy ezt használni tud. Ővelük együtt egy olyan csapatot alkottunk, akivel egyébként azóta, hogy lement a programsorozat, mind a mai napig van egy együttműködés. És ennek a szakmailag legizgalmasabb kihívása az úgynevezett terápiás cirkuszpedagógia. Ugyanis itt arról van szó, és azt kutatjuk, és azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet a cirkuszpedagógiának a megfelelő részeit a konkrét fejlesztő munkába, akár gyógypedagógiai munkába is belevinni. És
0: vannak erről tapasztalataitok?
3: Van, hál' Istennek nagyon-nagyon sok. Ugyanis több olyan módszertan is létezik, és itt külön kiemelném egyébként a funkcionális zsonglőrködést, ami a zsonglőrködést fordítja le egy fejlesztő munkára alkalmas, még egy matematikai nyelvvel is leírható, és emiatt akár bármilyen eszközre átfordítható eszközként. Amit például, most nagyon izgalmas, mert épp a héten adtuk le a feleségemnek a szakdolgozatát, aki gyógypedagógiát végez éppen Egerben az egyetemen, és ő ezt az úgynevezett inkluzív zsonglőrködésből írta, ahol ezt vizsgálta, hogy a gyógypedagógiában alkalmazható-e ez a módszertan, bevonható-e, ez volt a hipotézis, és a kutatások alapján úgy néz ki, hogy igen. És erre már van egy 101 oldalas dokumentum, de ezen kívül már teljes szakirodalma van, tehát maga szakdolgozat is ebből tud születni, hogy ez hogyan működhethető. De ez az elméleti része. De például ő is úgy tudott ebbe bevonódni, hogy az Inspirált Cirkusz Központban volt erre képzés. Ide jönnek, mert itt óriási nemzetközi összefogásról van szó. Ide jönnek szakemberek, akár külföldről, meg most már a hazai példámon is van rengeteg, és egymásnak adjuk át a tudást. És az egészben az a legszebb, hogy ez nyílt forráskodó, nem célunk nekünk olyan eszközöket fejleszteni, amik ilyen szabadalmakkal le vannak védve, és akkor kikiáltjuk, hogy ez a tótum faktum, és majd ebből csinálunk bizniszt meg üzletet. Mi abban hiszünk, hogy ez egy kreatív vonal, és a kreativitásban nagyon fontos, hogy maguk az ideák azok tudjanak terjedni szabadon, mert azáltal tud bárki bevonódni.
0: A cirkusz mindenkié, azoké is, akik valamilyen hátránnyal élnek. Hogy jutnak el hozzátok ezek az emberek? Tehát ugye ez nagyon fontos, hogy azért nem bekopogtatnak általában.
3: A cirkusz mindenki, egyébként van is egy ilyen kezdeményezésünk, így nevezzük a szociális cirkusz projektünket, és mi ennek keretében, igen, nagyon jó a kérdés, nem várhatjuk el, hogy a különböző speciális igényű emberek csak így besétáljanak egy cirkuszközpontba, eszükbe se fog jutni. Tehát nekünk innentől küldetésünk azokat a szakembereket megkeresni, és azokat a helyszíneket, intézményeket megkeresni, akik ilyesmivel foglalkoznak. És az egyik legszebb ilyen együttműködésünk az a Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai iskola, ami a klinikáknál van, ugyanis ott, amikor őket megkerestük, akkor 2018-ban az igazgatónő kérdésére az egész tantestület elvégezte a mi 20 órás terápiás cirkuszpedagógiai képzésünket, és azóta az ottani nagyon tető középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékos és mozgáskorlátozott emberekkel cirkusz foglalkozás zajlik most már lassan egy évtizede, óriási sikerrel. És ők most az egyik legjobb példa arra, hogy még egy ilyen intézményben is ennek van helye, és mi rendszeresen járunk konferenciákra, pedagógiai napokra, ahol mutatjuk, hogy igenis az ilyen helyzetben lévő gyógypedagógusok, szakemberek, azok bátran keressenek meg minket, mi nagyon szívesen átadjuk a módszertannak az alapjait, és nagyon szívesen segítünk nekik abban, hogy ez hogyan lehet az ő szakterületeken alkalmazni.
0: Rövid zene után folytatjuk a házunk táján adását.

0: A zene után folytatjuk a házunk táján adását. Vendégeink az Inspirál Cirkusz Központ munkatársai Pál L. Bendegúz, Adolf Diana és Zsíros László. Hogyha 5 év múlva találkozunk egymással, mit szeretnétek, mi az álmotok az Inspirál Cirkusz Központtal kapcsolatban?
1: Húha, nagyon-nagyon sok álmom van ezzel kapcsolatban, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyetem végig az én életemben ebből mi fog megvalósulni.
0: Hát az 5 év azért nem olyan sok.
1: Az 5 év az még egészen visszafogott. Igen, akkor nézzük kis részletekben. Én úgy látom, hogy az Inspirál Cirkusz Központ az túlélte a pandémiát, ami egy óriási dolog, és rengeteg más kultúr és egyéb helyhez képest mi ezért nagyon-nagyon hálások vagyunk a Jóistennek, az égieknek, mindenkinek, hogy ez így megvalósulhatott. Ugye nálunk ez a 3 ág létezik, tehát van ugye a művészet, van az oktatás, és van a szociális részünk, és ennek a 3 résznek nagyon szorosan szükséges volt együttműködni ahhoz, hogy mint fizikai hely, ahova egyébként az emberek ugye gyakorolni járnak be, egy ilyen 1,5-2 éves időszakot túléljen, viszont ez nagyon megerősítette a mi közösségünket abban, hogy van létjogosultsága a mi küldetésünknek, és van létjogosultsága annak, hogy ezt a világban képviseljük. Én úgy látom, hogy az Inspirál Cirkusz Központban még rengeteg fejlődési lehetőség van, ami a nemzetköziséggel kapcsolatban még ott van, hogy mi abba bízunk, hogy azt a nemzetközi kapcsolathálót, amit még kialakítottunk, mert például nálunk van rezidencia program, ezt úgy érdemes elképzelni, hogyha van egy előadócsoport, akinek szüksége van térre, hogy valamit alkosson, akkor oda jöhet hozzánk, akár teljesen idegen országból is, és biztosítunk nekik 1 hétre, 2 hétre, bármennyi időre, amit kérik, teret, hogy ők létrehozzanak egy előadást. Ez egy nagyon szép kollaboráció. És ugyanezt ugye mi is meg tudjuk, a mi előadóink is meg tudják csinálni máshol. És ez a nemzetközi kapcsolathálózat, ez egy biztos pontot ad arra, hogy egy nagyon intenzív vérkeringése legyen a mi közösségünknek. Én szeretném, hogy minél több olyan képzést tudjunk tartani, ahol az eddig megszerzett 25 éves tudást, azt át tudjuk adni. Tehát nekem az a vízióm az 5 évvel későbbre, hogy az emberek tudjanak arról, hogy mi egy tudásképző központ is vagyunk. Nem csak cirkuszolni lehet bejárni, és nem csak lemozogni a feszültséget, hanem nálunk egy nagyon értékes tudás van, amit nagyon szívesen megosztunk bárkivel.
2: Én a cirkuszsuli vonatkozásában azt látom magam előtt, hogy most ebben az 5 évben szépen továbbfejlődünk a srácainkkal, és mi is tanárként, és remélem, hogy kialakul egy olyan párbeszéd, mondjuk testnevelő tanárokkal, ami által ez a módszer be tud kerülni akár a közoktatásba, és egy kicsit tágítja a perspektívát, ami így a gyerekeknek a testnevelésről, vagy a fizikumról alkotott képüket színesíti. Én erre látom a tesi óráknak a fejlődését, hogy egy kicsit haladjuk meg azt a beszűkült nézetet, hogy csak a sportról és a fizikai egészségről szóljon a tesi óra, és szóljon egy kicsit arról is, hogy a gyerekek hogyan tudják megélni a testüket, mint az önkifejezésük egyik legfontosabb eszközét.
0: Testtudatosság, ugye?
2: Pontosan, igen, igen. Vagy a kreativitásnak az egyik eszköze, és hát tényleg a testünkkel vagyunk itt a világban, úgyhogy ha már itt vagyunk, akkor tanuljuk meg jól használni, bővítsük a lehetőségek tárházát, ahogyan megélhetjük a fizikai valóságot, és ebben szerintem a cirkusz ez egy nagyon páratlanul jó eszköz. Úgyhogy én szeretném, hogyha 5 év múlva erre lenne egy kis nyílás, egy kis fejlődés.
0: Dia, neked, te, aki több társulatban tevékenykedsz?
3: Nekem pont egyébként az előadó művészet jutott eszembe, és hát természetesen a különböző előadások megalkotása az Inspirálban, és az Inspirál segítségével, ugyanis szoktunk tartani a művészeknek ilyen Scratch Night-ot, ahol az alkotók bemutathatják, hogy éppen mi az, amivel készülnek, és akkor a művészek kicsit kritizálják, építő kritikákat adnak egymásnak, amivel emelik utána az előadásnak a színvonalát. de egyébként pedig 5 éven belül leginkább engem is a rezidencia programok érdekelnének, hogy minél több külföldi előadót meghívni, akik workshopokat tarthatnának az előadó művészeknek, és akkor ezzel az inspirált tagjainak a színvonalát is emelhetnék még tovább.
1: És ha már itt a Magyar Katolikus Rádióban vagyunk, akkor nagyon szeretném kiemelni Néri Szent Fülöpnek a munkásságát, ugye az oratóriumoknak a megalapítását. Én úgy látom, hogy az ő szellemisége is, pedig az már ugye sok-sok évszázadra visszamenő
0: 16. század.
1: Igen, hogy ő is ugye egy olyan központot hozott létre az oratóriumokkal, amiben a gyerekek felszabadultan jól érezhetik magukat, és egészséges életre nevelődnek. És nekünk is van egy ilyen szemléletünk, hogy látjuk, hogy a mai gyerekek ugye tényleg ebben a digitális korban, digitális benszülöttként olyan erőknek vannak kiszolgáltatva, ami teljesen eltávolítja őket a lényüknek a valódi középpontjától. Pont most voltam egy konferencián, ahol így elhangzott, hogy a Z generáció az egy PTSD-s generáció, tehát az azt jelenti, hogy folyamatos traumában van, hiszen 5 életterületen osztozik már meg a figyelme. Nem csak a munka, a család, mint az ő esetek, ugye az iskola, a család és a szabadidő, a barátok, hanem még ott vannak a digitális ugye játékok, mert az is ugye egy külön szubkultúra, egy külön kör, és még külön az online jelenlét és az online világ, ez már 5 életterület, ami elképesztően felörli az idegrendszerüket. Most az alfák, ugye a még fiatalabb generáció, ott ők most már ki vannak szolgáltatva az AI-nak, ugye a mesterséges intelligenciának, náluk még komolyabb feszültségek lesznek, és ha nem tanulják meg, hogy a saját lényükkel, a saját Isten adta testükkel és lelkükkel hogyan bánjanak egészséges módon, tisztelettel, szeretettel, együttműködve a többi emberrel, akkor itt tényleg nagyon-nagyon nehéz lesz látni azt, hogy milyen pszichés problémák és milyen gondok alakulhatnak ki a társadalomban, és nekünk küldetésünk, hogy erre egy alternatívát biztosítsunk.
0: Van-e, és ha igen, akkor milyen az együttműködésetek a hagyományos, a tradicionális cirkusszal?
1: Ugye említettem már, hogy Magyarországon nagyon komoly cirkusz hagyomány létezik. Mi tényleg a óriások vállán állunk. Tehát nem az a célunk, hogy mi egy teljesen elkülönülve egy külön kikiáltsunk magunkat a cirkusz megváltóinak, mert nem ez a helyzet. Az a helyzet, hogy van egy óriási cirkusz hagyomány, és mi is annak az alapjain, azt az alapjait gondoltuk csak tovább. És számunkra például a Fővárosi Nagy Cirkusszal való együttműködés, a cirkusztársulatokkal való együttműködés, az kulcsfontosságú. Még ez a pandémia előtt jelent meg, de voltak szakmai beszélgetés sorozataink, amikre hívtuk őket, és mi is mentünk az övékre. Folyamatosan nézzük az előadásaikat, és őket is invitáljunk a mi előadásainkra, mert ez a fajta együttműködés kulcsa annak, hogy a magyar cirkuszvilág, magyar cirkusz élet, az egy egészséges, együttműködő módon valósuljon meg. Számomra a cirkusz világa Magyarországon egy nagyon fejlődő dolog. Én nagyon örülök annak, hogy például a Fővárosi Nagy Cirkuszban is most már egy összművészeti szemlélet jelenik meg, és látom az előadásoknak azt a fajta fejlődését, ami előremutató. Az elmúlt 10 évben rengeteg nagy cirkusz szűnt meg, amiatt, mert túlságosan beleragadtak a tradíciókba, és a világ egyszerűen elfejlődött mellettük. És én nagyon büszke vagyok a magyar cirkusz művészeinkre, akik mernek túllépni ezeken a tradíciókon, és mernek nyitni az új megoldások felé, például az, hogy az állatszámokat visszafogni, és összművészeti alakítani a fellépéseiket, akár egy témára felhúzni egy egész műsort, mert ez a jövő, és ebben én egy nagyon gyümölcsöző kapcsolatot látok az új cirkusz és a tradicionális cirkusz között.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltünk a múltról, a jelenről, és néhány gondolat erejéig érintettük a jövőt is. a munkátokhoz további sok sikert és jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen az elhangzottakat Pál L. Bendegúznak, az Inspirációs Központ egyik alapító tagjának, zsonglőr oktatónak. Köszönöm szépen Adolf Diánának, aki légi akrobataként volt jelen a műsorban, valamint Zsíros Lászlónak, aki pedig az Inspirációs suli pedagógusának, hogy itt voltatok velünk. Köszönöm szépen az elhangzottakat.
1: Mi is köszönjük a meghívást, és tényleg a cirkusz mindenkié.
0: Összeállításunk ezzel véget ért. Búcsúzom Önöktől, Balázs Zsanettet hallották.

0: Chris Botti felvételét hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: Két óra.

Itt az Akvarell. Ízzik a galagonya Debrecenben. Virágkarnevál filharmonikusokra hangolva. Mohács az operetben. Ezeket a témákat kínálja a mai műsor. A szerkesztő Nagy György András. Technikai munkatársunk Urbán Péter, a mikrofonnál Harcsik Róbert.

0: hogyan kerül egy Fellini film a Csokonai Színházba? Miért utal a darab címe egy Vörös Sándor versre? Meg kell lefejteni minden titkot. A lényeg, hogy a drámatagozatos gimnáziumból egy osztálynyi fiatal kap lehetőséget, hogy megmutassa a tudását. Nagy György András az egyik felnőtt szereplőt, Mercs Jánost kérdezte telefonon a közelgő bemutatóról.
1: Épp a napokban rendezgettem régi papírokat otthon, és a debreceni Csokonai Színház egyik plakátját találtam meg, ahol Mercs János Gimesit alakította a Légy jó, mint halálikban. Milyen emlék ez?
2: Hát ez rendkívül meghatározó, mert nagyon rég volt, és tulajdonképpen most is ugyanott járkálok föl alá, ahol ezelőtt.
1: 35.
2: Több mint 35, köszönöm, évvel ezelőtt. És akkor ez néha eszembe. És itt ez az épület, ez az ikonikus felújított debreceni Csokonai Színháznak, ez a nagy épülete, vagy most teátrumnak hívjuk a Kossuth utcán. Ez ugyanaz, ahol annak idején, hát egy délelőtt folyamán a szomszédos földhivatalból áttelefonált színházba, hogy a gyerekek a tetőn magukhoz tartoznak. Kiderült, hogy hozzájuk tartozunk, én voltam az egyik, aki hát a szabad időben, vagy a próbának azon a részén, ahol éppen nem kellettünk, fedeztük magunknak a színház nagy izgalmas épületét, és akkor itt kezdődött igazából a kapcsolatom a színházzal, bár